0: engedéllyel kell rendelkezni. Pontosították az akadálymentesítésre vonatkozó előírásokat is, eszerint az egyetemes tervezési elveknek megfelelő lakások arányának legalább 15%-ot kell elérnie a teljes lakásállományon belül, beleértve a családi házakat is. Az Európai Unió környezetvédelmi célkitűzéseivel összhangban a pályázatból nem támogatható olyan fűtési vagy főzési rendszer kialakítása, amely egyedi, szilárd tüzelésű kályhák használatára épül. Folytatni szeretnénk a marginalizált roma közösségekkel rendelkező települések támogatását és hozzájárulni az ott élők életkörülményeinek javításához, nyilatkozták a szlovák kormány roma közösségekért felelős biztosa. A romáknak szóló célzott támogatások elengedhetetlenek a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, a szegénységi ciklus megtöréséhez és a kirekesztés felszámolásához. Ezek a programok közvetlenül elősegítik a hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci integrációját, az esélyteremtést az oktatásban és a lakhatási körülmények javítását is. A támogatások legfőbb céljai és területei az oktatás és felzárkóztatás, a korai iskola elhagyás megelőzése, ösztöndíjak, például roma oktatási alap és mentorprogramok biztosítják, hogy a roma fiatalok versenyképes végzettséghez jussanak. Foglalkoztatás, a munkaerőpiaci integrációt segítő képzések és diszkriminációmentes foglalkoztatást ösztönző állami vagy uniós támogatások csökkentik a munkanélküliséget.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Dikben.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor, szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Az aranykoszorú díjas Schmidelius Éva, magyar nóta és dalénekes a mai vendégem, aki mesél nekünk a hamarosan megjelenő videóklipjeiről és szakmai múltjáról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
5: Följártam a hármas határhegyre, többek között, ahol viszont már folklór műsort néztem meg. És leültem a zenészek mellé, és figyeltem a táncosokat is, és az énekeseket is, és a Szilágyi Tibor táncos fölfigyelt arra, hogy én együtt énekelek, amire ők táncolnak, illetve amit az énekesek énekelnek, népdalokat. És egyszer kaptam egy telefont, hogy az öreg síposba jönne egy csoport, és hogy én vállalnám-e, hogy elmegyek oda énekelni. És akkor egy picit itt most belebonyolódunk a eseményekbe, hogy az első ilyen megmutatkozásom volt, hogy énekelhettem egy német csoportnak, és a repertoárom még nem volt annyira kialakult, hisz még nem olyan hosszú időt tanultam magyar nótát énekelni, és nem is stimmelt a hangnem, és egy hetedik szeptim átmenettel kellett a hallgatóból a következő dalra áténekelni, és megkértem a zenészeket így elmondva, hogy miután odaérkeztem és bemutatkoztam, előbb értem oda, mint a táncosok, és becsülettel elmondtam, hogy én mit hoztam énekelni, hisz megkérdezték, és kértem őket, hogy akkor egy ilyen zenei átmenettel oldjuk ezt meg, és megkérdezték, hogy én honnan jöttem, hogy ilyeneket mondok, hisz hát magyar nóta énekesek így nem szoktak, és hát valójában én miket énekelek, és akkor elmondtam ott is, hogy hát amit szeretnének, hát többféle műfajba bármi. Hát valamit énekeljek, hogy hallják a hangomat, mert még ilyet ők nem tudják, még nem ismernek. És Zúg hullám kezdetű spirituálét énekeltem el szándékosan, mert ebbe vannak mélységek és magasságok.

0: fasságok. És üres volt még akkor a étteremnek az a nagy terme, ahol a zenekar volt, és a hátunk mögött volt ugye a konyha, és mikrofon minden nélkül úgy beénekeltem azt a termet, hogy a szakács kijött hátulról megnézni, hogy ki van itt és mit énekel. Na most ezt gondolom, hogy valószínű szimpatikus lehetett ott a zenészeknek, és Rontó Dezső volt a prímás, a Berki Vilmos a bőgős, és a Rátonyi Pali volt a cimbalmos. És hát akkor már úgy lezajlott ugye a kis műsor is, éppen két anyák napja közelébe voltunk, és ugye a németeknek két héttel később van az anyák napja, de mikor már túl voltunk a műsoron, és ott maradtam még a zenekarral, mert nekem is tetszett maga a légkör, jól éreztem magam, akkor úgy gondoltam, hogy még néhány népdalt énekelek a vendégeknek, ami édesanyákról szól, és nagy meglepetésemre egy akkor 88 éves bácsi megállított az asztalok között, ahogy énekeltem, hogy magyarul megszólalt, hogy ő 60 évvel ezelőtt hallotta azt a népdalt, hogy madárka, madárka, csácsogó, vigacska, és többek között, hogy ezt is énekeltem, és nagyon-nagyon örült, és egy nagyon kellemes estét töltöttünk ott olyannyira, hogy a Rátonyi Palinak köszönhetem azt, hogy az első lemezem létrejöjjön, tehát ő megajánlotta, hogy csináljunk egy lemezt, és hogy ő elvisz engem egy zenekarhoz. És a régi Rajkósokhoz, és a Toki Balog Ernő prímás és zenekara játszott a Hungária Grand Hotelbe, és oda vitt be engem, bemutatott a zenészeknek, énekeltem ott is, és azt mondta a prímás úr, hogy ő nem foglalkozik senki énekessel, és ő nem kísér énekeseket. Na most ez egy 20 éve tartó, kialakult, nagyon jó munkakapcsolat és barátság lett belőle. 6 lemezt csináltunk együtt, és több fellépésünk volt, és külföldi, belföldi szerepléseink, és nagyon-nagyon, hogy mondjam, itt úgy mondják, hogy gizda. Büszke vagyok rá, hogy én lehetek az énekese, és hogy most 26-ba mondhatom azt, hogy 20 éve tanulok magyar nótát énekelni, és színpadon vagyok, és a Tokival pedig 19 évig, most így be tudtam pontosítani, tehát körülbelül 2007-ben vitt a Rátonyi Palibe a Grand Hotelba, ahol rendszeresen a zenekarral énekeltem, illetve a vacsoráztatás után tanultunk, tehát nagyon-nagyon sokat voltam távol úgy a családomtól, hogy már a gyerekek aludtak, és én éjszaka még fönn voltam a Grand Hotel valamelyik emeletén, ahol tologatták a pincérek a falakat a másnapi rendezvényhez, és én ott tanultam és gyakoroltam, és így készültem föl a különféle lemezanyagokkal, hogy a stúdióba tudjuk vinni. A Mazura János Etnofon stúdióba készültek nagyrészt a lemezeim, 5 lemezem, vagy 4, de a Jancsival dolgoztam aztán az 5. is, a Petőfi albumnál. Tehát van egy olyan lemezem, a legelső 2008-ban megjelent, amiben már az általam megkedvelt és megtanult magyar nóták szerepelnek egyrészt, és olyan az a lemez, mintha a régi lemeznél egy A és egy B oldal volna, mert hogy a másik oldalt képviselték a népdalok. Népdalok, illetve népballada szavalat is van közte. Itt is volt már egyfajta olyan nézet, hogy ne egy kaptafára szóljanak ezek a dalok, és a zenei kíséret is olyan jellegű legyen, ami több hangszer, egyéni hangszer, gitár, csörgődob, ilyen olyan megszólaltatásával egy kerekegységet alkosson. Minden lemezemen van mindig egy-egy olyan dal, ami nem éppen magyar nóta, a cigány népdalok is szerepelnek így rajta, vagy pedig már van úgy, amelyiken jidis dal is szerepel, illetve a legutóbbi albumom az teljes mértékében a világ zsidóságának a dalaiból válogatás, ahol partnerem Nógrádi Gergely, a Frankeleuti zsinagógának a főkántora, aki meghallgatta az én Petőfi albumomat, és megtetszett neki, és azt mondta, hogy szeretne velem egy közös lemezen énekelni, és ezért találtam ki, hogy akkor viszont csináljunk zsidó dalokból lemezt, cigányzenekari kísérettel, és olyan dalokat kutattam föl, és még ami az érdekesség ennek a lemeznek, hogy megszólalnak rajta a dalok jidisül, héberül, ladinó nyelven és magyarul. És ez egy nagyon-nagyon nagy munka, van rajt két dal az én fordításomban is, és Gergelynek rengeteg fordítása, Gyémánt Ferenc fordítása, Fábri Péter fordítása, és én ezt végigjártam az Artistius és a különféle nemzetközi, amerikai és izraeli music társaságoknál, és volt, ahol olyan dal is dalhoz kellett engedélyt kérnem, és még fizetnem dollárban is, hogy ez fölkerülhessen a lemezre magyarul. Ez egy Barbara Streisand dal, amely a Atyánk és királyunk címet viseli magyarul, és számomra egy nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés, hogy én Nógrádi Gergellyel ezt énekelhetem, és a többi dalt az albumon. Ez egy dupla album. Ez volt az utolsó, ami eddig elkészült.
1: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégünk.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: A lemezeidnek a címe Hungarikum 1-2-3-4-5, és ha jól látom, akkor nekem úgy tűnik legalábbis elsőre, hogy nagyon sok kutató munka van mögötte.
2: Igen.
1: Tehát ha például a Dankó Pista albumról egy picit megnézem annak a tartalmát, akkor ezek a dalok között van olyan, ami népszerűbb is, és van olyan, ami kevésbé népszerű.
2: Igen.
1: És akkor gondolom, ebből lett kiválasztva, még ráadásul a nem sokára megjelenő videóklip.
2: Igen.
1: Hogyan készülsz fel egy ilyen kutatásra, hiszen ez azért komoly kutatást igényel?
2: Sokszor van, hogy helyszínre is megyek, és a ottani tájházakban, kiállításokon, népművészeti kellékekből összeválogatva nézem meg a daloknak az eredetét. Ezért is sokszor van, hogy mellé is írom, hogy melyik tájegységről, vagy honnét vannak ezek a dalok. Feltétlenül feltüntetem mindig a nótáknál a szerzőket, hisz hát a Dankó Pistának a dalait kimagasló irodalomból ismert költők, írók versei, írásaiból készült zenei művek alkotásai lettek, és úgy gondolom, hogy ezt átörökíteni érdemes, és megismertetni a nagy közönséggel.
1: Ez sokkal több hozzáadott értéket tartalmaz tulajdonképpen, mint egy átlagos CD, hiszen itt egy olyan népdalgyűjtő, kutató munka van mögötte, amit ráadásul akkor te is énekelsz föl, ami egészen hitelessé és kivételesen meggyőzővé teszi akkor ezeket a CD-ket.
2: Köszönöm,
1: ezeket
2: az albumokat. Igyekszem teljes erőbedobással, hát a Petőfi lemez is ugyanezt tükrözi. Itt még inkább olyan anyagokat, és nagyon szerettem volna, hisz az nincsen föltüntetve a lemezen, de elmondom, hogy kronológiai sorrendben vannak a Petőfi dalok. Az utolsó dal az, ami nem pont a sorrend, de a hangulata végén a Tíz pár csókot egy végből, ami a legféle népszínműnek egy betét dala is lett, és Egressy Béni zenésítette meg. Viszont az összes többi az kronológiai sorrendben van, és szerettem volna belőle egy színházi előadást is cigányzenekarral, és az ország minden pontjára elküldtem ezt az anyagomat. Jenei Gábor színművésszel, musical énekessel énekeltük föl a dalokat erre a lemezre, hogy a fiús jellegűeket ő énekelje, és amit én elénekelhetek hölgyként, az ott megvalósuljon. Szintén ugye a Tokijék kíséretével, mint kávéházi cigányzenekar, és sajnos színházi darab nem lett belőle, pedig ez volt a terv.
1: Nagyon érdekes egyébként a Világ zsidóságának dalaiből című albumod is.
2: Itt viszont egy akkora anyagot dolgoztam föl, hogy a régmúltból, szintén a népdaloktól indulva, egészen a hazafias dalok, az édesanyákról szóló dalok, az ünnepek dalai szólaljanak meg, és hát végül ugye magyarul a izraeli himnusz. És ez mennyiségében akkora, hogy két lemezre fért rá. És sajnáltam volna bármelyikről is lemondani.
1: Ezeken felül viszont én azért láttam rólad olyan videókat is, illetve hallottam olyan felvételeket, ahol nem csak magyar nótákat, nem csak népdalokat, nem csak zsidódalokat, cigánydalokat énekelsz, hanem örökzöld slágereket is, például egy Over the Rainbow.
2: Igen. Igen, hát én ugye készültem egy dunapalotai önálló estre, ahova barátokat is meghívtam, művészbarátokat szerepelni, és egy nagyon színes kerek műsort hoztunk létre, és úgy gondoltam, hogy az én múltamból, klasszikus múltamból énekeljek akár ilyen jellegű dalokat. És tehát itt a Bohóc dala is elhangzik Dajka Margit után, aztán egészen a könnyed, spirituálé jellegű operáig a Kara dala, altató dala elhangzik. Vagy pedig hát énekeltem a Papa, ugye hallasz, Barbara Streisand után magyarul. Igen, úgyhogy próbáltam egy nagyon színes műsort összeállítani, és abból nem is volt véletlen, hogy összefonódás legyen a Dunapalotai előadásnak a címe, hisz mindenféle jellegű dal, és mindez cigányzenei kísérettel, illetve Füzi Gábor, bárzongorista volt még meghívva, aki nagyon-nagyon jó hangulatot teremtett, és a bárzene is így, az örökzöldek is, egy kis jazz, egy kis nóta, egy kis cigányzene, minden összefonódott, minden. És nagyon nagy siker volt.
0: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Amire felfigyeltem, hogy nem csak, hogy több műfajban is otthon vagy, és szívesen énekeled őket, hanem többnyire azért, mint hogyha mindig magyarul énekelnél. És még a címeket is így adod meg. Nekem ez furcsa volt elsőre, hiszen az Over the Rainbow-nak a fordítása ugye Szivárványon túl.
2: Túl, így van.
1: És hát én nem tudtam, mi ez a dal. Szivárványon túl mi lehet ez? Persze úgy, hogy Over the Rainbow, így már fölismertem, tehát amikor hallottam a dalt, vagy a Jiddische Mama, és akkor egy még sorolhatnám. Igen, pontosan. Tehát, hogy neked akkor ezek szerint fontos kiemelten, hogy azért mindent magyarul ismerjünk meg.
2: Én magyar vagyok. Én magyar vagyok. És származásomat tekintve a Smidéliuszok, azok egy nagyon nagy híres evangélikus család. A Felvidék és Közép-Erdélyről vonultak át második Rákóczi Ferenc felkérésére, hogy úgy kapnak nemesi rangot, hogyha átjönnek Nemesibe, Kemenesibe, Kemenes Magasiba, és a Smidelius kúria, hogy ott áll, és akik SMI-vel írják a nevüket, azok lelkészek, tanítók, orvosok, és az ág, mikor szétvált régi időkben, az SCH-val író Smideliusok, azok pedig közgazdászok, jogászok, ügyvédek. És van ilyen elfajzott, mint én, akinek van egy egészen teljesen más civil hivatása. És még vagyunk néhányan így. Na mostan az, hogy az anyai vonalat is, hogy megemlítsem, és azért legyen egyfajta kötődés, hogy miért pont még zsidó dalokat is énekelek. Azon túl, hogy nagyon szerettem mindig eljárni olyan jellegű előadásokra, koncertekre, ahol ilyen zenék is megszólalnak. Anyai ágon zsidó származású vagyok, és amikor én bementem a Rátonyi Pali által a Grand Hotelba, és ott énekeltem a zenészeknek, és táncoltam is mellé, mert én a színpadon nagyon szeretek mozogni, akkor meg is jegyezték a muzsikusok, hogy jó, a tánc is jó, de nem is cigány, de mégis, miféle is? Jaj, kis Biboldó! Tehát amikor ez úgy kiderült, és akkora szeretettel, és olyan örömmel vettek körül, hát utána jöttek persze, ahogy már úgy bemelegettünk, meg ugye már közöttük éltem, idézőjelben, akkor a kis Biboldó, még a bőr alatt is pénz van, meg. Tehát volt itt mindenféle, ami, de én úgy gondolom, és én ezt tartom is magam, szívügyem, hogy a zenészeimet, akikkel együtt dolgozok, annyira odaadó legyek feléjük, hogy mindig a lelkemen viselem, hogy mindenféle szempontból nagyvonalú tudjak lenni, és ez úgy érzem, hogy kölcsönös a mi együttműködésünkben, hisz én nekem olyan gáláns dolgokat megtesznek és segítenek, amit nem gondolom, hogy minden énekes elmondhat magáról. Legyen úgy, de én biztosra tudom, hogy én mi minden segítséget és szeretetet kaptam tőlük, és főként a primásomtól, hisz azért nem tudom elmondani, hogy hol van olyan primás, aki akár hetente háromszor foglalkozik a ő énekesével, hogy azt tanuljon, és állandóan rám koppincson nagyon komolyan a vonóval, a szidalmakkal, hogy jó, de mégse jó, innét nézzük, még egyszer, nem jó, nyisd ki azért, így csináld, úgy csináld. Lehet itt hangképző tanár rengeteg, nagyon aranyos, és nagyon jó, és kiválóaknál voltam, és tanulok, és a mai napig is a hangképzést tanártól tanulom, de magát, a nóta, műfajt, hogy azt hogy kell osztani, hogy kell kivárni, hogy a cimbalmosa akkordot kigurítsa, hogy a harcsapista brácsos mondja folyamatosan, bontva az akkordokat, és a cimbalmos fele, a bőgős fele, és egy Dodi Parádi József, vagy egy Horváth Karcsi nagybőgős kíséretével lenni, vagy pedig a Bóni Gyuszi, aki szintén kiváló brácsos, hogy mondjak klarinétosokat a Lukács Csabi több lemezemnél, vagy a Tipővel is fölléptem, vagy a Lacikával is csináltunk lemezt, ahol klarinétozott, még nem volt olyan beteg, amilyen most szegény. Úgyhogy nagyon-nagyon sokakkal összehozott a sors, és én nagyon-nagyon köszönöm mindannyiuknak a lelkes hozzámállását és segítségét. Én így lettem azzá, ami vagyok.
0: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes volt a mai vendégem. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra.
3: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
4: A Rádió D kulturális műsora.
3: Tarts velünk minden hétköznap.
4: Korábbi adásunk ismétlését hallották.

0: Minden, ami rólunk szól, ez a Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Az augusztus 20-ai rendezvénysorozat a korábban tervezett költségvetés kevesebb, mint egyharmadából. Egyszerűbb, racionálisabb és költséghatékonyabb szervezési keretek között lesz lebonyolítva, közölte a belügyminiszter kedden a Facebookon. Pósfai Gábor azt írta, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség ZRT 2026. februárjában bruttó 12,5 milliárd forintos szerződést kötött az idei augusztus 20-ai ünnepi programsorozat megvalósítására. Ezt megelőzően 2025. decemberében mintegy 5 milliárd forint értékű szerződés született a tűzijáték lebonyolítására, tette hozzá. A két szerződés együttes értéke bruttó 17,5 milliárd forint volt. A szerződéseket a Launch Event Kft-vel kötötték meg, és 50%-os előleget, közel 9 milliárd forintot fizettek ki, és a tűzijátékot is megrendelték, közölte. Pósvai Gábor bejegyzése szerint a Launch csoportot érintő büntető eljárásra, a bankszámla zárulásokra, a végrehajtási intézkedésekre és teljesítési kockázatokra tekintettel június végén felmondták az érintett szerződéseket. Tovább tart a lakáspiaci árkorrekció. Bár országosan 0,6%-kal emelkedtek a használt lakások és házak kínálati árai júniusban, Budapesten 0,1%-os csökkenés következett be. A fővárosban ezzel már a harmadik egymást követő hónapban mérséklődtek az árak, közölte a

0: Ről nem érkezett jelentés, de a MÁV tájékoztatása alapján több járatot is kénytelenek voltak törölni. A MÁV közlése szerint elfüstölt az egyik vonat klímaberendezésének szellőzője, emiatt a tűzoltóság kérésére az oltás idejére kikapcsolták a felső vezetéki rendszer egy részét. A szerelvényt körülbelül 400 utas hagyta el, még a tűzoltók megérkezése előtt. Megszüntették Kovács Buna Károly a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézet egykori megbízott igazgatójának letartóztatását, így a férfi otthonában várhatja sorsa további alakulását. Ugyanakkor október 11-ig bűnügyi felügyeletet és távoltartást rendeltek el vele szemben. A központi nyomozó főügyészség tájékoztatása szerint az ügyben 11 személyt hallgattak ki gyanúsítottként. Közülük 4-en jelenleg is letartóztatásban vannak, 3-an pedig bűnügyi felügyelet alatt állnak.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádiódik.
1: Rólunk, neked.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió DIK FM 100,3 MHz-es frekvencián. Az aranykoszorú díjas Schmidelius Éva, magyar nóta és darénekes a mai vendégem, aki mesél nekünk a hamarosan megjelenő videóklipjeiről és szakmai múltjáról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is! Beszéljünk egy picit a polgári foglalkozásodról, hiszen ez is nagyon jelentős az életedben. Jelenleg egy fővárosi gyógyszertárban dolgozol.
5: Én nagyon örülök neki, hogy van egy civil hivatásom, köszönöm a szüleimnek, hogy iskoláztattak, és hogy aztán felnőtt korba tovább léptem, és az egészségügyi pályán tovább tanultam, és hogy ebből élek. Tehát itt ez a szomorú, vagy nem szomorú, de magából az éneklésből, a zenéből nem lehet megélni, legalábbis ezen a magyar nóta éneklési szinten. Vannak kimagasló énekesek, már nem, hogy ők magaslanak ki, vagy a tudásuk, hanem a helyzetük adott, hogy ebből esetlegesen meg tudjanak élni, és nem feltétlenül magyar nóta énekesek, de a pályatársaimnál, ha végig gondolom, szinte mindenkinek van egy civil hivatása, vagy a zenéhez kötött, vagy pedig egészen más, és ugyanúgy mellette énekelnek. Na most én, mivel nem tudok egy helyben megülni, a pályaválasztásom is arra orientálódott, hogy valami olyan szakmát, hivatást válasszak, ahol mozgás van, ahol nem monoton a munka. És szerettem volna óvónő lenni, vagy pedig az empatikusságomból adódóan nagyon érdekelt az egészségügy, és így kerültem az egészségügyi szakközépiskolába, amit nagyon-nagyon szeretek, és a mai napig táplálkozom az ott tanultakból, hasznosítom a jelenlegi munkakörömben is. Tehát én nem az a gyógyszertári asszisztens vagyok, akihez betér a beteg, és odaadja a receptet, vagy már felhőből a receptet lehívom, és elmondom, hogy 2x1 vagy 3x2, és viszontlátásra, hanem egy teljes embert nézek, ahogy már elém jön és belép a patikába, vagy ha hozzátartozó, akkor belekérdezek különféle dolgokba, ahol nagyon jó, hogy kiderül egy s más az adott beteg állapotáról, és annak megfelelően tudok tanácsot adni és ellátni. Hozzáteszem, hogy nem egyenes arányban van a megbecsülés és a mérték, de én nem tudok másként lenni, mert a lelkiismeretem az diktálja, hogy teljes, úgy is tanultam, hogy teljes betegséget, embert nézek, és orvos mellett is úgy dolgoztam, és valahogy ez ivódott belém. Azelőtt a egészségügyi pályám kezdetén dolgoztam gyerekrendelőben orvos mellett,

0: és dolgoztam gyógyíthatatlan gyerekek mellett. Az egykori Szabadsághegyi Gyermekgyógyintézetben voltam dietetikus, és kijártam osztályra, és nagyon-nagyon sok olyan kis beteget láttam el, illetve hozzáteszem, hogy ifjúsági és bronzfokozatú túra vezető vagyok, gyalogtúra területén, tehát én rengeteget sportoltam is, és ott annak idején a kalóriaszegény és a diabéteszes gyerekeket vittem kirándulni is a Budai hegységbe. Tehát mindig bármit, ha teszek, akkor nem csak konkrétan az adott feladatot teszem, azért meséltem el az előbbieket, hanem egy átfogó képet, egy teljes körű szolgáltatást igyekszem biztosítani.
1: Így már akkor érthetőbb számomra is, hogy például amikor létrehozol egy zenei albumot, akkor miért van mögötte olyan kutatás, amit akár a Petőfi albumnál, akár a Dankó albumnál, és a többit is persze sorolhatnám ide, amit véghez vittél. Egyébként azért is tartom nagyon fontosnak, hogy valakinek van egy polgári foglalkozása ebben a műfajban, hiszen ma már azért én azt gondolom, hogy a zenészeknek is, a legtöbbnek, legalábbis akik a cigányzenei műfajban tevékenykednek, most már majdnem mindnek szükség van egy polgári foglalkozásra is ahhoz, hogy mellette tudjanak muzsikálni, mert hiszen a cigányzene, illetve a magyar nóta az az elmúlt években, évtizedekben, beszéljünk akár 30-35 évről, távlatot tekintve, sajnos nem a virágkorát éli ez a műfaj.
0: Nagyon szeretném felvirágoztatni, és biztos vagyunk ezzel még néhányan, és nagyon becsülöm azokat a zenészeket, zenész kollégákat, például a Patyókát, Patyó Dombi János cimbalmos, akivel szintén nagyon sok lemezen együtt szereplünk, és közösen is léptünk föl már színpadon, hogy például ő hangszereket javít, vagy készít. Mind ahogy tudom a Bóni Gyusziról is. Tehát ezek egy nagyon jó kiegészítő feladatok, és mégis a zenéhez kötődnek, és hála Isten, ugye jó a fül, tehát szakértelem van hallásilag is, és nagyon nagy kézügyesség, manuális készség. És mindazokat pedig nagyon sajnálom, akiknek a polgári foglalkozásuk egy valamilyen őrzővédő Kft.-hez szorul, és biztonsági őrként kell állniuk, dolgozniuk kinek jobb, silányabb területen. Nem méltó ezekhez a kiváló muzsikusokhoz. Én nagyon-nagyon szeretném, hogy visszakerüljön nem csak a muzsikáló Magyarország idejére, hanem egy állandó jelleggel a kávéházakba a maga a műfaj, a zenészek, és azt se bánom, hogyha a zenészek mellett, ugye úgy, mint régen, énekesek is ott lehessenek, hiszen hát tudjuk a Kulacsba is, vagy a Kárpátiába is, és direkt ezeket mondom szándékosan, mert megszűntek, de itt ugye tudjuk, hogy hány énekes megfordult. Én emlékszem még a Vén Cigány nevű étteremre, ahol a Berki Béla volt a primás, és a Tolnai Andris énekelt, és mikor a Szófia utcába jártam, az ott úgynevezett daliskolába, ahol kiváló minősítésre vizsgáztam, akkor a Nógrádi Tóth István elvitt bennünket, hogy ott van cigány zenekar, és hogy lehessen ott énekelni, és a Győri Szabó Józsi bácsi külön én miattam jött oda le, gondolom a Tolnai Andris hívására, ha jól emlékszem, hogy meghallgasson engem is, és emlékszem, még ki is kaptam a Győri Szabó Józsi bácsitól, hogy a hangnem megválasztás az nagyon fontos. És azt mondta, Évikém, maga olyan értelmes, itt a telefonszámom, ha bármi probléma van, csak hívjon föl, mert maga olyan értelmes, hogy önnek még telefonba is el tudom mondani, hogy mit, hogyan énekelj. Zündéri volt, tündéri. És hát persze sok anekdota, amit ugye a zenészek között és így a idősebb énekesek között még meg lehetett hallgatni, hogy azért tényleg sokat nevetgéltünk, és így a tanulás is sokkal jobban ment.
1: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Egy művész számára mindig nagyon fontosak az elismerések, illetve az, hogyha kap egy olyan visszajelzést, hogy jó úton halad. Több versenyen is részt vettél. Melyikre vagy a legbüszkébb?
2: A Donkó Pista versenyre, énekversenyre. Az nekem nagyon-nagyon tetszett. Egyrészt azért, mert az a első énekverseny volt, amire jelentkeztem, és ez egy nemzetközi versenynek volt meghirdetve. Szilágyi Sándor énekes jött Erdélyből, és Pécsi Kiságinak volt akkoriban tanítványa, és jöttek a egykori Jugoszlávia területéről is énekelni, meg Erdélyből is. Tehát egy érdekes volt a paletta, hogy mennyi felől Magyarország területéről is, és nagyon-nagyon neves volt a zsűri. Hát akkor még úgy voltam vele, hogy persze megpróbálom, Tarnai Kis László fölkészített, és két dallal mentem le, és akik mezőnyt nyertek, azoknak Szeged főterén be lehetett mutatkozni, mint énekes. Hát azért az ott már egy nagyon nagy főtér volt, és teltház, több, nem tudom megmondani, több mint 600 ember. Arra emlékszem, hogy a Miskolci cigányzenekar, kávézi cigány muzsikusokból álló Miskolci zenekar volt, cigányzenekar volt, de nem is értettem, hogy miért nem szegedi, hisz hát későbbiekben találkoztam én a Kecskés Sándorral, aki ott prímás volt, és a Rácz Lajossal, és annak családjával, illetve a beltagokkal is, tehát van Szegeden nagyon jó kávéházi cigányzenekar. De itt akkor, mikor ez a verseny volt, akkor így mutatták be a zenekart, hogy az lesz, és ezt azért is jegyeztem meg, mert a Kós Éva meg volt hívva, hogy énekeljen Dankó Pista dalt, és az én hallgatómat elkérte, mert ő nem tud más hallgatót, mondta akkor. És ezért én nekem nem is egy Dankó Pista dalom volt a ottani nagy színpadon a hallgatóm. Mondták, hogy akkor megnevezték ugye a zenekart, és hogy egyezkedjek a rámosztott prímással, hogy akkor most hirtelen mit játszanak nekem. Tehát én ezért jegyeztem meg, hogy Miskolci zenekar, nem azért, mert hogy a Kós Évát azóta is szeretem, és tisztelem, és ismerjük egymást. Csak én voltam akkor még ismeretlen, és ő volt a nagy nevű énekes, aki megmondta, hogy ő azt a dalt szeretné énekelni. Több versenyen is részt vettem. Igen, a Ne felejts nóta show az, ami még esetleg említésre méltó, de én nem a versenyek embere vagyok ám.
1: Tehát, fontos mégis az, hogy egy versenyen megmérettesse magát az ember?
2: Ha csak nem önmagának.
1: A mai eszemmel,
2: ezt mondom. Egy idegbetegség. Tehát az, ahogy ott lezajlott, engem mindenképpen úgy érintett, mert jó volt a felkészülési idő, meg ugye akik szervezték, elég csibész banda volt, mint később kiderült, tehát megléptek a pénzzel, senki nem kapta meg a díját, meg a Hálózat TV-nél lement, meg avval nem is volt ugye baj, de ugye a kulisszák mögé nézve mondhatom el, hogy egy alkalommal több adást vettek föl, és hát akkor az milyen verseny, kik hogyan voltak fölkészülve, volt, aki ott tanulta a szöveget, vagy szóval ezek olyan nagyon érdekes dolgok voltak, viszont néhányan megmaradtunk ebből a versenyből, és lettünk ismertebb énekesek, és ilyen a Gáspár Ani, Budai Beatrix, Újvári Marika, talán magamat is ide sorolhatom. És számomra, és én azt akkor beszélgettem is Tarnai Kis Lászlóval, hogy ő is megmondta, hogy az Éva magának nem biztos, hogy a versenyek viszik előre a karrierjét, hisz én nekem ott Igen, ez volt rá a jó kifejezés, hogy megsínlődik az ember idegileg, mert rengeteg az igazságtalanság, és nagyon behatárolt az idő, a helyszín, a civil hivatással az összeegyeztetés, és én éppen akkor nem feltétlenül mondom, hogy ez miatt, mert nem ez miatt, de egy munkahelyváltásom is volt. Tehát ezek olyan és azért tegyük hozzá, két kisgyerek otthon, a család, és akkor egy gödi felkészítésre, egy táborra, ami megelőzte a szerepléseket, akkor az távol tartott a családtól is. Ami nem volt rossz, meg nem is volt úgy baj, mert megoldotta a férjem, meg rendben volt, csak azért ez úgy felörlött egy kicsit bennünket, nem csak engem, tudom jól.
1: Más szempontból én azt hiszem, hogy a versenyeknek pedagógiai szempontból viszont nagy jelentőségük van. Tehát, hogyha én például egy növendékemet viszem versenyre, akkor az nagyon fontos, hogy van egy céldátum, amire készülünk, amire dolgozunk. Nem csak a vakvilágban gyakorolgatunk, mondjuk így, hanem akkor van egy lehetőség, ami egészen pontos felkészülést igényel hétről hétre. Tehát ez az előnye megvan a versenyeknek.
2: Én elfogadom.
1: Kicsik szempontjából.
2: Én elfogadom, hogy a diákoknál ez így is van, és én nagyon becsülöm és elismerem, amit te, mint pedagógus is teszel, és ez kitüntetés, és egy célelérés a gyerekeknek is, illetve hisz hát a felkészítő tanárnak is egy visszajelzés és egy elismerés, amihez én gratulálok, és egy kitartó munka, hogy sikereket érjetek el. Ugyanígy a Szóka Juli is, ahol tanít, ő is viszi versenyre a diákjait. Na de hát én egy felnőtt dolgozó ember vagyok, és én már ezt a versenydrukkot végig izgultam gyerekkoromban a szavaló versenyeknél, meg a kórussal való szerepléseknél, vagy az önálló kiállt énekesi szerepléseknél. Tehát én nekem nem ettől volt az idegességem, hogy izgulok, hanem egyszerűen az, hogy most ki következik, mikor lesz, milyen kamerálás. Igen, egy nagyon jó tanuló időszak volt viszont abból a szempontból, most, hogy így beszélgettünk róla, hogy későbbiekben erőt adott, hogy jaj, hát ne hülyeskedj, nagy már nem tudnád megcsinálni, hiszen hát téged már a tévébe is vettek, és ott voltál, és kamera előtt, és mikrofonba énekeltél, és igen, ilyenkor ez így nagyon oké, így van, és a másik, amit el kell ismerni, hogy a Tarnai Kis László minden évben a tanítványait évvégén vitte fellépésre egy akár jótékonysági koncertnek nevezzük, akkor is szereplési lehetőséget adott a tanítványainak, olyanoknak, akik ugye nem épp zenekarral dolgoznak, csak kettelésből, vagy egy színészi pályára való felkészülés véget, vagy bármi miatt énekeltek, próbálják ki magukat a színpadon, és kapjanak mikrofont a kezükbe. Tehát igen, ennek van egy pedagógiai oldala is, ahogy mondod, el kell ismerni. Az én szempontomból is biztos megállta a helyét, de a későbbiekben már nem, tehát én nekem nem a versenyek hozták a eredményt és a jövőt.
1: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Viszont nagyon fontosak akkor az egyéb elismerések, mint például egy ezüst koszorús minősítés, vagy később, egy évvel később az aranykoszorús minősítés. Ez mit jelentett számodra?
2: Azt, hogy nem akartam elmenni Szlovákiába a csemadok versenyre, és azt mondta a Tarnai Kis László, hogy de hát Éva, hát jól hangzana azért egy plakáton, vagy bárhol, hogyha ott szerepelne, hogy milyen magyar nóta énekes. Jaj, mondom, nem, hát mondom, hogyha elvisznek, akkor elmegyek. És akkor elmentem, óriásit énekeltem, azt mondta a közönség a első alkalommal is, biztos volt valami kis hibám, most így nem is emlékszem, hogy micsoda, vagy szövegbe, vagy valamibe, mert mikor kinna voltunk a többiekkel, versenytársakkal, meg a hallgatósággal, és a zsűri meghozta a döntését, addig ugye mondták, hogy hát ha te nem kapod meg a aranyat, akkor kikapja meg. Álmondom nyugtával a napot, és igen, be is igazolódott, tehát nagyon-nagyon szigorú volt a zsűri, és azt mondta Tarnai Kis László, hogy akkor ez most egy ezüst, és majd jövőre vissza kell jönni egy aranykoszorúért. Na és ott meg már nem voltam kötelezve, és akkor is, hála Isten, volt olyan szerencsém és kedves emberek, hogy elvittek, és a második megmérettetésnél így meg is kaptam a aranykosztot, és nem csak elvittek, hanem haza is hoztak. De, úgyhogy így kerek a dolog, és hogy teljes legyen a kép, most volt tavaly előtt a csemadoknak a 25 éves nagy reprezentatív gála, és szintén a másnapján a verseny, és meg voltam hívva énekelni a szervező által, aki azelőtt a versenyekre is fölvette velem a kontaktot, hogy szerepeljek, és el kell mondanom, hogy mindenki a versenyek alatt, ahányszor én ugye ott voltam, meg figyeltem, és törekedett, és többszörösen volt, aki visszament, hogy ha nem sikerült az ilyen-olyan koszorús díjat megkapni, aminek ma már nincsen egy akkora mérve, én úgy érzem, mint abba az időbe, ha csak nem egy-egy kiemelkedő valakinek sikerül ott úgy helytállni, de amúgy nagyon kedves és jó szervezés és egy jó időtöltés, de addig nagyon igyekeztek az emberek, amíg meg nem kapták a ilyen-olyan koszorút a szereplésért. Most, amikor a gála műsor volt, akkor az egyedüli magyarországi aranykoszorús magyar nóta énekes voltam. Nem csak, hogy mint magyar aranykoszorús, hanem egyáltalán, mint énekes Magyarországról. Mondhatni, hogy képviseltem a országunkat ezen a gálán. És én ilyen korán elszomorodtam, és el is mondtam ott, hogy hol vannak azok a többi nagy aranykoszorú díjasok, hogy miért nem jöttek, akik innét kapták szintén a elismerést és a díjaikat. És én eljövök ingyen ide a gála műsorra a legnagyobb szeretettel, és ahogy fogadtak, szeretettel, szállással, étkezéssel, barátságokkal körbevettek és örültek, hogy ott vagyok. Tehát én azért ezt úgy fájlaltam, mert úgy érzem, hogy itt is azt kell mondani, hogy ez a szakma, ez a éneklés, mint olyan, megérdemelni, hogy mások is részt vegyenek, és akarjanak olyankor is ott lenni.
0: Az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekes volt a mai vendégem. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
3: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Kutatás készül a kerület roma lakosságának helyzetéről és igényeiről. Ön mit mondana magáról? Elsősorban romának, másodszorban magyarnak vallja magát, vagy elsősorban magyarnak, másodszorban romának vallja magát? Csak romának vallja magát, vagy magyarnak vallja magát? Ilyen kérdések szerepelnek abban a kutatásban, ami a Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából készül. A vizsgálat célja, hogy feltárja, milyen problémákkal szembesülnek a józsefvárosi romák, és milyen szükségleteik vannak olyan témák felvetésével, mint a lakhatás, az oktatás, az egészségügy, a munka, a kultúra és a nők helyzete. A kérdőívet azok tölthetik ki, akik elmúltak 18 évesek, a Józsefvárosban élnek, nem szükséges bejelentett lakcím, és romának vallják magukat. Az anonim adatfelvételről Jóni Judit, az önkormányzat romaügyi referense úgy tájékoztatott, hogy az több módszert ötvöz. Fókuszcsoportos beszélgetéseket, kérdőíves felmérést, ez tulajdonképpen a mostani kérdőív, és szakmai interjúkat. A tervek szerint két egyenként körülbelül 10 fős fókuszcsoportot szerveznek, emellett 200 személyes, kopogtatásos kérdőívet vesznek fel, amelyet online kitöltésekkel egészítenek ki. A kutatás teljes mintája várhatóan körülbelül 300 fő lesz. A pályázaton nyerte el ezt a megbízást az önkormányzat, ahol az ajánlatokat több szempont alapján értékelték, köztük a módszertani megalapozottság, a korábbi tapasztalatok, a vállalt kutatási elemek és az ár alapján közölték. Július 31-éig pályázhatnak a jó tanuló roma diákok. Az általános iskola 5-től 8 osztályos, vásárhelyi roma diákok pályázhatnak támogatásra legkésőbb július 31-éig. A diákoknak nem lehet igazolatlan

0: Tő vagy a cigány nemzetiségi önkormányzat képviselőinél. A nyomtatványok kitöltése segítésében állnak rendelkezésükre. A határidő tehát július 31-e.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
4: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
2: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádió Dik.
2: Korábbi adásunk ismétlése következik.
3: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
2: A Rádió Dik kulturális műsora.
3: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
5: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és darénekes a mai vendégem, aki mesél nekünk a hamarosan megjelenő videóklipjeiről és szakmai múltjáról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
6: Hogy érzed, melyik közönség a leghálásabb? Van olyan, ahova szívesen visszajársz?
7: Szegedre nagyon szerettem menni, ott többször énekeltem, ott a Nemzeti Színházba is énekeltem, és nagyon szerettem külföldre menni, rendszeresen jártunk német területre, illetve a osztrák Alpokba, és oda már a Toki Balogernő és cigány zenekarával. Meghatározó élmény volt, nem csak az utazás, meg hogy külföldön énekel az ember, hanem azért, mert még akkoriban éltek azok a magyarok, akik igenis nagyon szerették a népdalokat is, és a nótákat is, és még tudták is, és együtt is énekeltünk. És akik meg nem értették, amit magyarul énekelek, azt meg úgy adtam elő, hogy ők is megértsék, akár kézjátékkal, akár tánccal, akár bevonva őket magam mellé hívva, vagy melléjük ülve, és úgy előadva a dalokat, és annak a mondani valóját, játékosságát át tudtam adni.
6: Mi volt a legemlékezetesebb fellépésed, és ez hol volt?
7: Júj, nagyon sok. Hát most ebből hogy emeljek ki? Meséljem el azt a sztorit, hogy a Alpokba elmentünk bornapokra, ahol többek között Gere Attila borát is bemutatták. És ez egy spanyol származású tulajdonban lévő sportszállónak volt a rendezvénye. Mikor lement a műsor, akkor két lengyel fiatalember odajött hozzám, hogy még nem fejezzük be, menjünk ki az étteremből az előtérbe, és ők mindjárt jönnek, hoznak még pénzt is, mert most születésnap van, és hogy még muzsikáljunk és énekeljünk külön nekik, de hát nem csak ők voltak ott, hanem még ugye sokan mások is a előbbi hallgatóságból vagy résztvevőből, és délután 6-tól kezdődött a borbemutató, és hajnal 5 órakor tértem a szálláshelyemre. A borbemutató közben szólt a spanyol hölgy asszony, hogy nem kell már énekelni, elég, ha csak táncolok. És muzsikáljanak a fiúk, és amikor meg kikerültünk az előtérbe a hangszerekkel, akkor a lengyeleknek szintén csak kellett a jó hangulatot megteremtsük, vagy tovább folytassuk. Na hát ez egy kiemelkedő nagy élmény volt. Zárójelben megjegyzem, hogy számomra akkora élmény volt, az egészségügyi hivatásomból nem kaptam ennyi idő alatt, amennyit ott kint voltam, azt a 3 napot voltunk ki egy fellépéssel, annyi pénzt, amiből én ebből a 3 napból a családomnak az teljes karácsonyát tudtam biztosítani. Tehát nem csak emiatt volt nagy élmény, ezt csak úgy megjegyeztem, hogy azért

0: Volt élet, volt szándék, volt küldetés, volt elhivatottság, volt szeretet, emberség, és nagy utazás, humor, ez mind-mind óriási nagy élmény.
1: Melyik nóta foglalja össze leginkább az életedet? Melyik az, ami igazán rólad szól? Van ilyen?
0: Mindig, amikor tanulom a nótákat, éppen amit tanulok, azt érzem magaménak. Madarász Katikával nagyon-nagyon jó kapcsolatot ápoltam a Ne felejts óta, és telefonon is rengeteget beszélgettünk, illetve együtt is léptünk föl, volt olyan helyszín, és mindig azt mondta, három dolgot mondott. Az egyik az volt, hogy mindig előbb olvassam el a magyar nótának a szövegét. És hogyha a szöveg megfog, akkor azt meg fogom tudni tanulni. Ha a dallam tetszik, akkor hozzá az még inkább, és feltétlenül legyen nálam egy kis tej és egy kis szalonna, ami beolajozza a garatképletet, hangszalagokat. És én ezeket a bölcsességeket nagyon igyekszem magamévá tenni. Drága Katika, hát Isten nyugosztaljon, hogy már nem vagy köztünk, de én még időben elbírtam tőle búcsúzni, amikor még mentálisan is tudtunk, mondta, hogy Évikém, ez az utolsó beszélgetésünk, nem fogsz tudni hívni már telefonon, és még akkor is azt mondta, hogy csak csináld tovább, menjél és énekeljél, a vigyed a dalaimat. Így búcsúztunk el, és ez meghatározó ahhoz, amit kérdeztél, hogy melyik az a nóta, konkrétan nincs. Mert valami érzelmi kötődés van mindegyikhez. Ezekhez a nótákhoz, és itt a hallgatókat szeretném kiemelni, meg kell érni. Nagyon sok minden történt az én életemben, ami kapcsolódhat egy-egy nótához, vagy ha éppen nem is kapcsolódik, de abban az érzelmi állapotban vagyok, akkor az a nóta engem megfog. Nagyon nagy mondás, ugye, hogy hogyan vígad a magyar, és állja a helyét ez a dolog, mint ahogy az is, hogy holtig tanulunk, és úgy gondolom, hogy a csárdások viszont azért kellenek, hogy tudjunk egy olyan lendületet vinni a repertoárba, ami jó kedvre deríti a hallgatóságot is, és egy nagyon nagy dolog, hogy egy érzelmes hallgató után meglegyen a váltás a csárdások felé, és föl tudjam venni azt a nem csak zenei ritmust, hanem azt a hangulatot, amivel tudja közvetíteni szintén a hallgatóságomnak. És nagyon sokan meg is jegyezték, hogy én mindig nagyon nagy érzelmet viszek a előadásaimba. Nem tudok más lenni. Biztos így van.
1: Az aranykoszorúdíjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Milyen megoldások, milyen tananyag lenne esetleg arra alkalmas, hogy egy picit közelebb vigyük az egészen fiatal gyermekekhez is a magyar nótát?
2: Nagyon jó a kérdés, és köszönöm. Hú, és nem is beszélgettünk erről. No, elmondom, hogy én mikor bölcsödés voltam, a jaj, de magas ez a vendégfogadó kezdetű nótát énekelte az én gondozó nénim. Voltam 3 éves. Hát honnan tudtam volna, hogy ez micsoda, ugye? Mint a nagymama esetében megemlítettem. Aztán, mikor az én első lemezem elkészült 2008-ban, és ott vannak rajta a magyar nóták és a népdalok, és ugye nem említettük meg, hogy hát a verbumból indult ugye ez a történet, és én ezzel is foglalkoztam, mint zenei háttér, mi lehetett az indítatás, és hogy jöhettek létre a magyar nóták, és e felől is ugye kutattam. Na és ez az anyag mikor meglett, az én kis nagyfiam akkor járta a hajózási szakközépiskolát, és ott Szókontról Pál, Pali bácsi, egy rajzművész, festőművész, sajnos már úgy kell mondanom, hogy volt, nem él, nincs már napjainkban, de Isten nyugoszta haja, kiváló pedagógus, kiváló művész, műszaki rajzot tanította leendő hajósoknak, és nagyon szerette ezt összepárosítani a zenével, a magyar zenével. És az én lemezemet, mivel én ajándékba adtam neki egy lemezt, ugyanis Pali bácsival az ő maga kis műhelyébe, mikor ilyen fogadóórák vannak, ugye, és a szülők bemennek a fogadóórára az iskolába. Na hát a Pali bácsi a kis műhelyébe fogadott, ahol ő festett, előkerült a vörösbor a szekrény aljából, és akkor beszélgettünk, hogy mi mindennel foglalkozik a gyermeknek az anyukája, és ez így szóba került, és nálam volt a lemez, és egyet adtam ajándékba. Na most Pali bácsi bevitte ezt a lemezt műszaki rajzórára, nem mondva semmit a diákoknak, és egyszerűen lejárt a lemezt, mert hogy a rajzhoz a muzikalitás, a manuális készség fejlesztése, a gondolatmenet nagyon kell, és mégiscsak egy magyar identitás legyen, és az én dalaim szólaltak meg a rajzórán, amikor is a kisfiam fölkapta a fejét, hogy hát anyu énekel. Úgyhogy igen, van ilyen sztori. Úgyhogy a kérdésedre ez a válaszom, hogy minden korosztálynak a maga idejében és tankőszer kötelességhez kapcsolódóan is összeállítanék olyan énekkönyvet, dalos könyvet, amiben a verbunktól egészen a hallgatókon át az andalgó, a csárdás megjelenhessék valamelyes olyan feldolgozásban, hogy az adott tanár le tudja vagy furuján, vagy zongorán kísérni, és voltak is erre próbálkozásaim, hogy a cigányzenekarral meglátogatni iskolát, és rendkívüli énekórát tartani, ami az adott időszaknak a tanintézmények általi engedélyével nem jöhetett létre, mert olyan engedélykérésekhez kötött volt az iskolának a központi szervekhez, hogy nem lehetett ezt megvalósítani. És így ez is kimaradt nagyrészt az életemből, pedig nagyon szerettem volna akár az adott lakhely területemen, vagy épp azokban az iskolákban, amiket folyamatosan éppen jártak a saját gyerekeim, vagy visszajáró diákként olyan iskolákba, ahol én magam is voltam, és ha nyitott kapu is fogadott, az igazgatóval való beszélgetés után megmondta, hogy meg van kötve a keze, és hát arról meg aztán ne is beszéljünk, hogy nem tudták volna megfizetni a zenekart, és nagyon sokszor volt olyan fellépésem, amikor én elmentem ingyen énekelni, és vittem a zenekart magammal, és én fizettem ki a zenekart. És tudták a fiúk, hogy én fizettem, tehát nem akkora nagy összeget adtam sajnos, mert nem tudtam megtenni, de azt, amit adtam, azt szívből tettem, hisz ők ebből élnek, és én azt szerettem volna, hogy őnekik mindig legyen munkájuk, foglalkoztatottságuk. Ezek nem azt mondom, hogy kudarc, de meghatározói a következő éveknek, még hogyha szükség van rám, hogy legyen ilyen, és legyen beiktatva egyáltalán az, hogy énekóra. Most, hogy Kodály módszer, hát ezt már meg se említsem, ugye? Tehát ebbe, ha belebonyolódunk, a heti egy énekóra talán, ha van, nem minden iskolában van énekóra, nem minden iskolában van énekkar. A mi időnkben jó voltak ezek a szociál időben, ugye ezek a nagy ünnepek, és arra kellett egy kórusnak úgy készülni. Most hála Isten tudok olyan iskolát, ahol lelkesének tanárnéni van, és kórust vezet, meg népdalversenyekre viszi a kisgyerekeket. Tehát azért vannak ilyen mozgalmak, de elenyésző. Tudom azt, hogy a Rottenbiller utcában is van törekvés, és elhangzott, hogy vidéki iskolákkal is tartják a kapcsolatot, és tanárokat próbálnak ösztönözni, illetve itteni zenészeket ottani tanításra. Tehát azért valahol ez úgy éledezik, meg igyekszik a dolog, de mégis elakad.
1: Ha már itt tartunk, hadd kérdezzed meg, hogy mi a véleményed arról, hogy jelenleg a Zeneakadémiának a rektora dr. Farkas Gábor zongoraművész, akinek a közeli tervei között szerepel az is, hogy a cigányzenét, illetve az ehhez kapcsolódó természetesen magyar nótát is egyetemi keretek közé, akár a népzenetanszék alá
2: szorgalmazom,
1: beviszi a zenét.
2: Szorgalmazom és csodálkozom is rajta, hogy eddig nem teremtődött meg pont a népzenei vonal által, hogy tudom, hogy az ott már évek óta van. Próbálkozott a Fejős művész úr Kecskeméten, és valamelyest ez be is volt iktatva a felső intézménybe, de hogy milyen diplomát vagy végzettséget odáig nem jutott el, de a próbálkozás megvolt. Tehát ez már többeknek megfordult a fejében. Nagyon szorgalmazom. Én azt mondom, hogy most így 57 évesen nem hiszem, hogy elmennék már zeneakadémiai végzettséget kérni magamnak és ezért megdolgozni, mert én úgy gondolom, hogy amit én az elmúlt 20 évem alatt letettem az asztalra, és ahogy te is említetted, a kutatómunkákkal és zenetörténettel, mert én mindig azt mondom, hogy annak is tantárgyának kell lenni az ilyen műfaj tanításában is, hogy szerepet kapjon. Igenis szorgalmazom, nagyon szeretném, és hagyd meséljem el, bár nem tudom, minden hallgató, rádióhallgató tudja-e, hogy Kálai Kisernőtől hallottam először, hogy annak idején az 1800-as években, mikor a harctérre felvonultak a huszárok, katonák, akkor az első sorban cigányzenészek álltak, és akkor még hosszú ujjú felső ruházat volt rajtuk díszes, és előtte az ellenség a karjukat, ahogyan látták, hogy az mozog, és hogy a vonót, ahogyan, meg a hangszert, ahogy tartják, és ebből következett az, hogy letépték a ujját ennek a mentének, és így maradt meg a mellény, és ez volt hosszú időkön át, amit én nagyon-nagyon becsülök, és örömmel látom, hogyha viselik a kávéházában a cigány muzsikusok, mert ezt is kéne tartani, és ezt is kéne tanítani a fiatal zenészeknek, mert a ruházatuk, az öltözetük, a megjelenésük, én elhiszem, hogy a modernséget követi, de valahol, ha egy ilyen jellegű műsor van, rendben van, hogy még a fekete öltöny vagy smoking ott van, de nagyon-nagyon szép és kedvező, hogyha büszkén viselik ezt a zsinóros mellényt.
1: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket. Említetted, hogy jelenleg is jársz hangképzésre. Ki az, aki esetleg segíti a háttérben az előadásokat?
1: Köszönöm kérdésedet. Domonkos Zsuzsa színművész, operett énekesnő. Járok hozzá tényleg hangképzésre, és nagyon aranyos volt, hogy elvállalt engem, hisz előtte a Szűcs Márta opera énekművészhez jártam hangképzésre, és őt megelőzően, ugye azt talán említettem, vagy mondom most, Tarnai Kis Lászlóhoz jártam közel 10 évet. Tehát akkor a sorrend úgy van, hogy Kenderesi Zoltán operaénekes művésztanár, Tarnai Kis László, Szűcs Márta és Domonkos Zsuzsa jelenleg.
0: Fontosnak tartod egyébként, hogy még most is képezd magad, és hogy állandóan legyen egyfajta kontroll, egyfajta visszajelzés?
1: Nagyon fontos, és úgy gondolom, hogy amíg az ember színpadra szeretne állni, addig mindig karban kell tartani a hangját, és ugye az én civil hivatásom olyan, hogy egész nap beszélek a betegekhez vagy hozzátartozókhoz, kifejezetten jól esik eljárni egy hangképzésre és egy éneklésre, egy beszédtechnikát is tanulni, és egyben tágítani azokat a köröket, amiket lehet ott a garatban.
0: Hadd kérdezzek most egy személyesebbet. Mit szól ehhez a család? Ez nagyon fontos, hiszen hogyha van egy polgári hivatása az embernek, ezen felül van egy olyan, hogy is mondjam, hobbija, küldetése, elköteleződése, akár a magyar nóta, illetve ennek a hungarikum jellege iránt, ami én azt hiszem, hogy a szabadidődnek a nagy részét gondolom, hogy leköti. Mennyi idő marad a családra?
1: Bizony nincsen bejárónő, úgyhogy úgy osztom az időt, hogy kevés sokszor a 24 óra, teljes mértékben ellátom a családot, rengeteget főzök, sütök, és fölneveltünk a férjemmel 2 gyönyörű gyermeket. Mikor ez a énektanulás újra visszatért a klasszikus után, és édesapám szorgalmazta, akkor azt mondta a férjem, hogy miért mész te már el énekelni, tanulni, és miért akarsz te még szerepelni, mikor már 2 gyereket nevelünk, és én elmentem mégis, mert azt azért hozzá kell tennem, hogy amikor még a Zeneakadémiára készültem, és épp hogy csak házasok voltunk, mert hogy a férjemmel ott ismerkedtem én meg, akkor ő nagyon aranyos volt, és azt mondta, hogy ő marad továbbra is mérnök, és én legyek az, aki tanulok, és megyek tovább ezen a zenei pályán, a civil hivatás mellett. És amikor már ott tartottunk, hogy ugye nekem ez egy újabb visszatérés volt, akkor viszont volt bennem egy bizonyítási vágy, és úgy is indultam ennek a tanulásnak, hogy én ebből szeretnék profitálni. És akkor a családom felé is megteremteni, ahogyan ez indult is, mert abban az időben ez még éppen úgy állt, hogy a külföldi turnékkal és a fellépésekkel több a hozomány, és sajnos a válság kapcsán lett úgy, hogy nem, de akkor viszont már elértem egy olyan szintet a tanulás folyamatában és a szerepeltetésben, hogy látta a sikereimet, és nagyon sokszor eljött velem, és készítette a videókat. Tehát ő abszolút partner a lemez készítéseimnél is, amikor a technikai dolgokat kell megvalósítani, amikor a számítógépen a külföldi levelezéseket kellett létrehozni. Tehát nagyon-nagyon sokat számít, hogy egy szerető, pozitív hozzáállású család van, aki el is ismeri ezt a művészi tevékenységet, illetve érzik, hogy egy picit részesei.
0: Nekem erről a Maslow-féle piramis jut eszembe, amikor az embernek megvan egyfajta biztonságérzete. Megvan az, amikor az anyagi biztonság is megvan. Megvan a szerető család, aki körülveszi, és ezen felül a csúcson az van, amikor az ember kiteljesedhet. és valószínűleg neked ez lehet a zene, amiben igazán megtalálhatod az önkifejeződést.
1: Nagyon-nagyon szépen mondod, és hirtelen át is villant a agyamon, hogy annyi mindenen mentem keresztül, hogy valahol ez egy, lehet, hogy én mondom csúnya szóval, hogy lehet, hogy egyfajta menekülés is, ahol a kiteljesedés létrejön. Tehát egy olyan gazdag hobbi, hogy ebbe apait, anyait beleteszek, és teljes értékű emberként igyekszem a tudásom legjavával helytállni, és élvezem a gyümölcsét, amikor a család is elismer. És most már itt tartok. Tehát elmondhatom magamról, hogy rengeteg tévéfelvételből, rádióadásból, interjúból, aki megnézi a honlapomat, az megtalálja, és utána nézhet, és olvashatja, hogy én azért egy boldog, kiegyensúlyozott ember vagyok, mert amilyen szépen te ezt fölépítetted és elmesélted, igenis helytálló. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy valami problémám van. Volt, van mindenkinek, de ezen is a zene átsegít. A zene gyógyít. Én pici gyerekeknek énekeltem a kórházban, amikor ott dolgoztam. És elárulom, hogy van egy olyan jellegű felkérésem, ha majd itt a civil hivatásomat befejezem, hogy egy olyan szakemberrel együtt fogok valószínű hobbi szinten dolgozni, de a legnagyobb odaadással és elkötelezettséggel, ahol sérült gyerekeknek tartunk olyan mozgásfejlesztést és zene tanulást, amivel az ő szellemi és fizikai fejlődését tudjuk segíteni. És erre hála Isten, hogy ismerem a gyermekemnek egy volt tanárnénijének a lánya, aki ezt szeretné megvalósítani. Bőven fiatalabb ugyanállam ez a Jányka, és nagyon-nagyon szeretem, és boldog leszek, hogyha részese lehetek majd ennek a jövőbeli feladatnak is.
0: Hol látod magad néhány év múlva? Milyen céljaid vannak?
1: Igen, mindig van valami kis apróság. Hiába mondom azt, hogy na most már itt, akkor ez volt a utolsó és vége. Nem. Tehát az első dolog az, hogy ha bárki szeretne engem hallani, és meghív, állok elébe, akár zenekarral, bármilyen felkérésnek igyekszem eleget tenni, hogyha meg tudunk állapodni, ugyanis én ilyenkor távol vagyok a munkámból, illetve a családomtól. Tehát azért mérlegelek, de nagyon nagy örömmel és szívesen megyek, hogyha realitás van mögötte. Ez mellett vannak saját kitűzött tervek. Igyekszem a civil hivatásomból nyugdíjba menni, mert lassan elérem azt a lehetőséget a életkorommal, bár letagadok 15 évet kapásból. És tervezem, hogy még egy nagy önálló estet csináljak, szintén saját finanszírozásból, vagy minimális baráti, családi segítséggel. Meglátjuk, hogy ez hogy alakul, és ezt megtetézve a Hungarikum sorozatomból még egy lemezt, nótás lemezt kiadnék, ami ezen a koncerten bemutatásra kerül. Hogy miért, és még mi lenne az érdekessége ennek a koncertnek, azon túl, hogy szeretném szintén, hogy színes legyen, viszont csak nótás lenne szinte a lemez anyag, hogy mint ahogy az előző lemezemnél zsidó dalokat énekeltünk az elhangzott módon, ahogy meséltem, nagyon-nagyon sok olyan magyar nótánk van, aminek a szerzője zsidó származású. És én úgy gondolom, hogy a cigányzene és a maga a cigányság és a zsidóság majdnem, hogy nem választható el egymástól, főleg a zenei kultúrában, és szeretnék ilyen magyar nótákat összegyűjteni, nagy részint már meg is van, nehezebb csokorba állítani őket, és ebből ilyen formában szeretnék egy albumot, illetve ilyen szerzőknek a dalait, ilyen származású szerzőknek a dalait is megmutatni, összefoglalni. Nem kihangsúlyozva, mert nagyon sokan éneklünk ilyen magyar nótákat, nagyon sokan úgy is, hogy nem is tudják a szerzőnek a származását, csak mert tetszik a nóta, vagy épp belepasszol a nótacsokrába, és elénekli. Én is jártam így, de most kifejezetten ez is egy szempont, ami szerint összeállítom a zenei anyagot. Azt szeretném elmondani, hogy mindenki hallgassa a magyar nótát, és ha teheti, énekelje, és igyekezzen, hogy ez a mi műfajunk, mint Hungarikum, fennmaradjon minél tovább, és nagyon-nagyon örülök, hogyha ebbe vannak támogatók, akik azon dolgoznak, hogy a közönséget megfogják maguknak, és vigyék ilyen műsorokra, tehát a műsorszervezők vidéken is tudok jó néhányat, akik még élnek, vannak, és örömmel fogadom, hogyha én is részese lehetek egy-egy ilyen színpadi felkérésnek, és én is átadhatom azt az örömöt, azt a tudást, azt a magyar nóta szeretetet, amivel tudom ösztönözni a hallgatóságomat.
0: Hát sok erőt és kitartást kívánok a jövőben ezekhez a projektekhez, elképzelésekhez, és remélem hamarosan ismét beszélgethetünk, illetve beszámolhatunk majd ezekről a tervekről, illetve már az elkészült anyagokról. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
1: Úgy legyen, nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és hogy beszélgethettem veled, és hogy reménykedem benne, hogy örömöt szereztem a hallgatóságnak.
0: Köszönjük szépen! Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes volt a mai vendégem. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Ah, tu butea keresman. A detribut és unes. A te muro duha basol.

0: Rádiódi.
1: Gyertek fiúk, most a rádióba. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódi. Rólunk neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben a műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: A demokráciához egyaránt szükséges a kormány és a felelős ellenzék, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt. A kormányfő úgy fogalmazott, nem lehet egyszerre a demokrácia gyásznapjáról beszélni, majd kivonulni a parlamentből, lemondani a frakció vezetéséről, vagy elrepülni az Egyesült Államokba világbajnokságot nézni. Vagyis lehet, csak ezt a szavazóik elárulásának hívják, mondta. A választás éjszakáján megígérte, hogy minden magyar ember miniszterelnöke lesz, megígérte azoknak is, akik csalódottak voltak, vagy nem értettek egyet velük, idézte fel. Az idén több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját. Az adóhivatal eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött felhívást, aki még nem kapta meg az értesítést. A napokban számíthat rá, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A naptári éves gazdálkodóknak a 2025-ös üzleti évről szóló beszámolót 2026. május 31-éig kellett letétbe helyezniük és közzétenniük. A NAV első lépésként segít elkerülni a szankciókat. A felhívás átvételétől számítva 30 napot biztosít a beszámoló bírság nélküli pótlására. Ha ez is eredménytelenül telik el, a második felhívással akár 200 ezer forintos mulasztási bírságot is kiszab, és újabb 30 napot ad a teljesítésre, figyelmeztetett a NAV. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin bruttó 14 forinttal, a gázolaj pedig 7-tel drágul, írja a holtankoljak.hu. A mostani emelkedés azt jelenti, hogy a 95-ös benzin átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé 601 forint per literre emelkedik. A márciusban bevezetett ársapkával ugyanis a benzin árát 595 forinton, a dízelét 615 forinton rögzítette az Orbán kormány. A leköszönő kormány már a választások után meghosszabb az ársapka fenntartását, ezt akkor Magyar Péter is kérte. Útépítés miatt csütörtöktől lezárják a 18. kerületi Petőfi utcát az Üllői út és a Cifra György utca között augusztus 20-áig, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A közlemény szerint a munkálatok miatt a 182-es, a 182A, a 183-as, 184-es, 198-as, 202E, 284E, a 946-os és a 983-as autóbuszok terelve közlekednek. A 182-es és 183-as autóbuszok a Gilice tér és a Bókai Árpád utca közötti megállókat nem érintik, a Garai utcában és a Vércse utcában kialakított ideiglenes megállókban állnak meg. Legalább 5 ápolót

0: megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
1: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dick. Rólunk, neked.
2: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 rádiódikben, ez pedig a Roma Szalon kulturális magazin, amelyben vendégem most egy ifjú hölgy, akit szeretnék bemutatni a hallgatóknak, aki nem más, mint Varga Viktória. Szeretettel köszöntelek.
3: Sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm a meghívást.
2: Drága Vikikém, te mióta foglalkozol énekléssel?
3: Komolyabban 2 éve foglalkozok énekléssel, de tudni lehet, hogy nekem apukám énekelt régebben. Ő az Ámbol Jimmyvel is, a Csocsesszel is egy éjszakai bárban, a Margit szigeten volt a Havanna nevezetű bár, és na, minden éjszaka műsort adtak. És apukámtól örököltem ezt
2: a tehetséget.
3: Na jó, hát
2: ezt nem fogjuk átugorni, ezt a dolgot. De most hölgyektől nem illik megkérdezni, hogy hány éves, de akkor neked volt még találkozásod ezzel a társasággal?
3: Nem, sajnos. Nem. Én kicsi voltam, és úgy ugye akkoriban nehéz volt, mert nekem van egy bátyám, és köztünk 5 év van, és anyának elég nehéz volt megoldani, ugye, hogy 2 gyerekkel otthon, és így apának ez miatt így abba kellett hagyni a karrierét, és én nem cseppentem bele még ugye akkor abban az időben, mert picike voltam, de tudomást szereztem.
2: De akkor volna. Hallottál sztorikat.
3: Így van, igen.
2: Tehát az életed része volt Zambó Jimmy, ha akartad.
3: Igen.
2: Ugye? És hallottam. Igazából neked melyik műfaj az, amit te énekelsz, az igazából milyen műfaj, és hogy miért pont ezt választottad?
3: Nekem a kedvenc műfajom a pop, meg az R&B, de szeretem a nagyobb ívű lírai darokat is. Tehát amúgy mindenevő vagyok, a mulatos is, hát az imádom. Tehát meghalok egy jó pörgős zenét, és már egyből táncra perdülnék, úgyhogy mindenem a zene, tehát szeretek mindent.
2: De nyilván apu miatt azért ebben nőttél fel.
3: Igen.
2: Valamennyire. A Nekem ne című dalodról azt mondhatjuk, hogy ilyen balkáni jellegű, ugye? Balkáni stílus, de popzene.
3: Igen.
2: Honnan jött neked ez a balkániz?
3: Hát szeretem nagyon a balkánzenéket, a románzenéket, és igazából így a balkánzene, hogyha jól tudom, akkor így a románzenének, meg a cigányzenének a keveréke, meg egy kis ilyen török fűszer van benne, és nekem ezek nagyon tetszenek, és akkor így gondoltam, hogy egy kis újdonság, hogy tegyünk bele ilyen kis törökös hajlításokat, meg ilyen balkáni jellegű
2: ki
3: dolgokat.
2: Készítette a dalt?
3: A dalt Víg Arnold készítette, és a szöveget pedig a párja, Hazen Franz Bernadett írta.
2: Ezt úgy kell elképzelni, hogy mivel apu muzsikus, zenész, énekes, ezért teljesen egyértelmű volt, amikor te elkezdesz énekelni, hogy akkor ő elmondja neked, hogy jó, akkor kik azok a zenészek, akiket mellé lehet rakni, vagy volt ebben neked ilyen önálló gondolatod is?
3: Hú, hát amúgy inkább önálló gondolatom volt, mert apa az... igazából nem szereti annyira a mulatos zenét, tehát teljesen más jellegű, amiket ő énekel, az ilyen Michael Bublé, meg ilyen külföldi sztárok nagy dalait énekli, Stevie Wonder, ilyesmi, neki ez, ami így a szívéhez közel áll, úgyhogy ő a mulatosban annyira nincs otthon, meg nem is szerette, igazából nem tudom, hogy
2: neki
3: miért.
2: Neki ez érdekes volt, hogy te meg ezt választod.
3: Igen, nekem
2: meg
3: ez
2: a mai fiatalok imádják ezt a zenét egyébként.
3: Az biztos.
2: Én azt hiszem, hogy ennyire, lehet, hogy nem is volt olyan korszak, vagy valamikor régen, amikor ennyire pörgött, talán a 80-as években volt ennyire divatja a mulatos zenének. Neked kik a kedvenceid?
3: Hú, kedvenceim Leila, Dorina, őt is nagyon szeretem. Kiket mondjak még? Hát, a többi már inkább külföldi.
2: Hogy képzeljük a te énekesi életedet? Merre jársz fellépni? Hol lehet téged meghallgatni?
3: Úgy van, hogy ahova járok iskolába, mert ugye, hogy mondtam, hogy 2 éve tanulok komolyabban énekelni, ott minden fél évben és évvégén vannak ugye ilyen vizsgaelőadások, és ott felszoktunk lépni a Budapest Jazz Klubba, illetve a Ferencvárosi Művelődési Központba. Most is lesz egy vizsgánk, május 25-én és 31-én is.
2: És most már elárulod, hogy melyik suliban jársz?
3: Igen, Kővirágok Énekiskola.
2: Jaj, de aranyos neve van.
3: Igen.

0: Nem ismerem, merre található ez?
1: A Kertész utcában található ez az iskola.
0: Na hát akkor a város szívében van.
1: Így van.
0: Tulajdonképpen. És akkor itt mindenki csak éneket tanul, vagy van hangszeres hangszerismeret tanulás is?
1: Nem, itt mindenki éneket tanul, csak annyi van, hogy van, aki musicales, és van, aki ez a pop és könnyű zene, ugye ebbe vagyok én is.
0: Jaj, de jó. Ez nagyon jó. És akkor egy osztályon belül keveredtek, vagy van külön popzenei osztály, meg külön?
1: Van külön, igen, és ugye akkor is, tehát azt szerint osszák be, hogy mit tudom én, vannak a szeniorok, vannak a juniorok.
0: De jó.
1: Igen, a középkorosztály, úgyhogy mindenféle.
0: Oké, és akkor ez a te első dalod. Ez a te első dalod egyébként.
1: Igen, igen, igen, ez az első dal.
0: Hogyan alakult ki ez, hogy miről fogjon ez szólni? Volt ebbe beleszólásod? Mesélj erről egy picit.
1: Hú, hát úgy volt, hogy oda mentünk ugye az Arnoldék stúdiójába, és kérdezték, hogy milyen jellegű dalra gondolok. És akkor én egyből mondtam, hogy ilyen kis keverős, balkánias, kis törökös feeling, és mondtam ugye egy pár szót, amiről szerettem volna, hogy szóljon ugye a dal. És akkor mondtam, hogy legyen benne ez a szabadságérzés, legyen egy kis ilyen csalódásról szóló, hogy a fiú úgymond, vagy a fiú miatt nem tudott felemelkedni a lány, meg ilyesmi, de ennek így nincs semmi háttértörténete, csak így valahogy ez volt épp így.
0: Ez jött neked pont. Hát hallunk ilyen sztorikat,
1: igen.
0: Tudod. Megkérdezhetem, hány éves vagy?
1: Igen, 29.
0: Ó, hát te nagyon fiatal vagy még. Viszont már időben ahhoz, hogy akkor elkezd a saját karrieredet, és egyébként tudom, hogy voltál a Dik televíziónál. Kinek a vendége voltál?
1: A Kovács Máténak voltam a vendége.
0: Voltál.
1: Igen.
0: Mesélj, milyen élmény volt neked ez a forgatás?
1: Nagyon jó élmény volt. Igazából tök könnyedén ment. Nekem a Máté már így kísért is vizsgakoncerten, tehát lekísért a
0: Szóval már kollégák vagy.
1: Igen, úgyhogy nagyon összeszoktunk már, és nagyon szeretek vele dolgozni. Tehetséges.
0: Nagyon szép fiatalos vagy, nagyon üde vagy, sőt, köszönöm. Még azt is mondom, hogy a korodnál sokkal fiatalabbnak nézel
1: egyébként.
0: Jaj,
1: de jó, ez egy bók.
0: De hogy arra szeretnék én kanyarodni, hogy a zenén kívül más is érdekel téged, mert hogy most éppen belekezdesz egy vállalkozásba, ha jól tudom.
1: Igen, hát nekem régebben már volt egy vállalkozásom 2020-ban, csak sajnos a Covid elvitte. És úgy voltam vele, hogy egy kis pihenőt hagyok, akkor tértem úgy rá az éneksulira, és most ugye 2 éve járok a suliba, ennek pont vége lesz májusba, és május 1-én nyitom az első komolyabb szépségszalonomat.
0: Na hát.
1: Úgyhogy ez így teljesen az én formámra van szabva, gyönyörű lesz, teljesen ilyen belvárosi feeling, úgyhogy tényleg minden ilyen csecsebecse. Úgyhogy nagyon szép.
0: Na, ez nagyon érdekel engem. Végre egy téma, ami rég került szóba. Most, amikor szépségszalonban gondolkodsz, akkor mi alapján választod ki azt, hogy mik legyenek ott, milyen kínálat egy szépségszalonban 2025-ben, mire vágynak a nők, korosztály függő-e egyébként, hogy mire vágynak, melyek a legdivatosabb olyan szakemberek, akiket keresnek a hölgyek?
1: Hát szerintem amúgy a szépségipar az annyira tág, hogy mindenkinek megvan az, amit ugye maga szeret. Tehát most az idősebb korosztálynak gondolok az ilyen arckezelések, ránctalanító kezelések, a fiatalabbaknak ugye a műszempilla, műköröm, és leraktam a műkörmöst is, mert én amúgy ugye az OK-én szereztem meg a kozmetikus végzettségemet, 3 évet tanultam érte, és utána ugye elmentem tanfolyamokra, van amúgy 12 darab oklevelem, amire büszke vagyok, nagyon sok mindent elvégeztem, köszönöm, és utána elmentem még egy wellness oktatási központba is, leraktam a svéd masszást, pluszba a talp, meg a cellulit masszázs, ez ugye ilyen zsírbontó, ez nyár előtt egy kis ilyen plusz, hogy ugye a narancsbőrt levarázsolja a csajokról.
0: Na jó, hát erről most mesélned kell. Miről van szó?
1: Tehát ez olyan kezelés, hogy ezt ilyen kúraszerűen kell csinálni, és igazából ez egy masszázs, tehát ilyen nyirokmasszázs, amit ugye köpőjel is lehet végezni, van mindenféle ilyen masszőrszerszám hozzá,
0: meg kellék.
1: Tehát
0: akkor ez nem valami gépezet, hanem ez egy emberi kéz.
1: Kézzel, így van, kézzel jól meggyúrod a combot, hasat, minden olyan területet, ahol ugye ott vannak a makacs zsírpárnák, és amúgy nagyon jelentős a változás. Nekem volt két vendégem, két fitnesses csajszi, akik ugye ilyen fitness versenyekre jártak, és centikben nagyon sokat változtak, meg így teljesen letisztult a bőrük, úgyhogy tényleg ég és föld volt a különbség.
0: Én láttam videókon ezt a köpölyözés, vagy minek
1: igen, ilyen, igen.
0: És olyan csúnya, ilyen kékes, piros foltot
1: igen,
0: hagyott.
1: Ez ilyen sajnos, mert ugye ez vérbőségfokozás, meg anyagcserkentő, tehát ez nagyon sok mindenre jó, ez a kínai orvoslásban volt.
0: Aha, én mindig azt hittem, hogy azért teszik oda ezeket a kis, nem tudom, olyan, mint egy kis búra, hogy segítsenek leválasztani a letapadt izmokat,
1: is,
0: hogy ez
1: így felszínű. Van, amúgy ez igaz, ezt kihagytam.
0: Igen?
1: Igen.
0: Jó, akkor nem hülyeséget gondoltam.
1: Nem.
0: Tehát akkor ez arra is jó, hogy segítsen a letapadt izmokra,
1: igen.
0: De ezen felül, akkor ezek szerint arra is alkalmas, és ezt pont jelzi ez a nagy piros folt, vagy kék, mert már olyat is láttam,
1: igen.
0: Hogy a vér áramlását ott fokozza.
1: Így van, igen. Úgyhogy ez egy nagyon jó, tehát én is járok amúgy masszörhöz, hát mikor, hogy van időm, de azért egy-két havonta el szoktam járni, és mindig kérem, hogy ugye a köpőzést csináljuk, és igaz, hogy csúnya utána a hátam egy hétig, de viszont így úgy jövök ki tőle, mint hogyha ilyen teljes tehertől megszabadulnék, úgyhogy nekem
0: igen, mert nagyon
1: segített.
0: Jók az izmoknak.
1: Igen.
0: Tehát egy hét alatt tűnnek el ezek
1: így
0: a foltok
1: van, igen,
0: körülbelül. Akkor nem kell ettől megijedni,
1: nem.
0: Ha ilyet látunk, mert ez semmilyen károsodást
1: nem
0: okoz
1: hát
0: a bőrön.
1: Hát annyi, hogy azért így ne a strand szezon előtt csinálja az ember, hanem inkább így próbálja elkezdeni tavasszal, és akkor nyára pont jó lesz.
0: Na figyelj, engem most a körmök is nagyon érdekelnek egyébként, mert azért most tényleg nagyon fontos része a nők életének. Tehát az, hogy nem voltak körmösnél, vagy nincs rendben a körmük, hát nyilván nektek meg szokott ez. Az én korosztályomnak annyira nem megszokott ez, mert maximum, aki hosszú körmöt szeretett volna, az kilakkozta, meg voltak ezek
1: igen.
0: A reszelők. Aztán képzeld, utána jöttek a porcelán körmök, aminek az volt a hátránya, hogyha véletlen letört, akkor vitte a húst is. Tehát az nagyon veszélyes
1: igen. Én sose
0: volt.
1: Szerettem.
0: És aztán így az én tudomásomban eljutottam addig, hogy ilyen felépített köröm, meg géllak, de akkor most már tényleg minden körömműveltségemet elmondtam. Most mi a menő, milyen köröm, milyen anyagot használnak, mik a legújabb trendek?
1: Hát én úgy vettem észre, hogy amúgy a géllak most ugye a legnagyobb divat, tehát amúgy régen ez a hosszú köröm minél csicsásabb legyen, de ugye ez is szerintem emberfüggő. Nekem is mikor milyen hangulatom van, tehát amikor jön a nyár, akkor inkább legyen hosszú körmöm, mutatós, neon, mindenféle színeiben, tehát ilyen kis dögös, csajos, de mikor így évközben van, és ugye a tennivaló, a munka, mit tudom én, akkor úgy vagyok vele, hogy akkor inkább legyen rövid, amivel könnyű dolgozni, most meg ugye pláne már én csak rövidbe fogom nyomni, géllak, sima körömhossz, mert ugye a kozmetikánál nekem figyelni kell arra, hogy amikor masszírozom az arcot, akkor nehogy megsértsem.
0: Na most mi a divat abban, hogyha valakinek mondjuk nincs körme, mint ahogy nekem, ugye szándékosan én így szeretem.
1: Uh-huh.
0: De hogyha mondjuk én azt gondolnám, hogy szeretnék hosszú körmön, most milyen anyag a divat, amivel pótolják, hogy ez hosszabb legyen.
1: Hát a sima zselé szerintem amúgy az a legjobb.
0: Ez az, amikor azt látom, hogy a köröm alá beillesztenek egy formát, és akkor arra építik rá.
1: Van olyan is, tehát van már ez a póligél, ami aha. Ugye olyan, hogy van egy sablon, és akkor abba ugye befested maga ezt a porcelánanyagot.
0: Ez is porcelán akkor?
1: Igen, ez porcelánanyag, és ráilleszted ugye a körömlemezre. És akkor ezt berakod az UV lámpába, ez megköt, és akkor már ott a kész köröm. Tehát nem kell szenvedni az építéssel. Tehát annyi újdonság van már, hogy amúgy kinek mi jön be.
0: Nagyon izgalmas.
1: Igen.
0: Még ilyeneket fogok vár kérdezni, mert
1: jó.
0: A múltkor láttam a TikTokon, mert én nagyon nagy TikTok tekergető lettem.
1: Én is imádom.
0: És ami egyébként baj, mert nem is tudok elaludni a nélkül.
1: Az biztos.
0: Hogy valakinek valamiféle nem tudom, olyan volt, hogy be lett volna mohásodva így a körömágya, az micsoda?
1: Hú.
0: Jaj, hogy nézel rám?
1: Mohásodva?
0: Jó, biztos nem. Olga.
1: Olga? Hát az ilyen körömgomba.
0: Oh.
1: Tehát igen, az ugyannak a változata, de még a finomabb változata. Amikor már be van algásodva, akkor az olyankor azt már pihentetni kell.
0: És az mitől alakulhat ki? Mindenkinél kialakul? Szóval lehet-e ezzel ellen védekezni? Illetve elmondjátok-e a vendégeteknek, hogy ez megtörténhet? Ezt tudják az emberek, amikor ezt bevállalják, ezeket a körmöket?
1: Persze. Hát igazából ugye van egy alap, amiből indulunk, hogy megmanikűrözzük ugye a körmöt, igen, utána mindenféle anyaggal le kell kezelni. Van egy előkészítő folyadék, nail prep, primer, tehát ezek zsírtalanító és gombaölő egyben. Értem. És akkor, hogyha ezt normálisan, meg ugye az eszközök is azért normálisan le vannak fertőtlenítve, akkor nem lehet gond, de értem, azért így mondjuk nekem azt mondták, így nekem is ugye a körmösöm is, meg a pillásom is, hogyha normálisan csinálja a szakember a munkáját, akkor nem kell pihentetni, mert hogyha normálisan meg van építve egy köröm, vagy normálisan fel van helyezve egy műszempilla, akkor az regenerálódik alatta.
0: Ne haragudj, hogy ilyeneket kérdezek tőle, de engem ezek érdekelnek. Szóval azt mondod, hogy ez azért alakul ki, mert ott a saját emberi köröm, és a felhelyezett akállak,
1: igen,
0: akár hát
1: rosszul lett felhelyezve.
0: Oda bemehet pára, a
1: így
0: levegő.
1: Van. A levegő, és aha, akkor attól már az be is gombásodhat. Tehát ahogy
0: de
1: ugye
0: ha jól
1: éri
0: van
1: a
0: felhelyezve, akkor ez nem fordulhat.
1: Igen, elő, igen, igen. Hát figyelni kell, hogy ugye normálisan legyen ugye felhelyezve, ne érje külső szennyeződést, tehát azért, hogyha normális a munka, akkor nem lehet gond.
0: Van valami előírás arra, hogyha valakinek ilyen épített körme van, arra hogyan kell vigyázni, vagy hogyan kell másként kezelni, mint a saját körmünket?
1: Szerintem ilyen előírás nincsen.
0: Nincs
1: amúgy.
0: Ilyen.
1: Nincs.
0: Tehát ugyanúgy végzi az ember.
1: Igen,
0: tehát
1: igen,
0: mosogathat
1: igen.
0: vele
1: persze,
0: az ember.
1: Persze, mindent, mindent. Aha. Hát csak meg kell szokni. Mondjuk, hogyha nekem is hosszabb körmöm van, akkor azért úgy nyúlsz mindenhez, hogy hát azért igen, ne törd le, de hogyha rövid, akkor meg ugye egyszerű vele a munka, tehát
0: tehát ezekhez már nem kell alkalmazkodni.
1: Igen, nem,
0: és
1: nem,
0: akkor
1: nem.
0: Még itt van a géllak is, ami meg azért felelős, hogy az embernek ne pattogjon le a köröm lakja.
1: Igen, tehát az erősíti a kis saját körömlemezét, mégis van egy kis szín rajta, ki miért szeret, abból is azért van ugye, hát nyilván több szint lehet választani, aki a visszafogottat szereti. Nekem mondjuk most ilyen kis sellőporos, és nagyon szeretem a nude színeket, tehát van ilyen időszakom, amikor ezt szeretem, de van, amikor ugye bedurulok, akkor jöhet a piros, a rózsaszín.
0: Amúgy nekem is
1: szín.
0: Ezek nagyon tetszenek. Igen. Ezek olyan kis Chanel-esek, tudod?
1: Igen.
0: Ugye?
1: Ilyen
0: nekem
1: kis csajos,
0: igen,
1: visszafogott.
0: Ehhez a fekete ruhához, ami rajtad
1: igen,
0: van, pontosan ez illi. A másik ilyen, ami nélkül egy 21. századi fiatal hölgy nem akar kimenni az utcára, az pedig ugye a műszempilla. Na most ez ebből is mond már, hogy milyen fajták vannak. Én azt láttam még eddig életemben, vagy a kezem olyan volt, amit a boltban árulnak, ilyen kis műanyag dobozkában.
1: Igen, igen, abból volt a tincses, mondjuk még a mai napig is van a tincses, meg a soros, és akkor ehhez lehet venni egy sima ragasztót, és akkor ezt felrakod, és ki hogy vigyáz rá, mondjuk általában egy hétig, de én mondjuk nem bírnám ki. Tehát az ilyen műanyag, rossz minőségű pillát azért úgy vagyok vele, hogy inkább alkalomra oké, egy szép alkalmi sminkre mondjuk, hogyha megy az ember valahova, és nincs ideje, vagy időpontja esetleg a szakembernek, hogy ugye csináljon neki egy épített pillát.
0: Aha, tehát akkor ez egy instant megoldás.
1: Igen, igen.
0: Ilyen vészhelyzetre.
1: Igen.
0: De egyébként, ami nálatok, vagy bármely szalomban van, az nem ilyen anyag.
1: Nem, az a rendes épített pilla sejempillákból, tehát az teljesen...
0: Valóban sejemből készül.
1: Igen.
0: Tényleg?
1: Ez nagyon jó minőségű, és ezek tartanak is, meg ugye ezeknél fontos a ragasztó minősége is. Tehát most, hogyha veszel egy kínai boltba egy ragasztót, akkor azért az nem lesz olyan jó,
0: nem
1: se
0: lesz
1: a
0: olyan
1: szemnek, meg ugye a tartósága se. De olyan jó ragasztókat gyártanak már, meg ugye van ez az új technika, ez az UV-ledes technika, hogy mint a körömnél, ugye berakod, és akkor az UV-led megszárítja a körmöt. Na most a pillánál is, itt az UV-led a ragasztót szárítja. Szárítja már, és ugye úgy marad fent az épített szál a pilládon.
0: És ez az UV, ez rámegy akkor a szemhéjre, ugye? Oda kell
1: igen,
0: tartani.
1: Igen, hát annyi, hogy le kell takarni. Én voltam ilyenen is, meg olyanon is. Én nekem amúgy a sima az jobban bejön. Én úgy vagyok vele, hogy nekem ez az UV nem volt annyira tartós, úgyhogy én maradok a hagyományosnál.
0: És azt tincsenként helyezik fel.
1: Nem, ezeket szálanként. Mondjuk amúgy van, amit már úgy tincsenként is tehet, mert ugye vannak a jobb minőségű preméd, meg prométh pillák, és ezeket már lehet felhelyezni úgy is, tehát hogy előre meg van fanolva, és akkor nem kell neked azzal szenvedni, hogy te még fanolgatsz, meg mit tudom én, tehát időben kicsit takarékosabb, hogyha azzal dolgozik az ember.
0: Ugye?
1: Igen, hát az ilyen előre fanolt inkább mondjuk azt.
0: Az mennyire igaz, hogy van ebben a pillákban olyan is, ami akár emberi hajból készül.
1: Hát, na erről még én nem
0: ez
1: hallottam.
0: Lehet, hogy ez városi legenda.
1: Lehet, de nem tudom. Tehát a szemről hallottam, de hogy azon felül, hogy ilyen ennyire természetes pilla van-e?
0: Ez nem létezik, ez csak egy legenda. Ugye?
1: Nem tudom, már a mai világban nem lehet tudni, miből mit csinálnak.
0: Én őszintén megkérdezem tőled, hogyha olyan hölgyel találkozol, akinek nincsen körme vagy pillája, akkor az olyan, mintha ez ápolatlan lenne, vagy ha nem lenne. Most melyik kategória? Nem elég divatos, vagy nem elég ápolt?
1: Nem, szerintem egyik se amúgy. Tehát most, hogyha valaki úgy érzi, hogy ő ez a naturális, és nem szeretne beállni a tömegbe, mert azért a tömegnek már valljuk be, hogy csak ott van a géllak, csak ott van a műszempilla, és tehát nincs olyan különbség, vagy annyira nem tudom, tehát így nem különbözik az emberektől, és szerintem amúgy szép, hogyha megmarad valaki ilyen naturálisnak, mint amúgy amilyen te is vagy, tehát nekem ez is tetszik. Én elfogadom.
0: Hát jó, lehet, hogyha én is 29 lennék, még én is tolnám ezeket a dolgokat. Nagyon kényelmes már az én koromban ezeket elhagyni. De hogy mennyire jó ez, mert egyébként meg ezek a pillák nagyon szépen kiemelik a szemet.
1: Igen.
0: Ami
1: igen.
0: Meg pont fordítva, tehát pont az idősebb korosztálynak van arra szüksége, hogy jobban ki legyen emelve a szeme, de hogy ez nagyon érdekes összetevő ennek a korszaknak, amiben élünk,
1: igen.
0: Hogy tényleg olyan fontos lett. Volt valamikor az én időmben, az fiatalok nem akartak kimenni napszemüveg nélkül, akkor az volt ez, hogy oké, van rajtad ruha, nálam van a pénz, a kulcs, nem tudom, és a napszemüveg. Na most ugyanilyennek hallom én a fiataloknál ezt a műkörmöst, hogy van-e időpontom nála meg a pillást.
1: Tehát igen, most már ez ilyen. Tehát én is két hetente járok, jó mondjuk pillára két hetente, mert nekem nagyon hamar lenő a saját pillám, tehát vagyis, hogy hamar nő a pillám, és ezért én két hetente töltetem, de hát van, aki egy hónap, vagy havonta töltet.
0: Aha, mert ugye ez rajta van a saját szempillán.
1: Így van, és ez ugyanúgy és nő le.
0: Nőni.
1: Igen, igen. Ahogy na regenerálódik.
0: Hát, de aranyos lehet, amikor...
1: Igen, elkezd... az nagyon rossz. Én már olyankor elkezdem húzogatni, morzsolgatni, úgyhogy olyankor már nem szeretem. A körmöm az kibírja a 3 hetet, úgyhogy nekem így jön ki, de hát ez ilyen 2-3 hetente, ez mindig megvan ez a program.
0: Na, de a te szalonodnál tartottunk, ugye?
1: Igen.
0: Akkor nyilvánvaló lesz nálatok körmös pillás, gondolom.
1: Mindent én fogok csinálni.
0: Ja, te ezt nem, ez a te saját,
1: ez
0: nincs
1: saját,
0: melletted
1: nincs,
0: más, aki dolg.
1: Nincs jó. Senki. Én nem voltam már csapatban, és nekem nem jött be.
0: Igen?
1: Igen, mert ugye úgy volt, hogy az első szalonom, amit ugye mondtam, hogy a Covid elvitt, azt egy évig vittem, és akkor utána azt így hagytam, mert hogy úgy láttam, hogy így nem igazán van pénz az embereknek erre, meg hogy ugye a Covid alatt, meg a válság, meg mit tudom én. Úgy voltam vele, hogy egy kicsit pihentessük, aztán végül is pihentem egy hónapot, és mondom, elmegyek inkább csapatba, megnézem, hogy hát, ha beilleszkedek egy olyan helyre, ahol van egy körmös, meg egy fodrász, akkor ők tudnak nekem vendéget adni, és akkor így ezzel nekem bővül ugye a vendégköröm. De hát nem így lett, tehát sokkal rosszabb lett. Úgyhogy 3 hónapot dolgoztam egy helyen, most nem nevezem meg, és igazából a 3 hónap alatt egy szemöldökszedésem volt. Mármint ugye egy vendég volt, aki szemöldökszedésre jött, és ő is egy taxis volt. Úgyhogy nekem
0: tehát
1: az nagyon nem
0: nehezebb.
1: Érte meg. Igen, nekem
0: nem, volt ez
1: nem,
0: neked
1: nem jött
0: jó.
1: Be.
0: Jó, igen. Akkor most egyedül kezded a szalont.
1: Igen, igen, csak is.
0: Milyen, akkor beszéljük át, milyen szolgáltatásokat kínálsz.
1: Jó, szolgáltatások ugye főként kozmetika. A kozmetikán belül gépi kezelések, ugye szőrtelenítés, abból is van már több fajta, ugye van a cukorpaszta, ami nagyon modern, ez ugye így a lágyabb részekre van. Akkor van ugye a műszempilla, smink, hát ugye alkalmi, meg nappali, hogyha ballagás, vagy esküvő, vagy szülinap, bármi van, akkor tudnak jönni arra is a vendégek, illetve ugye a masszázs, amit mondtam, svéd masszázs, talp, cellulit, úgy gondolom, hogy ez egy ilyen plusz, tehát ez nem olyan megterhelő nekem mondjuk, mert azért fárasztó, de szeretem csinálni, és ezzel egy kicsit így megcélzom az idősebb korosztályt is, akinek fáj a háta, vagy mondjuk pont a fitnesses csajokat a cellulittal, tehát szerintem ez egy jó dolog lesz, illetve ugye a köröm, na de mivel nekem a fő a kozmetika, ezért én a körömbe építeni nem fogok, hanem csak géllakkozni. Erősített géllak, saját köröm hosszra, azt úgy, ahogy szeretnék, díszítem, És ennyi.
0: És hol lesz ez a szalon?
1: A 15. kerületben lesz, Nyírpalota út 5. És van már neve, van már Insta, Facebook, úgyhogy nyugodtan lehet követni, csajok. Az a nevem, hogy Beauty Time by VV, mivel Varga Viktória vagyok, ja, és igen. Akkor így jött ez az egész.
0: Na hát ez nagyon cuki, akkor be lehet követni téged az oldalra. Akkor mikor nyitsz tulajdonképpen?
1: Úgy gondoltam, hogy május 1-én nyitok. Tudom, hogy ünnepnapra esik, de úgy gondolom, hogy akit érdekel, akkor ő aznap is el fog jönni és megnézi, vagy esetleg másnap, de mondták a szüleim is, hogy hát miért pont akkor, de valahogy úgy érzem, hogy nekem így hó elején szeretném elkezdeni, és akkor az lesz úgymond a szalonnak a szülinapja, tehát már be is állítottam a Facebook, meg az Instagram oldalon is, hogy ekkor alakult meg, innentől kezdem, mert én így hó közepén, meg hó végén nem akarok kezdeni. Tehát kezdjük egy teljes egész hónappal, aztán meglátjuk.
0: Hogyha ezt érezted, akkor biztos ez lesz az, ami majd rezonál a te,
1: remélem,
0: a neked meg a szalon sorsával, úgyhogy ez biztos nem véletlenül van.
1: Igen.
0: Egyébként. Tehát akkor nyáron, májusban elindul a szalon, gondolom akkor egész nyáron dolgozni fogsz, meg kívánom is,
1: igen,
0: hogy egész nyáron sokat dolgozza, de egyébként azon kívül, hogy fogod tudni beépíteni, ha esetleg ezzel a dallal kapcsolatban meghívnak énekelni például valahova.
1: Hát úgy gondolom, hogy simán lehet így többfele is orientálódni, úgyhogy nem lesz gond. Tehát ott lesznek ugye nekem májusban a vizsgák is, még ugye attól függetlenül, hogy én elsőjén nyitok, ugye ott lesz 25-én egy énekvizsga, 31-én, tehát megpróbálok mindent úgy beosztani, hogy nekem is, meg ugye a vendégeknek is, illetve az énekes karrieremnek is jó legyen.
0: Na, és aztán majd párhuzamosan meglátjuk, hogy...
1: Igen, hogy melyik válik be.
0: Hogyan fog ez úgy haladni. Egyébként nyáron te ilyen strandolós alkat vagy?
1: Annyira nem szeretem. Tehát nekem így kiskoromban víziszonyom volt, tehát nekem így volt egy pár olyan dolog, én a magasságot se szeretem, úgyhogy van egy-két ilyen rigolyám. Inkább strand nem, hanem a buli. Buli.
0: Te bulizós csaj vagy.
1: Igen.
0: Nagyon.
1: Menjünk el egy klubba, egy szalsza bárba, vagy csak karaokiba, mert ugye ott tudok énekelni, meg ott jönnek a visszajelzések, úgyhogy nekem ez inkább, mint egy strand, és akkor fröcskölnek a gyerekek, meg mit tudom én. Úgyhogy én ezt jobban szeretem.
0: Azért kérdeztem én ezt, mert beszéltünk a dalodról, és hogy nagyon ilyen, hát nem is tudom, ilyen törökös, balkános, nehéz meghatározni ezeket a stílusokat.
1: Igen.
0: És valahogy így láttalak magam előtt, hogy te biztos az a fajta csaj vagy, aki így megy Törökországba, és akkor arra mászkál, arra nyorol.
1: Nem. Amúgy Horvátországba szoktunk járni, de amúgy törökbe is kinéznék amúgy egyszer, lehet, hogy majd jövőre, mert most már le van foglalva a horvátországi
0: oda
1: utazásunk.
0: Oda fogtok menni?
1: Igen.
0: Mesélj már nekem erről egy picit, mert néha én is gondolok egyébként rá, hogy jó lenne, mert hogy közelebb van, meg könnyebb oda kerülni. Mesélj már nekem egy picit Horvátországról.
1: Hát nagyon szeretem amúgy, nekem teljesen, hiába mondják azt, hogy ez ilyen, olyan, mint egy Balaton, szerintem amúgy ebben nincs igazság, tehát lemész, vagy ugye elmész Horvátországba, és teljesen más a légkör, teljesen másak az emberek, a környezet, úgyhogy én nagyon szeretem, nem lehet összehasonlítani egy Balatonnal. Nagyon jók a kaják, én szeretem
0: milyenek
1: őket.
0: Milyenek az emberek? Milyen?
1: Nagyon kedvesek.
0: Kedvesek?
1: Teljesen emberek? Más, mint itthon. Úgyhogy én amúgy, hogyha tehetném, és így a családi köröm is hagyná, meg engedném, mondjuk hagynák szerintem, csak lehet, hogy én nem hagynám őket itt szívesen, de én kiköltöznék külföldre, mert amúgy ott szerintem előrébb lennék a kozmetikával is, illetve az énekes karrierrel is, tehát én több lehetőséget látok.
0: Mit esznek a horvátok?
1: Vegyesen van minden, képzeld el, hogy volt olyan, hogy nyáron ugye elmentünk, sétálgattunk, és felfedeztünk egy magyar éttermet, tehát ilyen magyar kaják voltak,
0: na
1: minden.
0: Hát. Igen, de úgyhogy, a szakács is magyar volt, vagy csak,
1: nem,
0: magyar menü
1: csak így,
0: volt?
1: Igen, magyar menüt is megtaláltál, úgyhogy amúgy kóstoltam már csevapcsicsát, én nagyon szeretem, mindenfélét.
0: Nem
1: a halakat
0: idegen.
1: Nem szeretem.
0: És náluk gondolom
1: igen,
0: sok hal
1: igen. Tehát nekem ezek a tengeri dolgok, ezek nem. Még a szagát sem bírom, de mindenféle hús, meg amúgy én nagyon köretes vagyok. Én nagyon szeretem a sült krumplit is, jó, hát azt nem lehet elrontani nyilván, úgyhogy...
0: Akkor te a halat nem is szoktad meg.
1: A halat nem.
0: De egyébként olcsóbb ott a halétel, hogy ott a tenger?
1: Fú, hát szerintem amúgy árban amúgy hasonló. Tehát ott is attól függ, hogy milyen étterembe ülsz be? Tehát most, hogyha van egy étterem, mondjuk pont ugye a tenger mellett, akkor azért ott megkérik az árát, de nem vészes szerintem.
0: És hogy... milyen a tengerpart? Tehát be lehet menni fürödni, fürdőzni?
1: Igen, igen, igen.
0: Homokos, kavicsos, milyen?
1: Igen, homokos is, kavicsos is, igen? De erre van ugye ez a tengeri cipő.
0: Na, úgy akkor ezt meséld, mert ezt nem tudom.
1: Hát ez olyan, mint egy ilyen vízi
0: ilyen
1: cipő. Igen, gumicipő, és akkor így rajtad van, és hát ugye oké, hogy beázik, az egy nem egy jó dolog, hogy ugye a vízbe vagy benne, és akkor hót vizes, de viszont véd attól, hogy belelépj egy kavicsba, vagy bármibe, úgyhogy, de mondjuk ez én olyan, nem szeretem egy, annyira.
0: Olyan formájú, mondjuk, mint a titokzokni, és akkor...
1: Nem, amúgy teljesen olyan, mint egy cipő.
0: Aha.
1: Ilyen vízicipő. Amúgy.
0: Be kell kötni?
1: Igen, igen.
0: Tényleg? Igen. De jó. És akkor ebbe bele tud menni a víz, vagy esetleg a homok
1: igen,
0: is?
1: Igen, igen, de viszont a kő nem.
0: És akkor véd azoktól a sérülésektől?
1: Igen, bármitől, mert azért én így félek, hogy így, mit tudom én, jó, így a halaktól nem azért, de hát
0: van élő
1: bármi ki tudja.
0: Azon a parton, ahova te jársz?
1: Hát az a baj, hogy én annyira nem úszok be, mivel ugye mondtam, hogy nem szeretem a vizet, így a
0: csak
1: strandból
0: besétálsz.
1: Kiindulva, igen, csak besétálok egy picit, egy-két fotó erejéig, aztán utána jövök is ki. Tehát így bejebb biztos, hogy van élő világ, de én nem szoktam így. Annyira nem, inkább így megmaradok tisztes távolságba, és akkor ennyi.
0: Na, hát akkor nagyon kellemes nyaralást kívánok majd neked, de előtte egy nagyon kellemes élmény legyen a szalon megnyitód, azt kívánom.
1: Remélem.
0: És megtaláld a vendégkörödet, és ki tud magad élni, illetve nagyon jó vizsgát kívánok még
1: köszönöm
0: neked.
1: Köszönöm szépen.
0: Varga Viktória volt a vendégem, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem.
1: Köszönöm én is.
2: Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: szerencsérhely,
1: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak.
2: Hey, gyertek fiúk most a rádióba, hey, reggelig szól nektek a diknóta.
1: 100.3 Rádiódik. Ikonikus folklorzenék minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Pályázat romáknak. 30 millió eurót oszt szét a kormány a roma közösségekkel rendelkező településeknek, megnyílt az új pályázat. A szlovák kormányhivatal 30 millió eurós pályázatot hirdetett meg a marginalizált roma közösségekkel rendelkező települések számára, elérhető lakhatási projektek támogatására. A forrásból új lakások építését, felújítását és kapcsolódó szolgáltatásokat finanszírozhatnak. A támogatás keret a kevésbé fejlett régiók számára áll rendelkezésre, vagyis valamennyi megye pályázhat Pozsony megye kivételével. Az első értékelési kör jelentkezési határideje 2026. szeptember 4-e. Támogatásból elérhető áru lakások építésére, felújítására, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésére lehet forrást igényelni, különös tekintettel a marginalizált roma közösségekre. A pályázat kizárólag azoknak az önkormányzatoknak szól, amelyek szerepelnek a roma közösségek atlaszában. Az új felhívás több változást is tartalmaz a korábbi pályázathoz képest. A legfontosabb módosítás, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor már jogerős építési engedéllyel kell rendelkezni. Pontosították az akadálymentesítésre vonatkozó előírásokat is, eszerint az egyetemes tervezési elveknek megfelelő lakások arányának legalább 15%-ot kell elérnie a teljes lakásállományon belül, beleértve a családi házakat is. Az Európai Unió környezetvédelmi célkitűzéseivel összhangban a pályázatból nem támogatható olyan fűtési vagy főzési rendszer kialakítása, amely egyedi, szilárd tüzelésű kályhák használatára épül. Folytatni szeretnénk a marginalizált roma közösségekkel rendelkező települések támogatását és hozzájárulni az ott élők életkörülményeinek javításához, nyilatkozták a szlovák kormány roma közösségekért felelős biztosa. A romáknak szóló célzott támogatások elengedhetetlenek a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, a szegénységi ciklus megtöréséhez és a kirekesztés felszámolásához. Ezek a programok közvetlenül elősegítik a hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci integrációját, az esélyteremtést az oktatásban és a lakhatási körülmények javítását is. A támogatások legfőbb céljai és területei az oktatás és felzárkóztatás, a korai iskola elhagyás megelőzése, ösztöndíjak, például roma oktatási alap és mentorprogramok biztosítják, hogy a roma fiatalok versenyképes végzettséghez jussanak. Foglalkoztatás, a munkaerőpiaci integrációt segítő képzések és diszkriminációmentes foglalkoztatást ösztönző állami vagy uniós támogatások csökkentik a munkanélküliséget.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: Trovavo che me già non le scienze te quella che temero. Trovavo che...
0: Ez volt a Roma Folk.
2: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
2: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
2: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dicken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando!
3: Na most már elhagyjuk a fejen lévő testrészeket, és haladunk lejjebb. A nyak az úgy van, hogy kóri.
4: Kóri.
3: Szityuvász Losasa.
4: Tanuljunk örömmel.
2: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
0: Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Pályázat romáknak. 30 millió eurót oszt szét a kormány a roma közösségekkel rendelkező településeknek, megnyílt az új pályázat. A szlovák kormányhivatal 30 millió eurós pályázatot hirdetett meg a marginalizált roma közösségekkel rendelkező települések számára, elérhető lakhatási projektek támogatására. A forrásból új lakások építését, felújítását és kapcsolódó szolgáltatásokat finanszírozhatnak. A támogatás keret a kevésbé fejlett régiók számára áll rendelkezésre, vagyis valamennyi megye pályázhat Pozsony megye kivételével. Az első értékelési kör jelentkezési határideje 2026. szeptember 4-e. Támogatásból elérhető áru lakások építésére, felújítására, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésére lehet forrást igényelni, különös tekintettel a marginalizált roma közösségekre. A pályázat kizárólag azoknak az önkormányzatoknak szól, amelyek szerepelnek a roma közösségek atlaszában. Az új felhívás több változást is tartalmaz a korábbi pályázathoz képest. A legfontosabb módosítás, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor már jogerős építési engedéllyel kell rendelkezni. Pontosították az akadálymentesítésre vonatkozó előírásokat is, eszerint az egyetemes tervezési elveknek megfelelő lakások arányának legalább 15%-ot kell elérnie a teljes lakásállományon belül, beleértve a családi házakat is. Az Európai Unió környezetvédelmi cél kitűzéseivel összhangban a pályázatból nem támogatható olyan fűtési vagy főzési rendszer kialakítása, amely egyedi, szilárd tüzelésű kályhák használatára épül. Folytatni szeretnénk a marginalizált roma közösségekkel rendelkező települések támogatását és hozzájárulni az ott élők életkörülményeinek javításához, nyilatkozták a szlovák kormány roma közösségekért felelős biztosa. A romáknak szóló célzott támogatások elengedhetetlenek a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, a szegénységi ciklus megtöréséhez és a kirekesztés felszámolásához. Ezek a programok közvetlenül elősegítik a hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci integrációját, az esélyteremtést az oktatásban és a lakhatási körülmények javítását is. A támogatások legfőbb céljai és területei az oktatás és felzárkóztatás, a korai iskola elhagyás megelőzése, ösztöndíjak, például roma oktatási alap és mentorprogramok biztosítják, hogy a roma fiatalok versenyképes végzettséghez jussanak. Foglalkoztatás, a munkaerőpiaci integrációt segítő képzések és diszkriminációmentes foglalkoztatást ösztönző állami vagy uniós támogatások csökkentik a munkanélküliséget.
2: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. Időjárás.
6: Csütörtökön már kevesebb helyen fordulhat elő lokális zápor, zivatar. Az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Mérsékelt, helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél. Hajnalban 12-22, napközben 28-33 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
6: A 11. kerület Fehérvári úton lezárják a Hausmann-Alajos utcai villamos átjárót, és ugyanott a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói

0: illetve a félútpályát is lezárják aszfaltozás miatt. A 63-as autóbusz, illetve a 963-as éjszakai járat terelve közlekedik. Nem érinti Hüvösvölgy és az Adiliget közötti megállókat a Nagykovácsi Tisza István tér felé. Lezárják a külső sávot a Budaörsi úton kifelé az Egér út után, mert vízvezetéket építenek. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Penas tu menge.
1: Romákról nem csak romáknak.
2: Szép jó reggelt kívánok minden drága arany hallgatónak. Csütörtök van, és július 16-a, 7 óra múlt pár perccel, Walter névnapot ünneplünk a mai napon, úgyhogy Walterok, boldog névnapot szeretnék kívánni. Ma van az iszlám időszámítás kezdete, amikor Mohamed próféta 52 éves korában elhagyta addigi lakóhelyét és életét, innen kezdődik elismertsége. Mindez 1404 évvel ezelőtt történt, és július 16-án, ám más forrás szerint ez július 22, ez a dátum. Mindenki dönts el, hogy melyiknek hisz. Ma 57 éve, hogy elindult az Apollo 11 űrhajó Cape Kennedyről a Holdra. Cape Kennedyről pontosabban szerintem úgy ejtik. 684 éve lépett trónra első Nagy Lajos magyar király, egyidejűleg Lengyelország királya. 684 éve halt meg első Károly Róbert magyar király, az Anjou-ház magyar ágának megalapítója, akit háromszor koronáztak meg. 540 éve született Andrea del Sarto, itáliai reneszánsz festő. 236 éve alapították Washingtont, az Egyesült Államok szövetségi fővárosát. Az első elnök és hadsereg főparancsnok George Washington tábornok emlékére kapta a város a nevét. 119 éve született Barbara Stanwyck, Golden Globe díjas amerikai színésznő, aki 80 filmben volt főszereplő. 115 éve született Ginger Rogers, amerikai színésznő, táncosnő, Fred Astaire legendás táncpartnere. Kerek 100 éve született Simor Otto, Jászai Mari díjas színész. 94-ben született Kalmár Tibor, Jászai Mari díjas rendező, érdemes művész. 91 éve Oklahoma City-ben felállították a világ első parkoló óráját. A parkoló óra meghatározott összeg bedobása után parkolójegyet ad ki, amely meghatározott idejű parkolása jogosítja fel az autóst. A találmány Carlton Cole Maggie nevéhez fűződik, aki a belvárosi parkolási gondokat oldotta meg ezzel. És végül, de nem utolsó sorban, 85 éve született Mésző Kálmán labdarúgó, edző, a magyar válogatott szövetségi kapitánya. Ja, hát ezekkel az érdekesség morzsákkal ezt a csütörtököt én berobbantottam, jöjjön a zene.

0: Szapátyi Tumenge.
1: 106.3 Rádiódik.
2: Jó reggelt, nem sokára 7:30, nézzünk rá az utakra. Egyirányosítják a második kerület Nagyrét utcát a Villám utcától az Ördögárog utcáig, illetve a fél útpályát is lezárják aszfaltozás miatt. Lezárják a külső sávot a Budaörsi úton kifelé az Egér út után, mert vízvezetéket építenek. A 11. kerület Kánai úton a Balatoni út közelében sávelhúzással irányonként egy sáv járható, mert csatornát építenek. A 6. kerület Révai közt lezárják felújítás miatt, várhatóan augusztus végéig. Zuglóban a Kántorni utcában irányonként egy sáv járható épületkarbantartás miatt. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni napközben az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban veszélytelenítés miatt. Illetve lezárják az 5. kerület egyetemteret a Hansmann Himre utcánál, szintén veszélytelenítés miatt. Na most ennyit a közlekedési hírekről, hamarosan jövök vissza, nem sokára jönnek a roma hírek itt az FM 100.3-on.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a rádió. Hírek rólunk neked.
1: 2026. május 22-e péntek, 20 óra van, jó estét kívánok. Ez a Rádió Dik Roma híradója, Patay Anna vagyok. A cigányirodalom különleges helyet foglal el az európai és a magyar kultúrában. A közeljövőben Budapesten és környékén több jelentős roma zenei eseményre is sor kerül. Mi tudható a Roma ellenállás napjáról?
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: A roma cigány irodalom különleges helyet foglal el az európai és a magyar kultúrában. Ezek a művek nem csak egy kisebbségi közösség életét mutatják be, hanem olyan egyetemes kérdéseket is érintenek, mint az identitás, a kirekesztés, a szabadság, a család és az emberi méltóság. A roma szerzők könyvei gyakran személyes tapasztalatokra épülnek, ezért hitelesen és érzelmileg erőteljesen szólnak az olvasóhoz. Az elmúlt évtizedekben egyre több roma író és költő jelent meg a magyar és nemzetközi irodalomban, akik saját nézőpontjukból mesélnek a roma közösségek múltjáról és jelenéről. A roma irodalom egyik legfontosabb témája az identitáskeresés. Sok műben a főszereplők két világ között élnek, egyszerre tartoznak a roma hagyományokhoz és a többségi társadalomhoz. Ez gyakran belső konfliktus okoz számukra. Az írók bemutatják, milyen nehéz megőrizni a kulturális hagyományokat egy olyan világban, ahol sok előítélet és diszkrimináció éri a roma embereket. A könyvek szereplői gyakran szembesülnek azzal, hogy a társadalom másként kezeli őket származásuk miatt, még akkor is, ha tehetségesek vagy éppen szorgalmasak. A magyar roma irodalom egyik legismertebb alakja Lakatos Menyhért. Leghíresebb műve a Füstös képek, amely a roma közösségek életét mutatja be a 20. század első felében. A regény különösen fontos, mert hiteles képet ad a cigánytelepek világáról, a szegénységről, valamint a közösségi összetartozás erejéről. Lakatos Menyhért művei azért jelentősek, mert emberközelből ábrázolják a roma emberek mindennapjait, és megmutatják, hogy a nehéz körülmények ellenére milyen erős lehet az emberi méltóság és az összetartozás érzése. Szintén fontos szerző Bari Károly, aki verseiben és prózai műveiben a roma kultúra gazdagságát jeleníti meg. Költészetében gyakran szerepelnek a természetképei, a hagyományok és a szabadság motívuma. Művei egyszerre líraiak és társadalomkritikusak. Bari Károly munkássága hozzájárult ahhoz, hogy a roma kultúra nagyobb figyelmet kapjon Magyarországon. A roma témájú könyvek nem csak roma szerzőktől származhatnak. Több nem roma író is foglalkozott a cigányság helyzetével, bemutatva a társadalmi különbségeket és az előítéletek problémáját. Ezek a művek segíthetnek abban, hogy az olvasók jobban megértsék a roma közösségek történelmét és mindennapi nehézségeit. Az irodalom fontos szerepet játszik az empátia kialakításában, mert lehetőséget ad arra, hogy más emberek szemszögéből lássuk a világot. A roma irodalom másik gyakori témája a család és a hagyományok tisztelete. Sok történetben hangsúlyos a generációk közötti kapcsolat, az idősek bölcsessége és a közösségi összetartás. A roma kultúrában a család kiemelkedően fontos érték, ezért a könyvekben gyakran jelennek meg nagy családok, közös ünnepek, zenés, táncos hagyományok és erős érzelmi kötelékek. Ezek a művek megmutatják, hogy a kultúra megőrzése mennyire fontos egy kisebbségi közösség számára. Cigányzene Magyarország kulturális életének egyik legélőbb és legérzelmesebb része. A közelgő cigány koncertek nem csak egyszerű zenei események, hanem olyan kulturális találkozások is, ahol a hagyomány, a szenvedély és a közösségi élmény egyszerre jelenik meg. Az utóbbi években egyre nagyobb érdeklődés övezi a roma zenét, hiszen ezek az előadások különleges hangulatot teremtenek. A virtuóz hegedűjáték, a tüzes gitárdallamok, az improvizáció és az érzelmekkel teli ének egyedülálló élményt nyújtanak a közönség számára. A közeljövőben Budapesten és környékén több jelentős roma zenei eseményre is sor kerül. Az egyik legizgalmasabb koncert a Romengo fellépése lesz, amelyet 2026. júniusában rendeznek meg Budapesten. A zenekar az olá cigány zenei hagyományokat ötvözi modern világzenei elemekkel, így koncertjeik egyszerre őrzik a múlt értékeit és szólítják meg a mai közönséget. A Romengo különlegessége abban rejlik, hogy dalaikban egyszerre jelenik meg a szabadságvágy, a közösségi összetartozás és a roma kultúra gazdag zenei öröksége. A koncertjeiken gyakran olyan intenzív hangulat alakul ki, amely szinte táncra kényszeríti a közönséget. Szintén nagy figyelem övezi Lakatos Mónika fellépéseit, aki a roma népzene egyik legismertebb magyarországi képviselője. Hangja különlegesen mély érzelmeket közvetít, dalaiban pedig egyszerre érezhető a fájdalom, az öröm és az élet szeretete. Az ilyen koncertek nem csak szórakozást nyújtanak, hanem kulturális élményt is adnak a hallgatóknak. A roma zene sajátossága ugyanis, hogy a zenészek gyakran a saját életük történeteit, érzéseit és tapasztalatait fogalmazzák meg dalokon keresztül. A budapesti koncerthelyszínek közül kiemelkedik a Dunaparti ponton, ahol rendszeresen rendeznek cigányzenei esteket és világzenei programokat. A hely különleges atmoszférája miatt rendkívül népszerű a fiatalok és az idősebb generáció körében is. A Cigánykett programsorozat például rendszeresen ad lehetőséget roma zenekaroknak és előadóknak a fellépésre. Ezek az estek gyakran hajnalig tartanak, és nem csak koncertek, hanem közösségi élmények is egyben. Az emberek együtt táncolnak, énekelnek, és egy estére valóban átélhetik a roma zene felszabadító erejét. A modern cigányzene egyik különleges irányát képviseli a Canarro is, amely a hagyományos cigányzenét jazz és swing hatással ötvözi. A zenekar több koncertet is ad Budapesten a következő hónapokban. Az ilyen előadások különösen érdekesek, mert megmutatják, hogyan képes a roma zene folyamatosan megújulni, miközben megőrzi a saját gyökereit. A swingmanú stílus különösen energikus és virtuóz, ezért a közönség számára mindig izgalmas élményt jelent. A cigány koncertek jelentőségét nem csak a zenei élmény adja, hanem az is, hogy ezek az események hidat képeznek különböző kultúrák között. A roma zene képes összehozni embereket társadalmi helyzettől, kortól vagy származástól függetlenül. Egy jól sikerült koncert után eltűnnek az előítéletek, és csak a közös élmény marad. Ez különösen fontos a mai társadalomban, ahol még mindig sok félreértés és negatív sztereotípia kapcsolódik a roma közösségekhez. Mit tudható a roma ellenállás napjáról? Május 16-a a roma ellenállás napja, de a történet, amin alapul, bizonytalan és úgy tűnik bizonyíthatatlan. Az identitásképzés szempontjából azonban nem annyira fontos a történeti hűség, sokkal inkább az, hogy mit gondolnak magukról egy kisebbség tagjai. A roma ellenállás napján arra emlékezünk, hogy 1944 májusában Auschwitz-Birkenau-ban a roma foglyok ellenállása miatt az SS nem tudta azonnal végrehajtani a tábor teljes felszámolását, erre csak 1944. augusztus 2-án, 3-án került sor. Botokkal, késekkel mentek az őröknek, akik visszavonultak. Az biztos, hogy valami történt, ám hogy pontosan mi, arra nincs hitelt érdemlő bizonyíték, ugyanis nehéz bizonyítani. A Roma Sajtóközpont 2015-ben kezdett el mélyebben foglalkozni a roma ellenállás napjának történetével, miután korábban már kutattak a roma holokauszt témájában. Roma holokauszt címmel 2001-ben jelentettek meg könyvet túlélők visszaemlékezéseivel. Sárközi Gábor, az RSK akkori vezetője elmondta: átnéztük az online forrásokat, szakirodalmat és bibliográfiákat, de azt láttuk, hogy a beszámolók nagyrészt egymásra épülő forrás megjelölés nélküli, sokszor ellentmondásos szövegek. Egyes verziók például csak passzív ellenállásról írnak, míg mások összecsapásokról. A kutatás részeként Sárközi részt vett a Tomlantos Intézet és a Firenze közös háromnapos képzésén, ahol a roma holokauszt volt a téma, de nem kerültek közelebb az igazsághoz. A szervezők, az előadók elismerték, nem rendelkeznek történetileg hiteles, elsődleges forrásokkal a május 16-i eseményekről. Az RSK után több kutatóintézményt is megkeresett. Az Auschwitz-Birkenaui Memorial Museum kutatási igazgatója Piotr elmondta Sárközinek, hogy nagyon kevés egymástól független történeti forrás áll rendelkezésre. Két visszaemlékezést küldött nekünk. Az egyik Tadeusz Joachimowski, a birkenaui cigánytábor írnokának, a másik Georg Boniut SS-tisztnek a vallomása volt. Ezek szerint a romák 1944 májusában értesültek a tábor felszámolásáról, bezárkóztak a barokkokba, és egyszerű eszközökkel, lapátokkal vagy rudakkal készültek az ellenállásra, mire az SS végül visszavonult, mondta lapnak Sárközi Gábor. Megkeresték az International Tracing Service nemzetközi keresőszolgálatot is, de ott hatalmas feldolgozatlan anyag miatt nem tudtak érdemi választ adni. Vagyis ma sem lehet pontosan tudni, hogy mi történt 1944 májusában. A roma ellenállás napjának elterjedésében kulcs szerepet játszottak azok a szereplők is, akik a roma holokauszt emlékezetének intézményesítésén dolgoztak.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Kérdésed van? Vagy kérésed?
0: A Rádió Dikre számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Periodik. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódikem.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando!
1: Na most már elhagyjuk a fejen lévő testrészeket, és haladunk lejjebb. A nyak az úgy van, hogy kóri.
2: Kóri.
1: Szityuvász losasza.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Kutatás készül a kerület roma lakosságának helyzetéről és igényeiről. Ön mit mondana magáról? Elsősorban romának, másodszorban magyarnak vallja magát, vagy elsősorban magyarnak, másodszorban romának vallja magát? Csak romának vallja magát, vagy magyarnak vallja magát? Ilyen kérdések szerepelnek abban a kutatásban, ami a Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából készül. A vizsgálat célja, hogy feltárja, milyen problémákkal szembesülnek a józsefvárosi romák, és milyen szükségleteik vannak olyan témák felvetésével, mint a lakhatás, az oktatás, az egészségügy, a munka, a kultúra és a nők helyzete. A kérdőívet azok tölthetik ki, akik elmúltak 18 évesek, a Józsefvárosban élnek, nem szükséges bejelentett lakcím, és romának vallják magukat. Az anonim adatfelvételről Jóni Judit, az önkormányzat romaügyi referense úgy tájékoztatott, hogy az több módszert ötvöz. Fókuszcsoportos beszélgetéseket, kérdőíves felmérést, ez tulajdonképpen a mostani kérdőív, és szakmai interjúkat. A tervek szerint két egyenként körülbelül 10 fős fókuszcsoportot szerveznek, emellett 200 személyes, kopogtatásos kérdőívet vesznek fel, amelyet online kitöltésekkel egészítenek ki. A kutatás teljes mintája várhatóan körülbelül 300 fő lesz. A pályázaton nyerte el ezt a megbízást az önkormányzat, ahol az ajánlatokat több szempont alapján értékelték, köztük a módszertani megalapozottság, a korábbi tapasztalatok, a vállalt kutatási elemek és az ár alapján közölték. Július 31-éig pályázhatnak a jó tanuló roma diákok. Az általános iskola 5-től 8 osztályos vásárhelyi roma diákok pályázhatnak támogatásra legkésőbb július 31-éig. A diákoknak nem lehet igazolatlan hiányzásuk, és legalább 3,8-as tanulmányi átlaggal kell rendelkezniük. A Hódmezővásárhely Városa Közalapítvány és a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat idén is támogatja a jó tanuló cigány gyerekeket. A feltételek tehát a következők: általános iskola felső tagozatos diákjai, 2026-2025-ös tanév tanulmányi átlaga legalább 3,8-as, igazolatlan hiányzás nem lehet, Hódmezővásárhelyi lakhely, az elért eredmény igazolása és az adatkezelési nyilatkozat megléte. Nyomtatvány a polgármesteri hivatal portáján átvehető, vagy a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselőinél. A nyomtatványok kitöltése segítésében állnak rendelkezésükre. A határidő tehát július 31-e.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Időjárás.
6: Csütörtökön már kevesebb helyen fordulhat elő lokális zápor, zivatar. Az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Mérsékelt helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél. Hajnalban 12-22, napközben 28-33 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
6: A 11. kerület Fehérvári úton lezárják a Hausmann Alajos utcai villamos átjárót és ugyanott a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé a belső sávot szintén lezárják a villamospótló autóbuszok közlekedésének segítése miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem jár az Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér között. Lezárják a 2. kerület Fillér utcát a Bimbó útnál elektromos közmű javítása miatt. A 149-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Balogvár utca és a Detrekő utca megállót. Egyirányosítják a 2. kerület Nagyrét utcát a Villám utcától az Ördögárok utcáig, illetve a félútpályát is lezárják aszfaltozás miatt. A 63-as autóbusz, illetve a 963-as éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti Hüvösvölgy és az Adiliget közötti megállókat a Nagykovácsi Tisza István tér felé.

0: Rádió Dick, a rádió romákról, romákról, nem csak romáknak.
1: Sziasztok, szép jó reggelt kívánok mindenkinek. 8 óra múlt jöjjön egy kis programajánló ennek tükrében. Picit most a távolabb élő online hallgatóinkhoz szólok, ugyanis nem tudom, nyilván tudjátok már, hogy ugye a Dick Rádió az Budapesten belül fogható autóban, illetve tehát FM formájában. Viszont online bárhol hallgathatóak vagyunk, ugye hát nem egyszer kaptunk már külföldről is SMS tőletek az üzenet falunkra, a Zsuzsival a süsfelnap alatt, hogy hallgattok bennünket. Anglia volt, azt hiszem, meg talán Írország, meg Németország is volt. Úgyhogy ezt nagyon-nagyon büszkén és örömmel hallgattuk, olvastuk. Na de most Magyarországon belül, de egy picit távolabbi hallgatósághoz szólnék, ugyanis már régesség, hát egy bő másfél hónappal ezelőtt megnyitott a kapuit a Szarvasi Vízi Színház, ahol is minden évben, amíg ott dolgoztam, és azóta is ez így van, a Fővárosi Nagycirkusz is vendég szerepel. Most is így lesz, augusztus 4-én, tehát kedden este lesz ott előadásuk, illetve mindig úgy szokott lenni, hogy hétfőn mentünk le, és hétfő este már volt egy nyilvános főpróba, amire ingyen bejöhetett bárki, de ott ugye megállások vannak, civil ruhába voltunk, nem kellett jelmezbe, kosztümbe lenni, tehát nyilván picit másabb hangulatú volt a történet, de szerintem sokkal lazább is volt, úgyhogy nagyon sokan azt jobban várták, hiszen ott jobban bepillantást nyertek ugye az emberek a kulisszák mögé, úgyhogy tehát 3-án az hétfő, akkor van egy nyilvános ingyenes főpróba, és augusztus 4-én kedden 20 óra 30-tól pedig egy hivatalosan jegyértékesített előadás kerül megrendezésre. Méghozzá ugye nem más, mint a Mirázs, ami ugye a Fővárosi Nagycirkuszban áprilistól, azt hiszem szeptember közepéig, végéig van Porondon, és most vendégszereplésként a Szarvasi Vízi Színházban is megtekinthetitek. Csodaszép amúgy a színház, tényleg ott van mellette étterem is, meg minden. Csodaszép a látvány, hogy úgy is hirdetik, hogy színház a víz fölött, és ez tényleg így is van. Úgyhogy én azt mondom, hogy aki esetleg Békéscsabáról, vagy Szarvasról, vagy a környékről hallgat bennünket, az ne feledje, hogy a Szarvasi Vízi Színház már nyitott kapukkal várja a kedves érdeklődőket, úgyhogy nézzetek körbe, milyen előadások lesznek. Én most ezt ajánlottam nektek, de meg annyi más fantasztikus műsor is lesz ott. Na, zene következik.

0: Szapátyiv Tumenge.
1: 100.3 Rádiódik.
2: Nem sokára itt a 8:30. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Lezárják az 5. kerület egyetemteret a Hansmann Imre utcánál, méghozzá veszélytelenítés miatt. Hajnali 4 óráig az Erzsébet körúton a Veselény utcától a Dohány utcáig egy rövidebb szakaszon a forgalmat a villamos sinekre terelik, megint csak veszélytelenítés miatt. Aztán üzemzárásig, vasárnap üzemzárásig, bocsánat, az lemaradt, az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móri Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A 49-es villamos igénybevételét ajánlja a BKK. Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A 15. kerület Szerencs utcát lezárták az Elem utca és a Pázmány Péter utca között távhővezeték javítás miatt. És végül, de nem utolsó sorban, útszűkület nehezíti a haladást a Várkert rakparton, a Fátyol utcánál, illetve a Hegyaljó úton befelé a Sánc utca előtt csatornajavítás miatt. Most pedig jöjjenek a nyelvoktató leckék Ármándóval és Hajnalkával.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Zsali, vója!
2: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten, 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyilas Hajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp, hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale!
3: Szia Hajni!
4: Szia Ármándó! Na most nagyon kíváncsi vagyok, hogy mivel fogjuk folytatni, mert kedden megtanítottad nekem, hogy a roma férjezett asszonyt úgy hívják, hogy Romnyi, viszont említetted, hogy a lányoknak külön megnevezésük van, mert hogy ugye itt az ártatlanságukra, illetve a tisztaságukra is utal a nevük.
3: Így van, és mi úgy szoktuk szólítani őket, hogy Séj.
4: Séj.
3: Igen. Ez azt jelenti, hogy ő egy lány. Úgy is szoktuk mondani, hogy Séjóri. Ez egy ilyen cukibb verzió, hogy lányka vagy leányzó. Séjóri.
4: Séjóri, szóval cukiság is van a cigány nyelvben.
3: Így van. Szütyú vászlasásza.
4: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: 100.3 rádiódik. Fogod?
1: Hamarosan 9 óra van és kezdődik a süsfel nap, ám előbb egy kis hírmorzsa. A világ egyik legismertebb rockzenekara a Queen előtt tisztelegve különleges szobor készül Balatonszemesen. A kezdeményezés mögött a Queen baráti kör egyesület áll, amelynek elnöke Gyarmati Arnold szerint az alkotás nem csak a rajongók találkozó helye lehet, hanem a település nemzetközi elismertségét is növelheti. A Somogy községben nem mindenki örül Freddie Mercury mellszobrának, de a polgármester szerint közvéleménykutatás előzte meg a végleges döntést. Első hallásra mindenképpen meglepő, de ettől még igaz. Jelenleg mindössze 2 köztéri Freddie Mercury szobor található szerte a világon. Az egyik a svájci Montreux-ben, a Genfi-tó partján, a másik pedig Dél-Koreában. Ehhez a különleges körhöz csatlakozhat hamarosan Balatonszemes, ahol már több mint 3 évtizede rendezik meg a Queen rajongók találkozóját. Balatonszemesen már 32 éve működik a Queen tábor, amely már a fesztivállá nőtte ki magát. Minden évben érkeznek magyar és külföldi rajongók is, így ez egy igazi találkozási pont, ahol a zene mellett számos más program is várja az érdeklődőket. Mondta lapunknak Gyarmati Arnold, a Queen baráti kör egyesülete, a szobor ötletgazdája, aki azt is elárulta, hogy egy 7 évre tartó történet érkezhet hamarosan végkifejletéhez. 2019 körül fogalmazódott meg először a gondolat, és eredetileg Budapesten a Marriott Hotel környékén szerettünk volna egy szobrot felállítani. Ott egy nagyobb volumenű emlékműről lett volna szó, de a Covid időszak alatt ez a terv megkiósult. Az akkori üzemeltető támogatta volna az elképzelést, ám tulajdonosi oldalról nem érkezett hozzájárulás. A kezdeményezést később Balatonszemesre vitték tovább, hiszen a település már hosszú ideje fontos helyszíne a Queen rajongók életének. A több éves előkészítő munka eredményeként az alkotás avatását július 25-én 19 órakor tartják. A településen azonban nem minden körül a készülő látványosságnak. Van egy olyan réteg, amely a nem tetszését fejezte ki, de a nagy többség támogatja a kezdeményezést, mondta Iváncsi Zsolt, Balatonszemes polgármestere. Volt egy közvéleménykutatás is az egyik civil oldal részéről, és annak az eredménye azt mutatta, hogy jelentős mértékben támogatják a Freddie Mercury szobor létrehozását. Egy 33 éve létező fesztivál szervezői egy olyan zenei nagyságnak állítanak emléket, aki a világ kultúrájában is maradandót alkotott. Nem az önkormányzat készíti a szobrot, mi csak támogatjuk ezt a kezdeményezést. Na, Balatonszemesen lesz egy Freddie Mercury szobor, nem is olyan későn, ugye, ha dátumot nézünk. Na jó, most pedig zene következik, és nem sokára jövök vissza.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: A német nyomozók több mint egy hónapja keresték nagy erőkkel azt az elkövetőt, aki május 31-én Kölnben több lövést adott le egy ember, aki életveszélyesen megsérült. A magyar kapcsolatokkal is rendelkező 33 éves német férfi a bűncselekmény elkövetése után elmenekült, ezért európai elfogató parancsot adtak ki ellene. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda életvédelmi és célkörözési osztálya a terrorelhárítási központtal együttműködve végül Budapesten sikeresen elfogta a AMA monogrammal jelzett férfit, számolt be az esetről a polisz.hu. A német hatóságoktól június 10-én érkezett jelzés, hogy a körözött személy Budapesten tartózkodhat, majd a nyomozók a kiemelten veszélyes férfi elfogására akciót szerveztek. Az akcióba a TEK műveleti egységét is bevonták, majd a férfit 5 órán belül elfogták Budapest 8. kerületében. A Balázsi Gyula féle Lounge Event 17,5 milliárdért vállalta volna az idei augusztus 20-ai tűzijáték megszervezését. Ehhez képest az utolsó pillanatban kiírt új tenderre egyedül a budapesti Hard Rock szolgáltató Kft. Adott be egy 4 milliárdos ajánlatot, ebből viszont csak egy csökkentett műszaki tartalmú állami ünnepség hozható ki, írja szerdai cikkében a HVG. Mivel a Lounge csoporttal szemben hűtlenkezelés és pénzmosás gyanújával nyomozás indult, a cégcsoport számláit zárolták, és NAV végrehajtás is indult ellene, az NRU felbontotta korábbi szerződését Balázsi Gyula cégével. A HVG információja szerint az ajánlat megfelel a Tisza kormány azon elvárásainak, hogy az eseményt az eredeti forrás töredékéből kívánja biztonságosan és méltó színvonalon megszervezni. Az Egyesült Államok újabb katonai csapásokat mért iráni célpontokra kedden, miközben visszaállította az iráni kikötőkre és a teljes partvidékre vonatkozó blokádot, idézi a távirati iroda az amerikai hadsereg közel-keletért felelős irányítási törzsének közleményét. A bejelentés szerint washingtoni idő szerint a délutáni órákban indította a műveletet a Hormuzi szorosban közlekedő kereskedelmi hajók elleni iráni támadásokra válaszul. A katonai parancsnokság egyben közölte, hogy az Irán elleni tengeri blokád az Egyesült Államok erői térségben állomásozó 20 hadihajó és több száz repülőgép segítségével tartja fenn. Budapest helyett Balatonszemesen kapott szobrot Freddie Mercury. A kezdeményezés mögött a Queen baráti kör egyesület áll, amelynek elnöke Gyarmati Arnold szerint az alkotás nem csak a rajongók találkozó helye lehet, hanem a település nemzetközi ismertségét is növelheti. Eredetileg Pestre tervezték a Queen legendás énekesének a szobrát, de az nem jött össze. Jelenleg csupán két köztéri Freddie Mercury szobor található szerte a világon. Az egyik Svájcban, a Genfi-tó partján, a másik pedig Dél-Koreában. Ehhez a különleges körhöz csatlakozhat hamarosan Balatonszemes, ahol már több mint 3 évtizede rendezik meg a Queen rajongók találkozóját, írja a Blik.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Időjárás.
2: Csütörtökön már kevesebb helyen fordulhat elő lokális zápor, zivatar. Az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Mérsékelt, helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél. Hajnalban 12-22, napközben 28-33 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
2: A 11. kerület Fehérvári úton lezárják a Hausmann-Alajos utcai villamos átjárót, és ugyanott a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé a belső sávot szintén lezárják a villamospótló autóbuszok közlekedésének segítése miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem jár az Albertfalva kitérő és a Móri Zsigmond körtér között. Lezárják a 2. kerület Fillér utcát a Bimbó útnál elektromos közműjavítása miatt. A 149-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Balogvár utca és a Detrekő utca megállót. Egyirányosítják a 2. kerület Nagyrét utcát a Villám utcától az Ördögárok utcáig, illetve a félútpályát is lezárják aszfaltozás miatt. A 63-as autóbusz, illetve a 963-as éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti Hüvösvölgy és az Adiliget közötti megállókat a Nagykovácsi Tisza István tér felé. Lezárják a külső sávot a Budaörsi úton kifelé az Egér út után, mert vízvezetéket építenek. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3

0: Süsfelnap azonnal indul. Addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 Rádiódik. Süsfelnap már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 19 perccel, csütörtök van, és július 16-a. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Hát ma is még egyedül vagyok, ugye tudjátok, aki tegnap hallgatott engem, az tudhatja, hogy drága Zsuzsánk, egy titkos bevetésem van, úgyhogy ő tegnap, illetve ma nincs itt most velünk, viszont holnap, ha minden igaz, akkor már itt lesz velem együtt, és várni fogunk benneteket reggel. Hát remélem, hogy nem ez volt a végszó arra, hogy elkapcsoljatok, és majd csak holnap kapcsoltok vissza, de természetesen szívetek joga, de igyekszem tényleg, ahogy tegnap is, szórakoztatni benneteket az elkövetkezendő 3 órában. Nyilván kisebb, rövidebb megszólalásokkal, hírekkel, időjárással, közlekedéssel, illetve majd fociról is beszélünk, ugyanis tegnap megvolt a másik elődöntő, nem akarok rögtön így belevágni a közepébe, hanem először is, ha már ígértem, akkor nézzünk rá először is az utakra, hogy mi a helyzet. Na, a legfrissebb hírek szerint útszűkület nehezíti a haladást az első kerület Várkert rakparton a Fátyol utcánál, mert csatornát javítanak. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a második kerület Fillér utcában a Retek utca közelében, mert javítják a csatornát. Lezárták a második kerület Borbolya utcát a Bolyai utca közelében csatornajavítás miatt. Szakaszosan lezárják a külső sávot a 11-es főút fővárosi szakaszán a Város határ és a Pünkösfürdő utca között, szintén csatornajavítás miatt. Lezárták a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál, mert gázvezetéket javítanak. A Szilágyi Erzsébet fasorból nem lehet jobbra, a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca felé a buszsávból tudnak tovább haladni. Illetve tart az új körforgalom kialakítása a 6-os főúton az M6-os autópályánál. Továbbra is irányonként csak egy darab sáv járható. És akkor az időjárás, ugye, hát csodaszép időnk lesz a mai nap is, picit felhős lesz, viszont ahogy már most is érzitek, aki most ébredezik, vagy már fönn van, és tárva nyitva van az erkély, vagy az ablak, akkor az érzi, hogy nagyon friss, finom, jó kis meleg nyári levegő árad be a lakásba, és ez így is marad. Hát sajnos nem túl sokáig, ugyanis szombaton este jönni fog egy hideg frontocska. Azért mondom, hogy hideg frontocska, mert azért hála Istennek annyira nem hűti le a levegőt. Ilyen 32 fokról le fogunk majd menni, ilyen 27-26 fok környékére, viszont utána nem nagyon fog esni az eső, itt azt írja legalábbis az időkép, hanem egy-két szeles nap lesz, viszont gyengén felhős, tehát hétágra fog sütni a napocska, viszont szeles lesz az időjárás. Ma amúgy Kelebiában, az egy magyar város, 2024-ben, tehát mindössze 2 évvel ezelőtt ezen a napon 41,6 Celsius fok volt. Ugye június végén nálunk is voltak ezek a 40-42 fokok, és akkor mindenkit be is hülyítettek ezzel, hogy jaj, hát mind meghalunk, és odaégünk, és nem tudom, és közben meg, látjátok, pár évvel ez, sőt, mondok nektek még valamit, holnap, azaz pénteken a napi rekord, holnap elvileg 33 fok lesz itt most 2026-ban, de ezt képzeljétek el, 1928-ban Szerepen, az is egy magyar, gondolom, kis falucska, vagy kis városocska, 41,1 Celsius fok volt. 1928-ban. Jó? Tehát csak így hagyom emészteni. Szóval azt, amit így az ilyen időjárás jelentő oldalak, hogy is mondjam, így elkezdenek behűíteni embereket, meg ilyen rémületben tartani, azt ne higgyük el, jó? Tehát, hogy ezt próbáljuk meg így továbblapozni. Meg kell nézni nyilván, hogy milyen idő lesz, hogy hogy öltözzön fel az ember. Persze nyilván nem mindegy, hogy hogy indulsz el otthonról, mert hogyha picit hűvösebb lesz, akkor azért egy kis kabát vagy kis pulcsi legyen a derékra kötve, vagy esernyő a táskába. Nyilván ezért nézzük meg. De ezek a behűítések, meg ez a embereknek a lázítása, nem tudok tényleg ennél jobb szót erre, hogy jaj, hát ilyen sose volt, és jaj, úristen, és nem tudom. És végül kiderül, hogy 1928-ban is volt már olyan, hogy júliusban 40 fok volt. Mert ez nem meglepetés, tehát hogy aki meglepődik azon, hogy nyáron meleg van, azoknak tudjátok, mindig azt szoktam mondani, hogy súgok egy nagy titkot, de elnáruljak senkinek, december 24-én meg szent este van. Tehát ezt mindenki értse, ahogy azt kell. Na, viszont ennyit az időjárásról és a közlekedésről. Én azt mondom, hogy szerintem el futok zenélni, jó? Jön egy Gitano és egy LL Junior nóta, aztán jövök vissza, és akkor megnézzük, hogy mi volt tegnap a fotball mérkőzésen a 2026-os világbajnokságon.
2: Rejtsük el, kérlek a végtelent,

0: Hegyi Zsuzsi pedig lesütött szemmel. Süss fel nap! 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 9 óra 32, ahogy ígértem, vissza is térek hozzátok. Remélem sokatok örömére. Hát most egy picit a tegnapi meccset vegyük górcső alá, én azt mondom, mert ez talán az egyik legaktuálisabb, ami tegnap történt, és tényleg egy világ figyelte a 2026-os fotball világbajnokság másik elődöntőjét. Ugye tegnap előtt lezajlott a francia-spanyol mérkőzés, ott ugye a spanyolok 2-0-val tovább álltak, hogy így mondjam, egyenesen a döntőbe, tegnap pedig 2-1-re megfordította a mérkőzést végül Argentína, és így legyőzte az angolokat, akik majd ugye ez emiatt a tegnapi mérkőzés miatt szombaton este 11-kor bronzmérkőzést fognak vívni a franciákkal, tehát szombaton 11 órakor M4 Sport, Franciaország, Anglia a bronzmérkőzésem, és vasárnap, tehát ehét vasárnap 21 órakor pedig Spanyolország, Argentína világbajnoki döntő. Az a helyzet, hogy na, aki hallgatott tegnap, azt tudja, hogy azt mondtam, hogy én azt kívánom, hogy egy igazságos mérkőzés legyen, mert eddig nagyon sok csapat, rajongó, civil lázadt föl azért, hogy az argentinokkal mindig kivételeznek a bírók, maga a FIFA is, és hogy ez most az angoloknak nem kedvező. Az az igazság, hogy ezt most nem mondhatom. Bármennyire is az angoloknak szurkoltam, ez nem egy titok, én nem szerettem volna, hogy megint a Ronaldo orra alá legyen majd ez mutogatva, hogy na tessék, 4 éven belül Messi megint ott van a világbajnoki döntőben, még akár világbajnok is lehet megint, és te meg épp, hogy a csoportkörön tovább jutottál a kis szar csapatoddal, és mit tehát, mert hogy rossz indulatúak az emberek, és a Ronaldo pedig egy annyira jó ember, és egy akkora nagy zseni, hogy ez nekem fáj, na, most őszinte leszek, ez nekem igazságtalan érzés, úgyhogy én bevallom őszintén, hogy én az angoloknak szurkoltam, és az első gól után én el is hittem, hogy na, végre valaki elkeni a szájukat. Hát, csak aztán megmondom őszintén, hogy utána az angolok azt hitték, hogy ezzel vége a mérkőzésnek, és ők már beálltak védekezni. Tuchel, az angol szövetségi kapitány le is cserélgette szépen a támadókat, és behozott helyettük védőket, hogy akkor beálljanak védekezni, és hogy majd akkor ezt a maradék 20-25 percet, ami még volt hátra a mérkőzésből a Gordon gólya után, akkor majd akkor ezt kibekkelik. Hát csak arra nem számítottak, hogy ugyanez megtörtént ugye Egyiptommal, csak ott 2-vel mentek az egyiptomiak, ne felejtsük el azt a fantasztikus mérkőzést, hogy 2-vel mentek az egyiptomiak, és mégis be tudták hozni az argentinokat, ugye 3-2-re fordítottak, itt tegnap pedig ugye 0-1-ből 2-1-re megfordították a történetet. Miért? Mert valahol szerintem nekik ez egy taktika, mármint az argentinoknak, hogy picit az elején így olyan mismásolnak, így passzolgatnak, hát azért előre íveljük, hát ha lesz valami, akkor mi vezetünk, de ha nem, az se baj, és akkor megvárják, hogy az ellenfél, hogy támad, mit lép. Na, meglárták, megint hátrányba kerültek, és utána olyan volt, mintha lecserélték volna a teljes argentin csapatot, és egy olyan erős nyomást helyeztek az angolokra, hogy rendesen én éreztem otthon a kanapén nézve, hogy Jézusom, gólt fogok kapni. Tehát hogy tényleg ez az érzésem volt, mert annyira nyomtak, és annyira jól játszottak utána az argentinok. Tehát én ezt abszolút reálisan látom, függetlenül mindentől, hogy szurkolok-e nekik, vagy nem. De azt be kell ismerni, hogy utána az első bekapott gól után olyan volt, mint hogyha totál az egész 11 embert, így hopp, egy csere, egy 180 fokos fordulat, és tessék, most újra kezdjük az egészet. És hát persze a nagy nyomásnak meg is lett az eredménye, először csak kiegyenlítettek, ugye, Messi gólpasszával, ugye, hát persze ki máséval, ugye, és utána a második gól is, ugye, Messi labdájából lett természetesen, úgyhogy még utána lehetett őt megint csak bálványozni, meg szoborra emelni őt, vagy hogy szokták ezt mondani, úgyhogy, hát mindegy, ez teljesen minden, nem akarom tényleg a Messi hallgatók, Messi rajongó hallgatókat megbántani, hogy tényleg elkapcsoljanak, meg innentől kezdve gyűlöljenek engem, de hát ugye mindenkinek van véleménye, de ettől függetlenül tudom, nem mindenki kíváncsi rá, úgyhogy próbálok tényleg realista talajon maradni, és nem szubjektív, hanem objektív szemmel nézni ezt a mérkőzést, úgyhogy na, lényeg a lényeg, hogy az argentinok nagyon jól játszottak, le a kalappal. Mondom nekik, ez egyfajta taktika szerintem, olyan szempontból, hogy hagyják, mondom, a játék az ellenfelet játszani, és utána lemérik őket, hogy aha, mi merre, hány méter, és utána amikor már esetleg hátrányba kerülnek, vagy látják, hogy az ellenfél esetleg már fáradt picit, jobban elengedte a meccset, stb. Na akkor begyújtják a rakétákat, és mindenki, nem csak egy Messi, egy Romero-tól kezdve a Lautaro Martinezen át, tehát tényleg egyszerűen így beindult mindenki, és nem volt olyan opció, hogy ne legyen gól. Már ugye McAllister fejes kapufája már az gyanúra adhatott okot, mert hogy az nem a védőkön múlt, és még csak nem is Pickford kapuson, mert még rá sem mozdult a labdára, úgyhogy az őtől egész nyugodtan bemehetett volna, de kapufára pattant. McAllister megint lőtt aztán a kapufát, amiben szintén nem volt se a védőknek, se a kapusnak beleszólása, tehát az megint csak a szerencsén múlott, és már ez szerintem elég nagy ómen volt arra, hogy itt akkora nyomást helyeztek az angolokra, hogy itt nem létezett, hogy legalább egy gól ne essen. Hát aztán végül még szerencséjükre nem is kellett utána a félórás ráadást 2x15 percet lejátszaniuk, mert hogy még rendes játékidőben Argentina el tudta dönteni a mérkőzést. Az angolok nagyon szomorúak voltak, ugye ott volt a lelátom Mick Jagger, David Beckham, Victoria Beckham, Beckhamék fia, nem tudom már melyik, már annyi fiúk van, de valamelyik fiúk ott volt. Úgyhogy nagyon sokan, talán többen is voltak az angol szurkolók, ezt el is mondta Hajdú B. István, a kommentátor, a tegnap esti meccs kommentátora, de nem a szurkolók nyerik meg a meccset, ugye ez az egyik. A másik, hogy nyilván, hogyha meg az argentinok kaptak volna ki, akkor meg az argentin szurkolók, meg egész Buenos Aires lett volna szomorú. Úgyhogy itt a foci az mindig ilyen, ugye, hogy nincs abszolút győztes, tehát valaki mindig szomorú, ugye, a történeten. Mindig van, akinek drukkolsz. Nagyon kevés olyan meccs van szerintem, ami teljesen lényegtelen. Vagy hát nem, most mondjuk a csoportmeccsekben nyilván voltak olyan meccsek, mondjuk nem tudom, egy most mondjunk egy példát, egy Dél-Afrika-Panama mérkőzés, nekem teljesen mindegy, hogy ki nyer például, de gondolom nagyon sokunknak így van, én még embert nem láttam panamai mezbe szaladgálni az utcán, és panamai himnusz dúdolva szállni fel a metróra, szóval nyilván vannak meccsek, amik lényegtelenek, de vannak meccsek, amikor meg ugye az ember azért csak szurkol valakinek. Én 2 évvel ezelőtt is, ugye a spanyoloknak szurkoltam az Európa-bajnokságon, megnyerték azt. Én most nagyon remélem, hogy most vasárnap is diadalmaskodni fognak az argentinok felett, és a spanyolok emelik magasba azt a bizonyos világbajnoki trófeát. Én nagyon drukkolok. Ami fix, függetlenül attól, hogy ki Argentínának, ki Spanyolországnak drukkol, hogy szerintem egy iszonyatosan jó mérkőzés lesz a vasárnapi. Biztos sokan örültek volna egy európai döntőnek, tehát egy angol-spanyol meccsnek adott esetben, vagy hogyha más ágon történnek a bejutások, akkor esetleg egy francia-spanyol döntőnek, ugye ami tegnap előtt volt elődöntő, csak hát ugye más ágon kellett volna akkor ide-oda jutni, és akkor úgy tikitakizni ezzel a sorsolás dologgal, na de a lényeg, hogy nem, hanem egy dél-amerikai és egy európai csapat fogja megvívni ezt a mindent eldöntő döntőt, úgyhogy szombaton bronzmérkőzés, este 11 órakor Anglia, Franciaország, vasárnap este 9 órakor pedig Argentína Spanyolországgal csap össze a döntőben. Jövő héten majd nyilván erről is fogunk beszélgetni, de akkor már Zsuzsival is, mert nem hiszem, hogy nézni fogja, de azért majd rászólok, hogy azért egy döntőt azért csak illik ilyenkor megnézni, meg az tényleg az egész világ szemét oda vonza ilyenkor, azért csak 4 évente van ugye világbajnokság. Na, szóval ennyit erről, gratulálok amúgy az argentinoknak, az argentin szurkolóknak is, tényleg pacsi, tudom, hogy ők most nagyon örülnek, meg úgy természetesnek is veszik, hogy a csapatuk ismét döntőt játszik. Tényleg nagyon szépen játszottak, mondom, tehát ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy mindenféle ellenérzetem ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy az argentinok a 70. perc környékén olyan szinten rákapcsoltak, begyújtották azokat a bizonyos rakétákat, hogy szerintem bárki van a pályán, ugyanúgy bekapják ezt a, ha nem is 2, de 1 gólt biztos. Szóval le a kalappal, nagyon-nagyon-nagyon szép csapatmunkával összehozták, úgyhogy megérdemeltem vannak ott a döntőbe. Tény és való, hogy az utolsó két meccsük majdnem elment, ugye Egyiptom és most Anglia, tehát amikor picit erősebb csapattal találják szembe magukat, akkor azért van egy kis megtorpanás. Azért ők nagyon könnyű ágon jutottak el a döntőig, tehát igazi nagy csapat ellen nem nagyon játszottak, most meg hogy játszanak, akkor meg majdnem kikaptak, de a fociban nincs majdnem, ugye? Ezt a kommentátorok is el szokták mondani, hogy itt nincsen majdnem, itt gólra játszanak, meg eredményre játszanak, itt nincs ilyen, hogy majdnem így lett, meg majdnem úgy lett, nem így lett, kész, pont. Argentína, Spanyolország döntő lesz vasárnap, mert ők voltak a két legjobb csapat az idei világbajnokságon, pont. Ezzel le is zárom ezt a megszólalásomat, és 10 óra után jövök hozzátok vissza, ugyanis egy kisebb botrány ütötte fel a fejét a Budapesti Operettszínház környékén.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Na most már elhagyjuk a fejen lévő testrészeket, és haladunk lejjebb. A nyak az úgy van, hogy kóri.
3: Kóri.
2: Szityúvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Di.
1: Rádió Di. Rádió Di.
0: Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Pályázat romáknak. 30 millió eurót oszt szét a kormány a roma közösségekkel rendelkező településeknek, megnyílt az új pályázat. A szlovák kormányhivatal 30 millió eurós pályázatot hirdetett meg a marginalizált roma közösségekkel rendelkező települések számára, elérhető lakhatási projektek támogatására. A forrásból új lakások építését, felújítását és kapcsolódó szolgáltatásokat finanszírozhatnak. A támogatás keret a kevésbé fejlett régiók számára áll rendelkezésre, vagyis valamennyi megye pályázhat Pozsony megye kivételével. Az első értékelési kör jelentkezési határideje 2026. szeptember 4-e. Támogatásból elérhető áru lakások építésére, felújítására, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésére lehet forrást igényelni, különös tekintettel a marginalizált roma közösségekre. A pályázat kizárólag azoknak az önkormányzatoknak szól, amelyek szerepelnek a roma közösségek atlaszában. Az új felhívás több változást is tartalmaz a korábbi pályázathoz képest. A legfontosabb módosítás, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor már jogerős építési engedéllyel kell rendelkezni. Pontosították az akadálymentesítésre vonatkozó előírásokat is, eszerint az egyetemes tervezési elveknek megfelelő lakások arányának legalább 15%-ot kell elérnie a teljes lakásállományon belül, beleértve a családi házakat is. Az Európai Unió környezetvédelmi célkitűzéseivel összhangban a pályázatból nem támogatható olyan fűtési vagy főzési rendszer kialakítása, amely egyedi, szilárd tüzelésű kályhák használatára épül. Folytatni szeretnénk a marginalizált roma közösségekkel rendelkező települések támogatását és hozzájárulni az ott élők életkörülményeinek javításához, nyilatkozták a szlovák kormány roma közösségekért felelős biztosa. A romáknak szóló célzott támogatások elengedhetetlenek a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, a szegénységi ciklus megtöréséhez és a kirekesztés felszámolásához. Ezek a programok közvetlenül elősegítik a hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci integrációját, az esélyteremtést az oktatásban és a lakhatási körülmények javítását is. A támogatások legfőbb céljai és területei az oktatás és felzárkóztatás, a korai iskola elhagyás megelőzése, ösztöndíjak, például roma oktatási alap és mentorprogramok biztosítják, hogy a roma fiatalok versenyképes végzettséghez jussanak. Foglalkoztatás, a munkaerőpiaci integrációt segítő képzések és diszkriminációmentes foglalkoztatást ösztönző állami vagy uniós támogatások csökkentik a munkanélküliséget.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. Időjárás.
1: Csütörtökön már kevesebb helyen fordulhat elő lokális zápor, zivatar. Az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Mérsékelt helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél. Hajnalban 12-22, Napközben 28-33 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
1: A 11. kerület Fehérvári úton lezárják a Hausmann-Alajos utcai villamos átjárót, és ugyanott a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé a belső sávot szintén lezárják a villamospótló autóbuszok közlekedésének segítése miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem jár az Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér között. Lezárják a 2. kerület Fillér utcát a Bimbó útnál elektromos közmű javítása miatt. A 149-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Balogvár utca és a Detrekő utca megállót. Egyirányosítják a 2. kerület Nagyrét utcát a Villám utcától az Ördögárok utcáig, illetve a félútpályát is lezárják aszfaltozás miatt. A 63-as autóbusz, illetve a 963-as éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti Hüvösvölgy és az Adiliget közötti megállókat a Nagykovácsi Tisza István tér felé. Lezárják a külső sávot a Budaörsi úton kifelé az Egér út után, mert vízvezetéket építenek. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
7: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
7: Most indulunk.

0: csodát. Völgyi Zsuzsi és Makagyuszi megint kisütöttek valamit. 100.3 Rádió Dix, süss fel nap, minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra 16 perc van, csütörtök és július 16-a. Szép jó reggelt kívánok ismét mindenkinek, még ugye mindig egyedül. És úgy váltam el tőletek, aki itt volt velem, és hűen követ még így is, hogy Zsuzsánk ugye titkos bevetésen van a CIA-val. Azt hallhatta, hogy úgy váltam el tőletek, hogy az Operett Színházas botrányról, illetve hát nem is feltétlenül botrányról, de nagy helyzetről fogok majd mesélni, illetve beszélni. Még egyelőre azért nem teszem ezt meg, mert egy picit hagy kapcsoljak vissza még a tegnapi futballmérkőzéshez, hogy lássátok, hogy nem vagyok annyira részrehajró, és tényleg nem akarom bántani itt a Messit folyamatosan, meg az argentin csapatot, meg minden. Egyszerűen persze nyilván kicsit irigy vagyok olyan szempontból, hogy én nagyon örültem volna, hogy Ronaldo zárja úgy a pályafutását a világbajnokságok történetében, hogy ő játszik mondjuk esetleg világbajnoki döntőt a csapatával. De hát azzal a csapattal én se szívesen játszanék világbajnoki döntőt, azzal a portugál válogatottal. Nagyon-nagyon meg fogják ők ész még bánni, hogy a Ronaldóval így viselkedtek szerintem, mert ahogy a Ronaldo nem lesz csapattag, onnantól kezdve a kutya nem fogja figyelni a portugál csapatot, csak egy valamiért. Azért, hogy megnézzék, hogy mire mennek a Ronaldo nélkül. Ennyi. Csak azek szerint annyira buták ott a játékos társak, hogy föl se fogják, hogy az a Rivalda fény, meg az imádat, ami a Ronaldot körülöleli, az nekik is jó. Tehát abból a tortából inkább nekik is venni kéne egy szeletet, nem pedig hátráltatni az öreget, hogy így mondjam. De hát aki buta, az sajnos buta. Úgyhogy nagyon sajnálom a portugál válogatottat. Ja, nem. Na, de vissza a másik tegnapi mérkőzésre, hogy ne legyek részrehajló, hogy azért az angolok hát olyan angolosan, ugye nem véletlen, hogy Angliából ered ez a kifejezés is, a huligánok, ugye, volt is egy ilyen film, hogy az angol szurkolók azok, nem kell nekik azért a szomszédba menni az erőszakért, meg a randalírozásért, és hát sajnos a játékosok is, és ráadásul pont a csapatkapitány Jude Bellinghamről lesz szó, aki a Real Madrid sztárja, és talán az angol válogatott, sőt nem talán, hanem az angol válogatott legjobb játékosa. Egyszerűen olyan feszült lett, hiszen nyilván ugye 1-0-ról kikapni 2-1-re nem a legjobb, mikor már úgy fél lábbal tényleg benn vagy a döntőben, és akkor egyszer csak így hoppi, kirántják alulod a talajt. Én ezt elhiszem és elfogadom, de valóban nem szépen reagáltak az angolok, egy-kettőjük, és mondom kifejezetten Jude Bellingham, aki dühében egy taslit adott Kolo Barkónak, aki cserejátékosként nem is vett részt a mérkőzésen. Ő egy argentin játékos, aki nem is játszott. Tehát, hogy így nem tudom, hogy miért kapta Csóri azt a taslit. Na de mindegy, aztán Barkó visszalökte Bellinghamet, ami kisebb dulakodásba torkolott a két csapat játékosai között. Az összetűzés amúgy gyorsan elcsitult, de jól mutatta, hogy milyen érzelmeket váltott ki a mérkőzés mindkét oldalon. De ezt akartam csak ebből így kihozni igazából, hogy nem szabadna ilyen, főleg egy csapatkapitánynak tényleg. Én mondom, hogy mindent elhiszek, hogy sajnos rossz érzés, amikor kikapsz, főleg egy döntő előtti pillanatban, de egy csapatkapitánynak én azt mondom, hogy mintát kéne mutatni, példát kéne pontosabban statuálni, példát kéne mutatni a többi játékosnak, és pont, hogy visszafogni esetleg a másik csapat társakat, játékos társakat, hogyha mondjuk ők elkezdenek mondjuk emberkedni, meg nem tudom, akkor neked csapatkapitányként azt mondani, hogy ne csináljátok, nyugodjunk meg, higgadjunk meg, játékkal foglalkozzunk, magunkkal foglalkozzunk. Ehhez képest pont Jude Bellingham volt az, hogy amikor már meccs lefújása után egy olyan játékosnak, és pont mutatta is a kamera, hogy tényleg elment mellette, gratulált az argentinoknak, aki eljött mellette, adott nekik egy-egy pacsit. Erre az egyik cserejátékosnak, egy konkrétan külsőleg 17-8 éves argentin gyereknek megfogta, azt nyakon vágta a Bellinghamöt. Már lefújás után 3 perccel, vagy nem tudom. Tehát, hogy ezek feleslegesek szerintem. Tehát, hogy ez pont, hogy nem kell. Remélem, hogy azért az angol szövetség is rászól Bellinghamre, meginti, vagy esetleg pénzbírság jár, mert igenis legyen mindennek következménye, mert tényleg egy csapatkapitánynak a dolga példát mutatni a csapatában, a nemzeti válogatottjában. Onnantól kezdve, hogyha a csapatkapitány is elszáll, elszabadul a pokol, annak nem lesz jó vége. Annak sose lesz jó vége, úgyhogy ennyit még azért az igazság jegyében hozzá szerettem volna tenni, hogy tényleg ne legyen az, hogy ennyire részlehajlok a tegnapi mérkőzésen például. De mivel, azt már előre közlöm, hogy mivel ugye mondom, 2 évvel ezelőtt is végig a spanyoloknak szurkoltam az EB-n, most az elejétől fogva a spanyoloknak szurkolok a VB-n, ezért senki ne várja majd tőlem jövő hét hétfőn a döntő után, hogy bármi is lesz a végeredmény, hogy ne elfogultan beszéljek a mérkőzésről, mert én tényleg nagyon-nagyon szeretem a spanyol csapatot, és én nagyon bízok benne, hogy végre magasba emelhetik azt a világbajnoki trófeát ők is. Na, most fogok mindjárt beszélni az Operett Színházas, nevezzük botrájról, balhéról, de előbb jöjjön egy Mohamed Fatima és egy Varga Norbi nóta, aztán jövök.

0: 100.3 Rádiódík, Süsfelnap, Völgyi Zsuzsi és Makagyuszi nem árulnak Mirelit ludat. Pláne nem a kertek alatt.
1: 10 óra múlt 27 perccel, vissza is jöttem hozzátok, ahogy ígértem, és akkor jöjjön ez a bizonyos Operett Színház körüli botrány. Nem fogalmazok erősen, mert a cikkek is így jelennek meg folyamatosan, hogy kitört a botrány az Operett Színházban a 100 milliós kifizetések miatt, nyíltan fellázadtak a vezetés ellen. Újabb szintet lépett az Orbán János Dénes író műfordító közpénzes kifizetései körüli kirobbant botrány. Miután nyilvánosságra került, hogy a szerző több 100 millió forintot kapott az általa vezetett KMTG-től, valamint a Budapesti Operett Színháztól, most az Operett Színház társulatának legnépszerűbb művészei, köztük Janza Kata, Gubik Petra, Peller Anna és Kocsis Dénes közös nyilatkozatban fordultak a színház vezetőségéhez. Peller Károly Facebook oldalán közzétett állásfoglalásukban a színészek kijelentették, mélységesen megdöbbentek a kifizetéseken, és nem fogadják el a korábbi forrás hiányra hivatkozó igazgatói magyarázatokat a csökkenő előadás számokról. Az ügy hátterében a Színházi Kritikusok CH-nek nyílt levele állt, amelyet Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszternek, valamint Nagy Ervin kulturális ügyekért felelős államtitkárnak címeztek. Az Index is beszámolt róla korábban, hogy a szervezet felháborodásának adott hangot amiatt, hogy az Orbán János Dénes által vezetett Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft. KMTG pontosított adatok szerint 422.899.120 forintért vásárolta meg a szerző 9 drámájának felhasználási jogait. Nem kevés. Ráadásul a Budapesti Operett Színház is elismerte, hogy 2023 óta több mint 90 millió forintot fizetett ki Orbán János Dénesnek munka- és jogdíjként. A kritikusok szerint ez az összeg messze meghaladja a piaci árakat, és nagyobb, mint amit a kormány a budapesti független színházak teljes éves működésére szám. Tar Zoltán miniszter az esetre reagálva azt állította, hogy a szaktárca már 1,3 milliárd forintot szerzett vissza az ügy kapcsán. Nincs pénz, mondta a vezetés, miközben milliók áramlottak a háttérben. A most kiadott társulati nyilatkozatból egyértelműen látszik, hogy a színház belső feszültségei a tartatatlanságig fokozódtak. Az Operett Színház 35 neves művész által aláírt dokumentum szerint a színfalak mögött dolgozóknak fogalmuk sem volt a kifizetésekről. Az Operett Színház társulatának tagjaiként mélységes megdöbbenéssel értesültünk a sajtóban megjelent információkról, amelyek szerint a KMTG, amelynek Orbán János Dénes a szakmai vezetője, jelentős összegű kifizetéseket teljesített Orbán János Dénes részére olyan művek felhasználási jogaiért, amelyek közül több a Budapesti Operett Színház repertoárján is szerepel. A társulat tagjaiként ezekről a juttatásokról nem volt tudomásunk. A művészek kiemelik, hogy régóta komoly aggályaik vannak az intézmény működésével, a szakmai és anyagi megbecsültség hiányával, valamint az előadás számok drasztikus csökkenésével kapcsolatban. Mint írják, a vezetőség korábban a gazdasági nehézségekre kente a problémákat. A színészek által kezdeményezett színész szektori értekezleten a vezetéstől azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a kevesebb bemutatót és a csökkent előadás számot elsősorban a forráshiány indokolta. A most napvilágot látott információk alapján ezt a magyarázatot önmagában nem tartjuk kielégítőnek. Ezért tisztelettel kérjük a színház vezetését, hogy a nyilvánosság előtt megjelent információkra érdemben reagáljon, és a társulat számára is egyértelműen ismertesse, a sajtóban említett művek és kifizetések milyen összefüggésben állnak intézményünk működésével, valamint milyen hatással voltak vagy vannak a színház gazdálkodására és a művészi munkára. Az aláírók között a színház legnagyobb és legmeghatározóbb arcai szerepelnek, többek között Fisül Mónika, Dancs Anna, Mari Janzakat, a Gubik Petra, Peller Anna, Peller Károly, Kocsis Dénes, Földes Tamás, ami jelzi, hogy a színház belső elégedetlensége immár visszafordíthatatlanul is a felszínre tört. Na, ez azért érdekes, ez a cikk szerintem, többek között azért is, mert nyilván sok ismerősöm van, akár az aláírók között, akár a nem aláírók között is ebben a történetben. Tehát nagyon sok embert ismerek az Operett Színházból, akik hosszú-hosszú évek óta ott dolgoznak. Még annak idején a Keró éra alatt, ugye ezt így szoktam volt mondani, meg szerintem nagyon sokan mások is. Tehát a Kerónak köszönhetik úgymond a pályafutásukat nagyon-nagyon sokan a most még mindig ott dolgozók között. És érdekesség, hogy már én úgymond civilként, mert ugye 1000 éve nem játszok színházba, soha nem játszottam az Operett színházba, sajnos. Abszolút kívülálló szemmel mindig azt láttam, hogy ha el akarok menni a feleségemmel egy előadásra, és mondjuk most mondok egy példát, a Jekyll és Hyde-ot szeretném már nagyon régóta megnézni Sándor Péterrel a címszerepben, mert rengeteg YouTube, illetve TikTok videót láttam róla, és szerintem iszonyatosan jó előadás lehet, de nem tudom, mert még nem láttam. És egy-egy ilyen nagy grandiózus bemutatónál, mint akár egy Jekyll és Hyde, ami nem két fillérbe kerül, illetve ne feledkezzünk meg arról, hogy 2 hónapig próbálják a színészek reggeltől késő estig a darabot, bemutatják, lemegy belőle zsinórba mondjuk 6-7-8 előadás, és utána 2-3 havonta játszanak belőle 3-akat, 4-eket. Na most ez nekünk nézőknek sem egy jó történet, jó helyzet, mert hogy ha arra 3-ra nem csíped el idejében a jegyet, és nem kell Hundertszvánzig 20 000-ért venned páholjegyet per fő, hanem csak egy sima, abszolút normál helyre szóló ülő jegyet a földszinten szeretné venni 8-9-10 000 forintért, akkor azt már konkrétan most van július 16-a, most meg kéne venni az októberi előadásra a jegyet, hogy tudna. De honnan tudod, hogy mi lesz veled októberben? Megfázol, elutazol, más dolgod van, még sincs kedved menni, mit tudom én, bezárják a várost, mit tudom én, bármi hülyeség, ami eszébe jut az embernek. Szóval, hogy nem adnak lehetőséget se a nézőknek azzal, hogy ilyen kevés előadást számba van bizonyos előadás. Tehát, na, kevésszer játszanak bizonyos előadást, ezt akartam mondani. Például, amikor megnéztük a Carmen című musicalt, ami akkor lett kb. Bemutatva, nem tudom, 1 vagy 2 hónapja, és el kellett csípnünk egy olyat, ami mind a kettőnknek jó volt, hát nekem ugye én jobban ráérek, de a feleségem minden nap ugye 5-ig dolgozik itt Budán, legalább 6 óra még hazaér, és ugye általában az esti eladások 7 órakor kezdődnek. Na most alap, hogy akkor egy olyan napot kell kinézni, amikor este 7-kor kezdődik, és hogy rá, amit már elmondtam, hogy reméljük, hogy van rá hely, jegy, nem grandiózus pénzek, és a többi. És akkor most gondoljunk bele a színészek oldaláról. Tehát van egy előadás, amit te 2 hónapig próbálsz, megtanulod a dalokat, a járásokat, honnan, hova mész, ha kell táncolni, akkor táncokat is, a szöveget, magadévá teszed a szerepet, átéled, megformálod a te személyiségednek megfelelően, bemutatod. Ja, 3-as szereposztás van, ugye? Mindenki le van 3-azva, a Keró idején csak le voltak 2-zve az emberek, és úgy játszottak egy-egy Romeo és Júlia blokk körülbelül volt, vagy 10-15 előadás, mindegy, ez csak úgy zárója, és hát nem mindegy, mert pont ez a lényeg. És akkor betanulod a mostani érába, mondjuk van 6 előadás, akkor játszol ugye 2-t belőle, te mint mondjuk én játszom az egyik szerepet, de van másik 2 váltótársam, de ha mondjuk csak 4-5 előadás van, és nincs szerencsém abban a hónapban, akkor lehet, hogy én csak 1-et játszhatok abból az előadásból. Tehát az sem anyagilag, sem szakmailag nem egy olyan megbecsültség, amire azt tudom mondani, hogy na, ez oszt igen. Tehát nyilván nem azt az 1 előadást játszott, persze. Főleg akik ott dolgoznak régóta, játszanak zsinórban, mit tudom én, 6-7-8 színdarabban, és akkor persze nyilván azért havonta, mit tudom én, színpadon vagy olyan 10-12 alkalommal, ami azért persze nyilván nem rossz pénz. De már attól függ, hogy egyeztél meg, ugye, hogy milyen pénzt tudták kialkudni magadnak. De tényleg csak a Keró éráját, Kerény Miklós Gábor tanár úr éráját tudom idehozni, hogy annak idején egy-egy Romeo és Júlia, Mozart, Elizabeth, Rebecca, sorolhatnám itt a fantasztikusabb musicaleket, zsinórba játszottak, vagy 8-10-12 előadást, mert tudták, hogy igény van rá. Igénye van rá a nézőknek, és igénye van rá a színészeknek. Hát itt ezen van a hangsúly, hogy itt most sajnos egy olyan vezető van az Operett Színház élén, aki nem egy szakmai hozzáértő ember valószínűleg, akit nem érdekli, hogy a színészeinek kielégítő-e ez az előadásszám, avagy sem, míg a Kerónál érdekelte őt, mármint a tanár urat, Kerényi Miklós Gábor tanár urat, érdekelte, hiszen tudott így több lehetőséget, több színpadon levést adni a színészeinek. Míg a mostani vezetés nem feltétlenül ezzel foglalkozik. Vegyük ezt is például. Tavaly volt, vagy idén? Már ezt nem tudom. Idén tavasszal bemutatták ugye a Dankó Pista operettet az MVM Domba. hundertzwanzig milliárdok voltak. Ezt most már elárulhatom nektek ezek után. Több benfentes infóból tudom, hogy súlyos 100 milliók, akár milliárdos összegig rugott föl a Dankó Pista díszlete, a sok zenekar, a rengeteg színész, a maga az MVM, a táncosok, a gyerekszereplők, a ez az alma, tehát a összességében grandiózusságát tekintve több százmilliós, megközelítőleg milliárdos összegű volt a Dankó Pista operettnek, azaz egyetlen egy darab előadása, vagy nem tudom, kettő volt, vagy egy, nem is emlékszem rá pontosan, de lényegtelen is, mert hogy azóta hol van az az előadás? Hát első, tehát nincs is róla szó, hogy behozzák az operett színházba. Tehát értitek? Tehát kellett ott valakinek ez, hogy megcsinálják ezt az operettet, hogy bemutassák, de tulajdonképpen nem feltétlenül az élet ez bemutatva, hogy itt most megint valakiknek lehetőséget adjunk, biztosítsunk egy új magyar operettet, amiben fantasztikus színészek meg tudják mutatni magukat estéről estére, hanem itt egy picit más volt a háttérben valószínűleg, ami miatt ezt bemutatták, bemutatták egyszer, taps, zengett tőle egy picit a média mondjuk egy hétig, és utána ennyi. És azóta már bejelentették a következő évadot, és elmondom nektek, hogy mi lesz a két új bemutató. A Mohács 500, ami egy magyar musical, amit Szomor György régi kollégám, barátom szerzett, tehát ő a zene és dalszövegírója, illetve a Mondd már Ibolya című operett. Ennyi. Tehát, hogy ezt egy évadra lebontani, tehát, hogy ez kevés. És akkor megint két előadásról beszélünk, amiben majd kapnak szerepet ugye a társulatból. Lesz belőle majd zsinórba az elején, amikor bemutatták mondjuk 5-6-7 előadás, utána megint leveszik egy-két hónapig, és utána, amikor újra műsorra tűzik, akkor már csak 3-4 előadás lesz belőle, ismétlem, 3-as szereposztással, tehát mondjuk egy-egy színész, ebből majd 2 havonta játszik egyet, jó esetben 2-ket. Hát ezért felesleges bemutatni valamit. De azért még feleslegesebb, mint ami a Dankó Pistával történt, amit mondom, egy előadás erejéig bemutattak, hundertzwanzig 100 milliókért, és igazából hol van az? Hol van az az operett? Hol van? Bemutatják újra? Megcsinálják picire, úgymond összekicsinyítik az operett színház színpadára valónak? Egyelőre nem hallani róla. Szóval nekem ez is furcsa volt, nyilván a társulatnak még furcsább volt, úgyhogy én teljes mellszélességgel az operett színház társulatával vagyok ilyen szempontból, és reméljük hogy jó híreket fognak kapni, és tényleg a miniszterek, a Tarzoltán miniszter úr, illetve Nagy Ervin államtitkár úr a lehető leggyorsabban és legeredményesebben kivizsgálják ezt, és egy olyan eredményre fognak jutni, ami után az Operett Színház visszanyeli régi fényét, amiben tündökölt, amikor tényleg a Pesti Broadway-nek hívták hosszú évekig, évtizedekig, amíg Kerényi Miklós Gábor tanár úr, illetve Lőrinci György volt az intézménynek az igazgatója, művészeti vezetője, és azt gondolom, hogy azok a színészek, azok a fantasztikus énekesek, művészek, akik abban a színházban, a Nagymező utcai színházban énekelnek és dolgoznak és szerepelnek, azok megérdemlik azt, hogy újra a virág korszakát élje a színház, hogy újra tündököljön. Na, azt mindenképp el akartam mondani nektek,

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: Lemondott parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nál fog dolgozni. Rendkívül megtisztelő ajánlatot kapott a világgazdaság egyik meghatározó vállalatától egy nemzetközi pozíció betöltésére, posztolta a Facebookon. A volt külügyminiszter a BYD külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. Szijjártó Péter 2002-ben került be a magyar parlamentbe, 2010-től Orbán Viktor miniszterelnök személyes szóvívője volt, 2012-től külügyi és külgazdasági ügyekért felelős államtitkár lett, 2014-től 26-ig pedig külgazdasági és külügyminiszter. A 2026-os választáson egyéni körzetben nem indult, az országos listáról szerzett mandátumot. Szeptemberben még nem, hanem legkorábban csak az év végén indulhat a gyógyszerészi vényírás. A halasztásról szóló hírt az egészségügyi minisztérium is megerősítette a Népszavának. A döntést informatikai okokkal és a kormányváltás utáni felülvizsgálattal indokolva. A krónikus betegek így egyelőre nem tudják majd a patikákban megújítani egyes receptjeiket. A tárca szerint a 3 hónapos csúszásra azért volt szükség, mert nem készültek el az e-recept informatikai moduljainak fejlesztésével. Fellendülést hozott a június a hazai használt autópiacon, éves összevetésben 19 000-rel, 385 400-ra nőtt az érdeklődések száma, közölte egy nagy hazai járműhirdetési portál. Kiemelték, hogy ezzel együtt a tavalyi 5,4 millió forintról 5,5 millió forintra nőtt a kínálati átlagár. A magasabb árszint egyértelműen minőségjavulást mutat a statisztika szerint, és az átlagi életkor is kedvezően alakult, a korábbi 13,15 évről 12,6 évre csökkent. Az adatok alapján a kínálat több mint harmada továbbra is a 2,5 millió forint alatti kategóriába tartozik. Ágyi poloskák miatt volt szükség átszervezésre a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc kórházban. A rovarok a szülészeti nőgyógyászati osztály gyermekágyas részlegén jelentek meg, közölte az intézmény a Facebook oldalán, hozzátéve, haladéktalanul megtették a szükséges járványügyi intézkedéseket. Az ellátás folyamatos, a szülészet és újszülött ellátás biztonságát a kialakult helyzet nem veszélyezteti. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy az ágyi poloska megjelenése önmagában nem utal kórházi higiéniai hiány. A rovar közösségi intézményekbe kívülről vagy személyes tárgyakkal is bekerülhet. Elfogott egy pécsi önkormányzati képviselőt a rendőrség Mohácsnál, írta a Telex. Alapinformációi szerint 350 g kristályt találtak a hatóságok az autóban, amiben a politikus utazott. Az autóban egy nő is utazott, akinek a drogtesztje pozitív lett. Kihallgatásokat követően őrizetbe vették őket és kezdeményezték letartóztatásokat. A közlemény szerint kábítószerkereskedelem miatt nyomoz ellenük a mohácsi rendőrkapitányság.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Csütörtökön már kevesebb helyen fordulhat elő lokális zápor, zivatar. Az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Mérsékelt helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél. Hajnalban 12-22, napközben 28-33 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
2: A 11. kerület Fehérvári úton lezárják a Hausmann-Alajos utcai villamos átjárót, és ugyanott a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé a belső sávot szintén lezárják a villamospótló autóbuszok közlekedésének segítése miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem jár az Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér között. Lezárják a 2. kerület Fillér utcát a Bimbó útnál elektromos közműjavítása miatt. A 149-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Balogvár utca és a Detrekő utca megállót. Egyirányosítják a 2. kerület Nagyrét utcát a Villám utcától az Ördögárok utcáig, illetve a félútpályát is lezárják aszfaltozás miatt. A 63-as autóbusz, illetve a 963-as éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti Hüvösvölgy és az Adiliget közötti megállókat a Nagykovácsi Tisza István tér felé. Lezárják a külső sávot a Budaörsi úton kifelé az Egér út után, mert vízvezetéket építenek. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig. Most indulunk.

0: nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
2: 11 óra múlt 16 perccel csütörtök van, és még mindig július 16-a. Szép jó reggelt, illetve délelőttöt kívánok minden drága arany hallgatónak. Remélem, hogy itt vagytok velem. Ugye tegnap is, meg ma is szólóban vártalak, illetve most is várlak benneteket, még az elkövetkezendő pár percben, amíg én is jelen vagyok itt veletek. Zsuzsánk ugye titkos bevetésem van, nem győzöm hangsúlyozni, de holnap már, hogyha minden, a csillagok is úgy akarják, a csillagok is úgy állnak, akkor holnap már itt lesz velünk. Találtam egy nagyon cuki cikket, gondoltam, hogy megvárjam a Zsuzsit vele, vagy elmondjam-e nektek. Na mindegy, lehet még holnap is azért így félig meddig megemlítem majd neki, mert szerintem ez, hát sajnos picit sokat elmond amúgy, sokat elmondó cikk, de közben meg vicces is, meg van kis aranyos, inkább úgy mondom. Na nézzük, jó? Elmondom, aztán mindjárt megértitek, miről van szó. Július 6-án délután szokatlan esemény zavarta meg az M1 nézőit. A csatorna 16 órakor elsötétült, és a képernyőn egy fekete alapon fehér felirat jelent meg, amelyben bocsánatot kért a közmédia a korábbi működésért, és bejelentette, hogy a hírszolgáltatás átmenetileg szünetel. Ugye ezt tudjuk, erről már volt szó. Az MTVA új idéglenes vezérigazgatója, Horváth András azonnali hatállyal leállította a híradásokat, hogy a közmédia a jövőben független és hiteles lehessen. A hírek augusztus közepéig szünetelnek, addig filmeket sugároznak a csatornán. Ezt eddig ugye tudtuk, ezzel még meg is vagyunk, nincsen semmi gond. Figyeljünk! Az események vegyes reakciókat váltottak ki. A közösségi médiát elárasztották a mémek és a kommentárok, amelyeknek köszönhetően a nézettség rövid időre megugrott, de sokan értetlenül állnak a történtek előtt. Különösen azok számára okozott problémát a változás, akik évtizedek óta kizárólag az M1-et nézték. A tömörkényi fecskefészek söröző kocsmárosa Böbe például kétségbe esetten kérdezte: a hétvégén szabadnapos leszek, most mit fogok nézni? Bár elismerte, hogy más csatornák is léteznek, számára az M1 jelentette a hírek és az időjárás forrását. Még nagyobb zavart okozott a változás Bánfi Terike néninek, aki egy tömörkény melletti tanyán él, és évtizedek óta kizárólag az M1-et nézte. Délben a harangszót még meghallgattam, aztán kimentem dolgozni. Mire visszatértem a házba, hogy megnézzem az időjárás jelentést és a híradót, már nem volt adás, mesélte a Délmagyarnak. Az idős asszony, aki soha nem váltott csatornát, azt hitte, elromlott a tévéje, ezért tévészerelőt hívott. A szerelő helyett azonban egy újságíró világosította fel, hogy a csatorna nem szűn meg, csak átalakul. Végül a TV2-t állították be neki, miután megbizonyosodott róla, hogy ott is közölnek híreket és időjárás jelentést. Terike néni elmondta, hogy számára az időjárás előrejelzés különösen fontos, hiszen ez alapján dönti el, mikor és hova vigye ki a teheneket. Utóbbi nekem nagyon fontos, hiszen csak így tudom, mikor vigyem ki a teheneket, vagy hova kössem ki. El lesz a napon is, vagy árnyékra lesz szüksége, magyarázta. A filmek sugárzása azonban nem nyerte el a tetszését. A francnak van már kedve esténként filmet nézni. Eddig se volt rá időm, ezután se lesz, mondta. Miután sikerült újra működésbe hozni a tévéjét, megjegyezte, hogy a legnagyobb gondja nem is a hírek hiánya volt, hanem hogy a tehene kevés tejet ad, pedig abrakot is kap. Hogy ez most hogy függött össze, drága Terike néni, egyen meg a csepp szívét, azt nem tudom, de jó, oké. Hihetetlenek ezek a cikkek néha. Szóval, ja... Tehát ez egyben vicces is, ez a kis cikkecske, egyben pedig azért, hát, szóval minden esetre nagyon cukik a nénik, akik nyilatkoztak ezzel kapcsolatban, de a végén ez volt számomra a csúcs, hogy nem is igazából a híradó érdekli, csak az, hogy a tehene nem ad tejet, pedig még abrakot is kap. Ez volt számomra a legcukibb az egészben, tehát, hogy... Ez a legjobb része az egész cikknek szerintem. Na jó, jöjjön egy Patai Anna és Csíklasi feat LL Junior nota, aztán jövök hozzátok vissza egy utolsó megszólalással.

Nem kell félni, csak újra lépni. Túl kell élni, nem elítélni azt, ki a szabályt felülírja, a munkája a sírja, még az Isten haza hívja. Aki naív, a sor végére állva hiszi azt, hogy ő majd tanít.

0: hétfőtől délig.
1: Sziasztok, 11 óra múlt 27 perccel, visszajöttem az utolsó szóló megszólalásommal. Holnap már, hogyha minden igaz, akkor reggel együtt várunk benneteket Zsuzsival. Hát természetesen a Vekkerben ugyanúgy szólóba 7-től 9-ig, de 9 után pár perccel már Völgyi Zsuzsanna, Magdolna, Gizella, Ilona, Mercedes-szel várlak majd itt benneteket. Úgyhogy nyilván remélem, hogy ti is várjátok, én nekem ilyenkor megmondom őszintén, nem mondjátok neki vissza, szokott hiányozni. De ő is mindig ezt mondja, úgyhogy örülök. Most az, hogy hazudunk-e, az egy megint másik kérdés. Nem, nyilván nem hazudunk, de tényleg az van, hogy ilyenkor rádöbben az ember, hogy persze nyilván ebből élsz, el tudsz beszélgetni, nézed a híreket, elmondom nektek nyilván picit saját véleményet, tehát kicsit szubjektivitást is beleviszek ilyenkor, de azért próbálok objektív lenni, stb. De azért teljesen más, amikor valakivel meg tudod beszélgetni a dolgokat, meghallgatod az ő álláspontját, lehet, hogy teljesen más, akkor hallasz egy új véleményt, elgondolkozol rajta, legalábbis én mindig így vagyok vele, hogy igaza van, lehet, hogy eddig én láttam ezt a dolgot rosszul, vagy fordítva, hogy ő mondja, hogy ja, tényleg jókat mond, akkor más, hogy nézem ezt a történetet, vagy nem tudom. Meg hát maradjunk a most a komoly része, és akkor maradjunk annál, amit tényleg nagyon sokszor kapunk vissza, áll Istennek a hallgatóktól, hogy tényleg teljesen két dili vagyunk együtt, úgyhogy ez ilyenkor nagyon, nagyon hiányzik egyedül. Nyilván nem ugyanolyan dilinek lenni, mert akkor az úgy kicsit, az egy kicsit más, az úgy akkor egy picit másabb, hogyha valaki egyedül hódbolond, mint amikor kettesbe hódbolond az ember. Na jó, zárásként arra gondoltam, hogy elmondok nektek 7 ikonikus tengerpartot Európában, amit egyszer látnotok kell. Van, ahol fekete a homok, azt írja a cikk, mindjárt meglátjuk, hogy melyik az, kíváncsi vagyok, mitől fekete az. Remélem, hogy leírják. Na nézzük, azt mondi, hogy Navajo Beach a híres hajóroncs és a meredek fehér sziklák miatt az egyik legismertebb görög strand. Kérem tisztelettel, tehát ez az első, amit elmondanak nekünk, vagy megmutatnak. Tényleg csodaszép, a filmekben van ennyire gyönyörű szép kék víz, de tényleg ilyen a görög part, tehát ugye én pont egy hónappal ezelőtt még ilyenkor ott voltam, nem, aznap jöttünk haza, pont egy hónapja jöttünk haza, igen, június 16-án. Szóval, hogy tényleg ilyen meseszép képe van az egész tengernek, ameddig a szem ellát, és tényleg ez a csodaszép azurkék tenger tulajdonképpen, úgyhogy nem kamuk ezek a képek. Na, ezt akartam csak ebből mondani. A következő Kréta, hát szintén ugye Görögország, Elafonissi Beach, kagyló törmelékektől rózsaszínes homokjáról és kristálytiszta sekélyvízéről ismert. És való igaz, úgy képzeljétek el, hogy a víz, ahogy jön ki a partra, ott vannak már napágyak, meg minden, ő ilyen rózsaszínné változtatja ettől a kagyló törmelékektől. Csodaszép, tényleg. Rajzolni vagy festeni nem lehetne ennél szebbet. Kicsit messzebbre megyünk, mert a Skócia északnyugati partján elhelyezkedő Sandwood Bay egy vadregényes eldugott partszakasz, amely csak gyalog közelíthető meg, ez a következő, amit ajánlana. Nagyon érdekes a Skócia, mert hogy az embernek nem rögtön az jutna eszébe, nem? Vagy csak én vagyok így ezzel, hogy így Írország, Skócia, Anglia, nem feltétlenül a strandolás meg a nyaralás jut az embernek az eszébe róla, mert hogy hát nem feltétlenül erről híresek, de lásd csodát! Skóciában van egy gyönyörű szép Sandwood Bay elnevezésű part. Aztán Horvátországig utazunk, ugyanis ott pedig Zlatni Rat, amit ajánlanak nekünk, kavicsos félsziget alakja, és a szél az áramlatok, kavicsos félsziget alakja a szél, és az áramlatok miatt változik, azt mondják. Hát most így itt ez az alak, ez úgy néz ki, mint egy ilyen kis cipőorr tulajdonképpen, egy ilyen hegyes cipő, tudjátok, ez a makkos hegyes cipőorr, csodaszép. De Horvátországról mondjuk tudtuk, tehát tényleg közel is van hozzánk ugye magyarokhoz, és tényleg egy meseszép hely. A délizlandi Vikurjara partját fekete bazalt homok borítja, és csodás kilátás nyílik a tengerből kiemelkedő Reisdrangar bazalt oszlopokra is. Na most azt hittem, hogy ez vicc, de nem. Ez tényleg fekete bazalt homok, és nagyon furán néz ki. Tehát ilyen, olyan, mint hogyha mesterséges lenne, vagy nem tudom. Délizland. Hát, Azt sem feltétlenül gondolnám nyaralós helynek, de ilyen kirándulósra, meg ilyenek, csak hát jó időbe kell menni, mert azért szerintem Izlandon még nyáron sincsen olyan 15-16 foknál melegebb, ami hát a tenger mellett azért, hát az még hidegebbnek érződik, ugye? Na és akkor jön az utcsó, az UNESCO védelem alatt álló Calagorice Sardinia keleti partján található. Az ugye Olaszország. Az öböl türkiz vízzel és látványos mészkő sziklákkal várja a látogatókat. Ez igen, igen, ez tényleg csodaszép. Na, hát ha még esetleg mentek nyaralni, mert még legyünk őszinték, még azért van idő, nem? Tehát, hogy július 16-a van, ugye most már megbolondultam egy pillanatra. Szóval július 16-a van, még azért bőven itt van a nyár, hála jó Istennek. Tehát, hogy azért még azt gondolom, hogy egy bő másfél hónapig még azért, sőt, még azt is megmerem kockáztatni, hogy két hónapig még itt lesz velünk ez a csodaszép 27, 28, 30, 35 fokos meleg, amiben el lehet utazni szépen, még melegebb helyekre, aki úgy szereti, lehet napozni, úszni, jókat jégkrémezgetni, kávézni, sörözni, enni, inni. Úgyhogy én arra buzdítok mindenkit, hogy aki megteheti, és van még szabad napja, aki tudja kérni, az mindenképpen éljen ezzel a lehetőséggel, mert aztán gyerekek, elkezdődik az ősz, a tél, és az mindig olyan, mintha vége láthatatlan lenne. Tehát októbertől elkezdődik, jön a hűvös, és olyan, mintha ilyen április végéig tartana tulajdonképpen, és hát nem csak tulajdonképpen, hanem valóban így is van, és az annyira hosszú idő, és annyira várja ilyenkor már az ember, hogy nyaraljunk, és most végre itt van, már két hónapja itt van velünk a nyár, és még lehet, hogy egy, vagy hát nem két hónap, hát de, mondjuk június, igen, ugye a másfél-két hónapja itt van velünk a nyár, és még szerintem mondom, egy másfél-két hónapig itt is van, úgyhogy még használjuk ki, hogyha megtehetjük, és menjünk, pihenjünk, nyaraljunk, töltődjünk föl. Én azt gondolom, hogy mindenki megérdemli. Na, és én ezzel búcsúzom is, jó? Tőletek ennél szebbet, jobbat úgyse fogok már tudni mondani nektek, úgyhogy csodaszép napot kívánok nektek mára is. Holnap tartsatok velem, illetve velünk, ugyanis 7-től 9-ig Wecker szólóban, viszont utána 9-kor a kezdődő süsfel napban már remélem, hogy Zsuzsánk is itt lesz, és akkor beszámol a ninja kalandjáról. Na, szép napot, sziasztok!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Na most már elhagyjuk a fejen lévő testrészeket, és haladunk lejjebb. A nyak az úgy van, hogy kóri.
3: Kóri.
2: Szityúvász Losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi.
0: Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Időjárás.
6: Csütörtökön már kevesebb helyen fordulhat elő lokális zápor, zivatar. Az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Mérsékelt helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél. Hajnalban 12-22, napközben 28-33 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
6: A 11. kerület Fehérvári úton lezárják a Hausmann-Alajos utcai villamos átjárót, és ugyanott a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé a belső sávot szintén lezárják a villamospótló autóbuszok közlekedésének segítése miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem jár az Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér között. Lezárják a második kerület Fillér utcát a Bimbó útnál elektromos közmű javítása miatt. A 149-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Balogvár utca és a Detrekő utca megállót. Egyirányosítják a második kerület Nagyrét utcát a Villám utcától az Ördögárok utcáig, illetve a félútpályát is lezárják aszfaltozás miatt. A 63-as autóbusz, illetve a 963-as éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti Hüvösvölgy és az Adiliget közötti megállókat a Nagykovácsi Tisza István tér felé. Lezárják a külső sávot a Budaörsi úton kifelé az Egér út után, mert vízvezetéket építenek. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
7: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Kutatás készül a kerület roma lakosságának helyzetéről és igényeiről. Ön mit mondana magáról? Elsősorban romának, másodsorban magyarnak vallja magát, vagy elsősorban magyarnak, másodsorban romának vallja magát? Csak romának vallja magát, vagy magyarnak vallja magát? Ilyen kérdések szerepelnek abban a kutatásban, ami a Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából készül. A vizsgálat célja, hogy feltárja, milyen problémákkal szembesülnek a józsefvárosi romák, és milyen szükségleteik vannak olyan témák felvetésével, mint a lakhatás, az oktatás, az egészségügy, a munka, a kultúra és a nők helyzete. A kérdőívet azok tölthetik ki, akik elmúltak 18 évesek, a Józsefvárosban élnek, nem szükséges bejelentett lakcím, és romának vallják magukat. Az anonim adatfelvételről Jóni Judit, az önkormányzat romaügyi referense úgy tájékoztatott, hogy az több módszert ötvöz. Fókuszcsoportos beszélgetéseket, kérdőíves felmérést, ez tulajdonképpen a mostani kérdőív, és szakmai interjúkat. A tervek szerint két egyenként körülbelül 10 fős fókuszcsoportot szerveznek, emellett 200 személyes, kopogtatásos kérdőívet vesznek fel, amelyet online kitöltésekkel egészítenek ki. A kutatás teljes mintája várhatóan körülbelül 300 fő lesz. A pályázaton nyerte el ezt a megbízást az önkormányzat, ahol az ajánlatokat több szempont alapján értékelték, köztük a módszertani megalapozottság, a korábbi tapasztalatok, a vállalt kutatási elemek és az ár alapján közölték. Július 31-ig pályázhatnak a jó tanuló roma diákok. Az általános iskola 5-től 8 osztályos vásárhelyi roma diákok pályázhatnak támogatásra legkésőbb július 31-ig. A diákoknak nem lehet igazolatlan hiányzásuk, és legalább 3,8-as tanulmányi átlaggal kell rendelkezniük. A Hódmezővásárhely Városa Közalapítvány és a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat idén is támogatja a jó tanuló cigány gyerekeket. A feltételek tehát a következők: általános iskola felső tagozatos diákjai, 2026-2025-ös tanév tanulmányi átlaga legalább 3,8-as, igazolatlan hiányzás nem lehet, Hódmezővásárhelyi lakhely, az elért eredmény igazolása és az adatkezelési nyilatkozat megléte. Nyomtatvány a polgármesteri hivatal portáján átvehető, vagy a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselőinél. A nyomtatványok kitöltése segítésében állnak rendelkezésükre. A határidő tehát július 31-e.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
8: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick-ról.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

Áldott és csodaszép délután kívánok minden dighallgatónak, a mikrofonnál Kovács Krisztián, és kezdetét veszi a délutáni zenei válogatás itt a Dick FM-en. Mai nap még veletek vagyok, aztán holnap visszatér hozzátok Baranyi Tamás, de addig is egészen 3 órán keresztül hozom nektek a lehető legjobb dalokat, úgyhogy vágjunk is bele, hangerőt fel és jó szórakozást!

0: 100.3 Rádió Rádiódi.
1: Vorbinas.
2: Az imént Edit hallhattátok egy csodálatos dallal, de most jöjjön egy teljesen más lüktetés, úgyhogy szól nektek a Barcelona Gypsy Balkán Orchestra, majd a Bengász, és ezt a blokkot zárja a Delat.

0: Rólunk, neked. Rádió Dík.
1: FM 100.3 Rádió Dík, az ország egyetlen roma rádiója. Egy kicsit felpörgetjük a hangulatot, épp ezért egy nagyon erőteljes, mulatos blokkal készültem nektek, úgyhogy jön Kisgrófó a nagy szolnoki csapattal, majd Nyamcó Grófó, aztán Vargaimi egy Manelemix-el, és végezetül a Király család. Hangerőt fel, és jó szórakozást!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Időjárás.
1: Csütörtökön már kevesebb helyen fordulhat elő lokális zápor, zivatar. Az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Mérsékelt, helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél. Hajnalban 12-22, napközben 28-33 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
1: A 11. kerület Fehérvári úton lezárják a Hausmann-Alajos utcai villamos átjárót, és ugyanott a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé a belső sávot szintén lezárják a villamospótló autóbuszok közlekedésének segítése miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem jár az Albertfalva kitérő és a Móri Zsigmond körtér között. Lezárják a 2. kerület Fillér utcát a Bimbó útnál elektromos közmű javítása miatt. A 149-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Balogvár utca és a Detrekő utca megállót. Egyirányosítják a 2. kerület Nagyrét utcát a Villám utcától az Ördögárok utcáig, illetve a félútpályát is lezárják aszfaltozás miatt. A 63-as autóbusz, illetve a 963-as éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti Hüvösvölgy és az Adiliget közötti megállókat a Nagykovácsi Tisza István tér felé. Lezárják a külső sávot a Budaörsi úton kifelé az Egér út után, mert vízvezetéket építenek. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
2: Újabb fordulat történt a Szőlő utcai javítóintézet ügyében. Beismerő vallomást és egykori kollégáira terhelő nyilatkozatokat tett a volt rendészeti vezető, aki elhagyhatta a letartóztatást. Az Economics cikkéből kiderült, hogy a gyanúsított jelenleg bűnügyi felügyelet alatt áll, vagyis saját óbudai otthonában várhatja az eljárás folytatását, ugyanakkor 4 egykori áldozatával szemben távoltartást is elrendeltek. A nyomozás középpontjában kezdetben Juhász Péter Pál volt igazgató állt, akit emberkereskedelemmel, kényszermunkával és később szexuális jellegű bűncselekményekkel is összefüggésbe hoztak. Letartóztatása után a megbízott igazgatói posztot Kovács Buna Károly vette át, akinek neve akkor vált országosan ismerté, amikor nyilvánosságra kerültek azok a biztonsági kamera felvételek, amelyeken fiatal növendékeket bántalmaz. Az idén több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját. Az adóhivatal eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött felhívást. Aki még nem kapta meg az értesítését, a napokban számíthat rá, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A naptári éves gazdálkodóknak a 2025-ös üzleti évről szóló beszámolót 2026. május 31-ig kellett letétbe helyezniük és közzétenniük. A NAV első lépésként segít elkerülni a szankciókat, a felhívás átvételétől számítva 30 napot biztosít a beszámoló bírság nélküli pótlására. Ha ez is eredménytelenül telik el, a második felhívással akár 200 ezer forintos mulasztási bírságot is kiszab, és újabb 30 napot ad a teljesítésre, figyelmeztetett a NAV. Szabó Bence július 7-i hatállyal ezredesi rendfokozatot kapott, és egyidejűleg Pósvai Gábor belügyminiszter kabinet főnökévé nevezték ki, értesült a HVG. Szabó leszerelését követően júniusban tért vissza a hivatásos állományba. A visszaszerelése után őrnagyi rendfokozatban főreferensi beosztásban csatlakozott az országos rendőrfőkapitánysághoz. A belügyminisztérium azzal indokolta Szabó gyors előréptetését, hogy új kabinet főnöki megbízatása olyan helyzeteket teremthet, amely magasabb rendfokozatú munkatárs utasítására lehet szükség. Lengyel-Tótiban a Balaton közelében másodfokú vízkorlátozás lépett életbe, miután a vízhálózatot a megszokottnál jóval nagyobb terhelés érte. A helyieket arra kérik, hogy csak a legszükségesebb célokra használják az ivóvizet. A döntés hátterében az áll, hogy a településen hirtelen és indokolatlanul megugrott a vízfogyasztás. A Dunántúli regionális vízmű szakemberei jelenleg is vizsgálják a hálózatot, és nem zárják ki, hogy egy rejtett föld alatti csőtörés okozza jelentős vízveszteséget. Emellett a térségben zajló több napos fesztivál is jelentősen növelheti a vízigényt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

kezdetét veszi egy újabb óra itt az FM 100.3-on. Én még mindig Kovács Krisztián vagyok. Sok-sok szeretettel köszöntök minden hallgatót. Egészen délután 3-ig fogom nektek pörgetni a lehető legjobb dalokat. Épp ezért jön most a Pornograst és Honeybees közös dala, majd a Térnyipe. De mindezek előtt jön egy új zenekar, aminek a neve nem más, mint a Kovács és a Cigánykaraván. Szóljon tőlük az első daluk, aminek a címe Húzd rá cigány!

0: dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádió Dik.
1: Hogy minél színesebb legyen ez az óra is, ezért egy spanyol blokkal fogunk tovább haladni, úgyhogy jön Alabina, majd a Gypsy Kings, és végezetül Nina Pastor.

0: FM 100.3 rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: FM 100.3, ma szóljanak a legjobb hazai előadók, jön LL Junior, majd Norbog, és végezetül Mustafa koprodukciója Buraival és Enzóval.

0: Rádió Dick, ahol a jó kedv kezdődik.
1: Az óra végéhez érkezve egy World Music dalcsokrot hagyok itt nektek, úgyhogy szól a Térnésávé, a Nomádá, majd a Romanodrom, aztán közlekedés, hírek, időjárás, és jövök vissza a következő órában.

0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked.
1: Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi. Süss fel nap.
0: Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Na most már elhagyjuk a fejen lévő testrészeket, és haladunk lejjebb. A nyak az úgy van, hogy kóri.
3: Kóri.
2: Szityúvász Losasa.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Időjárás.
6: Csütörtökön már kevesebb helyen fordulhat elő lokális zápor, zivatar. Az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Mérsékelt helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél. Hajnalban 12-22, napközben 28-33 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
6: A 11. kerület Fehérvári úton lezárják a Hausmann-Alajos utcai villamos átjárót, és ugyanott a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé a belső sávot szintén lezárják a villamospótló autóbuszok közlekedésének segítése miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem jár az Albertfalva kitérő és a Móri Zsigmond körtér között. Lezárják a második kerület Fillér utcát a Bimbó útnál elektromos közműjavítása miatt. A 149-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Balogvár utca és a Detrekő utca megállót. Egyirányosítják a második kerület Nagyrét utcát a Villám utcától az Ördögárok utcáig, illetve a félútpályát is lezárják aszfaltozás miatt. A 63-as autóbusz, illetve a 963-as éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti Hüvösvölgy és az Adiliget közötti megállókat a Nagykovácsi Tisza István tér felé. Lezárják a külső sávot a Budaörsi úton kifelé az Egér út után, mert vízvezetéket építenek. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
7: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Pályázat romáknak. 30 millió eurót oszt szét a kormány a roma közösségekkel rendelkező településeknek, megnyílt az új pályázat. A szlovák kormányhivatal 30 millió eurós pályázatot hirdetett meg a marginalizált roma közösségekkel rendelkező települések számára, elérhető lakhatási projektek támogatására. A forrásból új lakások építését, felújítását és kapcsolódó szolgáltatásokat finanszírozhatnak. A támogatás keret a kevésbé fejlett régiók számára áll rendelkezésre, vagyis valamennyi megye pályázhat Pozsony megye kivételével. Az első értékelési kör jelentkezési határideje 2026. szeptember 4-e. Támogatásból elérhető áru lakások építésére, felújítására, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésére lehet forrást igényelni, különös tekintettel a marginalizált roma közösségekre. A pályázat kizárólag azoknak az önkormányzatoknak szól, amelyek szerepelnek a roma közösségek atlaszában. Az új felhívás több változást is tartalmaz a korábbi pályázathoz képest. A legfontosabb módosítás, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor már jogerős építési engedéllyel kell rendelkezni. Pontosították az akadálymentesítésre vonatkozó előírásokat is, eszerint az egyetemes tervezési elveknek megfelelő lakások arányának legalább 15%-ot kell elérnie a teljes lakásállományon belül, beleértve a családi házakat is. Az Európai Unió környezetvédelmi célkitűzéseivel összhangban a pályázatból nem támogatható olyan fűtési vagy főzési rendszer kialakítása, amely egyedi, szilárd tüzelésű kályhák használatára épül. Folytatni szeretnénk a marginalizált roma közösségekkel rendelkező települések támogatását és hozzájárulni az ott élők életkörülményeinek javításához, nyilatkozták a szlovák kormány roma közösségekért felelős biztosa. A romáknak szóló célzott támogatások elengedhetetlenek a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, a szegénységi ciklus megtöréséhez és a kirekesztés felszámolásához. Ezek a programok közvetlenül elősegítik a hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci integrációját, az esélyteremtést az oktatásban és a lakhatási körülmények javítását is. A támogatások legfőbb céljai és területei az oktatás és felzárkóztatás, a korai iskola elhagyás megelőzése, ösztöndíjak, például roma oktatási alap és mentorprogramok biztosítják, hogy a roma fiatalok versenyképes végzettséghez jussanak. Foglalkoztatás, a munkaerőpiaci integrációt segítő képzések és diszkriminációmentes foglalkoztatást ösztönző állami vagy uniós támogatások csökkentik a munkanélküliséget.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
8: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Jó?
1: Szapát, hívd tú menge!
2: 106.3 rádiódik.
3: Mivel az előző megszólalásomban a legjobb dalokról beszéltem, ezért azt gondolom, hogy nem hagyhatom ki Have Medinát, Goran Bregovic és Gypsy Kings közös dalát, és Kenji-t. Na jönnek ezek a dalok pont ebben a sorrendben.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: Hazai előadókkal folytatódik a délutáni zenei válogatás itt az FM 100.3 Rádiódikben, úgyhogy szól nektek sok szeretettel Takács Nikolász, majd Radics Gigi, de mindezek előtt Olái Bolya egy olyan dallal, aminek érdemes a dalszövegére odafigyelni, hiszen van mondani valója.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Sunenvója
1: 100.3 Rádiódik.
2: Egy World Music blokkal köszönök el tőletek, hiszen közeledünk a 3 órához. Nagyon szépen köszöntöm a figyelmet, én Kovács Krisztián voltam, holnaptól minden a régi, és jön hozzátok vissza Baranyi Tamás. Lesz még alkalom úgy is, hogy beülök a mikrofon mögé, úgyhogy addig is legyen csodaszép napotok, legyetek áldottak az Úrtól. Sziasztok!

0: Ez a Rádió D. Romákról, Rádió D. Nem csak romáknak, rólunk neked. Rádió D. A Rádió D-ben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió D-ben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió D-ben.
1: Az új alkotmány elfogadása és várhatóan egy népszavazással történő megerősítése után az egyik legelső prioritás lesz egy új választási törvény elfogadása, amire másfél-két éven belül sor kerülhet, mondta a 24.hu-nak Mellétei Barna Márton, a Tisza frakció vezető helyettese. A kormánypárt jogi vezetője arról is beszélt a lapnak, hogy egy arányosabb választási rendszer kialakítása a céljuk, amelyben a kétharmados többség megszerzésének esélyét minimalizálnák. Mellétei Barna Márton beszélt alapnak arról is, hogy szerinte nem fog alkotmányos válság kialakulni az alaptörvény 17. módosítása miatt. Szerinte a köztársasági elnök helyzete nagyon rövid időn belül megoldódik. Az Operettszínház társulatának 35 tagja közös nyilatkozatban kéri számon a vezetést az Orbán János Dénes ügyben. Felhívják a figyelmet, hogy a vezetőség korábban forráshiányra hivatkozva hárította el a fizetésemelési kéréseket, amit a botrány fényében nem tartanak megalapozottnak. Az elmúlt napokban derült ki, hogy a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. 2025 márciusa és 2026 áprilisa között 423 millió forintért vásárolta meg saját szakmai vezetője Orbán János Dénes több művének felhasználási jogait. Ezt követően a sajtó arról is írt, hogy az Operettszínház is jelentős összegeket utalt a szerzőnek, a Teátrum közlése szerint mintegy 90 millió forintot, míg a Magyar Hang összesítése szerint legalább 129 millió forintot. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök a Naftoház állami energetikai vállalat vezérigazgatóját Szerhij Koreckijt jelölte Ukrajna új miniszterelnökének a háború közepette végrehajtott kormány átalakítás részeként. A parlament várhatóan csütörtökön szavaz a kinevezésről. A kormány átalakítása védelmi tárcát is érinti, ahol Mihajló Fedorov távozása várható. Mivel Zelenszkij pártja parlamenti többséggel rendelkezik, a jelölés jóváhagyása valószínűsíthető. Az elnök indoklása szerint Koreckij a legalkalmasabb jelölt, mert Ukrajna előtt a közelgő térre való felkészülés, illetve az orosz támadások miatt veszélyeztetett energiaellátás biztosítása áll a legfontosabb feladatként. A súlyos aszály, a zsugorodó legelő területek és a drasztikusan visszaeső takarmányhozamok egyre kilátástalanabb helyzetbe hozzák a hazai kisgazdaságokat. Egy húsmarhatartással foglalkozó Pest vármegyei családi gazdaság példája hűen szemlélteti az ágazat nehézségeit, hiszen a szélsőséges időjárás és az elszabaduló költségek miatt a korábban 250 egyedet számláló húsmarha állományukat már a 70-re kellett csökkenteniük, miközben a termelés fenntarthatósága és a generáció váltás és bizonytalanná vált, írja az Agrárszektor. A csapadékhiány miatt a kaszálók teljesen kiégtek, így a természetes takarmány gyakorlatilag elfogyott. A gazda elmondása szerint egy hektárról mindössze egyetlen bálát tudnak letakarítani, ami fenntarthatatlan helyzetet teremt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió D hírei. Közlekedési hírek.
2: A Reiter Ferenc utcában szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni, illetve útszűkületen kell áthajtani a Szent László úton a Futár utcánál. Le van zárva a Rákóczi út, Szent Korona utca kereszteződés, illetve az igazság az sajnos, hogy le van zárva a külső sáv a József körúton a Margit híd felé a Népszínház utca előtt. A Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt le van zárva a külső sáv, illetve a két irány forgalma felváltva egy sávban haladhat az irányi Dániel utcában, a Megyeri útnál. Az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos, illetve szakaszos sávlezárásra kell készülni. A Béke utcában, a Tahi utcánál mind a kettő irányban útszűkületen kell áthajtani, és a Hungária körúton, a Salgó-Tarjáni utcánál, a Rákóczi híd felé sáv elhúzása autóval járható a kettő belső sáv. A Salgótarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út felől Zsák utca lett. Amúgy az érintett útszakaszon a BKK éjszakai járatait átengedik. A Szépvölgyi úton a Virág Benedek utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett. A Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé a közös csomópontnál csak egy sáv járható, illetve hogyha már Bécsi út, akkor a külső sáv is le van zárva a Pomázi út előtt egy hosszabb szakaszon. Az Akadémia utcában a Széchenyi István téren az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között csak a buszsáv járható, illetve az Akadémia utcában is útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tértől egészen az Arany János utcáig. Szóval vezessen mindenki okosan, ügyesen és normálisan. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Nem szeretném lelőni a poént, de szó szerint ugyanolyan idő lesz, mint mondjuk tegnap, vagy mondjuk 7 nappal ezelőtt. Igazából semmi sem változott, de azért elmondom, csak egy időjárás jelentés. A mai nap folyamán marad a kánikula sok napsütéssel, amelyet néhol fátyol és a gomoly felhők zavarhatnak meg, zápor pedig csak elvétve alakulhat ki, az ivatarról sajnos nem írtak semmit. Gyenge és mérsékelt lesz az északi északkeleti szél, és a mai délután 29 fok körül várható a csúcs hőmérséklet. Mint ahogy mondtam, az elmúlt bő egy hétben igazából minden nap ugyanez volt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, ugyanis minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, ami annyit takar számotokra a valóságban, hogy én több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok, illetve van egy előírás is, egy beszéd-zene arány is, aminek meg kell feleljek, úgyhogy én ehhez képest a lehető legtöbb kívánságot teljesítem, amennyi bele tud férni a bruttó 3 órányi műsoridőbe, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, csak még annyit elmondanék nektek, hogy 0630 30 30 100. Erre a telefonszámra kell megírni SMS-ben, vagy pedig ezt a telefonszámot kell felhívni, és úgy megmondani nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, én pedig akkor már teljesíteném is gyorsan a következő kívánságot, melyet nem olyan régen kaptam, méghozzá SMS formájában, így szól. Szia, Novák küldene nagy szeretettel egy dalt a Lamos autóbontónak, Torinától a Bulit. Na hát akkor buli, szombat este nagyon sok szeretettel fog szólni Dorinától, Novák kérésére az autó bontó királyoknak.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és hogy miért szeretnétek küldeni, ugyanis én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb kívánságot teljesítem, értelemszerűen amennyi bele tud férni a 3 órányi műsoridőbe, bár az igazság az, hogy én több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok, úgyhogy nem győzöm kihangsúlyozni, hogy ténylegesen mindenkire nem jut elég idő, főleg úgy, hogyha speciálba kéritek a dalt. Most viszont én olvasnám inkább gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia Csabi, munkából Gáza fele tartunk, és a főnökömnek küldeném a Norbitól a zsebembe nem férnek az eurok. Hat, ha ad előleget. Hát akkor sok szeretettel fog szólni Rolandtól a zsebembe nem férnek az eurók, amit eredetileg ő Porsche és Norbinak szánt, igazából csak fölkapta igazából így a magyarországi hallgatottság, úgyhogy nagyon sok szeretettel akkor el is indítom a muzsikát.

0: Módi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: A Rejter Ferenc utcában szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni, illetve útszűkületen kell áthajtani a Szent László úton a Futár utcánál. Le van zárva a Rákóczi út, Szent Korona utca kereszteződés, illetve az igazság az sajnos, hogy le van zárva a külső sáv a József körúton a Margit híd felé a Népszínház utca előtt. A Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt le van zárva a külső sáv, illetve a két irány forgalma felváltva egy sávban haladhat az irányi Dániel utcában, a Megyeri útnál. Az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos, illetve szakaszos sávlezárásra kell készülni. A Béke utcában, a Tahi utcánál mind a kettő irányban útszűkületen kell áthajtani, és a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sáv elhúzás a járható a kettő belső sáv. A Salgótarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út felől Zsák utca lett. Amúgy az érintett útszakaszon a BKK éjszakai járatait átengedik. A Szépvölgyi úton a Virág Benedek utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett. A Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé a közös csomópontnál csak egy sáv járható, illetve hogyha már Bécsi út, akkor a külső sáv is le van zárva a Pomázi út előtt egy hosszabb szakaszon. Az Akadémia utcában a Széchenyi István téren az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között csak a buszsáv járható, illetve az Akadémia utcában is útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tértől egészen az Arany János utcáig. Szóval vezessen mindenki okosan, ügyesen és normálisan. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: Nem szeretném lelőni a poént, de szó szerint ugyanolyan idő lesz, mint mondjuk tegnap, vagy mondjuk 7 nappal ezelőtt. Igazából semmi sem változott, de azért elmondom, csak egy időjárás jelentés. A mai nap folyamán marad a kánikula sok napsütéssel, amelyet néhol fátyol és a gomoly felhők zavarhatnak meg, zápor pedig csak elvétve alakulhat ki, az ivatarról sajnos nem írtak semmit. Gyenge és mérsékelt lesz az északi északkeleti szél, és a mai délután 29 fok körül várható a csúcs hőmérséklet. Mint ahogy mondtam, az elmúlt bő egy hétben igazából minden nap ugyanez volt.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: A házastársi tartás fogalma a legtöbbek számára talán inkább csak a filmekből ismert, pedig a magyar jogrend is ismeri ezt a fogalmat, sőt, szigorú feltételei vannak, ezért hála Istennek nem sokan élnek a lehetőséggel. A ritka jelenség Magyarországon a háztartási tartás, és Somogy vármegyében egy lap által megkérdezett ügyvéd csak egyetlen esetet ismer, tehát az ügyvédnek az egész praktizálása alatt, amióta megszületett a világra, azóta csak egyetlen egy ilyen sztori történt, hogyha elvál a férj és a feleség, akkor a férjnek nem csak a gyerek után kell fizessen havonta, hanem valamilyen oknál fogva, nem tudjuk, hogy miért, a feleségnek is kell fizessen csak úgy. Fóris Kálmán, a kaposvári ügyvéd szerint egyre kevesebb a rászoruló, amiatt, hogy a lakosság anyagi helyzete az elmúlt évtizedek során javult. Amint azt összegezte, a háztartási tartásról másként rendelkezik a jog, mint például a gyermektartásról. Ennek az oka az, hogy nem népszerűbb hazánkban a háztartási tartás intézménye. Amint azt a szakember összegezte, még a kiskorú eltartott esetén a tartásdíjat az arra kötelezettnek a saját megélhetése rovására is biztosítania kell, a háztartási tartásban vannak korlátok. A bíróság mérlegelést követően viszont méltányosságot állapíthat meg. A polgári törvénykönyv értelmében a válást követően csak az követelhet tartást, aki a házasság felbomlása után önhibáján kívül valamiért nem képes a saját magát eltartani. Viszont ez sajnos szerintem egy olyan helyzet, amit nagyon erősen ki is lehet használni, sajnos rossz értelemben. De most kérdezek én valamit, hogyha valaki összeházasodik mondjuk egy egy emberrel, legyen az férfi vagy nő, bármilyen szerepbe, tök mindegy. Miért a pénzről szól minden? Tehát, hogyha az a kapcsolat nem működik, annak mi köze van a pénzhez? Tehát, hogyha én elválok mondjuk a feleségemtől, akkor mi értelme van pénzről beszélni? Hogy akkor mennyi pénzt utaljak, mennyi hónapba, hogy hanyadikán, hogyha valami nem működik, akkor azt ott abba kell hagyni. Nem szabad itt alkudozni, ez nem egy, nem tudom, egy, hogy ez most egy lóvásár, hogy akkor alkudozzanak a csikóra, meg a csődörre, meg a frizlóra alkudoznak. Ez sajnos nem szép dolog, és ez a házasság megszentségtelenítése szerintem a legnagyobb formában, hogyha egy házaspár elválik, és akkor a pénzt számolgatják igazából. Hát természetesen a gyereknek jár pénz, hiszen hogyha mondjuk az anyukához kerül, aki nem olyan, hogy is mondjam, önellátó sajnos valamiért, akkor nyilván a férfinak az a feladata, már igazából minden esetben, hogy a gyereknek a lehető legjobb életet biztosítsa. Nyilván, hogyha elválnak, ez nem befolyásolja, hogy kell biztosítsa a gyereknek a jó életet, de viszont én nem bírom elképzelni azt a szituációt, hogy van egy férfi meg egy nő, elvál a hölgy a férfitől, mert hogy ő már boldogtalan, meg ő már nem bírja tovább, és akkor a férfi fizessen a nőnek, mert a nő nem tud valamilyen oknál fogva mondjuk pénzt termelni, vagy keresni, vagy elmenni dolgozni, és akkor amíg a nő randizgat utána tovább, meg ilyesmi, azt mind a múltbeli férje finanszírozza. Én nekem ez nagyon magas, elnézést kérek bárkitől, akit megbántottam. Ha esetleg hallgat engem egy ügyvéd, és ezt a monológot most éppen végighallgatta, én nagyon szívesen várnám, hogy nekem SMS-be a 06303030 100-as telefonszámra ezt a jogesetet kifejtse.

0: Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.

vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, készülékeitek nyomógombjai segítségével természetesen, a KRESZ szabályainak megfelelően, tehát nem vezetés közben kézben tartott mobil készülékkel, viccet félretéve, várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 06303030-100-as telefonszámra, hiszen minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb kívánságot teljesítem, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, csak szimplán annyit mondanék nektek, hogy kövessétek Blanki példáját, akitől kaptam egy SMS-t nem is olyan rég. Szia Csabi, Lacának játsz már le egy jó kis zenét, kérlek, mert ki van idegileg szegényke. Köszi, Blanki. Hát akkor a Blanki kérésére fog szólni Lacának egy jó kis dal, hiszen szegény most egy kicsit ki van idegileg, hát remélem, hogy nincsen nagy probléma, csak ezek az általános ilyen fölösleges hétköznapi kis bonyodalmak, és semmi komolyabb probléma nincsen ott nálatok. Minden esetre sok szeretettel, szerintem egy jó kis Kenji, méghozzá Martin, Diesel, Mixel, szerintem meg fog nyugtatni, Laca, úgyhogy fogad sok szeretettel, Blanki.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a

0: Party.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánságshow. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando!
1: Na most már elhagyjuk a fejen lévő testrészeket, és haladunk lejjebb. A nyak az úgy van, hogy kóri.
2: Kóri.
1: Szityuvász Losasa.
2: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dík. Rádió Dík. Rádió Dík. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Kutatás készül a kerület roma lakosságának helyzetéről és igényeiről. Ön mit mondana magáról? Elsősorban romának, másodsorban magyarnak vallja magát, vagy elsősorban magyarnak, másodsorban romának vallja magát? Csak romának vallja magát, vagy magyarnak vallja magát? Ilyen kérdések szerepelnek abban a kutatásban, ami a Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából készül. A vizsgálat célja, hogy feltárja, milyen problémákkal szembesülnek a józsefvárosi romák, és milyen szükségleteik vannak olyan témák felvetésével, mint a lakhatás, az oktatás, az egészségügy, a munka, a kultúra és a nők helyzete. A kérdőívet azok tölthetik ki, akik elmúltak 18 évesek, a Józsefvárosban élnek, nem szükséges bejelentett lakcím, és romának vallják magukat. Az anonim adatfelvételről Jóni Judit, az önkormányzat romaügyi referense úgy tájékoztatott, hogy az több módszert ötvöz. Fókuszcsoportos beszélgetéseket, kérdőíves felmérést, ez tulajdonképpen a mostani kérdőív, és szakmai interjúkat. A tervek szerint két egyenként körülbelül 10 fős fókuszcsoportot szerveznek, emellett 200 személyes, kopogtatásos kérdőívet vesznek fel, amelyet online kitöltésekkel egészítenek ki. A kutatás teljes mintája várhatóan körülbelül 300 fő lesz. A pályázaton nyerte el ezt a megbízást az önkormányzat, ahol az ajánlatokat több szempont alapján értékelték, köztük a módszertani megalapozottság, a korábbi tapasztalatok, a vállalt kutatási elemek és az ár alapján közölték. Július 31-éig pályázhatnak a jó tanuló roma diákok. Az általános iskola 5-től 8 osztályos, vásárhelyi roma diákok pályázhatnak támogatásra legkésőbb július 31-éig. A diákoknak nem lehet igazolatlan hiányzásuk, és legalább 3,8-as tanulmányi átlaggal kell rendelkezniük. A Hódmezővásárhely Városa Közalapítvány és a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat idén is támogatja a jó tanuló cigány gyerekeket. A feltételek tehát a következők: általános iskola felső tagozatos diákjai, 2026-2025-ös tanév tanulmányi átlaga legalább 3,8-as, igazolatlan hiányzás nem lehet, Hódmezővásárhelyi lakhely, az elért eredmény igazolása és az adatkezelési nyilatkozat megléte. Nyomtatvány a polgármesteri hivatal portáján átvehető, vagy a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselőinél. A nyomtatványok kitöltése segítésében állnak rendelkezésükre. A határidő tehát július 31-e.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. Közlekedési hírek.
6: A Reiter Ferenc utcában szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni, illetve útszűkületen kell áthajtani a Szent László úton a Futár utcánál. Le van zárva a Rákóczi út, Szent Korona utca kereszteződés, illetve az igazság az sajnos, hogy le van zárva a külső sáv a József körúton a Margit híd felé a Népszínház utca előtt. A Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt le van zárva a külső sáv, illetve a két irány forgalma felváltva egy sávban haladhat az irányi Dániel utcában, a Megyeri útnál. Az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos, illetve szakaszos sávlezárásra kell készülni. A Béke utcában, a Tahi utcánál mind a kettő irányban útszűkületen kell áthajtani, és a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sáv elhúzás járható a kettő belső sáv. A Salgótarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út felől Zsák utca lett. Amúgy az érintett útszakaszon a BKK éjszakai járatait átengedik. A Szépvölgyi úton a Virág Benedek utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett. A Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé a közös csomópontnál csak egy sáv járható, illetve hogyha már Bécsi út, akkor a külső sáv is le van zárva a Pomázi út előtt egy hosszabb szakaszon. Az Akadémia utcában a Széchenyi István téren az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között csak a buszsáv járható, illetve az Akadémia utcában is útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tértől egészen az Arany János utcáig. Szóval vezessen mindenki okosan, ügyesen és normálisan. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
6: Nem szeretném lelőni a poént, de szó szerint ugyanolyan idő lesz, mint mondjuk tegnap, vagy mondjuk 7 nappal ezelőtt. Igazából semmi sem változott, de azért elmondom, csak egy időjárás jelentés. A mai nap folyamán marad a kánikula sok napsütéssel, amelyet néhol fátyol és a gomoly felhők zavarhatnak meg, zápor pedig csak elvétve alakulhat ki, az ivatarról sajnos nem írtak semmit. Gyenge és mérsékelt lesz az északi északkeleti szél, és a mai délután 29 fok körül várható a csúcs hőmérséklet. Mint ahogy mondtam, az elmúlt bő egy hétben igazából minden nap ugyanez volt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
6: Tárcsázzátok továbbra is a 0630 30 30 100-as telefonszámot, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe, szóval ne halasszátok ki szerintem ezt a jó lehetőséget, már amennyiben szeretnétek zenét kérni, nyilván semmi sem kötelező, úgyhogy ha nem akartok zenét kérni, hanem csak szimplán akartok rádiót hallgatni, akkor hallgassatok. Aki szeretne, ő tárcsázza a telefonszámot, és kövesse Bancsók Robert példáját, akitől kaptam egy SMS nemrég, így szól. Szép jó napot, üdvözlöm a Rádió Dik stábját. Bancsók Robert vagyok, a Kelenföld erőműben bontottunk 147 méter magas acél szerkezetet. A mai nap végeztünk a bontással. A Luferro csapatnak szeretnék kérni egy zenét, hogy baleset nélkül lebontották ezt a szerkezetet, és ennek örömére Leilától egy pörgős számot szeretnénk. Köszönöm előre is. Őszinte leszek, hogy nagyon rég hatott rám így SMS, hogy ennyire jó érzés volt felolvasni, tehát egyrészt ez az intelligencia, meg ez a kultúra, ez nekem nagyon jó érzés volt. Másrésztről pedig, hogy ilyen komoly munkákat csinálnak cigányok, azért az nagy dolog szerintem, és főleg, hogy 147 méter magas acélszerkezetet bontottak, baleset nélkül ráadásul, úgyhogy a Luferro csapatnak akkor nagyon sok szeretettel Bancsók Robert kér.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádió

mindenféleképpen tárcsázzátok a 0630 30 30 százas telefonszámot abban az esetben, hogyha a zenét szeretnétek kérni itt a 100.3 Rádió Dikken, ugyanis minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, legalábbis annyié, amennyi bele tudsz férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Szóval nem is húznám tovább annyira az időt, hanem megragadnám az alkalmat, és olvasnám is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, méghozzá Noémitől, egy nagyon intelligens, kultúrált, szépen megfogalmazott helyesírási hibák nélküli SMS-t fogok most beolvasni. Hello, Kerekes Noémi vagyok, és zenét szeretnék kérni Vanessának, a legjobb barátnőmnek, Bódi Gusztitól a Szép asszony vagy című zenét. Köszönöm szépen, és egy ilyen kis imádkozó jel, meg egy szívecske. Na hát ilyen egy jó SMS, amikor köszönnek, bemutatkoznak, megtudjuk, hogy pontosan kinek szól a zene, és hát nyilván azért egy szép üzenetet, még egy szép kis pár mondatot még oda lehetett volna bigyeszteni, hogy a legjobb barátnőmnek, mert nagyon szeretem, vagy mert nagyon jó volt a mai csavargás. Egy ilyen kis enyhe kis fél mondatot még oda lehetne bigyeszteni, és így tényleg szívhez szóló, mondjuk Vanessának, és amikor ezt majd hallgatja, és igazából ez a valamikor hallgatja, ez most lesz, ugyanis el is indítom akkor Bódi Gusztitól a Szép asszony vagy című dalt Kerekes Noémi kérésére a drága barátnőjének, Vanessának.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió

0: meg is mutatom.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Közlekedési hírek.
1: A Reiter Ferenc utcában szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni, illetve útszűkületen kell áthajtani a Szent László úton a Futár utcánál. Le van zárva a Rákóczi út Szent Korona utca kereszteződés, illetve az igazság az sajnos, hogy le van zárva a külső sáv a József körúton a Margit híd felé a Népszínház utca előtt. A Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt le van zárva a külső sáv, illetve a két irány forgalma felváltva egy sávban haladhat az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál. Az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos, illetve szakaszos sávlezárásra kell készülni. A Béke utcában, a Tahi utcánál mind a kettő irányban útszűkületen kell áthajtani, és a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sáv elhúzás járható a kettő belső sáv. A Salgótarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út felől Zsák utca lett. Amúgy az érintett útszakaszon a BKK éjszakai járatait átengedik. A Szépvölgyi úton a Virág Benedek utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett. A Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé a közös csomópontnál csak egy sáv járható, illetve hogyha már Bécsi út, akkor a külső sáv is le van zárva a Pomázi út előtt egy hosszabb szakaszon. Az Akadémia utcában a Széchenyi István téren az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között csak a buszsáv járható, illetve az Akadémia utcában is útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tértől egészen az Arany János utcáig. Szóval vezessen mindenki okosan, ügyesen és normálisan. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: Nem szeretném lelőni a poént, de szó szerint ugyanolyan idő lesz, mint mondjuk tegnap, vagy mondjuk 7 nappal ezelőtt. Igazából semmi sem változott, de azért elmondom, csak egy időjárás jelentés. A mai nap folyamán marad a kánikula sok napsütéssel, amelyet néhol fátyol és a gomoly felhők zavarhatnak meg. Zápor pedig csak elvétve alakulhat ki. Az ivatarról sajnos nem írtak semmit. Gyenge és mérsékelt lesz az északi északkeleti szél, és a mai délután 29 fok körül várható a csúcs hőmérséklet. Mint ahogy mondtam, az elmúlt bő egy hétben igazából minden nap ugyanez volt.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Egyre nő az elektromos rolleresek körében a balesetek száma, ezzel együtt pedig a biztosítási díjak is jócskán emelkedtek, sokan pedig még mindig védőfelszerelés nélkül mennek az elektromos rollerekkel. Két éve már, hogy nagyjából kötelező az elektromos rollerekre biztosítást kötni, viszont a díjtételek ez idő alatt mintegy 30%-kal nőttek. Mivel ezzel a járművel történő közlekedési balesetek száma egyre nő, jogszabálymódosítás is várható a jövőben. A balesetek számának növekedése azonban szükségszerűen együtt jár a biztosítási díjak emelésével is, hiszen nem ritka a több milliós károkozás sem a szakértők szerint. Amúgy pont azon gondolkoztam egyszer még régebben, hogyha mondjuk egy parkolóba, ami mondjuk nincs úgy bekamerázva, mondjuk telibe vernék egy autót, de úgy kajakra. Tehát az én kocsimmal mondjuk telibe beletolatnék egy másik autóba, gyorsan elhajtanék, oda kerítenék valahonnan egy biciklit vagy egy rollert, és azt mondanám, hogy ó, bocsi, véletlen nekimentem a kocsidnak. Igaz, hogy leszakadt a kocsid fele, de amúgy én biciklivel voltam, tehát sajnálom, hogy nincs biztosítás, így old meg valahogy. Most viszont már elvileg kötelező az elektromos rollerekre biztosítást kötni, bár körülbelül, most csak mondok egy számot, mondjuk 400 ismerősöm jár elektromos rollerrel, és én még 400-ból egynél se hallottam volna, hogy befizet egy ilyen kötelező biztosítást. Kicsit ellenőrizhetnék amúgy jobban, illetve a bicikliseket se értem, meg az ilyen pakisztáni, meg külföldi, meg nem tudom milyen ételfutárokat, tehát az ilyen 30-40-50 milliós kocsi mellett úgy elsuhan egy dugóba, hogy az ember észre se veszi. Igazából csak utólag hallja meg, hogy amúgy itt elvileg elment egy robogó. És elmegy mondjuk vagy 70-nel az álló kocsik között, és nyilván a 200 ezer forintos kocsi mellett is, illetve a 170 millió forintos kocsik között is ugyanúgy kicentizik, és elmennek, és haladnak, hogy 27 másodperccel hamarabb vigyék ki a pizzát, vagy a hamburgert, és azon gondolkoztam, hogy ilyenkor vajon mit lehetne csinálni? Tehát én értem, hogy a polgári peres eljárás, meg a nem tudom, a ilyen meg olyan jogszabályok, de most egy ilyen külföldi, ilyen munkás embernek nem biztos, hogy van bejelentett lakcíme, nem biztos, hogy van személyigazolványa, tehát hogy iratai. Értitek, mit mondok, hogy azért ez egy kicsit furcsa nekem, illetve nyilván érdekes látvány az is, hogy meglett felnőtt, szó szerint szőrös, tehát szakállas férfiak, beöltöznek ilyen nagyon feszülő, ilyen stretches, hát szinte már épp, hogy nem ilyen nőies ilyen ruhába, mint amiben a Tour de France-nál szoktak ugye a biciklisek, tehát hogy ennyire komolyan veszi, és külön biciklis cipője is van, meg ilyen biciklis bukós isak, ilyen sportos, nem tudom, napszemüveggel, tehát hogy túl komolyan veszik az ilyen biciklisek a biciklivel való közlekedést, és ők is kicentizik maguknak a kis helyet, és kikérik maguknak a jogot, hogy ők is a közlekedés része. És ez részben igaz, de viszont, hogyha az embernek mondjuk 3 IQ-val több van, és belegondol az ember, akár biciklis, akár autós, hogy az autósok nem szoktak a bicikli úton vagánykodni, és kikérni maguknak, hogy tarts be az oldaltávolságot, meg ilyenek. Az autósok az autóknak való úton mennek, akkor a biciklisek is oldják meg egy kicsit jobban a bicikli úton, amennyiben nem tudják, akkor egy kicsit szerényebben közlekedjenek, mert tényleg balesetveszélyes, anyagi kárt okoz igazából, fölösleges problémát, meg mondjuk a biciklisnek is mondjuk lehet valami sérülése is. Szerintem ezt egy kicsit szigorúbban kéne venni.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíkben.

0: Ez itt továbbra is a Bódi kívánság show, szóval várom és teljesítem is a további zenei kívánságokat, tehát elő kéne kapni a telefonotokat, és társázni kéne a 0630303030-as telefonszámot, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb kívánságot teljesítem, sőt, még akkor is, hogyha az a hétköznap amúgy a naptárba piros betűvel van írva, most nekem az igazából nem jelent úgymond semmit a munkámat illetően, én nem a helyi kisbolt vagyok, meg a szupermarket, ezt mindig kihangsúlyozom, rám minden alkalommal lehet számítani, amennyiben hétköznap van, és délután 3-tól 6-ig. Úgyhogy pontosan ezt bebizonyítva, olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia, szeretnék kérni egy váradi számot, küldeném Horváth Renátónak, a legjobb főnöknek. Hát akkor egy jó kis váradi olasz, váradi Rico duett fog szólni, szeretni csak egyet lehet egyveleg, ez fog szólni akkor a legjobb főnöknek, tehát Horváth Renátónak.
1: Hát egy

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódíjban.

0: játszás már!
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
3: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: A piaci ár többszörösét fizethette ki az állam Balázsi Gyula cégeinek egyebek mellett egy logóért, egy animációs videóért és a Vox 2025 kampány visszaszámlálójáért, írja a 444. A Transparency International által a miniszterelnöki kabinet irodától kiperelt dokumentumokból az derült ki, hogy a tárca 2025 áprilisa és decembere között több olyan megbízást adott a Balázsi Gyula érdekeltségbe tartozó Lounge Designnak és Newland Médiának, amelyeknek az ára az iparági szakemberek szerint jelentősen meghaladta a piaci szintet. A 444 felidézte azt is, hogy Hankó Balázs minisztériuma a piaci ár nagyjából háromszorosáért szerzett be nyuszi motorokat Balázsiék közreműködésével. Az ügyben Kátai Németh Vilmos családügyi miniszter feljelentést tett. Rács mögé került Szabó Bálint, aki nemrég az óbudai korrupciós ügy megbilincselt politikusait videózta. Szabó letartóztatásáról az Itt az idő Facebook oldal adott hírt. Azt írták, hogy Szabó a budapesti Nagy Ignác utcai büntetés végrehajtási intézetben van, egy közelebbről meg nem nevezett magánvádas eljárás kapcsán. Az egykori szegedi önkormányzati képviselő júniusban az óbudai korrupciós ügy kipattanásakor rendszeresen videózott a Gyorskocsi utcai és a Nagy Ignác utcai büntetés végrehajtási intézetnél is, és több olyan felvételt tett közzé a közösségi oldalán, amelyeken a rendőri őrizettel érkező letartóztatásba helyezett politikusok voltak láthatók. Ismét megjelent az árva szúnyograjzás Siófokon, az erről szóló Facebook bejegyzés azonnal nagy vihart kavart. A hozzászólások alapján valóban megnőhetett az árva szúnyogok száma. Májusban még a tavainál jóval kevesebb rovarra számítottak a szakemberek, a repülő rovarok mennyiségét összességében a 2025-ben tapasztalt érték harmadára becsülték. A közösségi oldalon megjelent beszámolók alapján Siófok egyes vízparti területein néhány nap alatt erősödött fel az árva szúnyograjzás. A bejegyzésekből jelenleg nem állapítható meg, hogy a teljes partszakaszon hasonló-e a helyzet, írja a sonline.hu. Bár az árvaszúnyogok nem csípnek, teljesen ártalmatlanok, tömeges rajzás idején a jelenlétük rendkívül zavaró és ijesztő lehet. Drámai a helyzet a műtéti várólistákon. A három leghosszabb várólistán június elején már több mint 35.600 beteg szerepelt. A legtöbben közel 20.000-en tért protézisre vártak, csípő protézis műtétre közel 9.800-an, szürkehályog operációra pedig közel 6.000-en várakoztak 60 napnál is tovább. Az emelkedés egy év alatt tekintélyes, 20%-os. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter vállalásainak és a Tisza párt programjának egyik legfontosabb eleme volt a kórházi várólisták rövidítése. A tárca vezetőnek augusztus 15-éig kell kidolgoznia a programot, amellyel az ígéret szerint 2027 végére a fekvő betegellátásban legfeljebb 6, a járó betegellátásban maximum 2 hónapra csökken a várakozási idő.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
2: A Reiter Ferenc utcában szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni, illetve útszűkületen kell áthajtani a Szent László úton a Futár utcánál. Le van zárva a Rákóczi út Szent Korona utca kereszteződés, illetve az igazság az sajnos, hogy le van zárva a külső sáv a József körúton a Margit híd felé a Népszínház utca előtt. A Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt le van zárva a külső sáv, illetve a két irány forgalma felváltva egy sávban haladhat az irányi Dániel utcában, a Megyeri útnál. Az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos, illetve szakaszos sávlezárásra kell készülni. A Béke utcában, a Tahi utcánál mind a kettő irányban útszűkületen kell áthajtani, és a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sáv elhúzása vonallal járható a 2 belső sáv. A Salgótarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út felől Zsák utca lett. Amúgy az érintett útszakaszon a BKK éjszakai járatait átengedik. A Szépvölgyi úton a Virág Benedek utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett. A Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé a közös csomópontnál csak egy sáv járható, illetve hogyha már Bécsi út, akkor a külső sáv is le van zárva a Pomázi út előtt egy hosszabb szakaszon. Az Akadémia utcában a Széchenyi István téren az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között csak a buszsáv járható, illetve az Akadémia utcában is útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tértől egészen az Arany János utcáig. Szóval vezessen mindenki okosan, ügyesen és normálisan. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Nem szeretném lelőni a poént, de szó szerint ugyanolyan idő lesz, mint mondjuk tegnap, vagy mondjuk 7 nappal ezelőtt igazából. Semmi sem változott, de azért elmondom, csak egy időjárás jelentés. A mai nap folyamán marad a kánikula sok napsütéssel, amelyet néhol fátyol és a gomoly felhők zavarhatnak meg. Zápor pedig csak elvétve alakulhat ki. Az ivatarról sajnos nem írtak semmit. Gyenge és mérsékelt lesz az északi-északkeleti szél, és a mai délután 29 fok körül várható a csúcs hőmérséklet. Mint ahogy mondtam, az elmúlt bő egy hétben igazából minden nap ugyanez volt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Ez itt továbbra is a Bódik Kívánság Show, ugyanis minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, tehát hogyha hétköznap 3-tól 6-ig vagyunk, és szeretnél kérni egy zenét, akkor tárcsázni kell a 0630-3030-100-as telefonszámot, mert erre a telefonszámra várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat is egyaránt, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, hanem teljesítem is inkább gyorsan a következő kívánságot, melyet nem olyan régen kaptam SMS formájában, méghozzá Nikitől, így szól az üzenet. Sziasztok, Niki vagyok, és férjemnek, Lacinak szeretnék küldeni egy Beszkárt triót, és azt üzenem neki, hogy nagyon szeretem, és legszernecsesebb embernek érzem magam mellette. Gondolom, legszerencsésebb embernek érzem magam mellette, csak én inkább mindig azt olvasom be szó szerint, amit írtok nekem, hogy nehogy mondjuk én mondjak butaságot, vagy igazából rosszul adjam át az üzenetet. Az a biztos, hogy azt olvasom be, amit én kapok, úgyhogy ti is ez alapján írjátok meg az SMS-eteket, vagy hívjatok fel, és úgy fogalmazzátok meg a mondani valótokat. Minden esetre akkor most, mivel Niki a legszerencsésebb ember a Laci miatt, ezért a Lacinak elindítok egy jó kis Beszkárt triót.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Gabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 rádió.

Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságokat, ugyanis én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig itt vagyok nektek, veletek, értetek, ami annyit takar a valóságban, hogy az előbb említett időpontban a lehetőség szerinti tényleges legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi napi bruttó 3 órányi műsoridőbe egyszerűen csak bele tud férni, mint fizikálisan, mint bármilyen értelemben, úgyhogy nem is rabolom tovább, amit drága kis időnket, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, és hát értelemszerűen ezzel együtt teljesítem is a következő kívánságot. Így szól az üzenet. Szia Csavi, szeretnék egy zenét kérni Zsuzsának Szolnokra. Rád bízom, mi legyen, ja, és üzenem neki, fonom legyen a Priszkó, köszi. Hát én átadtam az üzenetet, úgy, ahogy megkaptam igazából, nem szoktam így kijavítani, meg helyrehozni a dolgokat. Én azt olvasom be egy per egy, amit kapok, én is általában úgy szoktam írás formájában megnyilvánulni, hogy az a lehető legjobb legyen. Tehát, hogyha mondjuk írnék egy rádiónak egy SMS-t, vagy mondjuk egy önkormányzatnak írnék egy e-mailt, hogy mondjuk szeretném bővíteni a telkemet, mert megvettem a szomszédos telket, akkor ott törekednék arra, hogy tényleg a fogalmazás is jó legyen, illetve a helyes írás is. Most gondoljátok el, hogy mondjuk ha elmennétek a moziba, és mondjuk a plakátra nem az lenne kiírva, hogy mondjuk halálos iram, hanem halálos uram, akkor ti se szívesen néznétek meg azt a filmet, hiszen az sok mindent elmond, hogy tényleg csak egyszer kellett volna jól leírni valamit, és nem írták le jól sajnos a mozi plakátjára, úgyhogy ti is tegyetek így, ha írtok nekem SMS-t, akkor szépen, finoman, ügyesen írjátok azt az SMS-t, mert én szó szerint olvasom, nehogy valami félreértés legyen, mert közben mondjuk a fonom legyen a Riszkó, az lehet, hogy tényleg jelent számukra valamit a saját nyelvükön. Minden esetre akkor most Zsuzsának Szolnokra fog szólni egy jó kis dal Leilától, Oj Dimamo.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: A Reiter Ferenc utcában szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni, illetve útszűkületen kell áthajtani a Szent László úton a Futár utcánál. Le van zárva a Rákóczi út, Szent Korona utca kereszteződés, illetve az igazság az sajnos, hogy le van zárva a külső sáv a József körúton a Margit híd felé a Népszínház utca előtt. A Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt le van zárva a külső sáv, illetve a két irány forgalma felváltva egy sávban haladhat az irányi Dániel utcában, a Megyeri útnál. Az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos, illetve szakaszos sávlezárásra kell készülni. A Béke utcában, a Tahi utcánál mind a kettő irányban útszűkületen kell áthajtani, és a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sáv elhúzása járható a kettő belső sáv. A Salgótarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út felől Zsák utca lett. Amúgy az érintett útszakaszon a BKK éjszakai járatait átengedik. A Szépvölgyi úton a Virág Benedek utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett. A Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé a közös csomópontnál csak egy sáv járható, illetve hogyha már Bécsi út, akkor a külső sáv is le van zárva a Pomázi út előtt egy hosszabb szakaszon. Az Akadémia utcában a Széchenyi István téren az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között csak a buszsáv járható, illetve az Akadémia utcában is útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tértől egészen az Arany János utcáig. Szóval vezessen mindenki okosan, ügyesen és normálisan. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: Nem szeretném lelőni a poént, de szó szerint ugyanolyan idő lesz, mint mondjuk tegnap, vagy mondjuk 7 nappal ezelőtt. Igazából semmi sem változott, de azért elmondom, csak egy időjárás jelentés. A mai nap folyamán marad a kánikula sok napsütéssel, amelyet néhol fátyol és a gomoly felhők zavarhatnak meg, zápor pedig csak elvétve alakulhat ki, az ivatarról sajnos nem írtak semmit. Gyenge és mérsékelt lesz az északi északkeleti szél, és a mai délután 29 fok körül várható a csúcs hőmérséklet. Mint ahogy mondtam, az elmúlt bő egy hétben igazából minden nap ugyanez volt.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: A mesterséges édesítőszereknek megvan a maguk haszna, amelyet főleg a cukor anyagcsere zavarokban szenvedők értékelnek, ugyanakkor hosszabb távon nincsenek túl jó hatással a szervezetre, elhagyásukkal pedig a test működésének természetes egyensúlya stabilabbá válhat. A cukormentes és zéró cukor feliratú termékek ma már szinte minden élelmiszerbolt polcán ott vannak. Üdítők, joghurtok, diétás desszertek nyújtják az édes ízt, a cukor okozta bűntudat nélkül. A legtöbb ilyen termék mesterséges édesítőszerekkel készül, amelyeket sokan automatikusan egészségesebb alternatívának tartanak a hagyományos cukornál. A táplálkozás tudomány azonban egyre gyakrabban hívja fel a figyelmet arra, hogy a kép ennél egy kicsit azért összetettebb természetesen. A szakértők szerint az édesítőszerek nem csak az étvágyat, de még az anyag cserét is befolyásolhatják, és a hangulatra, az energiaszintre, sőt, még az agy működésre is hatással lehetnek. Tehát már szinte ez egy fenomenális dolog, tehát az egész világot befolyásolja már szinte. Viszont ezek az összefüggések még kutatás alatt állnak, de egyre több bizonyíték utal arra, hogy a túlzott fogyasztás hosszú távon megzavarhatja a szervezet természetes szabályozó folyamatait. Igazából ez egy brutális cikk és egy óriási hír, ez egy világszenzáció, hogyha valamiből túlzott fogyasztás van, az hosszú távon megzavarhatja a szervezet természetes folyamatjait. Tehát egyértelmű, hogyha az ember túl sok cukrot vízbe, az nem jó. Hogyha az ember túl sok vizet vízbe, az sem jó, mert bevizesedik a test, sőt az agy, kitágul az agy, és a koponya pedig ugye egy adott térfogatú, és halt már meg így rengeteg ember. Én láttam a tévében is, olvastam is erről cikkeket, a Nat Geón is volt ilyen műsor például, hogy a legfurcsább dolog, amiben az emberek meghalnak, és tényleg meghalt azért a nő, mert 6 liter vizet megivott egybe. Tehát, hogy tehát most kutatást azért már vízről már csak nem kéne írni, hogy a túlzott víz is egészségtelen. Hát ami túlzott, az biztos, hogy egészségtelen. Ha egészséges, ha nem, a túlzott bevitel az mindenféleképpen megborítja a szervezetet. Akár cukorról, akár édesítőszerről van szó, akár mondok egy nagyon egészséges dolgot, mondjuk amit a kondisok isznak mondjuk edzés után. Na, ott megvan egy adag, ki van mérve egy adag, de hogyha ő bevíz 6-szoros adagot, mint amit kéne, természetesen az nagyon rossz mértékben befolyásolja a szervezete működését. Szóval most itt lényegében az van leírva, hogyha túl sok édesítőszert viszünk be a szervezetbe, az is rossz hatással lehet, de hogyha tényleg vele gondoltok abba a példába, amit én mondtam az előbb, azt az amerikai hölgyet, ha túl sok vizet viszel be a szervezetedbe, az is rossz, úgyhogy minden, ami túl sok, az biztos, hogy rossz, viszont nem győzöm felhívni a figyelmet arra, hogy az emberek egy kicsit egészségesebben élhetnének, és hát Magyarország 20-valahány százaléka, most nem tudok pontos számot mondani, hogy 21 vagy 23, tipikus alkoholista sajnos, ezt is el kéne engedni. Szerintem 10-ből 4-5 ember dohányzik, ezt is el kéne engedni, illetve a nagymama lecsóit, pörkölcseit, meg az ilyen dolgokat is már el kéne engedni, és kicsit hosszabb távon kéne gondolkozni egészségesebb életmódba. Nyilván nem azért, mert tudom, hogy mindenki a 30-as, 40-es éveiben egy érett, erős ember, de viszont az idősebb korra kell már előre gondolkozni, hogy tényleg ne egy sétabottal kelljen ott körülbelül 1,5 km/h-val totyogni, hanem teljes értékű életet éljen az ember idősebb korában is.

0: Bódi Csapi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: az életem.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS.
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Kedves 100.3 Rádió Dikket hallgató emberek, közérdekű információm van számotokra, ugyanis elérkeztünk sajnos a napnak azon szakaszához, amikor már be kell jelentsem, hogy eddig tartott a mai Bódik kívánságsó, hiszen én csak minden hétköznap délután 3-tól 6-ig teljesítem a zenei kívánságokat. Viszont mivel a lehetőségek kapuja mára bezárt, pánikra semmi ok, mert én holnap nagyon sok szeretettel visszatérek újult erővel, és teljesítem majd a további zenei kívánságokat, természetesen holnap is, mint ahogy minden hétköznap délután 3-tól 6-ig. Addig is kellemes további időtöltést kívánok mindenkinek, ez jelentsen bármit is, aki eszik, annak jó étvágyat, aki alszik, annak jó éjszakát, tehát, hogy mindenből a létező legjobbat kívánom, nem 100, hanem 1000 milliárd évig az összes egyes hallgatónak. Most viszont én elbúcsúzom akkor Enzo és Rubai duettjével, Gino és Geraldina duettje is itt lesz velünk, illetve Notár Méri és Pixa Azzalari 2 című slágerét is meghallgatjuk egy búcsúzásul, holnap pedig, mint ahogy mondtam az előbb, visszatérek, és várok vissza mindenkit. Sziasztok, Déblisza!

Gyuri Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.

0: óra.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.
3: Na mi van vele?

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep. Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió D-ben. 100.3 Rádió D. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió D-ben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió D-ben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió D-en.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Na most már elhagyjuk a fejen lévő testrészeket, és haladunk lejjebb. A nyak az úgy van, hogy kóri.
3: Kóri.
2: Szityuvász Losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió D. Rádió D. Rádió D. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió D-ben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádió D nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Pályázat romáknak. 30 millió eurót oszt szét a kormány a roma közösségekkel rendelkező településeknek, megnyílt az új pályázat. A szlovák kormányhivatal 30 millió eurós pályázatot hirdetett meg a marginalizált roma közösségekkel rendelkező települések számára, elérhető lakhatási projektek támogatására. A forrásból új lakások építését, felújítását és kapcsolódó szolgáltatásokat finanszírozhatnak. A támogatás keret a kevésbé fejlett régiók számára áll rendelkezésre, vagyis valamennyi megye pályázhat Pozsony megye kivételével. Az első értékelési körjelentkezési határideje 2026. szeptember 4-e. Támogatásból elérhető áru lakások építésére, felújítására, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésére lehet forrást igényelni, különös tekintettel a marginalizált roma közösségekre. A pályázat kizárólag azoknak az önkormányzatoknak szól, amelyek szerepelnek a roma közösségek atlaszában. Az új felhívás több változást is tartalmaz a korábbi pályázathoz képest. A legfontosabb módosítás, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor már jogerős építési engedéllyel kell rendelkezni. Pontosították az akadálymentesítésre vonatkozó előírásokat is, eszerint az egyetemes tervezési elveknek megfelelő lakások arányának legalább 15%-ot kell elérnie a teljes lakásállományon belül, beleértve a családi házakat is. Az Európai Unió környezetvédelmi célkitűzéseivel összhangban a pályázatból nem támogatható olyan fűtési vagy főzési rendszer kialakítása, amely egyedi, szilárd tüzelésű kályhák használatára épül. Folytatni szeretnénk a marginalizált roma közösségekkel rendelkező települések támogatását és hozzájárulni az ott élők életkörülményeinek javításához, nyilatkozták a szlovák kormány roma közösségekért felelős biztosa. A romáknak szóló célzott támogatások elengedhetetlenek a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, a szegénységi ciklus megtöréséhez és a kirekesztés felszámolásához. Ezek a programok közvetlenül elősegítik a hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci integrációját, az esélyteremtést az oktatásban és a lakhatási körülmények javítását is. A támogatások legfőbb céljai és területei az oktatás és felzárkóztatás, a korai iskola elhagyás megelőzése, ösztöndíjak, például roma oktatási alap és mentorprogramok biztosítják, hogy a roma fiatalok versenyképes végzettséghez jussanak. Foglalkoztatás, a munkaerőpiaci integrációt segítő képzések és diszkriminációmentes foglalkoztatást ösztönző állami vagy uniós támogatások csökkentik a munkanélküliséget.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió D roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió D-ben.
5: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió D.

0: Rádió Dík.
1: Penas tu menge.
0: Romákról nem csak romáknak.
2: 100.3 Rádió Dík, romákról nem csak romáknak. Buruk Szabina a láthatáron, és ez már csak egyet jelenthet, hogy igen, én beszélek a fületekre, és az összes szereteiteknek a kommentjét át szeretném nektek adni. Szóval mindenféleképp tartsatok velem, ma 6 órától este 8 óráig, hiszen a kedvenc énekeseitek a legjobb dalaikkal, és természetesen az összes szeretettel, és az összes hozzátartozótok, akik igazából kedveskedni akarnak nektek, vagy ti nekik, az most minden hallható lesz itt. Úgyhogy tartsatok velem 6 órától este 8-ig. Csúmi daftumá, puszi mindenkinek!

0: Hangpodrom.
1: 106.3 Rádió Dix.
0: Utaz a Dix Rádióval.
2: Szia Szabina, szeretnék kérni egy Radics Gigi számot. Nagyon sok szeretettel kis Alexandrának Székesfehérvárra szeretnék kedveskedni. Én Patricia vagyok, és további szép napot kívánok mindenkinek. Köszönöm Patricia, hogy velem tartasz, a következő dal akkor szóljon, csak csajoknak. Bye.

0: Rádió Dick. Rádió Dick.
1: Szia Szabina, szeretnék kérni, hogyha lehet egy Bangó Margit zenét. Nagyon szeretem az ő összes nótáját, és szeretném küldeni Lakatos Ferencnek, Békés Csabára és édes anyámnak Ilonának sok-sok szeretettel. Hadd szóljon akkor az egész családnak a következő dal, szóval akkor most pörögjünk fel.

0: Sunenvója 100.
1: 100.3 rádiódik.
2: Itt van velem egy nagyon kedves üzenet Molnár Dávidtól, aki Győrből szeretne kedveskedni Eszternek, méghozzá Olák Gergő Hűséggel szeretlek című zenéjével. Sok-sok szeretettel küldöm nektek, kivétel nélkül.

0: 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
1: Egy héttel elhalasztják a 44. Balaton átúszást egy érkező hideg front miatt. Mivel az előrejelzések szombatra erős északnyugati szelet és ehhez kapcsolódó intenzív hullámzást ígérnek, vasárnapra pedig labilis légköri viszonyokat, illetve a délnyugati szél miatt tengelyirányú hullámzást prognosztizálnak, ezért a szervezők úgy döntöttek, hogy nem tartják meg a rendezvényt ezen a hétvégén. Azt írják, akinek jó az új időpont, annak nincs további teendője. Akinek nem, az július 21-én 12 óráig mondhatja le nevezését az online nevezési felületen, és visszakapja a befizetett díjat. A lemondásra került helyekre legkorábban július 23-án újraindul a nevezés. Feljelentést tett a legfőbb ügyészségen és számvevőszéki vizsgálatot kezdeményez a Transparency International. 281 milliárd forintnyi állami befektetés miatt, közölte a szervezet az MT-vel. A szervezet elemzése a Baross Gábor tőke program háttér dokumentumait vizsgálta. Az eredmény: rendszer szintű hiányosságok a kockázatkezelésben, kétes megalapozottságú piaci tesztek, fel nem tárt összeférhetetlenségek és 281 milliárd forintnyi állami forrás, amelynek sorsa évekig nyomon követhetetlen marad, emelték ki. A Transparency International álláspontja szerint a feltárt mintázatok együttesen megalapozzák a hűtlen kezelés bűncselekményének gyanúját. Ágyi poloskák miatt volt szükség átszervezésre a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc kórházban. A rovarok a szülészeti nőgyógyászati osztály gyermekágyas részlegén jelentek meg, közölte az intézmény a Facebook oldalán. Hozzátéve, haladéktalanul megtették a szükséges járványügyi intézkedéseket, az ellátás folyamatos, a szülészet és újszülött ellátás biztonságát a kialakult helyzet nem veszélyezteti. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy az ágyi poloska megjelenése önmagában nem utal kórházi higiéniai hiányosságra, a rovar közösségi intézményekbe kívülről vagy személyes tárgyakkal is bekerülhet. Augusztus 3-áig lehet jelentkezni a Green Awards pályázatra. Összesen 7 kategóriában keresik az ország kiemelkedő fenntarthatósági projektjeit és vállalatait, akiket a portfólió szeptember 8-ai éves fenntarthatósági találkozóján mutatnak be és díjaznak. Az év zöld beruházása kategóriában azon fejlesztéseket, programokat ismerik el, amelyek megvalósításával a vállalat, a munkavállalók, a partnerek vagy a felhasználók számára pozitív hatást tudott elérni az elmúlt években. Az év zöld beruházása lehet egy felújítás, egy új korszerű gépsor, egy megújuló energiaprojekt, de egy zajcsökkentési beruházás vagy egy munkavállalói oktatási program, esetleg munkavédelmi projekt bevezetése is.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: Sziasztok, én szeretnék kérni Karameltől egy jó kis zenét, hogyha lehet kérni, akkor a lélekdonor legyen, és szeretném küldeni Varga Renátának. Én a férje vagyok Tatabányáról, Tibor, és sok-sok puszit küldök neki. Átadtam akkor Tibor az üzenetedet Renátának, úgyhogy bízom benne, hogy hallgatja az üzenetet.

0: Rádió Dík.
1: Kerasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Sziasztok, visszatértem hozzátok a jó zenék után, na de van még itt rengeteg üzennivaló. Szóval írt nekem a TikTokon keresztül Rafael Mário. Na nézzük meg, hogy ki van itt. Szia Szabina, szeretnék kérni egy Horváth Tamás zenét, és küldi ezt Farkas József Nyírbátorból az egész családjának és minden ismerősének. Kedves gesztus, hagyd szóljon a dal.

0: Rádió Dick, a rádió romákról, nem csak romáknak.
1: Szia Szabina, szeretnék kérni egy számot, hogyha lehet, akkor Florin Szalámtól, és küldeném Balogh Katalinnak, Szolnokra, a legjobb barátnőjének, Tündinek. Nagyon szeretjük a Manele zenét, és a tévébe is a Hajde műsort. Jó rádióhallgatást kívánunk mindenkinek, sok-sok puszit, erőt, egészséget, Tavenbachtale. De cukik vagytok, köszönöm szépen, hogy itt vagytok velem, akkor hadd szóljon egy jó kis Manele, és tartsatok hát velem.

Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Mi zenéink változatosan. Rádió Dick.
1: Sok puszti mindenkinek, kedves hallgatók, lejárt a mai műsoridőt, de legközelebb is itt vagyok veletek, 6 órától este 8-ig minden hétköznap. Szerdán csütörtökön pedig a televízióban is van élő kívánságműsor, tudjátok, ahová Messengeren keresztül képben is és hangban is videóhíváson át be tudtok majd jelentkezni. Tartsatok hát velem, itt is és ott is. Csók puszti mindenkinek!

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked. Itt a 100.3 Rádió Dick süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dick-en.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando!
1: Na most már elhagyjuk a fejen lévő testrészeket, és haladunk lejjebb. A nyak az úgy van, hogy kóri.
2: Kóri.
1: Szityuvász Losasa.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rólunk neked. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Kutatás készül a kerület roma lakosságának helyzetéről és igényeiről. Ön mit mondana magáról? Elsősorban romának, másodszorban magyarnak vallja magát, vagy elsősorban magyarnak, másodszorban romának vallja magát? Csak romának vallja magát, vagy magyarnak vallja magát? Ilyen kérdések szerepelnek abban a kutatásban, ami a Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából készül. A vizsgálat célja, hogy feltárja, milyen problémákkal szembesülnek a józsefvárosi romák, és milyen szükségleteik vannak olyan témák felvetésével, mint a lakhatás, az oktatás, az egészségügy, a munka, a kultúra és a nők helyzete. A kérdőívet azok tölthetik ki, akik elmúltak 18 évesek, a Józsefvárosban élnek, nem szükséges bejelentett lakcím, és romának vallják magukat. Az anonim adatfelvételről Jóni Judit, az önkormányzat romaügyi referense úgy tájékoztatott, hogy az több módszert ötvöz. Fókuszcsoportos beszélgetéseket, kérdőíves felmérést, ez tulajdonképpen a mostani kérdőív, és szakmai interjúkat. A tervek szerint két egyenként körülbelül 10 fős fókuszcsoportot szerveznek, emellett 200 személyes, kopogtatásos kérdőívet vesznek fel, amelyet online kitöltésekkel egészítenek ki. A kutatás teljes mintája várhatóan körülbelül 300 fő lesz. A pályázaton nyerte el ezt a megbízást az önkormányzat, ahol az ajánlatokat több szempont alapján értékelték, köztük a módszertani megalapozottság, a korábbi tapasztalatok, a vállalt kutatási elemek és az ár alapján közölték. Július 31-éig pályázhatnak a jó tanuló roma diákok. Az általános iskola 5-től 8 osztályos vásárhelyi roma diákok pályázhatnak támogatásra legkésőbb július 31-éig. A diákoknak nem lehet igazolatlan hiányzásuk, és legalább 3,8-as tanulmányi átlaggal kell rendelkezniük. A Hódmezővásárhely Városa Közalapítvány és a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat idén is támogatja a jó tanuló cigány gyerekeket. A feltételek tehát a következők: általános iskola felső tagozatos diákjai, 2026-2025-ös tanév tanulmányi átlaga legalább 3,8-as, igazolatlan hiányzás nem lehet, Hódmezővásárhelyi lakhely, az elért eredmény igazolása és az adatkezelési nyilatkozat megléte. Nyomtatvány a polgármesteri hivatal portáján átvehető, vagy a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselőinél. A nyomtatványok kitöltése segítésében állnak rendelkezésükre. A határidő tehát július 31-e.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Roma Szalon a 100.3 Rádió Dickben. Rádió Dickben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Digitális benszülöttek. A világ első globális nemzedéke. Ők Z-től az alfáig. Tele vannak kérdéssel, és aki kinyomozza a választ, Baranyi Roland.
5: Nagy-nagy szeretettel köszöntelek titeket, kedves Rádió Dick hallgatók. Csütörtök este 8 óra múlt pár perccel, és amint megszokhattátok, ilyenkor a regenerációt hallhatjátok. Én Baranyi Roland vagyok. És a hétfői hűsítőben volt egy nagyon érdekes téma, én is hallgattam, az esküvői szokásokról beszélgetett Suki András és Kökény Anna, és arra gondoltam, hogy az itt megjelent témák kat boncolgassuk tovább. Nekem is jött egy kis ikletem, hogy még miről lehetne beszélni esküvő témában. Ugye itt van a nyára, a hatalmas kánikula. Én egyébként nagyon rosszul bírom a meleget, nem tudom ki, hogy van vele, de ami jó a nyárban, hogy esküvő szezon van, rengeteg esküvőre lehet ilyenkor menni, meghívót kapni, örülhet, akit meghívnak. Tehát az esküvő témáról fogunk beszélgetni, nem mással, mint Kökény Annával. Szia, nagy szeretettel üdvözöllek.
6: Üdvözlöm én is a hallgatókat, és örülök, hogy tetszett neked. Ez az adás Dr. Suki Andrással tényleg próbálunk mindent beleadni, de tényleg az volt, hogy nem tudtuk egészen végig venni a témákat, mert annyira elakadtunk a kevés, illetve sok ételen az esküvő lakodalom kapcsán, hogy igen, maradt bőven kibeszélni való. Neked egyébként mi izgalmas ebben a témában? Te mire gondoltál, Roland?
5: Egyébként én nagyon sokat gondolkozom a szokásokon. Egyébként én nem vagyok olyan nagy expert esküvőben, tehát hogyha beszélünk az öltözékről, beszélünk a szokásokról, mit illik, mit nem, tehát azért ebbe a középkorúak, vagy az idősebb korosztály az, aki tényleg mester, mert nyilvánvalóan az alapokat mindenki tudja, hogy az esküvőt hogy mint illik, de valahogy a fiatalabb generáció úgy nem tudja pontosan, hogy meg kell kérdezni az idősebbeket mindig.
6: Nekem az jutott eszem, hogy egyébként, hogy a férfiaknak mennyivel könnyebb, ha már így az öltözködésről beszélünk, hiszen kell, hogy legyen rajtuk egy öltönykész. Tehát egy nőnek sokkal nehezebb eldöntenie, hiába van nagyobb szabadsága, hogy nagy estéi koktélruha, vagy egyszerűen valami elegánsabb, könnyebb nyári ruha, például a nyár alkalmából, de mégis ez egy bonyolultabb, nehezebb dolog. A férfiaknak azért könnyebb az egy öltöny.
5: De a több választási lehetőség az inkább szabadság, vagy inkább frusztráció?
6: Frusztráció, abszolút, mivel nem tudod, hogy majd a többi hölgy inkább választja a nagy estét, vagy a kis mini koktélruhát, vagy valamilyen lengébb, színesebbet. Nehéz dolog. És arról nem is beszélve, hogy egy esküvői alkalomnak ugye több helyszíne van. Azért ott van a templomi, ott van a polgári esküvő, ott van a maga a lakodalom rész, és ahol a hölgyek azért szeretnek átöltözni, nem csak a mennyasszony.
5: Beszéljünk már arról, egy kicsit pszichologizáljunk, mert ez nekem mindig a mániám, hiába így laza esküvői témában vagyunk, hogyha egy összejövetelben, most ne legyen tipikusan esküvő, lehet születésnap, céges parti, akármi, a többi emberhez képest valaki, mondjuk te, alul vagy öltözve, vagy túl vagy öltözve, azt rád nyomást tesz egyébként, hogy a többi emberhez képest mennyire adod meg a módját, vagy nem adod meg a módját, tehát téged befolyásol az abban, hogy hogyan érzed magad?
6: Amúgy örülök, hogy így kérdezted, mert ez teljesen szubjektív, mert vannak emberek, akik szeretnek mindenek fölött kitűnni, és hogy ővé legyen a legkülönlegesebb, a legdrágábbnak ható. Itt mindig a drágaság a lényeg. Azért látunk sokszor márkajelzéseket, stb. Aztán van, aki a kényelemre megy, és olyan is van, aki szeret inkább elbújni, beleolvadni a tömegbe. Na, én olyan vagyok, hogy legyen kényelmes, és az alkalomnak megfelelő és tiszta. Tehát én tényleg önző vagyok ebben, nekem a legfontosabb, hogy kényelmes legyen, és nem mondják azt, hogy hát ez meg mibe jött. Tehát lehessen azt mondani a ruhára, hogy jó, hát ez belefér egy esküvőbe, vagy egy bálba, vagy egy színházba, teljesen mindegy, hogy miről van szó, nálam mindig a kényelem az első. Igen. Persze azt is megértem, aki szeret nagyon kitűnni a tömegből, nagyon feltűnő lenni. Van, aki vállalja bármilyen kényelmetlenséget. Én csodálattal nézek azokra, akik mondjuk ilyen 10 centis arany vékony sarkú topánkában tipeknek egy ilyen lagziba, sőt, még táncolni is képesek benne. Én ezt igazából csodálom, de soha nem tenném meg, tehát akkor sem tudnám.
5: Én sokat gondolkoztam ezen, és a pszichológiailag az önbizalomnak szerintem nagyon jól megmutatkozik itt az önbizalom. Volt-e már veled olyan, sok ilyet hallottam, mert egyébként én is voltam így, hogy egy ruha, mondjuk, de ez inkább nőknél jelentkezik, jól áll, stb., viszont azt gondolom, hogy túl színes, túl rikító, túl sok, túl nem annyira hagyományos, hanem valamilyen extra, és ezt nem vállalom be. Tehát itt ez egy önbizalom kérdés szerinted?
6: Figyelj, hogyha én belenézek a tükörbe, és én abban a kökény Annát látom, tehát ami az én stílusomba belefér, akkor egyáltalán nem érdekel, hogy a többi ember miben fog ott lenni, vagy hogy az kirívó, vagy feltűnő, hogyha nekem azt azt emeli ki belőlem, ami nekem magamban tetszik, az legyen akár az arcom, a szemem, a karom, a lábam, tehát kinek mi tetszik, engem egyáltalán nem zavar, hogyha nagyon különbözik a ruhám attól, amiben a többiek vannak, de nyilván ez egy nagy dilema lehet. Szóval el tudom azt képzelni, hogy valaki azt mondja, hogy azért nem megyek ebben a ruhában, pedig jól áll, tetszik, kényelmes, mert mi van, hogyha nem ezt a stílust hozza ez az alkalom többségében a több. Bár én azt hiszem, az embernek vállalnia kell azt néha, hogy diktálja a divatot. Na most én 53 évesen nem fogom diktálni, de 16 évesen biztos bevállaltam volna akármit, ami nekem tetszik.
5: A régi nagy divattervezők azért megteszik.
6: Persze, hát kötelességünk szerintem.
5: Igen, ebből érnek.
6: Egyébként nagyon érdekes, hogy ugye most nagyon divat azért a retro, meg hát kétféleképpen öltözködnek, ugye van az, így szokták mondani, van a old money, a másik az nem tudom mi a neve a másik stílusnak, tehát valaki a régiesebb stílust hozza, és van aki ezeket a nagyon új, nagyon csicsa, nagyon színes köröm, nagyon színes kiegészítők, nagy feliratos márkás ruhák, szóval két felé osztik. Bárha arról beszélgetünk, hogy roma lagzi, és mi azért a muzsikus cigányok lagziát beszéltük ki a Sukival, hogy azért nem tudom, kíváncsi vagyok, mert szombaton hivatalos vagyok egy lagziba, hogy megye még az old money egyébként, vagy már bejöttek ezek az új stílusú körmök, hajak, sminkek, ruhák, de én azt gondolom, hogy a férfiaknál is már megosztik ez. Hiszen van a klasszikus stílus, még mindig a férfiaknál, szilva kék öltöny, kéking, stb. És már bizony van citromsárga, rózsaszín, mindenféle.
5: Igen, valahogy én ezt nem. Én nagyon preferálom mindenben az újítás, stb. Viszont valahogy én úgy érzem, hogy ezek a nagyon színes dolgok, tehát nem tudom, zöld öltöny, stb. Citromsárgával. Biztosan, tehát, hogy ezt nem lehet erre egy jó helyes választ adni, mert hogyha ki tud erről dönteni egy hivatalos öltöztető, vagy egy ilyen stílus szakértő, vagy egy stylist, érted? Hogy tehát...
6: Szerintem azon is múlik, hogy viselni ki tud egy ruhát. Én azt gondolom, hogy ezek a színes cuccok jobban állnak a tizenéveseknek, maximum 23, tehát, de aztán lehet, hogy van egy 50 éves, aki felvesz egy rózsaszín öltönyt, és tudja viselni, mert egy ruhán az is múlik, nem csak, hogy fönt van a fogason, hanem, hogy te abban elkezdesz sétálni, beszélgetni, megállni, és hogy te azt tudod-e hordani, viselni. És van, aki egy ilyen ruhában őszinte tud maradni, illik hozzá. És van, aki kevésbé különlegeset sem tud jól, kényelmesen, szorongásmentesen hordani.
5: Igen, nagyon sokat

0: mi az eredete, te tudsz erről, Roland?
1: Hát elvilegben a kék a hűséget, a tisztaságot és az őszinteséget jelképezi. Az angol hagyomány szerint a mennyasszony viseljen valami régit, valami újat, valami kölcsönt és valami kéket.
0: Aranyos. De ezt azért átvettük, szóval angol hagyomány, és milyen érdekes, hogy ilyen multikulturális lesz most már az egész világon, még az esküvő is, nem?
1: Igen, igen. Érdekes egyébként, tehát hűség, tisztaság, őszinteséget kell az angol hagyomány szerint a mennyasszony viseljen. És hogyha nem visel kéket, akkor nem lesz se tiszta, se hűsége, se őszinte.
0: Hát így járt. De különben lehet azt mondani, hogy a ruha alatt volt, csak nem látta senki.
1: Így
0: az a bizony. Engem érdekel a többi dolog is. Tehát a valami kölcsön, ugye?
1: Valamit kölcsön kell kérni.
0: Kölcsön kell kérni. Hát mit kérhet kölcsön?
1: Egyébként ez szerintem sokkal szokványosabb, mint gondoljuk.
0: Igen.
1: Egy esküvőnél, tehát, hogy így ruhákat cserélgetnek, mit tudom én, tehát nem tudom.
0: Tehát kölcsönkért fülbe
1: valami kiegészítő,
0: vagy csak
1: van.
0: Egy csata.
1: Tehát az rajtad jobban áll, ez rajtam jobban áll. Nálunk így van, nem tudom kinél, hogy van.
0: Valami új, hát nyilván egy mennyasszony visel egy újat.
1: Valami régi.
0: És valami régi, ami az övé és régi, vagy az is kölcsön régi.
1: Ez... Igen, de hogyha valamit kölcsön kérsz, ami régi és kék,
0: akkor, aztán...
1: akkor teljesen jó vagy. Mert akkor
0: már csak egy újat kell.
1: Igen, igen. Miért nem láthatja a vőlegényt, a vőlegény a mennyasszonyt az esküvő előtt?
0: Nem tudom, de még ha nincs is mellette babona, szerintem akkor is sokkal ilyen romantikusabb dolog, hogy na jó, akkor látja meg először így a ruháját, meg hogy egyáltalán...
1: Várjunk egy kicsit, a mennyasszonyt.
0: A mennyasszony. Tehát nem a mennyasszonyi ruhában, hanem egyáltalán
1: igen,
0: nem láthatja
1: igen.
0: meg.
1: Igen.
0: De reggeltől, vagy ez hogy van az
1: nem, hanem valaha.
0: Soha jó, hát akkor mennyasszony már a ruhájában van nyilván.
1: Igen, igen.
0: Tehát nem láthatja meg, akit el akar venni feleségül.
1: Igen, mennyasszonyi ruhában. Tehát mennyasszonyi ruhában miért nem láthatja, tudod erre a választ?
0: Halvány fogalmam sincs.
1: Ugye ez az egyik ilyen legismertebb babona, ez szerintem nagyon sok kultúrában jelen van.
0: Bizony.
1: És az rá a válasz, hogy régen a házasságot ugye a család rendezte, és attól féltek, hogyha meglátja őt esküvői ruhába a férfi, akkor majd visszafordul és nemet mond.
0: Hogy nem tetszik neki.
1: Hogy nem tetszik neki mennyasszonyi ruhában.
0: De így már ciki tartani ezt a hagyományt, nem?
1: Igen.
0: Hogy valaki mondja, hogy fiatal, hogy meg szarj, mi van, nem tetszik.
1: Igen.
0: Nekem majd mennyasszonyi
1: igen,
0: ruhába.
1: Meg egyébként ez akkor, hogyha nem tetszik neki mennyasszonyi ruhába, és így mennyasszonyi ruhába nem akarja feleségül venni, és ez ezért van ez a babona, akkor valamennyire szegény férfi bele van kényszerítve abba.
0: Igen, mert ott már nem tud mit mondani.
1: Persze,
0: ugye?
1: De hát tud, csak igen.
0: Csak ahol már nagyon ciki.
1: Te hallottál már olyan történetet, amikor ott mondták, hogy nem?
0: De én azt tudom, hogy közülöknek nagyon tetszik valaki fürdőruhában, aztán farmernadrágban, kis estében, de
1: a mennyasszonyi ruhában nem.
0: Most megláttalak ebben, és most már nem tetszik. Ezt azért nehezen tudom elképzelni. Inkább azt, hogy régen nem sokat voltak, találkoztak kettesben, ugye nem tudtak járni, kipróbálni a kapcsolatot, hanem elmentek háztűz nézőbe. Ezt úgy hívták, hogy ugye otthon volt az anyuka, a apuka, a leány, és akkor ott leültek, beszélgettek, de mindig jelen voltak a szülők, tehát olyan nagyon nem tudta megnézni a 68 réteg szoknya, tudod, meg mint azt se tudta igazából néha, hogy mit veszel, nyilván láthatta az arcát Európában, az egy szerencsés helyzet volt, hogy az arcát lehet látni a lánynak, és még a haját is. Mert ugye amíg hajadon, addig lehet a haját látni. Amikor már elveszik, aha, akkor azt is le kellett kötni kendővel. Érdekes hagyomány egyébként.
1: Igen, de mondjuk az együtt élő pároknál olyan nehezen tudom elképzelni, hogy akkor most otthon valaki előbb elindul, vagy máshonnan indulnak el, tudod, mondjuk valaki már együtt él, és úgy.
0: Figyelj, ezt úgy szokták csinálni, hogy akkor a lány otthonról indul, megy az anyukájához, a fiú pedig a saját anyukájától megy. Ez azért is jó, mert az anyukája készíti, ilyenkor a mennyasszony sem látja a vőlegény ruháját, meg úgy az egészet, hogy hogy

0: néz ki. Ennek is van egy ilyen meglepetés varázsa szerintem.
1: Tök. Egyébként meg tök jó szerintem. Szerintem nem veszük ilyen komolyan, hogy azért, mert akkor nem ezt
0: mondsz. De nagyon tetszik, én nagyon szívesen meghallgatnám valakinek. Van olyan sztoria, hallott olyanról, hogy valaki az esküvő napján lépett le. Van nekünk egy jó kis SMS számunk.
1: 0630 3030 100-as SMS számra várjuk a szomorú történeteket. Hogyha esetleg veletek fordult elő ilyen, akkor sajnáljuk, de azért mondjátok el, küldjétek el SMS-be. Még egy gyors témánk van a zeneszünet előtt, hogy miért emeli át a vőlegény a mennyasszonyt a küszöbön.
0: Nem tudom, de nagyon tetszik egyébként.
1: Annyira egyébként nem ilyen cuki dolog ez. Régen úgy hitték, hogy a küszöbnél rossz szellemek leselkednek. Ha a mennyasszony nem lépett rá, akkor a gonosz nem tudta követni az új otthonába.
0: De miért pont a küszöbnél?
1: Miért ne a küszöbnél?
0: De csak érdekel, hogy ott olyan gonosz szellem mindenre képes, de csak a küszöbre tudom.
1: Igen.
0: Ez érdekes. De igen, hát nem tudom, ki miben hisz, azért egy átemelést megérez, nem?
1: A szellem?
0: Nem, hogy megér a férfinek, hogy hát ha még csak 0,5%-ra hiszi is el ezt a sztorit, hogy átemeli ott a küszöbön.
1: De ez mikor kell?
0: Vannak ilyen küszöbb szelleme. Hát amikor már
1: házasok vagytok az és hazaviszed.
0: Így van. Így
1: akkor
0: van.
1: Át kell emelni
0: át
1: a küszöbön.
0: És ha nincs küszöb, olyan, nincs olyan, ugye?
1: Igen, vagy ha nem bírod el a mennyasszonyt.
0: Igen, vagy ha nagyon sokat ivott valaki, képzeld.
1: Igen.
0: Igen. Vagy ha mennek rögtön nászútra. Egyébként a nászútas lakosztályban is át kell emelni a küszöböt.
1: Mindenhol át kell emelni a küszöböt. De hogyha valaki ebbe tényleg hisz és biztosra megy, akkor mindig át kéne emelni a küszöböt.
0: Folyamatosan. Tehát úgy... jön a boltból, és akkor mondod,
1: igen, nem állj, a küszöböt.
0: Meg nem osztulj. Ez aranyos egyébként.
1: Kedves hallgatók, írjátok meg SMS-be 0630-30-100-as SMS számra, hogy ti még milyen babonákról tudtok, és esetleg van valami új, amiről mi nem tudunk, akkor beolvassuk és kibeszéljük, viszont most elmegyünk egy nagyon rövid zeneszünetre, de nem sokára jövünk hozzátok vissza, úgyhogy maradjatok velünk.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról, nem csak romáknak.
1: Nagy szeretettel üdvözlünk titeket ismét, kedves Rádió Dik hallgatók. Visszajöttünk a zeneszünetről, Baranyi Rolandot és Kökény Annát halljátok, amint az esküvői témát boncolgatjuk. Valahol ott hagytuk abba, hogy különféle babonákat mi hogy értékelünk, mennyire van logikus alapja ennek, és mennyire aranyosak ezek az esküvői babonák. Van közte aranyos is, van közte vicces, van közte érthetetlen, de hát ezek már csak ilyenek. Van még egy érdekes babona, ez is szerintem így elterjedt nagyon a világban, ez a rizs és virágszirom dobálás az ifjú párra.
2: Én is üdvözlöm a hallgatókat. Hát a rizst azt értem, mert minden, ami sok és apró, az általában az anyagi javakhoz köthető. Tehát a rizs szerintem szimbolizálja a pénzt, de lehet, hogy nincs igazam. Mint ahogy szilveszterkor a lencse. Én arra gondoltam.
1: Uh-huh. Igen, igen. Tehát ez is hasonló logikán alapul. Egyébként ma ennek a hivatalos háttere az, hogy bőséget, termékenységet és gazdagságot szimbolizál, és minél több szem hullik a pára, annál boldogabb és gazdagabb lesz az életük. Ma inkább virágszirmot, buborékot vagy szalagokat használnak, mert ezek környezetbarátabbak,
2: mint a rizs.
1: Igen.
2: Na, hát ez érdekes. Szerinted lehet abból sértős valaki, azt mondja, hogy nem elég rizst dobtak rám.
1: Igen, de vajon ilyenkor mennyi rizst vesznek?
2: Nem tudom.
1: Meg milyen rizst?
2: Hát biztos minden, tehát hogy állnak két sorban a vendégek, jön a házaspár ki a templomból talán.
1: Templomból.
2: És akkor próbálnak minél többet rász. Egyébként ez még van.
1: Én láttam ilyesmit.
2: De most akkor megyünk szombaton a bazilika, az kell, hogy rizs legyen nálunk, vagy ez hogy működik?
1: Én biztos, hogy viszek.
2: Vagy konfetti?
1: Nem, rizs az az
2: igazi. Rizs? Ebből lehet sértődés szerinted? Hogy megdobálnak valakit rizssel, holott ő nem ragaszkodik ehhez.
1: Nem, az vicces egyébként, hogyha tudod, csak te dobálod őket rizssel.
2: Úgy szerintem úgy kell, elmondom, hogy kell csinálni. Veszel olyan rizst, van ilyen nagy dobozban sok ilyen tasakos rizs, tudod? Amit így nem tudom, gyors rizsnek
1: tehát ez
2: hívnak.
1: Az... Aha.
2: Igen, mondjuk, ami van ilyen hat tasa, levágod a tetét, és egy nagyon jó fejmódra elkezded ott kínálgatni a többi vendégnek.
1: Igen.
2: És akkor már nem egyedül.
1: Igen.
2: De nincs az, hogy csak te, vagy hívják a rendőrség.
1: De ez bármikor, mert a babona ugye nem említ, hogy mikor kell dobálni.
2: Hát az...
1: Tehát ez szertartás közben is lehet dobálni.
2: Nem, hát akkor szokták, amikor már ugye házasok, ugye már a szertartás közben még nem házasok, hanem amikor kijöttek a templom ajtaján, ezt úgy szokták. Vagy nem tudom, ez így van, nem?
1: Én igen, azt láttam, hogy amikor valahol hova kifelé vonulnak, akkor szokták őket megdobálni, de mivel a babona nem említi, ezért lehet, hogy én, amikor a pap beszél, én akkor fogom őket dobálni.
2: Vagy a lakodalom.
1: Őket dobálni.
2: Igen. Akkor megnyugodtak, hogy már senki nem dobálja meg őket. De ez a buborék fújó, ez egyébként aranyos.
1: Van itt még egy babona, amit kigyűjtöttem, én erről nem tudtam eddig, hogy szerencsés, hogyha esik az eső az esküvő napján.
2: Na hát, ezt én sem tudtam.
1: Sokan félnek az esőtől, pedig a néphit szerint szerencsét jelent. A víz az életet, a megtisztulást és a termékenységet jelképezi. Azt tartják, hogy az eső lemossa a rosszat és hosszú, boldog házasságot hoz.
2: Na milyen kedves. Hát nem tudom, hogy mennyire rül neki valaki, hogyha elment egy jó sminkes, fodrász, azok majd ilyen zsebben nyúlós,
1: igen,
2: tudod?
1: Igen.
2: És mondjuk van ilyen 50 nő, aki erre költötte a pénzét, és akkor megérkezik az eső. Na de hát ezért találták ki egyébként
1: az
2: esőnyön. Egyébként amilyen hőség van mostanában, én nem is csodálom, hogyha valaki örül az esküvőnapjára.
1: Ne vonz
2: egy pici,
1: be.
2: Pici eső.
1: Nem jó az eső. Esküvőn nem jó az eső, de egyébként én nagyon várom az esőt. Muszáj elmondanom ezt, hogy mindenki nagyon szereti a nyarat, mindenki nagyon várja a nyarat, valamennyire mindenkinek a kedvenc évszaka, de ilyenkor tényleg az van, hogy nagyon vágyik az ember a levegőre, mindenhol, a lakásba, az esőre, tehát az tényleg, hogyha egy ilyen 3 hetes kánikula után egyszer csak leszakad az ég, az hihetetlenül jó.
2: Igen, a múltkor nem tudom mennyire sikerült, a hónap elején, vagy június végén volt egy nagyobb eső, de nagyobbat vártunk egyébként. Uh-huh. Volt is, akinek volt ilyen félelme, hogy jégeső lesz, és elveri a veteményes meg. Hát az autók sem örülnek uh-huh. annyira. De szerintem is azért egy két hetente egy jó kis nyári zivatar azért jól esik nekünk, én azt gondolom. Az, hogy esküvő ilyen lakodalom alkalmával, mennyire jó az eső, hát legyen egy ilyen barátságos, hogy tényleg csak megmutatja magát, hogy egy igen. picit lehűti a levegőt.
1: Miért nem szabad a menyasszonynak gyöngyöt viselnie?
2: Tényleg nem szabad.
1: Nem szabad.
2: Pedig nagyon sok esküvői
1: amikor ruhának. Menyasszony voltál, viseltél gyöngyöt?
2: Várjál, gondolkodom. Szerintem nem.
1: Viseltél kéket?
2: Jaj, nem tudom. Nem emlékszem. Nem emlékszem. Nem, és terhes voltam a kislányommal. Aha. És én pici korom óta mindig azt néztem, hogy nekem hogy tetszenek azok a menyasszonyok, akik ilyen terhes ruhában vannak, és a hugommal együtt mindig ezt néztük, hogy nekünk ez olyan szimpatikus, akkor még nem tudtuk, hogy bevonzuk, és mind a ketten képzett terhesek voltunk, az első leánygyermekünkkel az esküvünk alkalmával, és mind a ketten olyan ruhában, és akkor ezen összemosolyogtunk, hogy milyen érdekes. Biztos anyukám gondoskodott arról, hogy ilyen babonákat azért betartsunk szerintem. Uh-huh,
1: uh-huh. Ez képzeld el, azért van így, mert a régi hiedelem szerint minden gyöngyszem egy könnycseppet jelképez. Ezért úgy tartották, hogy aki gyöngyöt visel az esküvőjén, sokat fog sírni a házasságában.
2: Na hát, pedig mennyire divatos gyöngyöt viselni, én nagyon sok
1: igen,
2: esküvői fotón.
1: Igen, igen.
2: Ugye?
1: Tehát szerintem ezt sokan nem ismerik, vagy nem érdekli őket, inkább igen. a második a valószínűbb. Én is rengeteg menyasszonyt láttam gyöngysorba.
2: Ugye?
1: Igen.
2: De egyébként nagyon sok, most már nem magyar hagyományok szerint zajlanak csak az esküvők, vagy akár róma hagyományok szerint, hanem nagyon sok minden átjön ugye az angol száz területről, és mindenhonnan. Tehát én azt látom, hogyha valakinek megtetszik egy esküvői szokás a nagyvilágban, és az ilyen wireless, úgy mondják, tehát mm-hmm. ilyen mérgező lesz, vagy vírusos lesz, akkor attól függetlenül, hogy milyen kultúrából érkeztek, szívesen beépítik az esti programok közé.
1: Miért nem szabad a menyasszonynak a tükörbe néznie teljes menyasszonyi ruhában?
2: Na hát, ezt nem tudom, de mit szólt ehhez a varró?
1: De nem, hogy tehát ilyen, de, hogyha valami nincs rajta, na mindegy, mondom is, hogy a babona szerint a menyasszony tetőtől talpig meglátja magát a tükörben az esküvő előtt, az bal szerencsét hozhat. Ezért sokan leveszik egy pillanatra a fájtlat, vagy a cipőt, amikor utoljára belenéznek a tükörbe.
2: Hogy ne legyen teljes szedben.
1: Igen, tehát hát pontosan úgy, ahogy oda fog állni a
2: úgy nem
1: papelé,
2: lehet.
1: Igen, meg a férje elé.
2: Tehát úgy nem nézheti meg, de milyen jó, hogy ezeket így elmondod, mert például én ezt nem is tudtam.
1: De figyelj, én gondolkoztam azon is, hogy ezekre vajon hogy jönnek rá? Mert nekem is volt egy, vannak olyan dolgaim, tehát hogyha ezt így csinálom, ezt veszem föl, nem tudom, innen megyek oda, ezt mondom, ezt csinálom, ezek logikátlan dolgok, de valahogy szerencsét hoz. Uh-huh. És
2: ezeket már így megtapasztalod.
1: Egy esküvőnél erre, hogy lehet kitapasztalni? Figyelj, tehát az, hogy,
2: figyelj hogy... lehet, hogy volt egyszer egy nagy híres esküvő valamilyen gazdag családban, vagy híres családban, és tele volt gyöngyökkel mondjuk a mennyasszony, és nagyon rossz házassága lett neki, és aztán elindult ugye a nép ajkán az, hogy ne viselj gyöngyöt, mert neki is milyen
1: tehát a Juli visel gyöngyöt.
2: Igen, de ez utána, valami híresség, igen. Tehát ilyen nagyon gazdagabb család, vagy nemesi család, és akkor ezek elindulnak itt szájhagyomány útján. Tehát itt mindig a tapasztalat van. Egyébként a tükör a
1: babonában nagyon sok.
2: Nagyon-nagyon sok. Gondoljuk csak, hogy letakarni, hogyha elhunyt valaki.
1: Összetörni a tükröt.
2: Igen, a tükörnek nagy jelen, és szerintem nincs ember, aki a Bibliából már megtudta tényleg nagyon jól magyarázni a tükör által homályosan látunk című igét, a tükör az mindig egy kérdés volt az embernek, mi az, mit jelent, miért félünk a hajnalba, belenézünk sokáig, és ez így van, tehát én, ha kimegyek mosdóba éjszaka, biztos, hogy nem nézek a tükörbe. Gyerekkoromban direkt csináltam azt, hogy most akkor kipróbálom, hogy tényleg félni fogok, hát ne tudd meg azt a rémes, izzasztó éjszakát, ami után, tehát tényleg a tükörnek van egy olyan kicsit spirituális vonzata, ami miatt tényleg minden babonában benne van, és amiért óvatosan kell bánnunk a tükörrel.
1: Igen, és a horrorfilmekben is gyakran használt elem, ugye, hogy a tükörbe látsz csak valakit, utána hátra nézel, nincs ott, megint ott, tehát ez egy ilyen...
2: Vagy ott nem látod.
1: Vagy ott nem látod.
2: Igen, vagy pont a tükörben nem látszik az a valaki, igen.
1: Igen. Volt egyébként egy ilyen nagyon jó prank videó, van egy ilyen plázának a mosdója, nem tudom, láttad-e?
2: Nem tudom.
1: És akkor bemegy egy csaj a női mosdóba, és látja, hogy ott egy másik nő sminkeli magát a tükörbe.
2: Ja, igen, tudom.
1: De igazából ott nem volt tükör,
2: hanem
1: ikrek voltak, igen. És a másik oldalon ugyanazzal a mozdulattal állt egy nő,
2: igen.
1: És ugye akkor ő nem látszott.
2: És akkor nem látta magát, odalépett, és nézte, hogy a hölgy az benne van, és ő, én meg nem. Ú, de nagy para lehet az.
1: Igen, az tényleg pánik.
2: Az nagyon... Én nem is tudom, hogy rögtön felfognám. Én amennyire el vagyok gondolkodó, megmostam a kezem, keresném magam, látnám, hogy ő benne van, én nem. Én szerintem nem is gondolkodnék. Így mondanám, hogy ilyen pancser vagyok, valamiért nem látszom a tükörbe. De én nem hiszem, hogy keresgélném magam. Te elképzeled ezt, hogy mit csinálnál, hogy belenézel egy tükörbe, és akkor ott nem látszol?
1: Én nagyon megijednék egyébként.
2: Megijednék?
1: Én megijednék szerintem.
2: Tehát ilyenek nem jutnál eszedbe, hogy ott tükrös, de itt nem.
1: Nem.
2: Azonnal beparáznál.
1: Igen, de nagyon gyorsan cselekednék, tehát én biztos, hogy fellökném azt, aki ott sminkvel, hogy ott látszok. Nagyon drasztikusan fognám fel. Mit jelent a mennyasszony fájtlan, elszakad? Tehát erre több válasz van, régen ezt rossz előjelnek tartották, de más hagyományok szerint éppen ellenkezőleg a szakadás előzi a bal szerencsét, így nem éri baj a házaspárt. Milyen sok milyen sok hangsúly van a bal szerencsén?
2: Okay.
1: Milyen érdekes, nem? Okay. Igazából az összes babona szerencseközpontú, okay, leginkább.
2: Okay.
1: Szerencséd lesz, vagy nem lesz szerencséd?
2: Igen, erről szól. Tehát hinni abban, hogy ez egy olyan jelentőség teljes nap vagy pillanat, amikor házasodnak, ami az egész teljes jövőt meg tudja alapozni. Na de hát így vagyunk a szilveszterrel is például, ugye új évnapjában. Születésnappal, igen. Tehát ezek valamiért ilyen fontos dátumok. És miről is volt szó? Igen, a fátyol. Egyébként nem tudom, hogy hordanak-e még fájtat a mennyasszonyok. Én nagyon sok olyan képet láttam, hogy
1: szerintem.
2: Kis koszorú, vagy valami, és ugye jelképesen. Ugye a fátyolnak azért sokkal nagyobb szerepe volt régen, tehát tényleg totálisan eltakarta a mennyasszonynak az arcát. Uh-huh. Sőt, körbe. Most már azért tényleg csak ilyen kicsi jelképes, vagy dísznek a konty mögött használják.
1: Miért visel karika gyűrűt a pár a bal kezén?
2: Azt tudom, hogy a karika az ugye a végtelenség, hogy folyamatosságnak a szimbóluma, de hogy miért a bal kézen, azt nem tudom.
1: Ez tetszik, mert ebben most van logika. Az ókori egyiptomiak és a rómaiak úgy hitték, hogy a bal kéz gyűrűs ujjából egy ér közvetlenül a szívhez vezet. Ezt nevezték a szerelem erének, más néven Vena Amoris, bár anatómiailag ez nem igaz, jó, akkor itt most ez a logika meg is bukott, a hagyomány fennmaradt.
2: Na hát, nagyon tényleg szép.
1: Igen, ebben van valamilyen költői,
2: igen,
1: dolog.
2: A karika meg gondolom a végtelenségnek a
1: Igen,
2: szimbóluma.
1: A gyűrű maga az igen.
2: Igen.
1: Egy kicsit ugorjunk ki az esküvő témából, egyébként neked van olyan babona, hogy állsz egyébként a babonával? Nem is beszéltünk, hogy hogy állunk ezzel.
2: Amúgy olyan érdekes, mert hogyha valamiben babonásak vagyunk, az úgy beépül a rutinos viselkedésünkben, hogy már nem tudjuk, hogy ezt a babona miatt csináljuk. Uh-huh. Szerintem egy csomó olyan dolog lehet. Most ha kérdezed, hogy milyen babona, hát például, ami nagyon kínos, de hogyha valaki saját testén mutogat egy betegséget, én ezt nem engedem, tehát rászólok. Aha, aha. Vagy ha olyat mond magára, ami feltételes módban, ami egy betegség, vagy negatív dolog, vagy akár halállal kapcsolatos, akkor azonnal elkezdünk, hát nem szószín, de így köpködni. Tudod, ezt a hangot kezd a... Tehát, hogy ez ne történjen meg. Ez olyan érdekes, hogy például én nem vagyok ilyen babonás, de ez így jön gyomorból, hogy ezt nem akarom. Uh-huh. Vagy nem valaki mutatja, hogy itt volt neki egy sérülés, akkor lészes, ne mutasd meg, hogy hol volt. Például erre babonás vagyok, ez érdekes.
1: Igen, egyébként ezek is, például ez, amit mondasz, hogy ne mondd ki, amitől félsz, ez egy ilyen törzsi hagyomány. Ebből jött az, hogy ne fesd a falra az ördögöt, mert megjelenik előtted.
2: Igen.
1: Tehát amitől félsz, azt...
2: Ne kezd életre.
1: Így van, és azzal, hogy kimondod, de azzal elvileg ilyen teremtő ereje van a dolgoknak.
2: Igen, aztán még nagyon hiszek a szem viszketésében, tehát az, hogyha viszket a bal szem, mondjuk nekem a jobb is, de mindegy, akkor örömöm lesz. Uh-huh. Hogy örömöm lesz, általában beszokott jönni, és én hiszek a tenyérviszketésében is.
1: A tenyérviszketésében?
2: Mindig, hogyha ha váratlanul nagy pénzhez jutok, nem olyan gyakran van ilyen, de előfordul, akkor előtte este nem tudok aludni, úgy viszket a tenyerem. Uh-huh. Álmokban is hiszek, tehát álomképekben, hogy ez az álomkép azt jelenti bizonyos dolgokat. Na, hát akkor most felsoroltunk egy csomót. Neked van ilyen, amire azt mondod, hogy valami jelez valami életeseményt nálad?
1: Nálunk egyébként, ami megmaradt, én nem hiszek egyébként egyetlen babonában sem, viszont annyira berögződtek már ezek a szokások, hogy valamiért tartom. Úgy nem gondolom végig, hogy egyébként én ebben nem hiszek. Például az, hogy ne kérdezz meg, hogy hova megyek. Ez szokott lenni.
2: Én sem mondom.
1: Tehát, hogyha nem tudom hivatalos ügyet intézni, valami nem tudom, tehát akkor nem kérdezősködünk. Egyébként azt is tartom, pont nemrég jöttem erre rá, hogy nem nyitom már ki az esernyőt otthon.
2: Igen.
1: De nagyon logikátlan kinyitni az esernyőt a lakásba. Tehát ebbe van ilyen logikai dolog is.
2: Nekem is szólt valaki egyszer, hogy azt ne, és azóta nagyon figyelek.
1: Aha.
2: Nagyon figyelek rá. Pedig szoktuk kinyitni, például, hogy beporosodik, le kell törölni, vagy egyszerűen meg akarom nézni, hogy jó állapotban van-e ez az esernyő, és most azt sem, hogy kimegyek akkor az ajtón kívül, és ott ellenőrzöm le. Mert azért esernyők szoktak eltörni, vagy elhajolni, vagy akármi, és ott szoktam most már a lakásban, nem merem kinyitni én sem.
1: Hát kedves hallgatók, írjátok meg nekünk SMS-ben 06 30 30 30 100-as SMS szám, ti milyen babonákat szoktatok tartani, mennyire hisztek a babonákban, van-e logika ezekben a babonákban, vagy ez egyszerűen csak babona és kész, milyen babonákat ismertek még, most elmegyünk még egyszer egy nagyon rövid zeneszünetre, de nem sokára jövünk hozzátok vissza, úgyhogy mindenképpen maradjatok velünk.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása miatt július 18-19-én több e-közigazgatási szolgáltatás, köztük a DAP és KAJU azonosítást használó elektronikus ügyintézés is időszakosan elérhetetlen lehet. A központi kormányablakban ezen a hétvégén kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség, a teljes ügyfélkiszolgálás július 20-án hétfőn áll helyre. Magyarországon 8,5%-kal több motorbenzin és 11,7%-kal több gázolaj fogyott az első fél évben, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A teljes üzemanyagfogyasztás így átlagosan 10,4%-kal emelkedett, tájékoztatta a Magyar Ásványolaj Szövetség csütörtökön az MTI-t. Az üzemanyagokon belül a prémium motorbenzinből 120 millió liter fogyott 6 hónap alatt, 10,5%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A 95-ös motorbenzin 688 millió liter tankoltak az autósok, 12,7%-kal többet, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Magyarországon rengeteg nemzetközi film készül, ez jelentős részben egy adókedvezmény miatt van így. Szondi Vanda kormány szóvívő szerint azonban ez több bevételt hoz az országnak, mint amennyibe az adókedvezmény kerül. A támogatásra azok jogosultak, akiknek a kérelmét a Nemzeti Filmiroda befogadta. Az előző kormány azonban tavaly úgy döntött, hogy 2026 első fél évében a filmiroda csak korlátozottan vehetett be új kérelmeket, ami kiszámíthatatlanná tette a konstrukciót. A korlátozás megszűnt június 1-től, így ismét egyszerűen lehet regisztrálni a Nemzeti Filmirodánál. A fővárosban csak egy minigarzonra elég 40 millió forint, mondta Sóki Tóth Gábor, az Otthoncentrum elemzési vezetője. Ugyanakkor vidéken akár családi házat is kapunk ezért az összegért. A vásárlók helyzete Budapesten belül a téglalakások piacán a legnehezebb. Az idei átlagos négyzetméter árak alapján 40 millió forintból Budán mindössze egy 24 négyzetméteres, a belsőpesti kerületekben átlagosan 27, míg a külsőpesti városrészeken átlagosan 32 négyzetméteres lakás vásárolható. A panelek piacán valamivel jobb a helyzet, 40 millió forintból a belvárosban 32, Budán 31, a külső pesti kerületekben pedig akár 36 négyzetméteres ingatlan is vásárolható. Texasban több tucat embert mentettek ki a nagy esőzések nyomán kialakult árvizekből, miközben a víz autópályákat és közutakat is elborított csütörtökön. A szövetségi állam déli részén, San Antonio közelében, valamint Austin térségében a folyók gyorsan emelkedő vízszintje miatt több helyütt arra szólították fel a lakosságot, hogy kerülje el az utakat, a veszélyeztetett lakónegyedekben élőket pedig arra kérték, hogy otthonaik felső emeletén keressenek menedéket. Texasban szerda este mintegy 6 millió ember lakóhelyén volt érvényben vízriasztás vagy figyelmeztetés.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, digitális benszülöttek. A világ első globális nemzedéke. Ők Z-től az alfáig. Tele vannak kérdéssel, és aki kinyomozza a választ, Baranyi Roland.
3: Nagy szeretettel köszöntelek titeket ismét, kedves Rádiódik hallgatók, visszajöttünk a zeneszünetről, még mindig Baranyi Rolandot és Kökény Annát halljátok. Amint az esküvői szokásokról beszélünk, legtöbb időt egyébként a babonákról, és még mindig nem fogytunk ki a babonákból. Melyik szerinted az az esküvői babona, ami neked, hát nem mondom, hogy tetszik, de mondjuk így tartanád?
4: Hát az, hogy ne találkozzon a vőlegény és a menyasszony csak az oltár előtt, nekem az például nagyon tetszik. Nem biztos, hogy babona miatt tetszik, csak én ezt ilyen romantikusnak találom meg, ilyen, nem tudom, az egészen sokkal ünnepélyesebb érzés lehet. Ez például nagyon, ez egyébként én nagyon szeretem a hagyományokat. Tehát az, hogy van valahol egy tradíció, és azt átöröklődik a nagyszülőkre, a szülőkre, a gyerekekre, unokákra, én ezt nagyon szeretem, mert ha ez nem lenne, akkor az ember olyan gyökértelen lenne. Ezek a hagyományok, legyen ez akár egy babona is, valahogy életben tartják az ember gyökereit. Én ezeket fontos dolgoknak tartom, de hogy esküvői babona, nekem tetszik ez a rizs dolog is, hogy ez ilyen bőséget, áldást hoz, meg a különböző kiegészítők, mondjuk ezen a gyöngyön nagyon meglepődtem, hogy, de szerintem ez a magyar népszokásokban van a gyöngy, de ha meg azt nézed, hogy gyöngyös párta volt eredetileg a magyar viseletben, ez milyen ellentmondás,
3: aha, aha.
4: Milyen érdekes.
3: Nagyon. Szerintem a legismertebb esküvői babonaim jön most,
4: na,
3: hogy a menyasszonyi csokrot miért kell eldobni.
4: Jaj, tényleg.
3: Ugye a hagyomány szerint, aki elkapja a csokrot, ő megy férjhez legközelebb.
4: Így van. Ez a szokás. De ezt nagyon komolyan veszik ám a hölgyek.
3: De mi van, hogyha akihez pont jön, az nem akar férjhez menni?
4: Hát így járt. Muszáj lesz neki most.
3: Akkor van olyan, hogy valaki nem akar járt kapni?
4: De amúgy ez honnan ered? Erről tudsz valamit egyébként? Hogy, vagy ezt csak így kitalálták, hogy... Kitalálták,
3: gondolom.
4: De amúgy olyan egyértelmű is, mert hogy nálad van a csokor.
3: Igen, ugye? Amit kaptál.
4: Ez azt jelenti,
3: igen,
4: hogy...
3: Igen, a következő, átadod a stafétát. Ennyi. Így van. Szerintem ez innen jött.
4: Szerintem cuki, amikor ott állnak. Én emlékszem konkrétan egy esküvőre, ahol több 20 éves, sőt 30-as hölgy is volt, aki egyedülálló, nagyon várták, hogy eldobják ezt a bizonyos csokrot, és olyan édes volt, oda ment egy ilyen 11 év körüli kislány is, és ő kapta el a csokrot, és ezen nagyon sokan nevettek, és az az érdekes, hogy tényleg az a lány volt a következő, a hölgy kuszorúból, igaz, hogy már 8-9 évvel később, aki először férhez megy. Én konkrétan ott voltam ezen a lagzin, hogy tényleg ő volt a következő. Igaz, egy picit, hát nem azt mondom, hogy fiatalon, de hát nagyon időben ment férhez, ilyen 18-19 évesen férhez ment, de valóban ő lett a következő áldozat. Igen.
3: Menyasszonytáncról beszéljünk egy kicsit, egyébként ezt is babonaként gyűjtöttem ki, de szerintem ez inkább ilyen, hogy mondjam, tehát nem nagyon van szó közel a babonához, ez inkább hagyomány. Ugye a vendégek pénzzel váltják meg a menyasszonyt egy rövid táncra, eladó a menyasszony, és akkor ők meg tudják venni egy
4: így
3: táncra.
4: Így van. Erről beszélgettünk egyébként hétfőn Andrissal is, mert hogy nagyon különböző vélemények vannak, hogy illik-e ezt még, vagy nem illik. Van, aki ragaszkodik ehhez a hagyományhoz, van, aki kínosnak érzi, mert hogy itt pénzt kell adni. Elmondom, hogy a vendégsereglet egyébként kínosnak tartaná ezt, mert ez tényleg egy, talán az egyik legerősebb ilyen esküvői, lakodalmi hagyomány, az, hogy egyszer csak megérkezik valaki valami jó hangot adó edénnyel, tállal, egy jó fakanállal, azt elkezdi ütni, és akkor abba kell dobálni tulajdonképpen a pénzt. Szerintem ez kedves dolog, senki nem megy ingyen lakodalomba, azért mindenki szeretné vagy megajándékozni a házaspárt, vagy megfizetni a készülődést, az vacsorát, az italokat, a kedvességet, úgyhogy szerintem nem kínos, de te mit gondolsz róla, Roland?
3: Szerintem ez egy korrekt szokás egyébként. Szerintem logikus, szerintem aranyos. Nekem igen, ezzel így nincsen bajom, szerintem ez nem is igazán babona.
4: Meg nincs is egy ehhez hasonló életszituáció. Tehát ez az egy alkalom, hogy ilyet csinál, hogy fizetsz egy tánc. Ez olyan kis kedves.
3: Igen.
4: Jó hangulata van neki. Igazából itt nem is táncol az ember, mert fordulok egyet, aztán jön a következő, hiszen szegény menyasszony, én annyira sajnálom, hogy már 50. emberrel is kell neki ott ropnia. Ez nem lehet könnyű, na.
3: Mit jelent, ha a jegygyűrű leesik a szertartás alatt?
4: Nagy jelentőség.
3: Hát az, hogy nem lett jó a méret.
4: Te, neked megvan ez a szólás, hogy nem esik le a karikagyűrű az ujjadról?
3: Ezt akkor szokták mondani, mikor valamilyen nehéz vagy piszkos munkát nem vagy hajlandó megcsinálni.
4: Ezért lenne érdekes megtudni, miért, mi a babonája a karikagyűrűnek a leesése.
3: Figyelj, minden babonának a magyarázata az, hogy ugye a babona szerint bal szerencsét jelenthet, de sok anyakönyv vezető és pap úgy tartja, hogy nem kell megijedni, inkább azt jelzi, hogy a párnak türelemmel és humorral kell megoldania az élet váratlan helyzeteit.
4: Hát előfordulhat egyébként, csak gondolj bele, hogy azért jóval előbb megveszi az ember ezeket a gyűrűket, és azt figyeljük, hogy azért a hölgyek szeretnek kicsit lefogyni, esküvő előtt diétázni, egy karika gyűrűnél egy fél milliméter is rettenetes nagy különbség. Ugye elég, hogyha csak délután veszed a gyűrűt, reggel van a szertartás, akkor még nem olyan duzzadt
3: az ember. Vagy bajod van a vizesedése.
4: Így van. De egy ember is ugye egy nap alatt egy kilót simán, másfél kilót ingadozik a súlya, főleg a víz miatt. Szóval szerintem nagyon előfordulhat ez a karika gyűrű leesésének a története. Nem tudom, hogy én azt mondanám-e, hogy megijedek tőle, de nagyon érdekes és kedves, amit hozzáfűzött a pap, ugye? A pap mondja ezt, hogy türelemmel és humorral kell lenni egy házasságban.
3: És még a babonákhoz annyit hozzáfűznék, muszáj mindig valami filmes hasonlatot hoznom.
4: Igen.
3: Kedvenc sorozatomban van benne, hogy bármit, amit az ember vett a neve napján, azt aratja egész életében.
4: A neve napján.
3: A Trónok harcában szerepel, hogy bárki, amit tesz a neve napján, ugye annak a következménye jön vele szembe egész életében.
4: De ezt tudod, milyen érdekes, mert mindig azt hittem, hogy a névnapot leginkább a magyarok ünneplik, mert nagyon sok ilyen külföldi TikTok videóban látom, hogy azt mesélik el, hogy milyen különleges az ország, hogy itt a neveket megünneplik, de hát akkor ez nem így van, hanem nagyon sok kultúrában ünneplik a névnapokat.
3: Igen, és milyen érdekes, hogy ez a babona logikus, meg elhisszük, hogy ez egy babona, pedig ezt egy író írta.
4: Igen.
3: Tehát ez kitalált egy babonát is.
4: Lehetséges, igen.
3: Na de hogyha tovább megyünk a babonákról, ugye már ezt eléggé kibeszéltük, menjünk át a roma esküvőkre. A család szerepe, a családok szerepe, ugye főleg itt az örömapa, örömanya. Mi az, ami fontos kiemelni, ami ilyen kuriózum?
4: Figyelj, nagyon egyszerű.

0: Amerika az esküvő napján anyu meg apu, ha megérkezik. Amerikai filmben nagyon sok embernek van, hogy nincsenek szülei sem egyébként. De hát azért képzeld már ezt egy, a romáknál, hogy valaki csak random eljegyez valakit egy, egy étterembe. Hát ez hol fordulhatna elő, hogy nem oda megy, bemutatkozik, apukától megkéri a kezét, eljegyzi. Hát hol lehetne ezt egy romáknál megcsinálni? Hogy egyszer csak hazamegy a lány, vagy haza telefonál, hogy jaj, képzeld, eljegyeztek. Hát micsoda balhé lenne ott szerintem. Nem is főztünk meg, mit tudom én. Nem.
1: Igen, igen.
0: Ugye? Tehát ez a szülők szerepe, hogy mondtad. Hát nagyon erős. Vagy hogy ne egy, az asszonyok szervezzék, a, hogy mi lesz megfőzve, hogy ne az, az apák fizessék a lakodalmat, az esküvőt. Hát ez elképzelhetetlen romáknál. Még azért nem romáknál hallunk ilyet. Meg mondom, én tényleg nem sok ilyen esküvő voltam, én tényleg a filmekből tájékozódom, de nagyon gyakran látom azt, hogy a két fiatal intéz mindent. Tehát minden az ő zsebükből van, az ő ötletük, hol legyünk, mit tegyünk, stb.
1: Igen, erről fontos beszélni, hogy ez kidönti el, hogy hogy van jól.
0: De figyelj, emlékszel arra a filmre, amikor az Eddie Murphy egy nagyon kövér professzort játszott?
1: És lefogy?
0: Nem, és ülnek az asztalnál, és nem is jár a professzor a kis kolléganőjével, csak elviszi az anyjáikhoz vacsorázni, és ott az apuka kitalálja, hogy biztos, hogy össze fognak házas, és elkezdenek veszekedni rajta, hogy itt legyen, vagy ott legyen az esküvő, mit főzünk, hát én biztos nem, de még nem is járnak. Szóval nekem arra az jutott, hogy igazi ilyen cigány vacsora, tehát amikor hazaviszi valaki a lányt, hogy teljes tipikus volt szerint. Amúgy milyen érdekes, hogy, hogy mekkora kulturális hasonlóság van itt az afroamerikaiak meg a romák között.
1: Igen.
0: Hogyha nézed ezt a jelentet, ezt simán el tudod képzelni egy, egy roma család, hogy ugyanígy zajlik.
1: Szintén trónok harca, és ebből fog következni a következő kérdésem. Két nagy ház úgy akar hát nem egyesülni, mert az egyesülést itt esküvővel rendezik, hanem összefogni, hogy nem tartják be azokat a hagyományokat, amik kellenek ugye a király előtt térdet hajtani, stb. Bizonyos országoknak az őrzői előtt, stb. Tehát ez egy hagyomány, hogy így lehet összefogni, és az egyik ház nem akarja megcsinálni, mert ők egységesen akarnak összefogni, nem akarnak aláfölé rendelt szerepet, és azt mondja erre a Ramsay Bolton, az egyik ilyen rossz karakter, hogy hogyan bízhatnék azokba, akik nem tisztelik a hagyományokat. Neked az szimpatikus, hogyha valaki tiszteli a hagyományokat, hát nem, hogy tiszteli, hanem, hogy csak úgy lehet megtartani valamit, hogyha a hagyományoknak megfelelően igazodunk a helyzethez.
0: Igen, nekem tetszenek, amint mondtam, a tradíciók szerintem fontosak, mert tudod miért? Mert elveszíteni egy több száz, vagy akár ezer éves hagyományt, az nagyon könnyű. És többet az nincs. De felvenni, szokássá tenni egy hagyományt, az mennyire nehéz. Tehát én most kitalálom azt, hogy legyen már hagyomány az, hogy minden esküvő úgy kezdődjön, hogy mindenki eszik egy túrógombócot. Most mondtam valamit. De hát ebből nem lesz 200 év múlva, nem fogja több 5-10 ezer, száz, vagy akár millió ember így kezdeni az esküvőt, hiszen elvetni egy ilyen dolgot nagyon-nagyon nehéz. Viszont befejezni egy hagyományt, eldobni, leszokni róla, az nagyon könnyű. Egy generáció alatt el lehet felejteni, meg lehet ölni kulturális értékeket. Csak most itt mondom, hogy például, ahogy a cigány nyelvet büntették, ha valaki megszólalt, és mennyi családban megszűnt végleg olyankor a roma nyelv használata, szóval, és egyáltalán nem akartam most semmi negatívra áttérni, csak ez jutott eszembe, hogy elengedni egy szokást, az nagyon könnyű. Nagyon könnyű. Viszont szokássá tenni, egy nép szokásává tenni egy dolgot, az viszont nagyon nehéz. Tehát meg kell ilyenkor gondolni, hogy tényleg az én

0: lazaságom, lustaságom, vagy flegmaságom megéri azt, hogy, és főleg ugye esküvő azért nem olyan gyakran van, hogy ezt most látják a gyerekek, továbbadják majd az unokáknak, stb. Szerintem fontosak a tradíciók.
1: A zene szerepe a lakodalomban szerintem ez egy nagyon fontos téma. El is mondom, hogy miért. Mivel a zene szerepe ugye azért fontos, hogy kinek szól a zene. Tehát, hogyha neked van egy esküvőd, az azért a te esküvőd.
0: Igen.
1: De közben a zenét rajtad kívül hallgatják, nem tudom, 50-en, 100-an, több száz, bármennyien. Kinek az ízléséhez igazodsz? Nálunk egyértelmű, nyilvánvalóan egy cigány esküvőn, vagy akár egy muzsikus cigány esküvőn, biztosak vagyunk abban, hogy milyen stílusú zene fog szólni.
0: Így van.
1: De hogyha kulturálisan nem ennyire zene orientált az ízlés.
0: Aha, tehát nekünk szakmaiságról van szó.
1: Akkor milyen zenét hozol az esküvőre? Kihez igazítod a dolgot? Hogyha én például mostanában nem tudom, funky, vagy country, vagy nem tudom, bármilyen zenét szeretek hallgatni, és a mennyasszony is azt szereti, akkor vajon az én esküvőmre olyan zenét hozok? Vagy megnézem a vendéglistát, és hogy milyen zenét szeretnek ők?
0: Nagyon erős témát hozta fel, ez a kultúrkör. Tehát nyilván a családod, a barátaiddal valamennyire egy kultúrkörből valóak vagytok, és hogyha nem ragaszkodik mindenki a népi hagyományokhoz, és megint Amerikát tudom említeni, hogy azért ott a népzene nem annyira erős, ott a country zene van, ugye? Igen. Azért nem nagyon látod, hogy az amerikai lagzikba country zenészek muzsikát, lehet, hogy így van, csak mi nem látjuk, ugye mi csak a hollywoodi produkciókat látjuk, hogy inkább könnyű zene szól, valamiféle könnyű zene. Uh-huh. Tehát nem annyira régiek a hagyományok, nem annyira mélyre nyúlóak. Egy jó magyar esküvőben biztos, hogy magyar zene szól, magyar nóta szól, van magyar, tradicionális magyar zene, de biztosan szól könnyű zene is. Egyébként, de hogy kihez igazodjon, hát figyelj, inkább a 100 ember. Hát az, hogy most megszólal a mennyasszony vőlegény kedvenc dala, amire táncolnak, vagy amikor mulatnak, az egyértelmű, de hát mondjuk mi van, képzeld el, mondjuk a Depeche Mode rajongó mind aha. a kettő, és akkor mit csinál ott a 70 éves nagymama, mondjuk egész. Hát ez egy intelligencia kérdés, aztán nem aha. is kultúra kérdés, intelligencia kérdése szerintem. Hogy figyelünk a többiekre is. De egyébként érdekes, hogy mondtad a zenét, mert ha belegondolok, hogy elmennék egy olyan lakodalomba, ahol mondjuk nem kávéházi cigányzene szól, és mondjuk nem is szól funky, figyelj, biztos elmennék, de nagyon hamar hazajönnék. Uh-huh. Tehát mondjuk rock zene szól, vagy könnyű rock, vagy pop zene, hát elmennék, mert meghívtak, megtiszteltek, de hogy ott maradnék, azt nem tudom.
1: SMS-ben kaptunk egy ilyet, hogyha a mennyasszonyi csokrot elkapja a férfi, akkor neki is meg kell nősülni?
0: Ez nagyon aranyos. Ez cuki. Hát nem tudom. De figyelj, a fiúk nem is szoktak odaállni. Vagy az már nagyon kétségbe van esve az a férfi szerintem, aki... De az milyen lenne beöltözne valaki női ruhába, hogy elkaphassa a csokrot. Tehát ma annyira szeretne megházasodni. Egyébként a férfieknél van ilyen trükk, hagyomány, hogy bevonzák a házasságot.
1: Tudod, szokták ezt mondani, hogy a nők azok akkor házasodnak, hogyha tudnak, a férfiak meg akkor, amikor akarnak.
0: Igen, ez így van.
1: Nem tudom, ez egy ilyen mondás szokott lenni. 0-30-30-30-100, küldjétek el a véleményeteket SMS-ben, hogy mennyire igaz ez a mondás. Itt, ami még a roma esküvői hagyományokhoz tartozhat, szokták mondani, hogy több napos lakodalom.
0: Igen, régen úgy volt, nem egy napig tartott.
1: Aha.
0: Anyu még mesélt ilyenekről, meg a nagymamám, hogy na de hát ez hogy volt, figyelj. ez nem úgy nézett ki, hogy most valaki kibéreli itt az egyik szállodát, oda mennek, és akkor van valami menü, eszegetnek, aztán mindenki hazamegy. Hanem ez úgy volt, hogy messziről jöttek olyan rokonok, akiket akár évtizedek óta nem látott a család. És akkor írtak táviratot. Képzeld el, nemrég, azt hiszem egy évvel ezelőtt adták fel az utolsó táviratot. Magyarországon már nincs. Én egyébként nem tudtam, hogy még van. Biztos feladtam volna egy táviratot még így búcsúzóul, de hogy akkor volt távirat, és főleg a kisebb falvakban hát lehetetlen volt, hogy telefon, tehát felhívjanak valakit, hogy gyere el az esküvőre. Táviratokban, vagy levelekben hívták meg az embereket, hogy mikor lesz a lagzi. Volt, hogy visszajelzése volt. És bizony volt, aki fél napot utazott az ország egyik végéből a másikba, hogy ott tudjon lenni egy rokonának az esküvőjén.
1: Aha.
0: És akkor ezek az emberek nyilván akkor hajnalban nem utaztak vissza.
1: Aha.
0: Hát ki kellett, hogy pihenjék magukat. Na most kipihenték másnaposan, akkor már elkezdtek főzni az asszonyok egy kis leves, már ment a kondérbe, és hát mi a legjobb másnaposságra? Hát egy, még egy ital, ugye? És akkor így elhúzottak ezek a lagzik, és bizony volt olyan, tehát arról volt híres egy lagzi, hogy az volt a jó lagzi, ami legalább 3 napig tart. Igen.
1: Uh-huh. Gondolkodtam egyébként még azon, na mindegy, mindjárt elmondom, hogy mind gondolkodtam, a roma esküvői hagyományoknál még fontos jelentőséget tartanak a keresztszülőknek. Nem tudom, hogy ez családonként mennyire változik, a keresztszülőknek milyen jelentősége van például nálatok. Tehát, hogyha van, nem tudom, 3 nagybátyád, de az egyik keresztszülő, akkor ő keresztszülő? Tehát, hogy jobban nagybátyád, mint a másik nagybátyád, aki nem keresztszülő?
0: Én azt mondom, hogy inkább nem az én generációmban volt ez annyira, hanem anyuék generációjámnál. Mm. Még nagyon fontos volt. Azt nem is úgy hívták, hogy nem tudom én, hogy nem tudom, Ilonka néném, hanem azt mondták neki, hogy keresztanyám. Tehát őt nem is használták, képzeld a nevét. Csak azt mondták, hogy a kereszt, aha, a keresztanyám. Nagykörösen azt mondták, a köri, ugye, mert mindent ő betűvel mondanak. Én ezt hallottam. Nagyon nagy jelentőség volt, mert a keresztszülő tulajdonképpen az, aki gondoskodik és figyelemmel kíséri azt, hogy keresztény hagyományokban, keresztény oktatásban vegyen részt, aha, a született gyermek. És mivel az házasság is egy keresztény szokásokhoz köthető, templomban megkötött szerződés, úgymond, az Istennel, hogy ők egy házasok lesznek, ezért volt ilyenkor nagy jelentősége, nagy szerepe a keresztszülőnek. Egyébként nagyon irigyeltem a többieket, mert mindenkinek volt ilyen keresztülő, sajnos az én keresztapám nagyon fiatalon meghalt, és így nem tudtam sokáig mondani, hogy na jó, nekem ő a keresztapukám, és hogyha esküvő van, vagy valami ott tudna lenni, nekem ez ilyen szomorú élményem volt, de én azt hiszem, hogy a te generációdban meg már egyáltalán nincsenek jelentősége. Jól gondolom én ezt?
1: Igen. Nagyon sokáig, nem tudom, ilyen 10 pár éves koromban azon gondolkoztam, hogy nekem ki is a keresztanyám.
0: És el kellett rajta,
1: igen, és el kellett rajta gondolkozni, és fel kellett hívnom mindenkit,
0: hogy ki lehet.
1: Igen, tehát ez azért van, mert ennek a jelentősége az idő múlásával ugye sokat csökkent.
0: Hát igen, így van. Nem is nagyon hallom már, hogy valaki mondogatja, hogy most ez a keresztülöm, aztán lehet, hogy csak én nem hallom, de lehet, hogy ez még mindig fontos.
1: Ami még az esküvőről eszembe jutott és hozzátartozik a témához, hogy rengeteg olyan videót látni az interneten, amiben esküvői bakik vannak. Például egy hatalmas tortát lejt, aki hozza.
0: Igen.
1: Megcsúszik a mennyasszony, eltörik a cipője, valahova beleesik valami vízbe, a vőlegény, stb. És úgy gondolom, hogy nagyon sokat elárul az embernek a személyiségéről, hogy ezeket a helyzeteket hogy kezeli. Én úgy gondolok erre. Tehát ha valaki összemaszatolja a ruháját, leesik a torta, valakinek elszakad valamilyen hasonló, nyilván nem a legjobb érzés, de itt szerintem választhat az ember, hogy komédia vagy tragédia.
0: Igen,
1: történt,
0: hogy hogyan reagál.
1: És számomra nem szimpatikus, hogyha valaki tragédiaként reagál.
0: Hát hogyne. Így van.
1: Nem azért, mert nekem jobban esik, hogyha valaki oldja a hangulatot, hanem valahogy úgy gondolom, hogy ez benne van az életben.
0: Igen, nagyon nagy előjel arra, hogy milyen lehet azzal az emberrel majd hosszú távon együtt élni, aki egy ilyenre pozitívan vagy negatívan reagál. Sőt, ez egy biztos, tehát hogyha leesik a torta, és hogy reagál rá a másik, azt 100%-ban megláthatod, hogy milyen lesz vele az életed. Mert ha erre mérges lesz, dühös, hibáztat valakit, elmegy onnan, akkor biztos, hogy semmilyen problémát nem lehet vele nyugodtan átbeszélni majd az életben. De nekem az tetszett nagyon, ez egy hatalmas torta volt. Látszott rajta, hogy nagyon drága volt, legalább hát egy olyan 150 szeletes volt, és egy gyönyörű nagy teremben, és ő lejtette a pincér, elesett. És leesett a torta, és kézede oda ment a vőlegény, meg úgy, hogy volt a földön, vitték a kis tányért, vágtak belőle egy darabot, ami nem ért a föl, és elkezdték enni, és nem foglalkoztak vele. Most nem azt mondom, hogy örülnék neki, hogy egy torta leesne a földre, de nekem ez annyira tetszett. Tehát ez egy annyira intelligens dolognak tartottam, hogy itt egy egyedülálló nap, sokan készülnek rá, sok pénzbe kerül, mindenkinek marad, és nem fogja avval tönkretenni, hogy nem kezdett el veszekedni a pincérrel, és ez a vőlegény volt, hanem odament, fogott egy tányért, leemelt a tetejéről egy kis sütit, egy kis habot, és elkezdte, és mondta, hogy finom, kész. Szóval nekem ez szimpatikus volt.
1: Ilona azt írja nekünk, hogy nálunk még mindig több napos a lakodalom alvás nélkül.
0: Ó, de jó Ilonának.
1: Nagyon. És mennyire jó az idegrendszer Ilonának, hogy 2-3 napig kibírja mindenki, hogy nem alszik. Egyébként irigykedünk rá.
0: Egyébként én már észrevettem, hogy amikor ilyen nagyon, nagyon sok izgalom, pozitív öröm ér, hogy én is kibírom azt, hogy ne aludjak, mondjuk nem tudom, ilyen délelőtt, 10-11, tehát ilyen lakodalom.
1: De kibírod, vagy rá, vagy kényszerű?
0: Nem, jól esik, nincs kedvem aludni, pörög az agyam, még hogyha haza is megyek, veszek egy jó fürdőt, kényelmes ruhát, utána is szeretek ezen még elbeszélgetni, hogy mi történt, sztorizgatni, inni még egy kávét, tehát nem az az első, hogy hazaérek, letusolok, és akkor gyorsan be az ágyba, hanem olyankor valahogy teljesen máshogy dolgozik az embernek, máshol van a fáradtság küszöböd. Hát csak figyeld meg a pici gyerekeket, hogy hajnal 3-4-ig ott pörögnek, máskor meg már, ahogy megfürdeted, 10 órakor már, vagy 9 órakor megy le a kis szemenek, és már alszik.
1: Egyébként az a szokás, hogy elmondja a pap, vagy még mi szokott lenni a papon kívül?
0: Tényleg, hogy
1: szertartásvezető.
0: Így van, szertartásvezető.
1: Az elmondja a népnek, hogy aki tud valamit, ami akadályozza ezt a házasságot, az beszéljen most, vagy hallgasson örökre.
0: Igen.
1: Ezt még el szokták mondani?
0: Igen, el szokták, de nekem ebben a hallgasson örökre a legérdekesebb. Tehát ő tesz egy kijelentést, és azt állítja, hogy innentől egy új szerződés születik. Uh-huh. Hogy ami eddig nem lett kimondva, azt már nem lehet elmondani, mert itt a férfi és a nő között egy teljesen új életvonal indult meg. Mert ezzel azt mondja, ugye? Uh-huh. Hogy azt mondja, hogy vagy most mondja el, igen, vagy soha többet ne beszéljen erről, ha bármi akadály.
1: Mert utána már nem lehet meggondolni magadat, ugye?
0: Hát egyrészt azért is, mert már ők házasok, ezt nehéz visszacsinálni, bár ha jól tudom, 48 órán belül, vagy 3 napon belül, aha, minden következmény nélkül törölhet egy házasság, de itt szerintem nem is erre gondol, hanem arra, hogy már nem etikus utána, uh-huh, bármi olyanról beszélni, hogy mit tudom én, tegnap előtt azt mondta a mennyasszony, hogy
1: hogy ő nem is biztos ebben.
0: Nem is vagyok benne biztos, mert lehet, hogy hangos a horkó, vagy valami. Szóval, hogy nem, egyszerűen nem illik már utána erről beszélni. Nekem ez tetszik egyébként. Ez, uh-huh, ez egy okos döntés, hogy mindent a hátunk mögött hagyni, és új életet, tiszta lappal új életet kezdeni.
1: Igen, de mennyire durva lehet az, hogy ott valaki tényleg megszólal.
0: Ez nagyon jó, nagyon tetszik. Hát tudunk ilyen híres filmeket, ugye a Négyesküvő és egy temetés, szerintem az a legjobb ilyen film, ami olyan esküvőről szól, ami tulajdonképpen nem valósult meg. Nem tudom, emlékszel a filmre?
1: Igen,
0: igen, ez egy csodálatos mű, egy angol film.
1: És az Oscarba is, akiről elnevezték a filmet.
0: Így van.
1: Az Oscar csak akkor jelenik meg, mikor ez a mondat elhangzik, és akkor kidobatja őt.
0: De azért gondoljuk már tovább. Most oké, valaki megszól, és azt mondja, hogy mond valamit, egy tényt.
1: Igen.
0: Akkor utána mi történik? Ezt fel kell dolgozni a vőleginek, menyasszonynak, és hogy ennek tudatában is akar-e még. Mi van, hogyha valami olyat mond, amire a vőlegény azt mondja, kit érdekel, menjünk tovább.
1: Vagy nem. Igen, tudom. Akkor mennyire kellemetlen lehet annak, aki felszólal.
0: Igen,
1: jó, hát én csak elmondtam.
0: Tudom. Na jó, hát itt ez nem, amikor ez
1: nem
0: ez tradíció megszületett, akkor arról volt szó, hogy például van-e házasságon kívüli gyermeke például a férfinek. Uh-huh. Ezt láttuk a Bridgertonba, hogy így tudott megmenekülni a kötelező házasságtól a főszereplő, hogy kiderült, hogy aki őt el akarja venni, vagy akinek úgymond eladta a testvére, annak van házasságon kívüli egy szolgálóval gyermeke. Például ez egy jó indok volt arra, hogy ne történjen meg az esküvő. Tehát azért ez régről nyúlik vissza ez a szokás, ez a kijelentés.
1: Beszéljünk egy kicsit a záró téma időszűkében, pár percünk van. Ugye esküvői szokások a világban, Indiában henna festés van, Skóciában kilt, jelentsen ez bármit is, Görögországban tányértörés, ez nagyon régi hagyomány.
0: A kilt nem az a pici szoknyaszerű.
1: Igen, igen,
0: ugye
1: most nekem is az jutott eszembe. Olaszországban cukrozott mandulát esznek, Japánban sintó szertartás van, Mexikóban pedig lasszó.
0: Lasszó?
1: Szertartás.
0: Mi lehet? Kit lasszóznak?
1: Igen, valakit elkapnak.
0: Vagy a vőlegényt, vagy szerintem nem, hát biztos valami állatot.
1: Ez a Görögország tányértörés, ami a egyik legrégrebbi hagyomány, ez nagyon hasonlít a zsidó pohártöréshez.
0: Igen, szoktunk, igen.
1: És annak, ha jól tudom, akkor az a jelentősége, hogy a pohárra azért lépnek rá, az a metafora, hogy amikor ebből a pohárból, amire most rálépek, hogyha abból valaki újra tud inni, akkor vál majd el.
0: Jaj, de libabőr. Ez nagyon szép.
1: Igen.
0: Ez csodálatos. Ez csodálatos szokás.
1: Ezzel a szép hagyománnyal búcsúzunk tőletek, Baranyi Rolandot és Kökény Annát hallhattátok, amint az esküvői szokásokat elemezgettük ki. Köszönöm szépen, Anna, hogy segítséget nyújtottál ebben a témában, mint expert.
0: Én pedig nagyon kellemes éjszakát kívánok a hallgatóknak.
1: Kedves hallgatók, 06303030-as SMS számra küldjétek el a véleményeteket az imént elhangzott témákkal kapcsolatban. Ne felejtjétek, hogy jövő héten ugyanitt, ugyanekkor találkozunk, és akkor is lesz regeneráció. Addig is ne felejtjétek el hallgatni a 100.3 rádiódikket. Baranyi Rolandot és Kökény Annát hallhattátok. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Mikor a nap süt a kerületben, nem tudom, hova legyek öröm.
0: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
2: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
3: Szia, Hajni!
4: Szia, Armando!
3: Na most már elhagyjuk a fejen lévő testrészeket, és haladunk lejjebb. A nyak az úgy van, hogy kóri.
4: Kóri.
3: Szityúvász losasza.
4: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
2: Rádiódi. Rádiódi.
0: Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Pályázat romáknak. 30 millió eurót oszt szét a kormány a roma közösségekkel rendelkező településeknek, megnyílt az új pályázat. A szlovák kormányhivatal 30 millió eurós pályázatot hirdetett meg a marginalizált roma közösségekkel rendelkező települések számára, elérhető lakhatási projektek támogatására. A forrásból új lakások építését, felújítását és kapcsolódó szolgáltatásokat finanszírozhatnak. A támogatás keret a kevésbé fejlett régiók számára áll rendelkezésre, vagyis valamennyi megye pályázhat Pozsony megye kivételével. Az első értékelési kör jelentkezési határideje 2026. szeptember 4-e. Támogatásból elérhető áru lakások építésére, felújítására, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésére lehet forrást igényelni, különös tekintettel a marginalizált roma közösségekre. A pályázat kizárólag azoknak az önkormányzatoknak szól, amelyek szerepelnek a roma közösségek atlaszában. Az új felhívás több változást is tartalmaz a korábbi pályázathoz képest. A legfontosabb módosítás, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor már jogerős építési engedéllyel kell rendelkezni. Pontosították az akadálymentesítésre vonatkozó előírásokat is, eszerint az egyetemes tervezési elveknek megfelelő lakások arányának legalább 15%-ot kell elérnie a teljes lakásállományon belül, beleértve a családi házakat is. Az Európai Unió környezetvédelmi célkitűzéseivel összhangban a pályázatból nem támogatható olyan fűtési vagy főzési rendszer kialakítása, amely egyedi, szilárd tüzelésű kályhák használatára épül. Folytatni szeretnénk a marginalizált roma közösségekkel rendelkező települések támogatását és hozzájárulni az ott élők életkörülményeinek javításához, nyilatkozták a szlovák kormány roma közösségekért felelős biztosa. A romáknak szóló célzott támogatások elengedhetetlenek a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, a szegénységi ciklus megtöréséhez és a kirekesztés felszámolásához. Ezek a programok közvetlenül elősegítik a hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci integrációját, az esélyteremtést az oktatásban és a lakhatási körülmények javítását is. A támogatások legfőbb céljai és területei az oktatás és felzárkóztatás, a korai iskola elhagyás megelőzése, ösztöndíjak, például roma oktatási alap és mentorprogramok biztosítják, hogy a roma fiatalok versenyképes végzettséghez jussanak. Foglalkoztatás, a munkaerőpiaci integrációt segítő képzések és diszkriminációmentes foglalkoztatást ösztönző állami vagy uniós támogatások csökkentik a munkanélküliséget.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: ilyen neki, ha csak ilyen neki volna a falu. De sok szőke kislány, de sok barna kislány maradna párkán.
1: Dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódi. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádiódi kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök a Rádiódi FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsort hallják, amelyben a szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. A mai műsorunk rendhagyó módon a mesterséges intelligencia közreműködésével készült. Ezúttal nem a megszokott rádiós ismeretterjesztő összeállítást hallják, hanem egy podcast jellegű beszélgetést, amelyben két megszólaló idézi fel és értelmezi Markó Miklós Cigány zenészek albuma című könyvének első fejezeteit. A beszélgetés alapját a több mint egy évszázaddal ezelőtt megjelent kötet szövege adja. A mű nem csak a kor neves cigány zenészeinek alakját és pályáját örökíti meg, hanem egy letűnt zenei világ hangulatát is felidézi. A kávéházak, vendéglők, bálok és szalonok világát, ahol a cigány zenészek játéka a társasági és kulturális élet meghatározó része volt. A mesterséges intelligencia segítségével készült beszélgetés célja nem az eredeti mű helyettesítése, hanem annak közelebb hozása a mai hallgatóhoz. A könyv gondolatai, történetei és korabeli megfogalmazásai egy mai, könnyebben követhető párbeszéd formájában szólalnak meg. Arra hívom önöket, hogy hallgassák ezt az összeállítást egyszerre, történelmi dokumentumként, zenei időutazásként és egy különleges technológiai kísérletként. A következő percekben tehát Markó Miklós Cigány zenészek albumának első fejezetei eleverednek meg. Ezúttal egy mesterséges intelligencia segítségével létrehozott podcast beszélgetés formájában. Kellemes és tartalmas időtöltést kívánok!
3: Figyelj, képzeld el egy pillanatra a következőt.
4: Na mondjad, hallgatom.
3: Szóval, van egy ember, férfi ruhában van.
4: Aha.
3: Egy korabeli, méregdrága luxus hegedűvel vezeti a saját zenekarát. És mindezt egy olyan történelmi korban, amikor a nőknek kb. Semmilyen lapot nem osztottak.
4: Hú, igen, ez már önmagában elég erős felütés.
3: De várj, mondok mást is. Gondolj mondjuk egy szökött katonára, aki a seregben simán megszöktet egy olasz örökös nőt. Kap érte egy felfoghatatlanul nagy hozományt?
4: Nem semmi.
3: És miután hazatér, 30, igen, jól hallod, 30 gyereket nemz, miközben, és ez a zenei része, több mint 100 dalt tud fejből kottaszó nélkül eljátszani.
4: Hát, tudod, ha ezeket a karaktereket ma dobná elénk mondjuk egy hollywoodi forgatókönyvíró...
3: Akkor kinevetnénk, nem?
4: Igen, pontosan. Azt mondanánk, hogy na, ezt most egy kicsit túltolták, túl sok a dráma.
3: Pedig, és neked mondom, aki most hallgatod ezt az egészet, ez a nyers valóság.
4: Így van.
3: Ezek nem valami új streaming sorozat kitalált hősei, ők a 18. és 19. századi Magyarország igazi rockstárai.
4: A prímások.
3: A prímások, pontosan. És az egyetlen ok, amiért mi ma egyáltalán beszélni tudunk róluk, mármint a puszta mindennapi legendákon túl, az egy megsárgult 1896-ban megjelent ritkaság, Markó Miklós könyve, a címe pedig Cigányzenészek albuma, amit amúgy 2006-ban a Fekete Sas kiadó újra kiadott.
4: Igen, és ez egy elképesztően fontos forrás.
3: Ez az a forrás, amit ebben a mai elmélyülésben az asztalra teszünk neked. Mert szóval képzeld el ezt a könyvet úgy, mint egy kétségbeesett, de zseniális adatmentő akciót.
4: Abszolút az volt.
3: Markó több mint 100 az akkori kiadás pillanatában már sokszor elhunyt vagy épp még aktívan zenélő prímás életét rögzítette.
4: A botrányaikat, a tragédiáikat.
3: Igen, meg a zsenialitásukat is, megmentve őket nekünk, az utókornak. Szóval na, ezt bontsuk ki egy kicsit.
4: Vágjunk bele.
3: Mert ha kinyitjuk ezt az albumot, és mondjuk csak elolvassuk Markó Miklós előszavát, rögtön, de tényleg azonnal egy hatalmas kulturális darásfészekbe nyúlunk.
4: Hát nem finomkodott, az biztos.
3: Egyáltalán nem. A legelső kérdés ugyanis, ami felmerül, hogy egyáltalán kié ez a zene. amit ezek a zsenik játszottak.
4: Na igen, a zene és a nemzeti identitás viszonya. Ez a 19. században hát egy valóságos puskaparos hordó volt.
3: És a viták utána se nagyon csillapodtak.
4: Egyáltalán nem. Markó Miklós viszont tényleg nem óvatoskodik. Azonnal egy egyértelmű állítással nyit.
3: Mit is ír pontosan?
4: Kerekperec leírja a könyvben, hogy a cigányok által művelt zenét ő minden részében és sajátosságában magyarnak tartja.
3: Azta.
4: A nemzet legdrágább kincsének nevezi, úgymond eredeti tulajdonunknak.
3: És itt jön az a csavar, amitől a dolog igazán izgalmassá válik nekünk ma. Hiszen nem arról beszélünk, hogy valaki leírt egy kottát, a másik meg, hát gépiesen felolvasta belőle a hangokat.
4: Pontosan. Markó rögtön hozzáteszi a lényeget, hogy ezt az eredendően magyar zenei gyökeret, szóval az alapokat, a cigányzenészek zsenialitása emelte igazán művészi szintre.
3: Aha, tehát a kettő együtt.
4: Igen. Ő nem akart valami nagy kultúrharcot vívni. A célja pusztán annyi volt, hogy letisztázza és rögzítse ezt a szimbiózist a jövő műtörténészeinek.
3: Hát figyel, ez nekem kísértétesen emlékeztet a mai könnyűzenei vitákra.
4: Mármint mire gondolsz?
3: Hát tudod, gondol csak a rock'n'roll születésére az 50-es években.
4: Aha, igen.
3: Adott mondjuk egy fekete blues zenész, aki egy füstös klubban megír egy zseniális, de nagyon nyers akkordmenetet.
4: Uh-huh.
3: Aztán jön egy Elvis Presley, a maga elementáris, addig sosem látott csípő mozgásával, beleviszi a saját lelkiállapotát, az őrült színpadi jelenlétét, és a dal bum, hirtelen felrobbantja a bolygót.
4: Jó analógia. És akkor jön a kérdés, hogy...
3: Hogy ki a rock'n'roll? Az alkotóé, aki megálmodta az alapokat? Vagy az előadóé, aki vérrel és verítékkel egyedi formába önti és átadja a tömegnek?
4: Hát igen, ez a nagy dilemma. És a 19. századi Magyarországon ez a kérdés ráadásul közvetlenül összeforrt a modern nemzetépítéssel.
3: Mármint politikailag is?
4: Így van. A reformkor és a nemzeti romantika idején az országnak égető szüksége volt egy saját, felismerhető hangra. Ami csak a miénk.
3: Értem.
4: De a probléma az volt, hogy az archaikus, egyszerű falusi magyar dallamok, szóval önmagukban ezek túlságosan nyersek voltak.
3: Vagy talán egysíkúak ahhoz, hogy elvigyenek a hátukon egy egész nemzeti mozgalmat.
4: Pontosan. Kellett valami plusz.
3: Szóval kellekkek a prímások. Mint, nem is tudom, mint egyhajta élő fordító programok a nép és az elit között.
4: Én talán nem is fordítóknak nevezném őket, inkább társalkotók voltak.
3: Társalkotók?
4: Igen. Képzeld el úgy, hogy fogták ezt a nyers dallamvilágot, mint mondjuk egy daraganyagot,
3: aha,
4: és elkezdték a saját képükre formálni. Belevitték a virtuózitásukat, a pillanat szülte improvizációt, ami ugye védgyögyük volt, meg a gazdag díszítéseket.
3: Szóval feldíszített

0: úttörőkhöz. És itt jön vissza az, amit az elején bedobtam neked, hallgató, említettem a férfi ruhás nőt.
1: Igen, Cinka Panna.
0: Ő az. 1711-től 1772-ig élt. Képzeld el, már az a puszta tény, hogy a 18. században egy nő a saját bandáját vezeti, hát ez felborít minden történelmi sztereotípiát, amit eddig gondoltunk.
1: Nagyon is. És Markó könyve egy rendkívül fontos technikai részletet is megemlít vele kapcsolatban, ami sokat elárul a státuszáról.
0: Na mi volt az?
1: Cinka Panna Lány János földbirtokos pászfogoltja volt, és egy nagyon drága, úgynevezett amati jellegű hegedű játszott.
0: Várj, álljunk meg egy szóra. Ezt tegyük kontextusba.
1: Jó.
0: Mert az, hogy amati, szerintem nem mindenkinek van meg azonnal.
1: Aha.
0: Szóval az amati család a hegedűkészítés történelmében kb. Az, ami a Ferrari az autógyártásban.
1: Ez egy nagyon jó hasonlat, tényleg.
0: Szóval, ha egy nő a 18. században egy amati stílusú luxus hangszerrel utazik körbe az országban, hát az nem egyszerűen egy szerszám a kezében. Ez egy óriási státuszszimbólum.
1: Igen, presztízs.
0: Mintha ma egy feltörekvő zenész, nem is tudom, egy színarany, egyedi gyártású Stratocaster gitárral lépne fel. De vár, mi a helyzet a férfi ruhával? Miért volt erre szükség?
1: Hát, hogy egyáltalán komolyan vegyék a férfi zenésztársak.
0: Vagy a közönség?
1: Igazából a praktikum és a pszichológia tökéletes találkozása volt ez.
0: Mármint.
1: Képzeld el, hogy ez egy kizárólag férfiak uralta, sokszor elég durva, éjszakai kocsmai közeg volt. Itt a tekintély fenntartása egy nő számára kőkemény feladat.
0: Hát azt elhiszem.
1: Szóval a férfi ruha egyfajta pajzsként működött, tiszteletet parancsolt. Ugyanakkor, és ez a zseniális benne, elképesztő marketing fogás is volt.
0: Persze, mindenki erről beszélt.
1: Még ha akkor nem is hívták marketingnek, Cinka Panna volt a legelső igazi sztár, akinek az esetében a közönség nem csupán a hegedű szót, hanem magát a jelenséget, az aurát fogyasztotta. A férfi ruha kvázi a védjegyévé vált.
0: Durva.
2: Most következzék egy rövid zenei bejátszás. Lakatos Sándor és zenekara játsza nekünk Cinka Panna nótáját, egy lassú csárdást és a boszorkány csárdást.

0: és amíg Cinka Panna a női szerepeket rúgta fel, addig a könyvben bemutatott másik két úttörő, Lavotta János és Csermák Antal, nos ők a társadalmi ranglétrát zúzták porrá.
1: Így van, ők nagyon fontos figurák.
0: Ők ketten a magyar tánczene a verbunkos megteremtői, nem is cigány származásúak amúgy, és tudod mi a csavar?
1: Mondjad.
0: Hogy mindketten született nemesek. Lavotta például egy kényelmes jogászként kezdte az életét. Megvolt neki minden.
1: A meleg ágy, a biztos jövedelem.
0: A társadalmi tisztelet. És erre mi csinál emberünk? Eldob mindent a vándor életéért.
1: Szó szerint mindent.
0: Fogadókról fogadókra jár, fagyoskodik a szekereken, és annyira rákap az ivásra, hogy figyeld, a saját borát úgy hívta.
1: Igen, ez benne van a könyvben.
0: Hogy servus humiliums, vagyis alázatos szolgája. És a végén teljes nyomorban halt meg.
1: Hát igen. És a sorsirómiája az egészben, hogy a tanítványa, a szintén nemesi származású Csermák Antal útja még ennél is sötétebb véget ért.
0: Várj, ő írta a veszprémi nótákat, nem?
1: Pontosan ő. Ő szerezte azokat. De egy viszonzatlan szerelem, szó szerint, teljesen az őrületbe kergette.
0: Jézusom!
1: Ő is teljes szegénységben, az elméjét teljesen elvesztve fejezte be az életét egy vidéki fogadóban.
0: Tudod, amikor ezt a két életrajzot olvastam a Forrásban, azonnal a modern zeneipar legendás, de tragikus alakjai jutottak eszembe.
1: A 27-esek klubja.
0: Igen, a 27-esek klubja, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Amy Winehouse. Az elátkozott zsenik mítosza.
1: Nagyon is találó.
0: De komolyan kérdezem én, és szerintem téged is ez érdekel, kedves hallgató. Mi hajt egy embert, különösen egy gazdag, vagyonos nemest arra, hogy a kényelmes életét egy olyan zenész létre cserélje, amiről pontosan lehet tudni, hogy csak a társadalom peremére, majd a nyomorba vezet?
1: Hát, ahhoz, hogy ezt megértsük, a romantika korának pszichológiáját kell egy kicsit vizsgálnunk.
0: Aha.
1: A 18. század vége az a racionalizmus tromfosztásának az ideje. A logikát hirtelen felváltják a szélsőséges érzelmek. Ekkor születik meg a romantikus zseni fogalma.
0: A szenvedő művész.
1: Pontosan. A közönség hirtelen elvárta az alkotótól, hogy a művészete ne csak egy tanult szakma legyen, amit kipipál, hanem egy őt felemésztő belső tűz.
0: Szóval, ha jól értem, ha nem szenvedsz eléggé, akkor a zenét sem ér semmit.
1: Hát nagyjából igen. Képzeld el, hogy egy nemes úr a meleg kandalló mellől, mondjuk teát szürcsölve, próbál szívbe markoló, fájdalmas magyar nótákat komponálni.
0: Hiteltelen lett volna.
1: Teljesen hiteltelen a közönség szemében. Lavotta és Csermák számára a rangjuk és a vagyonuk eldobása a hitelesítés eszköze volt.
0: Aha, értem.
1: Azzal, hogy kvázi lementek a porba, a mocsokba, bebizonyították az embereknek, hogy azok az érzelmek, amiket a hegedűből kipréselnek, nos, azok teljesen valódiak.
0: Hú, ez libabőr.
1: Az önpusztítás volt az ő belépőjegyük a zenei halhatatlanságba.
0: Döbbenetes. De várj, mi történik akkor, amikor ezek a porból és mocsokból érkező önpusztító zsenik, mondjuk hirtelen meghívót kapnak a királyi udvarokba?
1: Mert hogy ez történt?
0: Mert igen, a 19. század elejére a primások szépen lassan felemelkednek, és elkezdik, hát mondjuk úgy bedarálni magukat a hatalmi elit köreibe.
1: Így van, bejutnak a felső 10 000-be.
0: És itt robban be a képbe Bihari János, akinek az élete egy olyan hullámvasút, amire tényleg nehéz szavakat találni.
1: Bihari a tökéletes példája a tehetség korlátlan, de nagyon is sérülékeny erejének.
0: Ő honnan indult?
1: Pozsony környékéről indult, és 1802-ben Pesten alapított egy bandát. A siker pedig, hát azt kell mondjam, azonnali volt.
0: És nem is akármilyen. Kiszabadult az útszéli kocsmákból, és egyenesen uralkodóknak, nádoroknak játszott.
1: Képzeld, Bécsben úgy ünnepelték, mintha konkrétan maga az istenség szállt volna le hozzájuk. Óriási rajongás vette körül.
0: És persze hatalmas vagyont keresett. Amit, ahogy egy igazi rockstárhoz illik, gigantikus tempóban el is vert.
1: Igen, a pénzszórás az hozzátartozott az imidzshez.
0: De a bukása, ami nagyon durva, az nem is a költekezés miatt jött el.
1: Nem, egy baleset okozta.
0: Bizony. 1824-ben szenvedett egy kocsi balesetet. Eltört a bal karja. És emberünk onnantól kezdve nem tudott játszani, és vége volt mindennek. Nyomor.
1: Na, és a mecénás rendszer kíméletlen mechanizmusa pontosan ezen a ponton mutatja meg a foga fehérjét.
0: Mármint arra gondolsz, hogy eldobták.
1: Igen. Gondolj bele, kedves hallgató, akkoriban nem létezett lemezfelvétel. Nem pörögtek a dalok a rádióban. Nem jött a jogdíj a korábbi slágerek után.
0: Csak az élő zenélés volt.
1: Egy zenész társadalmi és anyagi értéke kizárólag a fizikai jelenlétén alapult. Szó szerint addig léteztél, amíg másnap is le tudtad nyűgözni a közönséget.
0: És amikor eltört a karja?
1: Amikor Bihari elvesztette a képességét a játékra, a korabeli elit egyetlen pillanat alatt elfordult tőle. Aki tegnap még diktálta a divatot az uralkodóknak, másnap már egy elfeledett senkiként halt meg nyomorban.
0: Borzasztó belegondolni. Viszont addig, amíg működött a varázslat, olyan hatalmat kaptak a kezükbe, ami egyedülálló volt a történelemben. A zene egyfajta diplomáciai, sőt, politikai fegyverré is vált.
1: Abszolút. És a forrásunk ebből is hoz egy hihetetlen példát.
0: Igen. Boka Károly történetét, amit szerintem amúgy mindenkinek tanítani kellene az iskolában.
1: Tény, hogy nagyon erős sztori.
0: Szóval a helyzet a következő, képzeld el, 1848-49-es szabadságharc. Boka Károly nem más, mint Kossuth Lajos kedvenc zenésze.
1: Ő volt a forradalom hivatalos hangja, mondhatjuk.
0: Igen, de aztán ugye a forradalmat vérbe folytják, bevonulnak a császári csapatok, és megkezdődik a megtorlás. És ekkor a hírhetett Hajnau táborszernagy, a hóhér, magához rendeli Bokát.
1: Hát igen, Hajnau pontosan értette a szimbólumok erejét.
0: Mit akart tőle?
1: Ő nem megölni akarta a zenészt, hanem rajta keresztül akarta megtörni a nemzetet.
0: Megalázni.
1: Pontosan. Pénzt ajánlott neki, és konkrétan követelte tőle a Megvirrad még valaha című dalt, ami ugye akkoriban a hazafias remény és az ellenállás legnagyobb himnusza volt.
0: Csak hogy tényleg érezzük a súlyát ennek. A férfi, aki épp kivégezteti az ország vezetőit, oda parancsolja maga elé a nemzet primását, hogy ő húzza el neki a remény dalát a pénzéért.
1: A legtisztább pszichológiai terror.
0: Az. És mit lép erre Boka Károly? Elteszi a pénzt, felemeli a vonót, és a szabadságharc himnusza helyett rázendít egy olyan darra, aminek az a címe, hogy Hey Diri Diri Dongo.
1: Ami egy...
0: egy fajék egyszerűségű, vidám, teljesen súlytalan, komolytalan kis nóta. Szó szerint semmibe veszi a diktátort. Mint a ma, nem is tudom, egy vérszomjas katonai vezető himnuszt követelne egy DJ-től, az meg bekapcsolná neki a kacsatáncot és belenevetne az arcába.
1: Hát elég találó a kép.
0: Komolyan kérdezem tőled, hogy a viharba élte ez túl Boka Károly?
1: Nagyon egyszerű. Mert felismerte a rendszer egyetlen vakfoltját.
0: Vakfoltját?
1: Igen, a prímások paradoxa érinthetetlenségét. Ők egy olyan társadalmi vákumban léteztek, ahol rájuk nem vonatkoztak ugyanazok a merev szabályok, mint a többirekre.
0: Vár, mint az udvari bolondok régen?
1: Pontosan. Kicsit úgy működtek, mint a középkori udvari bolondok, akik kb. Egyediliként mondhattak igazat a királynak, anélkül, hogy rögtön a fejüket vették volna.
0: Szóval, ha Hajnau kivégeztet egy hegedűst egy vidám dal miatt, azzal igazából a saját hatalmát teszi nevetségessé.
1: Tökéletesen látod. Boka Károly itt egy zseniális, aszimmetrikus hadviselést folytatott egy szál hegedűvel.
0: Hú, de jó megfogalmazás!
1: Nyíltan ugye nem tagadta meg a parancsot, mert hát az nyílt lázadás lett volna, amiért azonnal börtön vagy halál jár.
0: Persze.
1: De ha eljátsza a Megvirrad még valahat úgy, ahogy a hóhér kéri, azzal porigalázza a saját nemzetét. És önmagát is.
0: Így meg a humor és a komolytalanság lett a harmadik út. A fricska.
1: Így van. Ezzel a kis dallal Boka teljesen kiüresítette Hajnau hatalmi demonstrációját. És tudod, a hír persze szárnyra kapott. A legsütétebb, legreménytelenebb hónapokban az egész magyar társadalom ezen a történeten nevetett.
0: Csodálatos.
1: Boka Károly tényleg bebizonyította, hogy a prímás nem csak egy zenegép, hanem a nemzeti ellenállás lelki barométere.
2: Most következzék ismét egy zenei bejátszás a Magyar Rádió Népi Zenekara előadásában Lakatos Sándor vezetésével. Következzék idősebb Boka Károly és Herodek Sándorné Csitt csak rózsám.

0: Hát és ha már azt hittük, hogy a nemzeti hősöknél nincs feljebb, Markó Miklós könyve bemutatja nekünk azt a figurát is, aki mindezt megfogta, feltekerte maximumra, és leszakatította hangerőszabályzót.
1: Ó, igen, most jön a kedvencünk.
0: Rácz Pali. Ő az a karakter, akinek az élete tényleg egy végtelenített hollywoodi akcióvígjáték.
1: Nem lehet rá jobb szót találni.
0: Induljunk a Kályhától. Szökött katona volt. Persze gyorsan lebukik, besorozzák a seregbe. Majd valahogy Milánóban köt ki.
1: Ott szolgált.
0: Ott meg, hát mit csinál egy magyar katona, naná, hogy megszöktet egy olaszlányt. Egy bizonyos Gindita Ferrariót. És az apus jelölt, ahelyett, hogy megölné, hozzájuk vág egy felfoghatatlan 150 ezer lírás hozományt.
1: Ami egy döbbenetes vagyon volt.
0: A pénz, a nők és a luxus utazás Rácz életében teljesen elválaszthatatlan volt a zenétől amúgy.
1: Ezt hogy érted? Úgy, hogy Milánóban például brófként élt, saját luxus fogatával járta a várost, szórta a pénzt, mintha tényleg nem lenne holnap.
0: Ami aztán szépen be is következett, mármint a holnap. Mert a végtelen vagyon egyszer csak elfogyott.
1: Hát igen, az ilyesmi megesik.
0: De Rácz ezen is csak nevetett egyet. Hazajött Pestre, felvette a hegedűt, és játszott tovább, mintha mi sem történt volna.
1: Mintha csak egy kis nyaralás lett volna.
0: És figyelj, az olasz kaland még csak a bemelegítés volt az élete hátralévő részéhez. Összesen, és most kapaszkodj meg, 30 gyereke született. 30.
1: Igen, ezt még olvasni is durva.
0: A fiaihoz intézett híres mondása is ránk maradt ebből a könyvből, és amúgy mindent elárul a prioritásairól. Így szól, idézem. A hegedűre rá ne unj soha.
1: Hát megvolt a filozófiája. De tudod, a regényes életmódja mögött, és szerintem erről érdemes még beszélnünk, egy olyan kognitív teljesítmény húzódott meg, ami még a mai kutatókat is lenyűgözi.
0: Mire gondolsz?
1: Rácz Pali volt a csúcspontja annak a jelenségnek, amit Markó Miklós a szövegben cigánymemóriának nevez.
0: Ó, igen, tényleg a memóriateszt. Hát ez a sztori egészen elképesztő.
1: Meséld el!
0: Szóval, egy korabeli politikus, aki köztudottan zenei polihisztor volt és fejből vágott rengeteg kottát, úgy döntött, hogy leteszteli ezt a sokat emlegetett memóriát.
1: Aha.
0: Rácz Pali odaállt elé, és egyhuzamban eljátszott 114 dalt. Teljesen hibátlanul.
1: Hibátlanul.
0: És tudod, mi a döbbenetes csavar a végén? Hogy úgy húzta el ezt a rengeteg dalt, hogy a darabok nagy részének a címét sem tudta. Megint próbálom ezt valahogy a mi 21. századi agyunkkal értelmezni. Mintha a feje egy hatalmas biológiai merevlemez lenne, ahova felmásoltak 114 MP3 fájlt, és a fájlnevek meg a címkék teljesen mindegyek lennének, maga a zenei adat ott van, és bármikor lekérhető.
1: Az analógia nagyon jó. De a valóság talán ennél is lenyűgözőbb, mert Rácz agya azért nem úgy működött, mint egy digitális tároló.
0: Nem.
1: Hanem.
0: Nézd, mi ma egy szöveget vagy egy dalt általában vizuálisan tanulunk meg. Látjuk a betűket, vagy mondjuk a klasszikus zenészek látják a kottát maguk előtt.
1: Persze.
0: Ezek a prímások viszont egy tisztán auditív, szóbeli kultúrában nőttek fel. Soha nem papírról, vizuálisan táplálkoztak. Náluk az auditív információk közvetlenül az izommemóriába éget be.
1: Vár, tehát nem is kellett gondolkodnia, hogy hova tegye az ujját a húron?
0: Pontosan. A hangzás azonnal fizikai mozdulattá vált. És ami a legfontosabb. Nem elszigetelt adathalmazként, hanem egy nyelvként tanulták a zenét.
1: Mint az anyanyelv. Igen. Ahogy te sem keresed a szótárban a szavakat beszéd közben, Rácz Pali sem kereste a harmóniákat. Amikor hallott egy új dalt, az agya másodpercek alatt felismerte a zenei mintázatokat, a paneleket, és rögtön beillesztette a már meglévő tudásába.
0: Ezért nem kellettek neki a címek.
1: Így van. Neki a zene nem egy leltári tétel volt egy Excel táblában, hanem az anyanyelve. Ez a hihetetlen memóriakapacitás volt az alapja annak az elképesztő virtuózitásnak, amivel bármikor, bármilyen közönség igényt ki tudtak szolgálni.
0: Legyen az egy falusi nóta, vagy akár egy bécsi valcer.
1: Pontosan.
0: Lenyűgöző. Tényleg olyan, mintha az agyuk valahogy fizikailag másképp lett volna húzalozva. Hát, ha most ezen a ponton veszünk egy nagy levegőt, és visszanézünk erre a rengeteg történetre, amiből az 1896-os könyvből árad. Képzeld el, kedves barátom, aki hallgatsz minket, honnan indultunk ma?
1: Jó messziről.
0: Egy poros, megsárgult mentőakcióként született albumot nyitottunk ki, ami elsőre talán egy nagyon unalmas, száraz lexikonnak tűnt.
1: Aha.
0: És miket találtunk benne? egy férfi ruhában hegedülő, társadalmi korlátokat áttörő nőt. Vagyonukat a művészet oltárán feláldozó, elátkozott, vándor életű nemeseket.
1: Igen.
0: Egy prímást, aki egy vidám dallal állt bosszút a történelem egyik legvéresebb diktátorán. És persze Rácz Palit, a 114 dallal és a 30 gyerekkel, aki egy igazi szupersztárként hódította meg a világát.
1: Hihetetlen tabló.
0: Ezek az emberek nem csak zenéltek. Az életükkel, a testükkel, a hibáikkal írták meg azt a lüktető zenei kódexet, ami nélkül a magyar 19. század lelke ma, hát mondjuk ki, teljesen értelmezhetetlen lenne.
1: És tudod, engem ez a felismerés hoz el egy nagyon is mai, szinte kényelmetlen kérdéshez.
0: Mire gondolsz?
1: Arra, hogy Markó Miklós a 19. század végén azért dolgozott ezen a hatalmas munkán, mert pontosan tudta, hogy az emberi emlékezet iszonyúan törékeny.
0: Persze.
1: Látta, hogy ezek az arcok és ezek a dallamok nagyon könnyen a semmibe veszhetnek. Ezért kőbe, vagyis hát legalábbis papírba akarta vésni őket a mi számunkra. De ha belegondolsz a mi mai világunkba.
0: A felhőre gondolsz. A digitális végtelenségre.
1: Arra bizony. Ma másodpercek alatt rábökünk egy képernyőre, és a világ összes valaha rögzített hangja ott lapul a zsebünkben. Minden adat mentve van.
0: Igen, és ez jó dolog.
1: Jó dolog, de éppen ez a kényelem lehet a csapda is. Mert vajon nem most veszítjük el örökre azt a legendás cigány memóriát, amikor mindent gépek tárolnak helyettünk, lassan elveszítjük a képességet, hogy mi magunk legyünk a hordozók?
0: Hú, ebbe még sosem gondoltam bele.
1: Pedig így van, Rácz Pali feje és szíve maga volt a zenei archívum 114 dallal, amit bárhova magával vitt. Képesek vagyunk mi ma akár csak egyetlen dal minden rezdülését, dallamívét pusztán az elménkben tárolni?
0: Hát a legtöbben valószínűleg nem.
1: Vagy teljesen kiszerveztük az emberi kultúrát a szerverparkokba, a korlátlan hozzáférés talán éppen a saját belső kognitív szegénységünkhöz vezet.
0: Ez egy elég kemény gondolat. És szerintem pont ezzel a gondolattal fogjuk becsukni azt az 1896-os albumot mára.
1: Szerintem is itt az ideje.
0: Legközelebb, kedves hallgató, amikor sétálsz az utcán, és a fülhallgatódon keresztül elindítod a kedvenc zenédet a telefonodról, tedd fel magadnak a kérdést. Ha holnap egy hatalmas napkitörés letörölni az összes digitális adatot a föld színéről, a te fejedben vajon hány dal élné túl a csendet? Köszönjük, hogy velünk tartottál ebben a mai mélyfúrásban. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Kedves hallgatóink, mai rendhagyó műsorunk végéhez érkeztünk. Az elmúlt percekben Markó Miklós Cigányzenészek albuma című könyvének első fejezeteiből hallhattak egy podcast jellegű beszélgetést, amely a mesterséges intelligencia segítségével készült. Ez az összeállítás egyszerre kívánt betekintést nyújtani egy letűnt világba, és megmutatni azt is, miként segíthetik a korszerű technológiai eszközök a régi szövegek újraértelmezését, közvetítését és közelebb hozását a mai hallgatókhoz. A mesterséges intelligencia ezúttal nem a történelmi forrás helyére lépett, hanem annak bemutatásában vállalt közreműködő szerepet. Markó Miklós könyvének lapjain olyan muzsikusok, történetek és emberi sorsok jelennek meg, amelyek a magyar zenei és társadalmi múlt fontos részét alkotják. A cigányzenészek nem csupán előadói, hanem formálói is voltak koruk zenei életének. Jelen voltak a kávéházakban, a vendéglőkben, a bálokon, az ünnepi alkalmakon és a polgári szalonokban egyaránt. Remélem, hogy mai műsorunk nem csak érdekes zenei és kultúrtörténeti időutazást jelentett, hanem gondolatokat is ébresztett arról, miként őrizhetjük meg és tehetjük újra élővé kulturális örökségünk értékes dokumentumait. Köszönöm, hogy velünk tartottak, a műsor szerkesztette és vezette dr. Suki András. Önök a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallhatták. A viszont hallásra!
3: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100,3 Rádió Dikben.
5: Rádió Dik.
3: Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Du menge penas.
0: Rólunk neked.
2: Ez a kis tánki csoda, de mi csoda? Lát a csinta fióka, de fióka. Jaj Istenem, meghalok, de meghalok, hogy engem a feleségem elhagyott. Jaj Istenem, meghalok, de meghalok.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: Az új alkotmány elfogadása és várhatóan egy népszavazással történő megerősítése után az egyik legelső prioritás lesz egy új választási törvény elfogadása, amire másfél-két éven belül sor kerülhet, mondta a 24.hu-nak Mellétei Barna Márton, a Tisza frakció vezető helyettese. A kormánypárt jogi vezetője arról is beszélt a lapnak, hogy egy arányosabb választási rendszer kialakítása a céljuk, amelyben a kétharmados többség megszerzésének esélyét minimalizálnák. Mellétei Barna Márton beszélt alapnak arról is, hogy szerinte nem fog alkotmányos válság kialakulni az alaptörvény 17. módosítása miatt. Szerinte a köztársasági elnök helyzete nagyon rövid időn belül megoldódik. Az Operett Színház társulatának 35 tagja közös nyilatkozatban kéri számon a vezetést az Orbán János Dénes ügyben. Felhívják a figyelmet, hogy a vezetőség korábban forráshiányra hivatkozva hárította el a fizetés emelési kéréseket, amit a botrány fényében nem tartanak megalapozottnak. Az elmúlt napokban derült ki, hogy a Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft. 2025 márciusa és 2026 áprilisa között 423 millió forintért vásárolta meg saját szakmai vezetője Orbán János Dénes több művének felhasználási jogait. Ezt követően a sajtó arról is írt, hogy az Operett Színház is jelentős összegeket utalt a szerzőnek, a Teátrum közlése szerint mintegy 90 millió forintot, míg a Magyar Hang összesítése szerint legalább 129 millió forintot. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a Naftoház állami energetikai vállalat vezérigazgatóját Szerhij Koreckijt jelölte Ukrajna új miniszterelnökének a háború közepette végrehajtott kormány átalakítás részeként. A parlament várhatóan csütörtökön szavaz a kinevezésről. A kormány átalakítás a védelmi tárcát is érinti, ahol Mihajlo Fedorov távozása várható. Mivel Zelenszky pártja parlamenti többséggel rendelkezik, a jelölés jóváhagyása valószínűsíthető. Az elnök indoklása szerint Koreckij a legalkalmasabb jelölt, mert Ukrajna előtt a közelgő térre való felkészülés, illetve az orosz támadások miatt veszélyeztetett energiaellátás biztosítása áll a legfontosabb feladatként. A súlyos aszály, a zsugorodó legelő területek és a drasztikusan visszaeső takarmányhozamok egyre kilátástalanabb helyzetbe hozzák a hazai kisgazdaságokat. Egy húsmarhatartással foglalkozó Pest vármegyei családi gazdaság példája hűen szemlélteti az ágazat nehézségeit, hiszen a szélsőséges időjárás és az elszabaduló költségek miatt a korábban 250 egyedet számláló húsmarha állományukat már a 70-re kellett csökkenteniük, miközben a termelés fenntarthatósága és a generáció váltás is bizonytalanná vált, írja az agrárszektor. A csapadékhiány miatt a kaszálók teljesen kiégtek, így a természetes takarmány gyakorlatilag elfogyott. A gazda elmondása szerint egy hektárról mindössze egyetlen bálát tudnak letakarítani, ami fenntarthatatlan helyzetet teremt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik.

0: 100.3 Rádió Dik. Fogod?
1: Média és valóság, a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit, aki értékes idejét ránk fordítja. Ez a média és valóság, ebben a témakörben teszünk fel kérdéseket mindig egy média szakembernek, vagy egy olyan érintettnek, akinek tapasztalatai relevánsok ebben a témában. Én magam Baranyi Tamás vagyok, mostani vendégünk pedig Ónodi Molnár Dóra, újságíró, aki többek között a Népszabadság, a 168 óra, a Jelen heti lap munkatársa is volt, ott dolgozott, illetve különböző témákkal foglalkozott, amelyekből most csak így szemmel. Fő témája az oktatás, az emberi jogok, a családon belül erőszak és a társadalmi egyenlőtlenségekkel foglalkozik, különös tekintettel a roma szegregációra, és ezzel kapcsolatban is kapta több díjak közül az utóbbit, amely a szegénységről méltósággal sajtódíj, ez az első helyezett volt. Üdvözlöm, kedves Dóra, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, és beszélgethetünk a média változásáról, mert hogy ez lenne a fő témánk.
3: Köszönöm a meghívást.
2: Köszönöm még egyszer, hogy eljött. Első kérdésem az lenne, hogy ugye maga a média az eleve uniformizál, tipizál, tehát a valóságot olyan módon szeretné megközelíteni, hogy mégiscsak egyfajta beszorított sablonokkal dolgozik. Na most ezt így nehezíti, most a változásokat tekintve, hogy algoritmusok azok, amelyek szerkesztik és szabályozzák, hogy mi hova érünk el. Beleragadhatunk egy média buborékba, a saját világunkba. Nem ellentmondás ez, hogy a valóságot szeretnénk megközelíteni, de egyre valahogy csak a saját valóságunkban maradunk benne?
3: Hát ez egy nagyon fontos kérdés, amit feszeget, mert ez az nem régiben van azért így, az elmúlt 15 év, 20 évnek a fejleménye, hogy ugye az internetre, a social felületekre költöznek át a médiatartalmak, és ahogy ez folyamatosan fejlődik, meg bekerül ebbe a folyamatba a mesterséges intelligencia, az ugye nagyon meghatározza, hogy tényleg ezek a buborékok hogy nézzenek ki. Korábban is voltak buborékok, mert ugye mindenki a saját értékrendjének, világnézetének megfelelően választott sajtótermékeket, tehát az ember önmagától is kialakít ilyen buborékokat.
2: Mindig abban
3: vagyunk.
2: Még
3: az internet előtti időszakban is ez így volt, mert hogy szeretne az ember stabilan létezni a világában, és ahhoz keresi a hasonló kapaszkodókat, és nyilván ez segítette az embert abban, hogy erősebbnek érezze magát, stabilabbnak érezze magát, azt érezze, hogy nincs egyedül a gondolataival, és ezt visszaigazolták azok a sajtótermékek, amiket választott a napi fogyasztásához. Most ez egy változó világ, ugye nem tudjuk, hogy hogyan fogunk tudni újságíróként ebben létezni. Szerintem sok újságírónak el fogja venni a munkáját a mesterséges intelligencia. Nagyon sok mindent át tud venni a munkafolyamatokból ma már, és akkor a videós tartalmakra, a szöveges tartalmakra már nem is beszélek, mert az egy külön világ, de csak olyan, én azt látom, hogy csak olyan jellegű tartalmakban fog megmaradni az emberi munkának a fontossága, ami exkluzív, amihez oda kell menni. Tehát a tényfeltárás, amikor emberekkel beszélünk, és abból áll össze egy cikk, vagy egy tartalom, videós tartalom, hogy nagyon sok emberrel kell beszélnünk, azt szintetizálnunk kell. Egyébként már apa is nagyon sokat segít az AI, de

0: sokszor nem igazán egy megtépázott minőség az újságíró minősége, mert nagyon, hát közhelyszerű, de felhígult az újságírói szakma, hogy ön szerint mik azok a problémák, vagy problémakörök, amelyek így elsősorban az újságírás, az újságírók személyével kapcsolatban már nem övezi akkora tisztelet, mint ami korábban.
1: Még visszakapcsolódok a mondat, egy kérdésének az első feléhez, hogy remélem, hogy felértékelődik. Tehát a kérdésében
0: igen, legyen úgy,
1: volt
0: igen.
1: egy állítás, hogy felértékelődik. Nem tudom, remélem, mert hogy ebben nagyon sok munka van, és remélem, hogy ezt a munkát honorálja valamiképpen a piac, meg a tartalomfogyasztó. Azt még nem láttam, hogy milyen finanszírozási modellen keresztül, de hogy ez pénzbe került, tehát minden igényes tartalom előállítás, azt nem az önkéntes munkával nehezen előállítható, vagy hát nem igen. Ha valakinek ez a hivatása, akkor ez forrást kell találnia, és még tényleg nem látom azért biztos önök is látják, hogy a különböző YouTube, Meta, egyéb felületeken hát nagyon nehéz értékesíteni, és nagyon kis összegek érkeznek be, hogy az olvasóktól mennyit lehet, vagy a tartalomfogyasztóktól mennyit lehet kérni, és ilyen közösségi finanszírozásban működni, az is egy másik dolog, de remélem, hogy erre igény mutatkozik majd, no pláne azért, mert hogy nagyon sok lesz az olyan tartalom, amit muszáj lenne szűrni, hogy ne terjedhessen sok hülyeség meg ostobaság a közösségi felületeken, és ehhez a szerkesztéshez bekapcsolva az újságíró személyiségét, az már egy olyan médium lehet, amire talán fizetnek az emberek.
0: Különböző újságírók, akár ideológia mentén elköteleződve nem teljesen a valóságot közlik.
1: Igen.
0: Ugye? És ennek okán hogyan történik a további felhígulás? Mert hogy nem csak a politikai újságírásban, hanem egyéb más területeken is látom azt, hogy valahogy nem a professzionalizmus volt az, ami igazán értéket adott és mértéket, hanem valami más került előtérbe. Ez a média felül érkező hatás volt, vagy a társadalomnak egyfajta, másfajta hozzáállása a média termékekhez?
1: Többféle ok van. Ugye egyrészt van ez a politikai nyomás dolog, ahol ugye elvált az újságíró szakma, meg a propaganda, és az egy ideig nagyon egybemosódott, és az embereknek ez hiteltelenné tett egy csomó hírt, mert azt mondták, hogy ja, ez egyik oldali, ez meg másik oldali, és emiatt tapasztalható volt a bizalmatlanság növekedése. A másik egy technikai, vagy az infokommunikációs eszközöknek a fejlődésével nagyon rövidül az olvasási idő, meg a tartalomfogyasztási idő, ma már ilyen néhány másodperces rielzekkel kell kommunikálni, ha valamit szeretnénk elmondani, valami üzenetet, vagy most azt olvastam például a legújabban, hogy most már az URL címeket olvassák csak el az emberek egy cikkből. Még bele sem mennek a cikk mondjuk leadjébe, vagy a felvezetőjébe, hanem annyira megváltozott, és hogy nem igazán olvasnak az emberek. És akkor van egy harmadik ilyen dolog, hogy hát ami viszont régi történet, tehát hogy ez a magyar, nem csak Magyarországon, hanem a világon mindenhol, hogy nyilván a szenzáció, meg a bulvár, meg a sok rossz hír, meg az, amire így biztosan kattintanak, meg elérés lehet elérni, az ugye néha-néha ugye fölül írja, vagy
0: hát elég gyakran, igen.
1: Néha-néha, hát azt így idézőjelbe teszem, a tartalom előállítást, és ezekkel mind igen, meg kell küzdeni.
0: És mi lehet ennek a, hogyha most optimistán nézünk a jövő elé, és azt mondjuk, hogy szerezzük vissza a méltóságát az újságírásnak, akkor mik lehetnének azok az irányok, amiben érdemes most 2026-ban elindulni, hogy ezek a folyamatok nem is feltétlenül visszafordíthatók legyenek, hanem akár egy teljesen új irányt építsünk ki?
1: Hát én nagyon hiszek a szakmámba, tehát hogy ennek van egy etikai és szabályrendszere, meg van egy csomó technikai része, tehát hogy kell összerakni egy anyagot, ebben én elég konzervatív is vagyok. Mondjuk azt, hogy kérdezzük meg a másik oldalt, az mondjuk egy olyan követelmény lenne, ami jó lenne, ha érvényesülne. Alap, mondjuk most nem mennék bele egy nagy média elemzésbe, hogy hol és mikor mulasztották

0: akikkel ezt úgynevezett újságíró kollégák az elmúlt 16 évben, ugye a másik oldal nem sikerült megkérdezni. Tehát, hogy azt gondolom, hogy függetlenül attól, hogy ki hogyan gondolkodik a világról, mert attól még, hogy én konzervatívabb vagyok, liberálisabb vagyok, baloldalibban gondolkodom, ez nagyjából ugye egy értékrendet ad, de attól még, hogy én egy ilyen szűrőn nézem a világot, attól még a szakmának a nagyon szigorú szabályai azok ott vannak.
1: Sőt, a becsületesség szerintem akkor jelenik meg igazán, hogyha az én álláspontomat nem akarom mindenáron védeni, hanem azt gondolom, hogy az valid, az hiteles, és nem kell különböző mellékutakat bevetnem ahhoz, hogy a saját igazságomat érvényesíteni tudjam, mert az már minősíti is az igazságomat. Tehát, hogyha én egy állásponttal igazán hitelesen, tisztában és önazonosan vagyok, akkor semmi okom rá, hogy ne a valóságot közöljem.
0: Egyetértek maximálisan, ráadásul az újságírás ebből a szempontból egy sokszínű műfaj keretet ad az újságíró. Igen. Számára, már hogyha nekem úgy tanították még a suliban, hogy a hír száraz, mint a teve, és akkor onnantól kezdve lehet, amikor az embernek már a véleménye van benne, meg az meg szabad, és szerintem Magyarországon ebből a szempontból a bírói ítélkezésen keresztül is látom, hogy tényleg a szólásszabadság az biztosítva van. Tehát ott lehet a publicisztikában, az ilyen véleménypodcastokban ott lehet szabadon beszélni, de amikor hírt írok, amikor a tényeket szeretném közölni, ott ragaszkodni kell ahhoz, hogy a lehető legnagyobb objektivitással mutassam be a valóságot. Engem ez vezérel.
1: Így az írott, és főként az offline, tehát a nyomtatott sajtónál, ugye beszéltünk arról, hogy megjelenik majd ez az exkluzivitás, ami értéket teremtően olyan professzionális szakembereket fog felmutatni, akikhez nagyon erősen fogunk vonzódni, és értékelni fogjuk, hogy akkor az ő szubjektumokon keresztül egy olyan szeletét kapjuk a valóságnak, amiben érdemes elmerülni. Mi lehet még egyébként a nyomtatott újságírásnak az előnye, illetve a jövője? Tehát inkább a jövőjére kérdeznék rá, és itt már a mesterséges intelligencia használatát is bátran behozhatjuk. Érintettük már ezt a témát, de van-e még valami, amit ehhez érdemes hozzátenni?
0: Hát én csak az idealizmusomat tudom idehozni. Hogy kinyomtatva lesznek-e dolgok a közeljövőben, ezt nem tudom. De az, hogy írott tartalom a neten legyen, és ahhoz lehessen rendszeresen hivatkozni, azt szerintem meg fog maradni. Egyébként szerintem az íródban is lesz egy ilyen elitet kiszolgáló rész, tehát mondjuk ilyen életmódmagazinok, meg bukazinok főleg, tehát ilyen tematikus, nyomtatott sajtótermékek, ezek szerintem meg fognak maradni, hogy a napilapokkal mi lesz, azt nem tudom. Egyik országban sincs jó helyzetben a napilapos újságírás, Magyarországon aztán különösen rossz helyzetben van. És általában is azt mondom, hogy az igényes szerkesztett tartalom előállításához pénz kell, olvasói elköteleződés, vagy tartalomfogyasztó, mert ez ugye lehet videós tartalom is, nézzünk csak a Partizára. Igen. Tehát a semmiből épített föl a Gulyás Márton egy média birodalmat, és rengeteg a közösségi támogatásuk, tehát az 1%-ból, meg az egyedi támogatásokon keresztül nagyon sok forráshoz jutnak.
1: Hát főleg az utóbbi egy évben volt rá igazán szükségük.
0: Hát igen, igen. De úgy látom, hogy ők hosszú távra építkeznek, tehát most is ezt talán fent tudják tartani. És hát ezt más sajtótermékek is csinálják. Emellé persze tök jó lenne, ha megnyílna a reklámpiac, tehát hogy a reklámok azok nem eltérített irányba mennek, hanem a reklámozó egyrészt nem fog félni attól, hogy valahol reklámozni fog, mert nem fog rá
1: különböző fényt vetni, hogy ide,
0: igen,
1: vagy oda,
0: hogy ide
1: pártolt,
0: vagy oda pártol, hanem ez egy szabad piac lesz, nem kell félni attól, hogy jön egy navellenőrzés, ha mondjuk egy bizonyos sajtóorgánumot támogat. A másik meg, hogy be fog jönni az is, hogy megéri neki esetleg olyan helyekre kihelyezni reklámot, ahol ténylegesen van olvasottság, és vagy nézettség, és hogy ez is egy fajta forrást fog felszabadítani szerintem. Bár én erre nem tekintek úgy, hogy ez egy nagy forráspont, azért, mert hogy már lényegében minden átköltözik a social felületekre, és ott meg nagyon kis pénzek mozognak. Tehát a nagy cégek is úgy vannak vele, hogy ha meg tudnak futtatni egy Facebook posztot, akkor miért ne ott juttassák az üzeneteiket célba, nem kell hozzá egy PR cikket finanszírozni, no pláne egy sajtóterméket. Én azért hiszek abban, hogy vannak elkötelezett üzletemberek, akik azt mondják, hogy ilyen mecénásként bizonyos sajtó kezdeményezések mögé odaállnak.
2: Ezen a ponton most tartunk egy kis szünetet, aztán természetesen folytatjuk a beszélgetést.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak.
1: Média és valóság, a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
2: Szó volt az imént arról, említette, a médiafogyasztói elköteleződés. Most nevezünk így a médiafogyasztók, nem csak az olvasók, hanem így mindenféle tartalmat fogyasztókét, hogy egyrészt mit takar ez így kicsit szélesebben ez a fogalom, mit takarhat a fogalom, és hogy vajon hogyan lehet ezt elérni, mire kell törekednie mondjuk egy médiaterméknek, hogy egy ilyen kötődést, egy ilyen kapcsolatot, mint egy bázist teremtsen meg magának. Mert én is azt látom, vagy én úgy látom, lehet, hogy nem így értette, hogy a jövő többek között például az ilyen fajta kapcsolódásokban van.
3: Abszolút, szerintem ez lesz. Meg már most is ezt látjuk.
2: Igen, ezt az alakul.
3: Most a teljesség igénye nélkül a Válasz Online, a Magyar Hang, a Partizán, mind olyan
2: Telex
3: is, de őket azért nem hoztam ide, mert ők pont amiről beszélünk, erről a közösségépítésről, hogy kialakítanak a olvasóik, tartalomfogyasztóik között egy olyan elköteleződést, amit rendszeresen megpróbálnak rendezvényekkel keretezni, tehát vannak ilyen támogatói vacsorák, vannak...
2: Tehát egyfajta szolgáltatás is nyújtanak még mellé.
3: Meg valóban közösséget próbálnak építeni az adott médium köré, hogy olyan rendezvényeket, ahol mondjuk exkluzív fellépőket hívnak meg beszélgetni, ezt például csinálja a nem régiben, tehát ő nem olyan régóta bontott szárnyat a Dúl Szabolcs 5 pontban podcast, ő is ilyen támogató vacsorákat szervez, ahol finom kis kóstolók meg bor mellett lehet meghallgatni exkluzív elemzéseket a napi politikáról. Tehát, hogy ilyen típusú, de én ezt szerintem nem csak én ugye a politikai újságírást ismerem, de én úgy gondolom, hogy ilyen közösségépítés az életmód tartalom előállítóknál is van, hogy egy bizonyos sport, vagy egy bizonyos életszakaszban megjelenő problémákhoz kötődik egy tartalom, és akkor a megszólítani kívánt célcsoportot valahogy közösségé formálni, hogy ne csak egy egyoldalú kommunikáció legyen, hogy a tartalom előállító letesz egy terméket, hanem hogy az olvasó, a tartalomfogyasztó tudjon reagálni rá, adott esetben formálni, közösen előállítani azt a tartalmat. Én szerintem ez a jövő, hogy ilyen közösségekben működjön ez a munka.
2: Mint talán azt hiszem, hogy az élet nagyon sok területe is majd ezeken a sejtszerű kis közösségeken fog múlni, legalábbis amik így információk eljutnak hozzám. A jövővel kapcsolatban a másik nagy téma az a mesterséges intelligencia, bárhogy is akarjuk kerülni, meg már bármennyit beszélt róla az ember, igazából mindig érdemes újra és újra megközelítenünk. Itt az újságírás fénytörésében etikai szempontból milyen aggályok léphetnek föl első körben?
3: Hú, hát nagyon sokféle, és nagyon nehéz is lesz, ahogy fejlődik a technika, nehéz is lesz elválasztani azt, hogy mi a valóság, és mi a kitaláció. Elképesztően fontosnak tartom azt, hogy ez valahogy bekerüljön az iskolai munka mindennapjaiba, hogy a gyerekek dolgozzanak mesterséges intelligenciával, megtanulják azt, hogy hogyan tudnak kritikusan viszonyulni azzal a tartalommal, amit kapnak a netről, a telefonjukról, a bármiről.
2: Hogy ismerős legyen számukra.
3: És fontos. Azáltal, ha elkezdenek dolgozni vele, akkor ki is szúrják, hogy esetleg mi az, ami gyanús. Hát ebben még nagyon elő gyerekcipőben járunk, és nem tudom megmondani, hogy fog ez letisztulni, és hogyan tudjuk a valóságot úgy kontrollálni, vagy a tényeket kontrollálni, hogy azok tényleg tényeke, vagy valami kitaláció, hülyeség, és hogy ne vezetődjenek meg az emberek.
2: Van erre valamiféle, már most jelenleg egy olyan kezdeményezés, amikor egy ilyen tudatos média felhasználására nevelik a gyerekeket?
3: Vannak civilek, akik ezzel foglalkoznak.
2: Csak civil körből indulnak ezek a kezdeményezések?
3: Én úgy tudom, hogy egyébként az előző 16 évben volt a kormányzaton belül egy ilyen digitális stratégia, amiben voltak nagyon jó elemek, amelyeket a javasoltak, tehát kormányzaton belül is jó szakemberek arra, hogy induljon el valamiféle tudatosabb net felhasználási dolog az iskolákban, de ez valahogy ugye elhalt ott 2017-18 tájékán. Azóta ugye a mesterséges intelligencia még inkább szükségessé teszi azt, hogy ez bekerüljön az iskolai munkába. Én úgy látom, de nem tudom még, mert ugye nagyon friss itt a választások körüli időszak, hogy van az új kormányban hajlandóság erre, hogy aztán ezt megvalósítja, ténylegesen történik ez ügyben, iskolai reform az majd az újságírók dolga lesz, hogy rajta tartsák a ígéretek teljesülésén a szemüket, hogy ez megtörténik-e vagy sem, és ha nem történik meg, akkor számon kell kérni a hatalmon.
2: Igen, meg kell újra ismernünk azt a képességünket, meg lehetőségünket, hogy nem csak remélhetünk, hanem annál sokkal nagyobb a mozgásterünk. Hogy így a nagyobb mozgástérnél tartunk, akkor azt mondom, hogy nézzük meg azokat a részeit a médiának, amelyekről mondjuk egy 15-20 évvel ezelőtt el sem tudtuk volna képzelni, hogy a médiának ilyen részei, ilyen iránya is lesznek, egyrészt már a technikai fejlődés miatt, sem az akkori állapotok miatt, a korábbi állapotok miatt, meg hogy az nagyon nagy meglepetés volt, hogy és nagyon gyorsan lettek civil emberek a média tartalmak gyártói, és ma már ugyanolyan erősséggel, ugyanolyan sávszélességgel és mérvadóan vannak jelen a médiatérben, mint ahogyan mondjuk egy professzionális újságíró. Ez egy igazán nagy kihívás egyébként a média felhasználók részére.
3: Hát ez egy problémának tekintem, és talán a beszélgetésünk elejéhez tudnék visszakanyarodni, hogy a hitelesség az nagyon fontos lesz, mert attól még, hogy valaki celeb és elmondja a véleményét, az tud népszerű lenni, meg akár szórakoztató is, de az újságírással nem lehet összekeverni, és akkor mondok rá, nem nevezem meg az illetőt, egy példát. Az, hogy megy ez a Zsolti bácsizás, ez azért nagyon kényes, mert gyerekáldozatokról van szó. Egy újságíró úgy nyúl egy ilyen témához, hogy a lehető legkisebb mértékben, sőt, egyáltalán ne sérüljön az, akinek a történetét ismeri, és pontosan tudja, hogy milyen traumán ment keresztül az illető. Azt nem csinálja meg egy képzett újságíró, akinek szakmai sztenderdjei vannak, hogy mindenfélét összelocsog egy mikrofon előtt. Egyrészt burkoltam megvádolva embereket, akiknek egyébként ez szintén egy ilyen etikai problémát okoz, másrészt pedig újra traumatizálva az áldozatokat. És itt jön be a szerkesztett tartalomnak a fontossága, hogy egy szerkesztőség, egy újságíró, ez nem... Tehát nem egyedül dolgozik, és a saját szakálla után megy, és csak azért, mert most a Zsolti bácsizás az egy nagyon népszerű tartalom előállítás, és ezért körültekintést mellőzve mindenfélét mondogat a mikrofon előtt, hanem van egy szakmai tím, főleg ilyen típusú ügyeknél, amik ennyire érzékenyek. A szerkesztők megnézik, hogy mi az, ami kontrollálható információ, ki mehet, vállaljuk érte a felelősséget a bíróságon, tehát mi az újságíró minden egyes mondatával felel a polgári törvénykönyvnek, tehát úgy kell dolgoznia, és mi az, amivel védi a traumatizált áldozatokat, de mégis tud közölni információt. Ez a szakma része, és ettől válik el egy professzionális újságírónak a tartalma, egy olyan celebnek a mondjuk úgy a mikrofon előtti szereplésétől, amiben ő ezt nem gondolja át, esetleg károkat okoz, esetleg nem is figyel oda arra, hogy milyen következményei lesznek annak az anyagnak, noha, mondjuk mit tudom én, megnézik 300 000-en.
2: Ebben az adás folyamban engem nagyon sokszor izgat az a kérdés, és mai napig nem értem, hogy miért van az, hogy nem vonunk felelősségre embereket. Beszélgetem itt már híres, ismert emberekkel, szóba került az, hogy velük kapcsolatban hamis állítások jelentek meg, és én nem értettem, hogy miért nem tesznek valamit, miért nem léptek valami akcióba, hogy ez többet ne történjen meg, illetve, hogy az, aki rájuk terhelő vagy valótlan állítást fogalmazott meg, az valami módon felelősségre legyen vonva. De ugyanígy van, hogyha bármilyen szerződést, mondjuk egy műsorban való szereplést aláírnak, hogy aláírnak valamit, és onnantól kezdve nincs joguk azzal kapcsolatban, hogy ellenőrizzék, hogy mi jelenik meg mondjuk a televízióban. És valahogy én azt gondolom, hogy mi sokkal megengedőbbek vagyunk, amikor így viselkedünk, mint kellene egyrészt, és rengeteg lehetőségünk lenne jogilag, hogy máshogy cselekedjünk. És azt gondolom, hogy idővel ezek a szerintem jó gyakorlatok valahogy áttörnék a falat, és valami felelősségtudatot ébresztenének fel a túloldalon, akár a szakmában lévő szakemberekkel, akár pedig az újságírásban lévő szakemberekkel, akár pedig a nem újságíróként tartalmat gyártókkal. Hogyan látja ezt a feszültséget ön?
3: Valamennyire rálátva a személyiségi jogi perekre, mert én is interjúztam ilyen témában olyan ügyvédekkel, akik hát ilyen karaktergyilkosság áldozatait próbálták a bíróságon védeni, és általában azt látom, hogy a bíróság meg is ítélte nekik a jogsérelmet, vagy elismerte a jogsérelmet. A probléma inkább ott van, hogy nagyon ilyen lájtos, könnyű következménye van. Mondjuk valakiről azt terjesztik, hogy tényleg teljesen
2: légből kapott.
3: Például, hogy üti, vágja a feleségét, miközben bort iszik és vizet prédikál, a családi élet szentségéről beszél, és ez végigmegy a sajtón, nagyon sok helyen megjelenik, a fickót teljesen megkurcolják, és aztán kiderül, hogy az egész nem igaz, bizonyíthatóan teljesen jó, semmi ilyesmi nincsen, elmegy az illető a bíróságra, a bíróság helyt ad neki, a sajtótermékeket megbüntetik, helyreigazítást kell közölni, és kártérítést kell fizetni. Általában a helyreigazítás az sokkal-sokkal később jelenik meg, mint a károkozás.
2: És egy eldugott
3: helyen. És akkor kap mondjuk 1 millió forintot, vagy 500 ezer forintot, nagyon alacsony a sérelmi díj is. Ennek nincs visszatartó ereje, egyfelől, másfelől meg. Én láttam tényleg tönkre menni embereket ilyen karaktergyilkos támadások következtében, tehát depresszióval küzdeni.
2: Erkölcsileg megint
3: avassz. Olyankor az is történik, hogy ez ilyen gellert kap a socialben, tehát hogyha valakit elkezdenek egy-egy dologgal támadni, akkor ugye jön a hergelés, és akkor egy ilyen lincs hangulat alakul ki körülötte a különböző ilyen social felületeken. És ez nagyon meg tud nyomorítani embereket. Tehát, hogy láttam olyat is, aki jogvédőnek volt áldozata, úgynevezett jogvédőnek, és teljesen tönkre ment bele, nem tudott dolgozni a folyamatos támadásoktól, de láttam ilyet közszereplőben is. Közszereplőknek se kell mindent elviselni.
2: De hogyha arra gondolok, hogy és most nem akarok senkinek feladatot osztani, de azért vannak képviseleti szervek, mondjuk a Magyar Újságírók Szövetségére, ha gondolok, hogy akkor én a megfelelő irányba, hogy tabogatózom, vagy teszem fel a kérdést, hogy nem lehetne mondjuk olyan szankciókat indítványozni, meg olyan kereteket, amiben mondjuk egy gyors lefolyású eljárásban sokkal erősebb retorziókat érvényesíthetnének.
3: Amiben én szeretnék változást elérni, mert amiről ön beszél, az a jogalkalmazói oldal, és én úgy gondolom, meg jogalkotói, tehát lehetne a büntetési tételeken is változtatni, hogy ténylegesen következménye legyen. Szóval, ha valaki szándékosan bele akar rúgni valakivel lejáratás céljából, és hamis vádat fogalmaz meg vele kapcsolatban, és kiderül az arról, hogy az hazugságonak legyen következménye.
2: Bocsánat, csak annyi, hogy nem az alapköve lenne, az egyik alapköve annak, hogy visszaszerezni a méltóságát az újságírásnak.
3: Hát igen, most úgy van, ugye, hogy mondom, ezek sokkal, mire lemegy egy ilyen ügy, addigra már, tehát az már nem elég tétel annak, aki a sérelmet elszenvedi. És nem elég visszatartó erő annak, aki a sérelmet okozza. Amiben én hiszek, és amit én remélem, hogy a Újságíró Szövetséggel valahogy a közeljövőben meg tudunk valósítani, és pont az elmúlt 16 év, most folyamatosan jönnek elő ilyen történetek, és bennem ez még inkább felerősödött ez a terv, meg motiváció, hogy legyen egy ilyen mediálás, egy beszélgetés, hogy van egy sértett oldal, meg van, aki valamit elkövetett, de lehet, hogy az, aki elkövette, az nem is tudja, hogy miben volt benne, hogy közelíteni, hogy emberek vagyunk, és hogy valahogy a különböző oldalakat megérteni, hogy az, aki részt vett egy ilyen karaktergyilkos működésben, és részese volt ennek, hogy valakit kicsináljanak, az értse meg azt a folyamatot, amin keresztül ment, lássa meg azt az embert, mert csomószor úgy csinálják ezek a tartalomelőállítók, hogy nem is gondolnak arra, hogy milyen nagyon súlyos következményei vannak annak a három mondatnak, amit aznap leírtak reggel. És hogy ez egy ilyen helyreállító mechanizmus lenne, és nem amiatt, hogy relativizáljuk azt, amit mondjuk a jogsértő elkövetett, hanem azért, hogy többet ne forduljon elő, és másoknak, akik esetleg hasonló dilemmában vannak, vagy egy döntési helyzet elé kerülnek, és akkor jusson eszükbe, hogy basszus, emlékszem rá, hogy egy ilyen helyzetben a sértett oldal, aki áldozata volt egy ilyen lejárató kampánynak, az hogy esett össze, hogy betegedett bele, hogy nem tudott kimenni az utcára hónapokig, én ebben inkább nem veszek részt. Tehát, hogy inkább egy ilyen társadalmi tanulási folyamatról van szó.
2: Nagyon tetszett az a megjelölés, hogy egyfajta mediátori feladatot is kifejezett. Azt gondolom, hogy van egy szétszakadt társadalmunk mindenképp, és minden területen polarizált. Nem mondom, hogy a kialakult helyzetben csak a médiának van szerepe, de azért kivette belőle a maga részét a média is. Nem lehet, hogy egy újfajta párbeszéd előmozdítása egymás álláspontjainak a megismerésében pont a professzionális újságírásnak lehetne most egy óriási szerepe?
3: Hát, de jó lenne, ha így lenne.
2: Hogyan látja ezt így a jövőre nézve? Beszéljünk még erről mindenképp.
3: Hát az újságírásnak is van szerepe, de nagyon remélem azt, hogy most, hogy így elkezdtünk beszélni mindenféle lefolytott traumáinkról, és ez nem csak az elmúlt 16 év, hanem a rendszerváltás sérelmei.
2: Akár még az előtt, így van.
3: Pontosan.
2: Teljesen kibeszéletlen a 20. század Magyarországon.
3: Olyan sok elfolytott traumánk van, amivel nem néztünk szembe, hogy talán most, hogy van egy ilyen különleges pillanat szerintem az országban, azt ki lehetne erre használni, és vannak rá tök jó kezdeményezések, ahol már próbálkoztak ilyesmivel sikerrel, mondjuk
2: például
3: más országokban. Hát Németországban.
2: Milyen jellegűek, arra gondolok, hogy milyen
3: hogy
2: irányokban
3: az, hogyan
2: indul el.
3: Hogy bele a társadalmi párbeszédbe, itt tényleg nagy szerepe van az újságíróknak, vagy a médiának, hogyan lesz ez része az oktatásnak, hogyan kerül bele a társadalmi főáramba az, hogy beszéljünk, és igen, tárjuk föl, hogy mindenkinek, főleg hát ugye egy ilyen kelet-európai kis országban, mint Magyarország, ahol tényleg átdübörgött a történelem egy csomószor, hogy annyiféle családi trauma van, és hogy nem szembe kéne lenni egymással, hanem megnézni, hogy pontosan mi történt, a tabukat is felszabadítani, hogy őszintén beszéljünk róla, mert az egy megtisztulási folyamatnak ad teret, és abból egy sokkal egészségesebb társadalom tud létrejönni. És vannak hozzá szakemberek, lehet erről közösen gondolkodni, és talán én most úgy látom, hogy ennek van némi reménye.
2: Nagyon így lehet, szerintem, és én is erre gondolok, és ahogyan beszéltünk róla a beszélgetésben, volt róla szó a beszélgetésben, hogy szerintem itt az objektivitás az egy jó dobbantó lett, egy jó kiindulópont, és ez pont a szakmaiság lesz az, ami megalapozhatja ezt a folyamatot, hogy tényszerűen kezdünk el beszélni a valóságról, és aztán ehhez majd kapcsolunk különböző háttéranyagokat, de szerintem így ez így nagyon jól így össze tudja kapcsolni az eddig elhangzottakat. Még van egy dolog, amiről szeretnék mindenképp beszélni, az pedig a nők megjelenése, a női kép a médiában, és most ezt egy másik pontról, még pedig a közösségi média oldaláról indítanám el, hogyha megfelel, mert hogy ott azért sok mindennel találkozunk.
3: Nem vagyok egy nagy szakértő.
2: Csak annyiban, hogy a közösségi média hatása az újságírásra, a női képre, az hogyan alakul? Szerintem a közösségi média női ábrázolása, hogy az ott megjelenő nő alak, az igenis hat az újságírásban jelenlévő nő alakra szintén. Ön nem így látja?
3: Majd itt nagyon szét kéne szálazni, hogy milyen típusú közösségi médiumokról beszélünk, kihez szól az a médium.
2: Mondjuk én most például elsősorban a Facebookra gondolok. Hát Instagram.
3: Én azt látom, hogy ugye megint csak a saját területemről tudok beszélni, a belpolitikáról, hogy nagyon sok fiatal nő beszélni politikáról, bátran, karakteresen, úgyhogy egyébként, ha megnézzük mondjuk a szerkesztőségeknek az összetételét, azt látjuk, hogy alig vannak, még szerkesztői poziban sincsenek nagyon nők, inkább, tehát a újságírásban a kevésbé pozícionált helyeket foglalják el. Most már van egy törekvés arra bizonyos szerkesztőségekben, hogy több nőt hívjanak mondjuk politikai véleményt mondani, de ez is egy friss fejlemény, tehát most néhány szerkesztőséget ismerek televíziókban, ott van már erre törekvés, de hogyha mondjuk az ember csak így random kinyitja a YouTube-ot és megnézi, hogy néz ki még progresszívnek hit szerkesztőségeknek is a beszélgetős műsora, csávó, csávó, csávó, csávó, csávó, csaj, csávó, csávó, szóval hogy azért ilyen nagyon férfi túlsúly van, és én azt látom, hogy a fiatalok bátrabbak, megpróbálják ezt a tabut áttörni, és megjelennek a saját tartalmaikkal influencerként a médiában. Ez egyébként nyomja a konzervatív szerkesztőségeket is, hogy hát ezek a fiatalok, ezek itt feltűntek. Szóval szerintem a generációváltásnak van egy ilyen hatása, hogy politikai vélemény az nem feltétlenül csak a férfiakhoz köthető, hanem hogy a nőkhöz is. De úgy a celebvilágot őszintén nem ismerem, és hogy ott milyen típusú befolyása van a nőknek ő követőikre, azt nem tudom.
2: Igen, ott a női kép az teljesen azért máshogy alakul. Valóban ott is megvan azért az a trend, hogy nem ők azok, akik alakítják a médiateret. Viszont itt nagyon érdekes volt a fiatalságnak a megemlítése, illetve hogy a rájuk való alapozás mondjuk egy jövőképpel kapcsolatban. Itt két dolog vetődött fel bennem. Az egyik az, hogy a magabiztossága a fiataloknak az egy valódi tudatosságot jelenthetem ma, vagy pedig inkább egy sérülékenységet, ezen az egyik dolog, amit megkérdeznék, a másik pedig a fiatalokkal kapcsolatban, hogy mi lenne az, amiben újságíróként építene a fiatal generációra?
3: Hát én inkább tanulnék tőlük egyrészt egy kis bátorságot, mert azért mi egy másik generációból érkezünk, és legalábbis nekem nehéz volt megszokni azt, hogy kilépek az írott sajtóból, tehát, hogy nem a számítógépemnek a monitorja mögé bújok. De másrészt meg ezeknek a social felületeknek a kezelése is, most nem technikailag mondom, mert technikailag én, hanem a logikáját egy csomószor sokkal ügyesebben átlátják. Én meg azt tudnám nekik adni, ami a tudatosabb szerkesztés, már hogy fejben, hogy tudom, hogy mivel ártok, mivel nem ártok, és hogy azt talán a szakmai tapasztalataim alapján mélyebben át tudom adni nekik. Tehát, hogy ez egy ilyen kölcsönös dolog lenne, de
2: mondjuk
3: de igen. Bátrabbak, azt szerintem simán elmondható.
2: Igen, én is sokat tanulok egyébként a fiataloktól, rengeteg új dolog van benne, ami nem is értem, hogy honnan jön, mert korábbi generációkban sem az enyémben, sem a nálam fiatalabbaknál ezt nem láttam.
3: De nem írnám le magunkat, mert
2: nem, szó sincs róla, így van.
3: Tapasztalatunk kell hozzá, és szerintem, hogy ez egy ilyen generációkon átívelő párbeszéd tud lenni, akkor mindenki jól jár vele.
2: Most még egy utolsó kérdésként egy olyat fogalmaznék meg, hogyha most jelenne meg oda jelentkezőhöz egy fiatal újságíró, akkor mi lenne az a három jó tanács, amit így a pályáját elindítva mindenképp a szívére, meg a tollára, vagy a billentyűzetére csomózna?
3: Nem is konkrét témát mondok, hanem attitűdöt.
2: Igen, ez izgalmasabb.
3: Amit egyébként most gyakorolni is fog, mert a Transparency International Magyarországnak van egy mentor programja, amiben most pont fiatal újságírókkal fogok együtt dolgozni, és az egyik legfontosabb dolog az, hogy a dolgok azok nem feketék-fehérek, tehát nagyon sokszor van az ember, amikor neki megy egy igazságtalanságnak, hogy így viszi a hév előre, és így megy, mint a bontógolyó, de hogy ezt vissza kell egy picit fogni. Jó, hogyha beavat valakit, egy olyan szerkesztőt, akiben megbízik, hogy nézze át, hogy biztosan nem elfogultak-e a kérdések, biztosan nem prekoncepció alapján dolgozik. Emberek vagyunk, és hogyha valami nagyon durva igazságtalanságot látunk, akkor már megszületik az ítélet a fejünkbe, de azt nem szabad. Ez lenne az egyik, amit így mondanék, és azt mondani is fogom, remélem a mentoráltamnak, akivel együtt dolgozok, akik még nem tudom, hogy ki lesz, mert ez a kiválasztási folyamat, ez most történik. A másik meg az, hogy bármilyen triviálisnak is hangzik, de meg kell kérdezni a másik oldalt. Tehát, hogy ez
2: az manapság
3: már annyira elsikkadt, ez az alapszabály. Sőt, akkor lesz egy információ megalapozott, ha nem csak a másik oldal, hanem jó sok oldal. Tehát, hogy több forrásból, ha hallunk egy információt, azt akkor tudjuk igazán hitelesen leírni, hogyha az több forrásból meg van erősítve.
2: Így van, és a harmadik, akkor még azt megkérdezem, hogy mi lenne, így röviden az adás végén, egy felütésszerűen megfogalmazva.
3: Hát, hogy higgyenek abban, hogy ez a szakma azért megmarad.
2: Szerintem ezzel a hittel érhetünk, én ennek ebben semmi kétségem nincs. Átalakul, új formát ölt, de értéket fog képviselni a jövőben is, azt gondolom. Kedves Dóra, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és tényleg rengeteg értékes gondolatot és olyan lelkesedést látom ebben, amivel nagyon ritkán találkozok, úgyhogy így szinte meg is hatott, komolyan mondom, megérintett mindenképp.
3: Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm. És a nézőknek is köszönöm a figyelmet, mindenkinek minden lehetséges jót kívánva.
1: A DIK Rádió Média és Valóság magazinjának elkészítését az Európai Unió a Media Resilience programon keresztül támogatta. A műsorban elhangzottak a megszólalók egyéni véleményét jelenítik meg, és nem tükrözik az Európai Unió és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség hivatalos álláspontját.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Kutatás készül a kerület roma lakosságának helyzetéről és igényeiről. Ön mit mondana magáról? Elsősorban romának, másodsorban magyarnak vallja magát, vagy elsősorban magyarnak, másodsorban romának vallja magát? Csak romának vallja magát, vagy magyarnak vallja magát? Ilyen kérdések szerepelnek abban a kutatásban, ami a Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából készül. A vizsgálat célja, hogy feltárja, milyen problémákkal szembesülnek a józsefvárosi romák, és milyen szükségleteik vannak olyan témák felvetésével, mint a lakhatás, az oktatás, az egészségügy, a munka, a kultúra és a nők helyzete. A kérdőívet azok tölthetik ki, akik elmúltak 18 évesek, a Józsefvárosban élnek, nem szükséges bejelentett lakcím, és romának vallják magukat. Az anonim adatfelvételről Jóni Judit, az önkormányzat romaügyi referense úgy tájékoztatott, hogy az több módszert ötvöz. Fókuszcsoportos beszélgetéseket, kérdőíves felmérést, ez tulajdonképpen a mostani kérdőív, és szakmai interjúkat. A tervek szerint két egyenként körülbelül 10 fős fókuszcsoportot szerveznek, emellett 200 személyes, kopogtatásos kérdőívet vesznek fel, amelyet online kitöltésekkel egészítenek ki. A kutatás teljes mintája várhatóan körülbelül 300 fő lesz. A pályázaton nyerte el ezt a megbízást az önkormányzat, ahol az ajánlatokat több szempont alapján értékelték, köztük a módszertani megalapozottság, a korábbi tapasztalatok, a vállalt kutatási elemek és az ár alapján közölték. Július 31-éig pályázhatnak a jó tanuló roma diákok. Az általános iskola 5-től 8 osztályos vásárhelyi roma diákok pályázhatnak támogatásra legkésőbb július 31-éig. A diákoknak nem lehet igazolatlan hiányzásuk, és legalább 3,8-as tanulmányi átlaggal kell rendelkezniük. A Hódmezővásárhely Városra Közalapítvány és a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat idén is támogatja a jó tanuló cigány gyerekeket. A feltételek tehát a következők: általános iskola felső tagozatos diákjai, 2026-2025-ös tanév tanulmányi átlaga legalább 3,8-as, igazolatlan hiányzás nem lehet, Hódmezővásárhelyi lakhely, az elért eredmény igazolása és az adatkezelési nyilatkozat megléte. Nyomtatvány a polgármesteri hivatal portáján átvehető, vagy a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselőinél. A nyomtatványok kitöltése segítésében állnak rendelkezésükre. A határidő tehát július 31-e.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádió Dikben. Roma Szalon.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök Dr. Suki András, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. augusztus 7-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Sallai Jenő hegedűművész tanár, akivel olyan témákat érintünk, mint a zenei nevelés jelentősége, élet a Rajkó Talentum művészeti szakgimnáziumban, valamint a cigányzene és az oktatás lehetőségei. Tartsanak velünk!
3: Mai vendégem Sallai Jenő hegedűművész, aki a Rajkó Talentum művészeti szakgimnázium és zeneiskola klasszikus hegedű tanára.
4: Nagyon köszönöm szépen én is a meghívást, megtiszteltetés számomra, hogy részt vehetek.
3: Már voltál egy korábbi műsoromban a Muzsika hangjában, ott már készült veled egy portré, és akkor mint fiatal művész mutattalak be, hiszen akkoriban diplomáztál. Tulajdonképpen egy éve kaptad meg a diplomádat a Pécsi Tudományegyetemnek a művészeti karán.
4: Így van, így van. Emlékeim szerint pont a diplomakoncertem utáni időszakban jártam itt, amikor még a tanári gyakorlatomat kezdtem el, és hát azóta megvolt a tanári gyakorlatom is, meg már egy éve egyfolytában tanítok, másfél állásba, úgyhogy az életem nagy részét a tanítás tölti be.
3: Hol tanítasz most egészen pontosan a Rajkon belül?
4: A Rajko Talentumnak a kihelyezett tagozatán tanítottam, Valkói általános iskolába, és még mellette a Százhalombattai alapfokú zeneiskolába.
3: És milyen érzés gyerekekkel foglalkozni? Hiszen azért előtte a tanulmányait során már elkezdtél tanítani, az nyilvánvaló, hiszen ez szükséges is a diploma megszerzéséhez. De azért most, hogy egész vagy másfél állásban tanítasz, és tulajdonképpen ezzel foglalkozol a napnak a nagy részében, azért ez egészen más, mint a tanulmányaid alatt. Milyen érzés?
4: Így van. Hát elején te nagyon úgymond mély víz volt, mert nagyon kezdőktől egészen a haladókig kaptam vegyesen növendékeket, de nagyon-nagyon jól érzem magam, és hát én úgy gondolom, hogy számomra nagyon, nagyon közel áll a tanítás, hogy én egyébként is így úgy gondolom, hogy egy társasági ember vagyok, és hogy nagyon szeretek foglalkozni tehetséges gyerekekkel igazából, és hát mindig is ez volt a célom, hogy így előző nagyon jó tanáraim révén, hogy én is egy ilyen példamutató és ilyen volumenű tanár legyek, mint ők, úgyhogy ezt így nagyon hálás vagyok, hogy a mindennapjaimban gyakorolhatom.
3: Tanításra egy picit még visszatérünk, de ha már így említetted a tanáraidat, azért mindenféleképpen mondjuk el ezt is, hogy neked nagyon színes életutad, illetve tanulmányaid voltak, hiszen te többek között a Rajkóban is tanultál.
4: Így
3: ahol
4: van,
3: most tanítasz, utána mentél a Viennába.
4: Így van.
3: Hol kezdted zenei tanulmányaidat?
4: Zenei tanulmányomat édesapám révén kezdtem otthon, tradicionális primás, aki szintén a Rajkó zenekarba végzett, úgyhogy így tulajdonképpen, mivel jelenleg az öcsém is ott tanul középfokon, így már a harmadik generáció, mondhatni, tanul a Rajkó falain belül. És hát én is igazából a Rajkóba többek között Szenthelyi Miklós Kossuth Díjas hegedűművésznél tanulhattam, akkor édesapádnál, Suki Andrásnál.
3: Igen, köszönöm.
4: Úgyhogy ez egy örök nyom marad az életemben, meg egy nagyon-nagyon jó visszatekinteni erre az időszakra. És hát utána pedig szintén egy nagyon nagy hegedű művész, fiatal hegedű művész tanártól tanulhattam az Egressy Béni konzervatóriumban, Ökrös Attilánál, akinél elég sok időt tanultam, azt hiszem talán 4 évet, és az ő oktatása után kerültem a Pécsi Tudományegyetemre, ahol pedig Szabadi Vilmos osztályában szereztem meg a diplomámat.
3: Szóval ez egy nagyon színes életút, ezt meg kell, hogy mondjam, hiszen a Rajkóból például nagyon kevesen jutnak el azért a diplomáig, ami egyébként nem biztos, hogy egy jó dolog, hiszen többen is érdemesek lennének erre, de te ezt végigcsináltad, és erre nyilván te is, és mi is nagyon büszkék vagyunk.
4: Így van, így van.
3: Tehát ez egy életcélod volt, hogy lediplomázz?
4: Igen, nekem abszolút. Én hát tényleg gyerekkorom óta arra készültem, hogy diplomás hegedűművész legyek, és hát nagyon fontos, hogy tanár is, mert tényleg ebben tudok kiteljesedni. Lehet, hogy egy zenekarban most nem érezném olyan jól magam, mint most így a tanítás közben. De a jövőben ez sincs kizárva, de most egyelőre úgy gondolom, hogy így megtaláltam a helyemet.
3: Hát még csak most vagy a pályád kezdetén, úgyhogy én azt gondolom, igen, hogy ez még csak a puhatozás időszaka.
4: Igen.
3: És nyilván, tehát, hogy én is azért már rendelkezem néhány év tanítási gyakorlattal, tapasztalattal. Vannak olyan diákok időnként, akik viszont nem feltétlenül azért tanulnak zenét, mert ők a legtehetségesebbek, hanem egyszerűen fejlesztés, vagy csak a zenének a szeretete, de lehet, hogy kevésbé tehetséges. Ilyenkor mit tudsz ezeknek a gyerekeknek nyújtani?
4: Igen, hát ugye nem vagyunk egyformák, nem mindegyikünknek adott a Jóisten ugyanakkor a tehetséget, de én úgy gondolom, hogy a zene azt mindenkinek csak ajánlani tudnám, és hogy tényleg így a kisebb tanítványaimnál olyan személyiségváltozást veszek észre a zene által, hogy teljesen azóta a hegedű lett a kedvenc tárgyuk, az iskolai tanulmányaik javulnak, összeszedettebbek, megvan a menete például, amit én kérek, hogy kipakolni, kottát a kotta állványra, ellenőrző füzetet az én asztalomra, hegedűt kibontani, karban tartani, letakarni, és hogy egy olyan rutint láttak a hegedű órán is, hogy ezt már a mindennapjaikba is így be tudták tulajdonképpen építeni. És hát nagyon szeretem őket motiválni olyan dalokkal, ismerős dallamokkal, amit így az ő korosztályukba, például mesefilm címdal volt egy kis tanítványom, aki Thomas a gőzmozdony rajongó volt, és akkor ezt is így az elején elkezdtük pengedgetni, és akkor ez nagyon tetszett neki, és azóta most már tényleg bármit kérek tőle, bármilyen másik darabot is így a tananyagban teljesen szívvel, lélekkel csinálja.
3: Én azt gondolom, hogy a zene tanulás az, annak nem csak az a lényege, hogy valaki hegedűművész legyen, hanem tényleg a gyereknek a fejlesztéséről szól. Hiszen a zene által egyrészt ugye szépül a lelkük, hiszen ezek az esztétikai dolgok, amikről a hegedű órákon vagy zongora órákon szó esik, azok nyilván beépülnek az ő személyiségébe. De valahol én a sporthoz is tudnám hasonlítani, hogy óriási önfegyelmet tanít a zene. Te hogy tapasztalod?
4: Így van, ezt én még a saját tanulmányaimon is tapasztaltam, mivel az egyik legjobb barátom, ő egy élsportoló, aki már jelenleg, hát ugyanúgy, mint én, úgymond a szakmán kívül már edző is, úgy, mint én tanár, és így körülbelül ugyanazon az úton jártunk be, és ugyanazt a kontextust beszéltük meg egymással, hogy nagyon-nagyon... Nagyon-nagyon párhuzamban van a zene és a sport, és tényleg, hogy én is csak azt tudom mondani, hogy elengedhetetlen mindkettő, hogyha nekem is majd lesz gyermekem, akkor biztos, hogy sportolni és zenélni is, hogyha szeretné, akkor támogatjuk, hogy menjen, mert szerintem ez a legjobb. Mm-hmm. Legjobb.
3: Nekem most született a gyermekem, elárulom itt a hallgatóknak, te ezt persze már tudod, és most lesz 4 hetes, és én azt gondolom, hogy mi például próbáljuk tudatosan nevelni őt, hogy már az anyukának a pocakjában ő zenét hallgatott, Mozartot, vagy egy kis lágy jazzt, vagy éppen amit éppen beraktunk a YouTube-ról, de nagyon fontos, hogy például azt tapasztalom, hogy amiket hallgatott az anyuka hasában, azokat most is nagyon szereti, most is nagy érdeklődéssel hallgatja, és megnyugtatja. Tehát ez nagyon fontos, hogy azok a Mozart szimfóniák, vagy zongora szonát, a második tételek, lassú tételek, amiket hallgatott akkor, és hallgat most is, azok jó érzést keltenek egy újszülöttben. Szerintem ez elképesztő dolog egyébként. Tehát látszik a gyermeken, hogy nyugodt, kiegyensúlyozott.
4: Így van.
3: Neked is vannak hasonló tapasztalataid?
4: Tapasztalatom még egyelőre így nincs, de rálátásom sok van, és pont eszembe is jutott még így a tanári tételeimből, amikor szakvizsgára készültem, hogy Kodály már azt mondta, hogy nem az anyaméjben kell már elkezdeni a zenei nevelését a gyereknek, hanem már az anyának kell egy olyan zenei, úgymond mondhatnám, kultúrával rendelkezni, hogy már ott elkezdődik a leendő kisgyermeknek a zenei nevelése, és hogy tényleg ott micsoda csodákat tud véghez vinni.
3: Igen, hiszen hogyha az anyukának megtanítjuk mondjuk gyerekkorban ezeket a dalokat, és ő azt továbbadja a gyermekének, akkor a gyermeke már ezeken a dalokon fog felnőni. Így már van. Énekel, már akkor már meg lesz benne az a féle, az a zenei oktatás vagy zenei kultúra, ami tulajdonképpen a kezdéshez eleget.

0: annak az apropóján jött létre, mint amit az elején említettél is, hogy, hogy hát azért a Rajkóból, valljuk be, hegedű szakon nem sokan végezték el a diplomáig a hegedű tanulmányaikat, és most kettő...
1: De bocsánat, azért tegyük hozzá, hogy ez egy egészen másfajta műfaj. Tehát amit általában tanulnak a Rajkóban, cigányzenét vagy szórakoztató zenét, ott nincs is diploma tulajdonképpen ezen a szakon, ami egyébként egy nagy probléma.
0: Igen, viszont a következő évtől most, aki a, azt hiszem, hogy 5 éves szakgimnáziumi képzésen elvégzi a cigányzenei képzést, az elvileg cigányzenét már taníthat ezzel az újfajta papírral, amit csak a Rajkóban lehet országszerte megszerezni, és ennek az apropóján jött létre, hogy ez minél magasabb színvonalú legyen, hogy középfokon klasszikus hegedű, klasszikus zenei képzést is így általam kapjanak. Uh-huh. És ezzel így hozzájárulva ahhoz, hogy lehetőség nyílik akár klasszikus vonalon a későbbiekben, akár hogyha valaki ambíciót érez diplomát szerezni, de a cigányzenei képzést is elvégezni, és így tulajdonképpen cigányzenét már oktatni is fognak tudni a leendő végzettek a Rajkóban.
1: Hadd tegyek fel egy amatőr kérdést. Miért kell klasszikus zenét tanulni egy cigányzenésznek? Én tudom a választ, de lehet, hogy nem mindenki.
0: Így van, hát lehet, hogy sok hallgató részére egy kicsit elcsépelt lesz a kérdés, de hát úgy gondolom, hogy vagyis a válasz, bocsánat, hogy hát minden zene alapja klasszikus zene. És a másik fele meg az, hogy a cigányzenészeknek van, úgy gondolom, vagyis hát én állítom, hogy a legszélesebb repertoárja az összes zenész közül. Egy cigányzenész tényleg játszik a legkisebb klasszikusokig, akár a legnagyobb klasszikus művek, hegedű versenyek, szonáták, előadási darabok, mindenkinek a repertoár listáján van, és ezt minél magasabb színvonalon el tudja muzsikálni egy prímás, ő annál nagyobb nívót képvisel a szakmájában.
1: De hát ez régen is divat volt a Rajkóban, hiszen amikor Farkas Gyula tanította a rajkósokat, ő is megmondta egy riportjában egyébként, hogy hát ezeknek a gyerekeknek itt muszáj klasszikus zenét tanulniuk, hiszen ők játszanak Szárazetet, Cigárnai Bács zenétől kezdve mindenféle kuplékon át, tehát olyan valóban stílusismeretük van, ami kevés muzsikusnak adatik meg, hogy ilyen széles repertoárral rendelkezzenek.
0: Így van.
1: És ez most is tulajdonképpen a Rajkó iskolának egy ilyen egyedi adottsága.
0: Igen. És most ezt a, úgymond ezt a régi metódust próbáljuk megerősíteni még jobban, és hát szerintem így egy nagyon-nagyon sok lehetőség és egy nagyon nagy képzési lehetőséget kínál a Rajkó, ami egyébként egy nagyon megújult külsőben is fog a jövőben működni, mert teljes felújításon fog átesni az egész épület, úgyhogy én úgy gondolom, hogy minden adott lesz, kiváló muzsikusokat képezzünk az intézmény falain belül.
1: Azért említsük meg, hogy a Rajkó zenekar az 1952 óta létezik, Farkas Gyula alapította, és hogyha most így hirtelen ki kell számolnom, 72 éves az intézmény, ugye? Tehát maga a zenekar és a zenekarhoz kapcsolódó iskola.
0: Így van.
1: Tehát komoly tradíciókkal rendelkezik, igen, és számos kiváló művész, kiváló prímás jött ki már az iskola falai közül.
0: Igen.
1: Akik azóta tulajdonképpen világszerte szórakoztatják a közönséget.
0: Így van.
1: És nem csak a közönség nagy örömére, hanem én azt gondolom, hogy a magyar kultúrának, mivel ez a szerves részét képezi, ezért annyira jelentősen beleívódott a Magyarországról alkotott képbe, mint a gulyásleves.
0: Így van. Ez teljes mértékben így gondolom én is.
1: Tehát jelen pillanatban a Rajkóban akkor lehet tanulni klasszikus zenét, cigányzenét, és ott van például a testvéred, Dani,
0: igen,
1: aki most jazz szakon van.
0: Igen, jazz szakon van, de egyébként ez így meghatározva egy szórakoztató zenei képzésben van beépítve. Természetesen ugyanúgy érettségi lehet szerezni, mint bármelyik konziban, és hát ezzel tulajdonképpen bármilyen zenei irányba el lehet indulni felsőoktatási képzésben is.

0: Viszont azt gondolom, hogy egyébként, aki itt a Rajkóban végez bármilyen szakon, mondjuk zongora szakon, táncene zongora szakon, szórakoztató zenén például, ők kiválóan alkalmasak arra, hogy például kimenjenek hajóra muzsikálni. Tehát nem biztos, hogy a Carnegie Hallt kell megcélozniuk első körben, de kiváló gyakorlatot szereznek. Egyébként én pont a fél évi vizsgájukat hallottam a rajkósoknak, és hadd mondjam el, hogy nagy örömömre szolgált, hogy hallottam a Rajkó zenekart, a kis Rajkó zenekart, tehát akik ott az iskolában tanulnak, és elég sokan vannak most a zenekarban is.
1: Igen, így van, így van. Igen, ez a cél, hogy tényleg, hogyha valaki például befejezi itt is a képzést, akkor ki tudjon lépni úgymond a nagyvilágban, ugyanúgy, mint régebben. És hát mindenféle országban, helyen, akár egy hajón, színházban ő megállja a helyét, és minél magasabb szinten képviselje a szakmát.
2: Az imént Sallai Jenő hegedű művésszel készült interjúm egy részletét hallhatták. Nem sokára folytatjuk.
3: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió D kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap.
2: A következő percekben Sallai Jenő hegedű művésszel készült interjúm folytatását hallhatják.
0: Beszéljünk egy picit a Daniról, az öcsédről is, hiszen ő is ott tanul.
1: Igen, és hát tulajdonképpen a következő tanévben fog érettségizni. Uh-huh. Én úgy gondolom, hogy egy hatalmas átalakuláson van túl, és hát szerintem a magyar jazz zene, vagy hát lehet, hogy a világ viszonylatban is a jazz tanárok, akik a Rajkóba vannak, azok olyan szintű nemzetközi elismerésben részesülnek, hogy egy olyan magas szakmai színvonal megy, hogy tényleg, amit te is mondtál, hogy a félévi vizsgán is, és most én még azt is mondhatom, hogy az év végén hát szerintem volt vagy 3 órás évvégi koncert, és olyan volt, mint hogyha másfél óra vagy 1 órás koncert lett volna, mert egyszerűen elájult mindenki, hogy még ahhoz képest is egy akkora fejlődésen mentek túl a gyerekek, hogy tényleg én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon magas képzés folyik ezen a részén is a intézményben.
0: Régen, amikor ott tanítottam, akkor is nagyon élveztem minden egyes koncertet a Rajkóban, de most is, amikor ott voltam, hiszen annyira színes, hogy jön először a cigányzenekar, utána jönnek a táncosok, hiszen táncot is lehet tanulni ott a Rajkóban, azért ezt ne felejtsük el. Ez is nagyon fontos, ez a másik alappillére. Majd jöttek a jazzzenészek, tánczenészek, különböző zenekari formációkkal, aztán a végén megint persze a cigányzenészek, tehát annyira színes egy ilyen koncert, hogy amit mondasz, repül az idő egy ilyen előadás teljesen keretében. Mindenféleképpen említsük meg, hogy kik tanítanak most jelen pillanatban ott a Rajkóban, hiszen azért elég neves a tanári karnak a listája.
1: Igen. Vannak a Balog testvérek, Balog Roland és Balog Zoli.
0: Firucsi.
1: Igen, igen, így van.
0: Így ismerik őket sokan.
1: Igen.
0: Csak néhány nevet, persze.
1: Ugyanúgy a Finucci zenekarból Bordás tanár úr.
0: Igen, ütőt tanít, dobot, igen.
1: Igen.
0: A Roli és a Zoli pedig gitár és zongora,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen, és zenekarit is zenekari tartanak.
0: Gyakorlat. Aha.
1: Nagyon sok a zenekari gyakorlatuk, és egyébként itt bejön az, hogy tényleg egy olyan komplex produkció is megszületik, hogy nagyon sok már a közös produkció színházi táncosokkal is. Uh-huh. És egy teljesen egy zenekari és egy táncos összképet is láthatunk.
0: Ez mondjuk lenyűgöző.
1: Közös produkcióban, ami szerintem nem biztos, hogy más intézményben megvalósul, hogy egy élőzenés táncos tényleg tulajdonképpen egy teljes sót le tudnak hozni ők így, ahogy vannak.
0: De ott van például a Novák Évi, aki kiváló énektanár, vagy ott vannak az Imre testvérek, akik ugye tanítanak zongora kötelezőt ott.
1: Igen,
0: is.
1: Igen, zeneirodalmat.
0: Tehát tulajdonképpen az elméleti képzést is, igen, ott igen. Megkapják a középiskolában a gyerekek, ami szükséges a szakmai érettségiükhöz.
1: Így van, és hát mellette a közismereti órákon is nagyon nagyon jó tanári kar van, akik abban próbálják segíteni a gyerekeket, hogy a zene az elsődleges dolog, de mégis mellette egy olyan általános képzést kapjanak, hogy tényleg egy egy hajón például egy angollal ne legyen problémája a gyerekeknek.
0: Tehát a nyelvi képzés,
1: a nyelvi
0: nagyon
1: képzések,
0: fontos.
1: Igen, akkor az érettségi tantárgyakra való felkészítés.
0: Kik tanulhatnak a Rajkóban?
1: Igazából alapfoktól középfok végéig bárki.
0: Nekem például, amikor ott tanítottam régen, akkor nagy élmény volt, hogy tehát mi azért fölvettünk nagyon piciket is, tehát akár 5-6 éves korban is gyerekeket, és már akkor zongoráztak. És egyik-másik óriási tehetség volt egyébként, és például az egyik növendékem, mai nap a Kölni Zeneakadémiának az egyik növendéke, és nem sokára végzős lesz, úgyhogy kiváló zongoraművész lesz hamarosan. És tulajdonképpen alapfokon nagyon színes így a képzés, ugye? De középfokon ez már egy kicsit másabb, amikor már a cigányzene is bejön itt a képbe. Főleg roma fiatalok vannak a Rajkóban?
1: Igen, többségében azt mondanám, hogy igen. De természetesen bárkit nagyon nagy szeretettel várunk, és hát én pont most a jazzeseknél láttam, hogy egy olyan zenekari közösség van, és annyira nagy szeretetben megy a munka, ez a jó szó rá az egész intézményben, hogy tényleg bátran tudom ajánlani bárkinek.
0: Aki esetleg kedvet kapott most ettől a néhány gondolattól, hogy beiratkozzon a Rajkóba, annak van még lehetősége esetleg?
1: Igen.
0: Lesz pót felvételi valamikor?
1: Lesz pót felvételi. Augusztus 26 és 27-én, és hogyha az én nevemet beütik a Facebookon vagy Instagramon, hogy Sallai Jenő, vagy a saját oldalamat, hogy Sallai Jenő hegedűművész, akkor ezzel kapcsolatban mindenféle információt meg lehet találni. De azért egy-két dolgot kiemelnék, mert a Rajkóban mindig fontos volt az is, hogy nagyon sok volt az olyan zenész, aki vidékről érkezett. És most nagyon jó lehetőségek biztosítottak, például ingyenes kollégiumi lakhatás és étkezés is. És még mellette, aki a cigányzenei képzésen is részt vesz, ő állami ösztöndíjban is részesül, úgyhogy tulajdonképpen az étkezés és a lakhatás mellett még némi zseppénzre is számíthat. Természetesen ez függ az eredményeitől és a szorgalmától, de mindenkinek adott a lehetőség, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezzel, aki szeretne, ezzel élni kell, mert ez kihagyhatatlan.
0: Tehát akit érdekel a Rajkó iskola, az keresse fel nyugodtan vagy a te elérhetőségedet, vagy pedig a rajko-talentum.hu iskolának a honlapját.
1: Így van.
0: Illetve a címét. És akkor ott részletesebb információkat is kaphatnak.
1: Igen.
2: Az imént Sallai Jenő hegedűművésszel készült interjú egy részletét hallhatták. Nem sokára folytatjuk.
3: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked.
2: A következő percekben Sallai Jenő hegedűművésszel készült interjú folytatását hallhatják.
0: Milyenek a mostani növendékeid? Mesélj nekem egy picit.
1: Mostani növendékeim, ők egy nagyobb fiúcskám volt, ő 8-as, és ő vele már, ő később lépett kapcsolatba a zenébe, de szerintem, hogyha előbb kezdett volna, akkor lehet, hogy ő egy zenei középiskolát választott volna. Úgy néz ki, hogy valószínűleg folytatja is a alapfokú tanulmányait, egyelőre alapfokon még, ugye van erre is lehetőség, hogy majd később akár alapfokú szakvizsgát tegyen, és a többiek pedig egészen kicsik, elsőtől egészen 6-ig vannak a többiek, nagyon tehetségesek, nagyon szeretik a hegedűt, a hegedű órákat, konkrétan nekik a zene az egy olyan kikapcsolódást jelent, hogy számolni kell a hegedű óra után velük mindig, hogy hányat kell még aludni a következő hegedű óráig, és amikor például csütörtökön van hegedű óra, akkor ők el nem tudják képzelni, hogy csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, és aztán kedden van a következő, hogy ő nekik mennyit kell még várni arra, hogy újból jöhessenek. Úgyhogy nagyon lelkesek, nagyon ügyesek, több fellépésünk is volt a kezdőkkel, karácsonykor már karácsonyi dalokat játszottunk, évvégén próbáltunk, inkább tavasszal volt a több lehetőségünk különböző helybeli rendezvényeken, úgyhogy igazából nagyon lelkesek, olyankor mindig már előre mondják, hogy milyen ruhát vegyenek fel, akkor a lányok, hogy hogy legyen a hajuk, de még a fiúk is fodrászhoz mennek előtte, hogy annyira készülnek rá, és hát nagyon-nagyon élvezik, olyankor mindig megy az izgulás, de aztán mindig nagyon várják a fellépéseket, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy igen, gyakorolnak is, és tehetségesek is.
0: Milyen jövőképed van ezzel kapcsolatban?
1: Nekem az lenne az egyik legnagyobb misszióm, hogy magából az alapfokú kihelyezett vidéki tagozatainkból eljussunk egy olyan szintre, hogy ezeket a gyerekeket, amikor a 8. osztályt befejezik, vagyis az általános iskolai tanulmányaikat be tudjuk emelni, aki zenei pályán szeretne menni természetesen, be tudjuk emelni a középfokú képzésbe. És szerintem ez lenne a legnagyobb eredmény, hogyha így folyamatosan nevelnénk ki úgymond a rajkós utánpótlást, ha mondhatom ezt.
0: Egy picit érintsünk meg egy érzékenyebb témát, hiszen az a probléma, hogy a cigányzene jelen pillanatban nem a legszebb korát éli, azt hiszem, hiszen vannak programok, különböző muzsikáló programok, amik lehetőséget teremtenek cigányzenészeknek arra, hogy egy-egy étterembe vagy egy-egy intézményben játszanak, de azért nincs olyan sok lehetősége a cigányzenészeknek, és viszonylag a kereslet azért visszacsapant, ugyebár mondjuk a 30 évvel ezelőtti időszakhoz képest, hogy most a rendszerváltás előtti dolgokat említsük. Tulajdonképpen, aki ma a cigányzenét tanul, annak milyen lehetőségei vannak?
1: Igen. Én úgy gondolom, hogy hát ez egy nagyon nehéz kérdés jelenleg, de úgy gondolom, hogy elindult az a folyamat, és legfőképpen szerintem azzal, hogy cigányzenéről is lehet ismét most egy olyan papírt szerezni, amivel akár lehet tanítani, és hogy lesz egy adott dolog az új generáció kezébe már, ami most évekig nem nagyon volt, és akár az intézmény falain belül is tulajdonképpen maradhatnak akiben van olyan ambíció, mint tanár. A másik pedig az, hogy szerintem minél magasabb színvonalon fog folyni a képzés, ez előbb-utóbb utat tör magának, és hát tényleg nagyon sok kezdeményezés is van erre, hogy a kávéházi cigányzene újra a fénykorát érje. Én úgy gondolom, hogy elindult a folyamat fölfelé, reméljük, hogy nem áll meg, és folyamatosan alakul is ugyanígy ebbe az irányba. De úgy gondolom, hogy a kezdőlökés az most így megvan.
0: Én egyébként azt gondolom a zenetanulásról, hogy erről valahol le lehet csúszni. Hiszen, hogyha az ember nem kezdi elég fiatalon, vagy nem csinálja végig ezeket a tanulmányokat, akkor valahol a keze már nem olyan, a gondolkodása már nem lesz olyan, tehát, hogy egy bölcsész szakot el lehet végezni mondjuk egy zeneakadémia után is. Viszont a zeneakadémiát a bölcsész szak után már nem nagyon. Neked erről van valami tapasztalatod? Tehát a zenetanulás az én azt gondolom, hogy minél fiatalabb korban történik, annál jobb. És erről le lehet csúszni.
1: Igen, igen. Szerintem aki tehetséges már gyerekkorában és elkezdi a zenetanulást, őt nagyon-nagyon támogatni kell, és hogy erre szeretnék majd én is egy irányt mutatni a leendő tanítványaimnak, hogy mindig egy olyan példát és egy olyan inspirációt meg löketet adjak nekik, hogy bent tartani őket ebbe a mederbe, hogy igenis csinálni, tanulni minél előbb, és hát azért azt hozzá kell tenni, hogy ez a szakma, azért ez nagyon sok lemondással is jár, és hogy tényleg a hangszernek, a gondolatainknak mindig szinte a zene és a gyakorlás körül kell, hogy legyen. De aztán majd meghozza a gyümölcsét, én úgy gondolom, mert számomra is tényleg egy ilyen valóra vált álom, hogy ahonnan indultam, most ott fogok tanítani. Úgyhogy remélem, hogy ebből majd inspirálódnak a leendő növendékeim.
0: Én azt gondolom, hogy nem csak édesapád, de az intézmény is büszke lehet arra, hogy egy volt rajkós növendéküknek a fia, aki most ott tanít klasszikus hegedűt, és elvégezte a Pécsi Tudományegyetemet hegedűművész szakon, az most ott tanít, és ott oktatja a fiatal roma fiatalokat, és valahol ez egy inspiráció nekik is, hiszen felnézhetnek rád, hogy te ezt az utat, ezt végigcsináltad. Mit érzel? Ők ebből inspirálódnak? Ők ebből éreznek valamit?
1: Hát, mivel hogy szeptembertől fogok teljesen az intézmény falai belül lenni, így ez szerintem későbbiekben fogok tudni majd erre válaszolni.
0: És a kicsik esetében, akiket most tanítasz?
1: A kicsik esetében teljesen. És ott már egy olyan eset is volt, hogy már az igazgató úr is, amikor megismert, hogy ilyen fiatal vagyok, és így jövök tanárként, már egy olyan kommunikációt fordított a gyerekek felé, amiből már ők, amikor bejöttem, inspirálódtak. És így tényleg ez pedig, hogy pont édesapám jött haza a hajóról, és akkor mentünk el kocsival a Rajkó előtt, és akkor mondja, hogy hát azt mondja, papa mennyit elkövetett, hogy ő bekerüljön ide a Rajkó zenekarba, és akkor mondja, ha most meg tudná, hogy az unokája most meg a hegedű tanárít, hát azt mondja nem, hogy a papa még ő se gondolta. Úgyhogy így egy nagyon szép ilyen történet jött ki belőle.
0: Sőt, a testvéred, Dani, aki most ott ugye beálltán zene éneken, jazz éneken is tanul, igen. Ő is ott tanul akkor.
1: Így van.
0: Ez egy óriási családi büszkeség, ugye?
1: Így van. És hát igazából az ő énektanárnője is, a Novák Évi is, így rokonsági kapcsolatban vagyunk vele, úgyhogy így tényleg egy nagyon családias, mondhatom ezt is tulajdonképpen. Igen.
0: Hát az ő apukája is rajkós volt,
1: nem? Igen.
0: Jól tudom.
1: Igen.
0: Jól emlékszem, úgyhogy
1: sok helyen egybefutnak a szálak. Szerintem a magyar zenész társadalomnak, vagy cigány zenész társadalomnak, vagy így mondhatnám, hogy igazából a mi családunkban én vagyok az első generációs klasszikus zenész, de hogy van egy szál, ami befut biztosan a Rajkó falai közé.
0: A jövőben, mint előadó művész, milyen terveid vannak?
1: Hát az az igazság, hogy nagy tervekkel készülök. Szeretném a diákjaim mellett magamat is építgetni, és elsősorban abban nyilvánul meg, hogy jövőre lesz egy második diplomakoncertem is, és így az osztatlan művésztanári diplomám mellé lesz egy művészmester diplomám is, úgyhogy ez a tanítás mellett nekem is rengeteg gyakorlással fog járni, és a diploma műsorral szeretnék előtte több koncertet is kialakítani magamnak, és hát természetesen miután már ezt az utolsó utáni tanulmányomat is befejezem, hogyha csak nem próbálom meg a doktori képzést, akkor nagyon sok koncertet szeretnék csinálni a kézben lévő anyagaimmal, és hát ez a szeptembertől májusi időszakom, ez nagyon keményen a tanítás mellett természetesen a saját magam gyakorlása, képzése, és hát egy minél komolyabb produkció és műsor, és hát diploma műsor, meg olyan műsor, amit utána a színpadra tudok vinni még az intézmény falain kívül is, akár több helyen is, nagyon magas szakmai színvonalon, ez lenne a célom, hogy ezt még tudjam közvetíteni, és hogy tényleg minél többet legyek színpadon.
0: Én nagyon-nagyon sok sikert kívánok neked, és kívánom, hogy teljesüljenek az álmaid, és remélem ezek a koncertek mind összejönnek, amiket tervezel, úgyhogy hamarosan majd remélhetőleg újra beszélgetünk, és akkor majd beszámolsz nekünk ezekről is.
1: Nagyon szépen köszönöm én is, és köszönöm még egyszer a meghívást, valamint nagyon szeretném, hogyha egyszer, mint klasszikus zongoraművész, veled is tudnék játszani közösen.
0: Köszönöm szépen, ez egy élmény lenne. Mindenféleképpen visszatérünk erre a kérdésre, és akkor tájékoztatjuk majd a rádió hallgatókat is.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Az imént Sallai Jenő hegedűművésszel készült interjúm egy részletét hallhatták.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Nincsen ilyen őrült.
1: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádió Dickben.
2: A piaci ár többszörösét fizethette ki az állam Balázsi Gyula cégeinek egyebek mellett egy logóért, egy animációs videóért és a Vox 2025 kampány visszaszámlálójáért, írja a 444. A Transparency International által a miniszterelnöki kabinet irodától kiperelt dokumentumokból az derült ki, hogy a tárca 2025 áprilisa és decembere között több olyan megbízást adott a Balázsi Gyula érdekeltségbe tartozó Lounge Designnak és Newland Médiának, amelyeknek az ára az iparági szakemberek szerint jelentősen meghaladta a piaci szintet. A 444 felidézte azt is, hogy Hankó Balázs minisztériuma a piaci ár nagyjából háromszorosáért szerzett be nyuszi motorokat Balázsiék közreműködésével. Az ügyben Kátai Németh Vilmos családügyi miniszter feljelentést tett. Rács mögé került Szabó Bálint, aki nemrég az óbudai korrupciós ügy megbilincselt politikusait videózta. Szabó letartóztatásáról az Itt az Idő Facebook oldal adott hírt. Azt írták, hogy Szabó a budapesti Nagy Ignác utcai büntetés végrehajtási intézetben van, egy közelebbről meg nem nevezett magánvádas eljárás kapcsán. Az egykori szegedi önkormányzati képviselő júniusban az óbudai korrupciós ügy kipattanásakor rendszeresen videózott a Gyorskocsi utcai és a Nagy Ignác utcai büntetés végrehajtási intézetnél is, és több olyan felvételt tett közzé a közösségi oldalán, amelyeken a rendőri őrizettel érkező letartóztatásba helyezett politikusok voltak láthatók. Ismét megjelent az árva szúnyograjzás Siófokon, az erről szóló Facebook bejegyzés azonnal nagy vihart kavart. A hozzászólások alapján valóban megnőhetett az árva szúnyogok száma. Májusban még a tavainál jóval kevesebb rovarra számítottak a szakemberek. A repülő rovarok mennyiségét összességében a 2025-ben tapasztalt érték harmadára becsülték. A közösségi oldalon megjelent beszámolók alapján Siófok egyes vízparti területein néhány nap alatt erősödött fel az árva szúnyograjzás. A bejegyzésekből jelenleg nem állapítható meg, hogy a teljes partszakaszon hasonló-e a helyzet, írja a sonline.hu. Bár az árvaszúnyogok nem csípnek, teljesen ártalmatlanok, tömeges rajzás idején a jelenlétük rendkívül zavaró és ijesztő lehet. Drámai a helyzet a műtéti várólistákon. A három leghosszabb várólistán június elején már több mint 35.600 beteg szerepelt. A legtöbben közel 20.000-en tért protézisre vártak, csípő protézis műtétre közel 9.800-an, szürkehályog operációra pedig közel 6.000-en várakoztak 60 napnál is tovább. Az emelkedés egy év alatt tekintélyes, 20%-os. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter vállalásainak és a Tisza párt programjának egyik legfontosabb eleme volt a kórházi várólisták rövidítése. A tárca vezetőnek augusztus 15-éig kell kidolgoznia a programot, amellyel az ígéret szerint 2027 végére a fekvőbetegellátásban legfeljebb 6, a járóbetegellátásban maximum 2 hónapra csökken a várakozási idő.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dicknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dick. Rólunk neked.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. A szerkesztő Kökény Anna és a mai műsorvezető Dr. Suki András. A Nemzetközi Cigánydal napja alkalmából Nyerges Erika írónővel készült interjúnkat hallgathatják meg. Kutatásairól és a nemrég megjelent könyvéről, valamint a kávéházi cigányzene történetéről fogunk beszélgetni. Mai vendégem Nyerges Erika, közművelődési szakember, író és kutató, akinek a jelenlegi kutatási területe a kávéházi cigányzene. És az apropó, amiért meghívtam a mai műsorunkba Nyerges Erikát, az nemrégiben megjelent könyve,
0: Mivel én is nagyon sokat foglalkozok a cigányzenével, ezért nagy örömmel forgattam a könyvét, és nagyon örültem, hogy tulajdonképpen azért vannak cigányzene kutatók, akik még mindig manapság is ezzel foglalkoznak, hogy egy picit a cigányzenét bevigyék a köztudatba. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenféleképpen, mivel ez a magyar kultúra részét képezi nagyon szervesen, szeretném erről a kutatásról kérdezni, hogy hogy jött ennek az ötlete?
5: Több mint 10 éve ismertem meg közelről cigány muzsikusokat, közösen dolgoztunk egy projekten, és volt időnk leülni, beszélgetni így emberileg egymással, és akkor jutott eszembe, illetve hát akkor döbbentem rá, hogy közművelődési szakember vagyok, akit érdekel a kultúra nyilvánvalóan, de ezzel a területtel nem találkoztam, nem ismertem roma művészeket, nem ismertem kávéházi cigányzenészeket, és amikor néhány volt rajkós, idősebb embert, művészt megismertem, és együtt dolgoztunk, akkor döbbentem rá, hogy kutatni kellene ezt a témát, mert kevés publikáció van róla.
0: Nagyon kevés.
5: Akkor elkezdtem olvasni Sárosi Bálint doktornak a műveit, láttam a Csemer Gézának a Habisztit, ami nagyon megtetszett, és Szijjártó Csabának nemrég jelent meg akkor a Cigány útra ment című nagyszerű munkája, és hát elrohantam a könyvtárba még kutatni, amit csak lehetett, és nagyon megtetszett. Nem csak a muzsikusoknak az emberi hozzáállása a zenéhez, a magyar társadalomhoz, a magyar kultúrához, hanem a mögöttes értékük a magyar polgárosodásba vetett hitük, és a magyar polgárosodásért tett küzdelmük, amit tulajdonképpen a cigányzene végig vitt a magyar társadalom fejlődésén, és amikor erre rájöttem, akkor ezzel a témával nagyon szerettem volna foglalkozni. Egy érdekes anekdotát elmondanék erről. A Rózsavölgyi Zeneműboltban voltunk a férjemmel kottákat nézni, és hát a Rajkó az mindig nagy kedvencünk volt, és Kokas László, az Operettszínház magánénekese is ott vásárolt, és hát látta, hogy én annyira buzgó nézegetem a kottákat, és Lakatos Marian volt akkor a képen, és jaj, mondom a férjemnek, hogy itt van a Marian, és hogy vegyük meg ezeket a nóta gyűjteményt, és akkor azt mondta a Kokas úr, hogy kit tisztelhetek önben? Elmondtam a nevemet, pedagógus vagyok, közművelődési szakember, és mit akar csinálni ezekkel a kottákkal. És úgy hirtelen ránéztem, és azt mondtam, hogy hát én most egy könyvet írok erről, az a címe, hogy a kávéházi cigányzene kialakulás és hatása magyar polgári kultúrára. Ez akkor jutott ott az eszembe. Kokas László nézett egy nagyot, nyújtotta a kezét, azt mondta, hát gratulálok, ez egy nagyon szép téma. És akkor erre én kérdeztem meg, hogy és én kit tisztelhetek önben? Kokas László, művész vagyok, az Operettszínháznak az örökös tagja. Hát nagyon megdöbbentem, nem is tudtam mit mondani, nagyon jól esett a biztatása, és aztán megfenyegetett, aztán halljak magáról Nyerges Erika, és örömmel mondhatom, hogy egy év múlva a könyvkiadás, akkor még magánkönyvkiadás volt 2015-ben, ott ült a könyvbemutatón Kokas László, elfogadta a meghívásomat, és ott tapsolt. És Vidák Zsigmond húzta akkor el a nótát.
0: Nyugodjon.
5: Igen, a Rajkó zenekar prímása, mert akkor a 2015-ben egy könyvkiadással ők pályáztak, és az én könyvem nyerte el a tetszésüket, és kiadták.
0: Hát ez egy óriási megtiszteltetés.
5: Igen, igen, nagyon nagy megtiszteltetés volt. És érdekes, hogy a sajtó annyira felkapta ezt a témát, hogy könyvet írtak a kávéházi cigányzenéről, hogy egy hétig az olvasottsági listán a sajtóban a második helyen állt ez a hír.
0: Ó, ez igen.
5: Tehát ez azt jelenti, hogy igenis, hogy az embereket érdekli ez a téma.
0: Tehát van érdeklődés, ez mindenféleképpen tapasztalható. És ez korosztályra is lebontható? Tehát hogy vannak most ezzel tulajdonképpen a fiatalok ezzel a témával? Hiszen ők azért nem ebben nőttek föl? Ez egy másik generáció.
5: Igen, hallottam történeteket így muzsikusoktól és emberektől. Nyilvánvaló, hogy a középkorosztály, illetve az idősebbek a magyar nóta iránt, az operettek iránt, ami hungarikum mind a kettő már Magyarországon, rajongó táboruk van, és én is rendszeresen járok koncertre, színházba, és vannak fiatalok, nagyon sok fiatal gyermek, viszik őket a szülők, a nagymamák, beletanulnak ebbe, tehát hogy mondjam, a polgárosodás nem szűnt meg. A polgári attitűdben ott szerepel a cigányzene, az operett, ott szerepelnek a slágerek, a magyar slágerek. Hallottam olyan muzsikusról, aki örömmel újságolta, Lakatos Miklós művész úr, még a Márvány menyasszonyba beszélgettünk, hogy igenis, hogy a fiatalok bulisztak, meg volt hívva ő is egy ilyen összejövetelre, és kérték a nótákat sorban. És a fiataloknak tulajdonképpen ugyanúgy el lehet ezt adni idézőjelben, mint egy másfajta populáris zenét. Igenis, hogy a fiatalok tudnak mulatni, szeretnek mulatni, és tudnak nótákat. Tehát, hogyha ebből lenne egy rendszer, akkor ők is ugyanúgy folytatnák ennek a szeretetét, ami úgy bennük van. Be van kódolva szerintem így a magyar emberekbe ez a nóta és a cigányzene szeretete.
0: Éppen tegnap voltunk egy neves étteremben édesapámmal, mert most ünnepeltük a születésnapját.
5: Gratulálok!
0: Köszönjük szépen! És ott abban az étteremben cigányzene is szokott lenni, most éppen egy zongorista volt, és régi dalokat játszott, de voltak fiatalok is, és mindenféleképpen jó érzés volt számomra is, hogy azért járnak ilyenfajta zenés helyekre fiatalok is, akik még ha nem is ebben nőttek föl, de azért mégiscsak szeretik ezt a műfajt.
5: Igen, egyszerűen szerintem a magyar lelkülethez, a magyar szellemhez hozzátartozik ez a pesti sláger, a Cerkovics Béla, ez a cigányozott kasírozottság, ahogy beszélnek a 20-as, 30-as években a pesti dalról, ez egy külön műfaj, amit a cigányzene ihletett. Tehát a Fényes Szabolcs, Cerkovics Béla, Erdélyi Mihály operettszerzőknek a betétdalai, azok táplálkoznak a nótából, és mivel cigányzenészek élő adásban adták elő a színpadon akkor a műveiket. Tehát az operetteknek szerves része volt a cigányzenész alakja, legalábbis a 20-as évekig mindenféleképpen, de a 30-asban is szerintem még nem lehetett kikerülni őket, mert még mindig a szórakoztató zenének a középpontja volt a cigányzene.
0: Egy picit térjünk vissza a kutatásra. A bevezetőjében olvashatjuk, hadd idézzek itt néhány gondolatot, jó? Azt írja, nemrégen beszélgettem egy prímás barátommal. Te Jancsi, én írhatnék a kávéházi cigány zenéről? Ugyanis nem vagyok sem zenész, sem cigány, de még férfi sem. Jancsi óvatosan rám nézett, és ujjával felém bökött. De a szíved egy zenészé. Ez nekem nagyon tetszett ez a történet, hiszen ebben nagyon sok minden benne van.
5: Igen, amikor a könyvet elkezdtem írni, azért ingadoztam, hogy szabad-e nekem ilyet csinálni, hiszen kívülálló vagyok. Azzal nyugtattam magam, hogy a többségi társadalom tagjaként, magyar emberként, a közönség részeként jogom van hozzá, hiszen én tapsolok a művészeknek, akik a színpadon vannak, de azért egy-két barátomat természetesen megkérdeztem, és a Csándor Jancsi prímás nagyon jó barátom, ő egyszer annyira megérintett a muzsikálásával, hogy ő is ihlette ezt a könyvet, de megemlíthetném még a Rátonyi Pál művész urat, és még másokat is, de őket hallottam muzsikálni a régi Sipos vendéglőben, ahol egy ebédet fogyasztottam el, és úgy muzsikáltak, mintha a Carnegie Hallba lettünk volna. Mint hogyha egy hatalmas koncerten lettünk volna. És akkor ez egy nagyon szép példa volt arra, hogy igenis a cigányzenész, a kávéházi cigányzenész, a kávéházban, az étteremben is igazi művész. És jól esett, hogy a Jancsi biztatott, és ez tette rá a pontot az íre, hogy igenis írja meg ezt a könyvet, mert érdemes, mert támogatják és tetszik nekik.
0: Tehát voltak segítők, illetve támogatók, akik biztatták mindenféleképpen, hogy ezzel
5: lelkileg
0: foglalkozni kell.
5: Lelkileg igen. Én a kutatást természetesen egyedül végeztem.
0: Igen, ez egyértelmű.
5: Igen, a családom segített benne, a gépelésben, az összeállításban, de hát ugye én készültem fel ebből, és aztán megírtuk. Végül is egy év alatt sikerült megírni, egy év kutatás és egy év megírás. Tehát másfél év egy könyv általában, hogyha az ember benne van a lendületben,

0: Látom, de Halper Lászlót megemlíteném például, akinek az ősei generációs muzsikus családból származik, ő írt szintén magánkiadást, más emberek is, szerkesztők, újságírók is írtak a családjukról, családtörténetet, tehát ezek is inspiráltak, hogy igenis, ha van téma, hozzá kell nyúlni, de a legfőbb cél az volt, hogy az ismeretterjesztés, hogy a magyar társadalom, illetve a cigány zenész társadalom megtudja azt, hogy milyen csodálatos gyökerekkel rendelkezik, hogy értékeljük a cigány zenészek hazáért tett áldozatos munkáját, hiszen 500 éve itt vannak velünk a Kárpát-medencében, és elősegítették igenis a magyar polgári kultúra fejlődését. És ez szerintem nagyon fontos, hogy eljusson az emberekhez, és másképp lássák, egy kicsit értékeljék. És amikor a 2015-ös magánkiadás megjelent, igazán a mottója az volt, hogy megköszönjem a cigányzenészeknek a hazáértett szolgálataikat. Én ebből írtam a diplomámat a hazafiságra nevelés környezetismeret órán, tanító vagyok, tanító is, és ez a téma mindig érdekelt, a legjobb értelemben, tehát pozitív értelemben hazafiság, nem nemzeti és nem szélső jobboldali vagy pejoratív értelemben, hanem igen, is ahol lakunk, ismerjük meg a múltját, a lakóhelyünknek, a városunknak, az országunknak tényként vannak olyan kulturális fantasztikumok, amelyeket nem szabad elfelejteni, amiből a magyar ember építkezik, és ilyen a magyar cigányság, a romungrók társadalma, akik most lehet, hogy nagyon picit úgy tűnik, hogy hát ezen vitatkozhatunk, hogy picit vagy nem, nem mondjuk azt, hogy nem. Igenis, hogy kell, hogy legyenek. Lehet, hogy háttérbe szorult a gazdasági vagy egyéb okok miatt, sajnos, ami a világban dúl, ez ellen nem tudunk védekezni egyszerű emberekként, de ha egy egyszerű ember szerintem leteszi azt, ami tőle telik, mondjuk a kultúrában ezért a szegmensért én ennyit tudtam tenni, akkor nem lesz elfelejtve. Tehát én úgy gondolom, hogy minden ember a tehetségéből a másik hasznára lehessen, ez nagyon fontos, és hálásnak kell lenni egymásért.
1: Beszéljünk egy picit a könyv tartalmáról. Amikor én ezt olvasgattam, akkor úgy tűnt nekem még az első kiadásból, a 2015-ös magánkiadásból, mert nekem még ez volt meg, a Rajkó zenekar vezetőjétől, Gerendási Istvántól kaptam. És két részre bontható tulajdonképpen a könyv, két nagy fejezetre. Az első a muzsikus cigányok és a cigány muzsika a középkortól 1900-ig. A második fejezet pedig a kávéházi cigányzene története 1900-tól 1941-ig. Hadd olvassak föl néhány alcímet itt az első fejezetből, amiről most egy picit beszélgethetnénk is. A kezdetektől az asztali zenéig, Bihar János, a magyar Rossini, az első cigánybandák és turnék, szabadságharc muzsikusai, hangzásvilág és pártfogók, művészek, művészetpártolók és kalandjaik, valamint Dankó Pista, a cigány Petőfi. Nagyon érdekelne, hogy miért pont 1900-ig tart ez az első fejezet.
0: Köszönöm a kérdést, ez nagyon jó. Ez a polgárosodás szintjei miatt is van. Tehát, hogyha a magyar kultúra fejlődését nézzük, az egy fordulópont volt, az 1896-os millennium, illetve a századforduló, másrészt pedig a cigányzene is, mivel együtt fejlődött a magyar kultúrával, elérte a csúcspontját, és a szórakoztató zenének vált az egyedüli képviselőjévé. Ezt az utat járta be a középkortól 1900-ig.
1: Akkor menjünk vissza egy picit a kezdetekhez. Mik voltak az első források, amik említik tulajdonképpen a cigányzenészek megjelenését?
0: Az első források Zsigmond királyhoz vezethetők, akik letelepedési engedélyt adott a király két vajdának. Akkor letelepedtek nagy számban olyan népcsoportok, akik muzsikáltak már a török időkben is. Már a törököknek is muzsikáltak fizetségért. Uh-huh. Rabként árulták őket, adták, vették. Illetve Beatrix királynő Csepeli szigetén már lanton játszó muzsikusokat találunk. Ezt a szorványosan más fejedelmi udvarokban is megtaláljuk őket. Tehát ez már a 1400-1500-as évek, amikor jegyezték már őket. Kolos

0: sektorokban is muzsikáltak fizetségért, sőt voltak szabad cigányzenészek is, akik adót fizettek a bérükből a muzsikálásért cserébe. Tehát adófizető állampolgárok voltak. Nagyon sok patronusuk volt. Túrzó György Alispánt említeném, aki annyira megszánta a rossz körülmények között élő nomád cigányokat, hogy segíteni szeretett volna rajtuk, és legnagyobb számban Magyarországon telepedtek le. A zenészek kiugróan teljesítettek, megkedvelték őket a magyar arisztokrácia berkein belül, a főurak. Egymásnak például Nádasdy Tamást írhatnánk, mondhatnánk, Barcsai Tamást. Leveleket írogattak egymásnak ezek a főurak, hogy kértek egymástól hegedősöket, vagy cimbalmosokat. Aranyforintokért adták, vették a zenészeket, akik szívesen mentek muzsikálni. Sőt, olyan leírásunk is van ebből az időből, most már ugye ez a hódoltság, hogy a cigány muzsikusok kibejárnak a basáknál és a bégeknél, és hogyha nincs kedvük egyik helyen muzsikálni, akkor kapnak menlevelet, és átmennek máshová. Tehát egy külön privilégiumot, szabadságot élveztek a tehetséges muzsikusok, és a szolgáltatást végezték fizetségét, és nagyon megbecsülték őket.
1: Ezek a romunkró cigányok, ugye?
0: Igen, így van, pontosan.
1: Honnan származnak tulajdonképpen a cigányok most a legfrissebb kutatások szerint?
0: Az indiai származást említik leginkább, hogy egy lázadás miatt menekülniük kellett, de igazából hát ez az ős cigányság.
1: Igen.
0: Ezt nem felejtették el a romungró cigányok sem, de ők, már hogyha azt nézzük, 1426-ban letelepedtek. És jött még egy hullám, akik szintén letelepedtek. Tehát 1436-ig nagyon sokan letelepedtek Magyarországon, és a lakatosság, illetve a muzsikálás tudománya látszódott meg rajtuk, illetve azt, hogy be akarnak illeszkedni a társadalomba. Ezt az arisztokrácia és az uralkodó osztály elősegítette, és ők nem akarták elhagyni Magyarországot. Magyar cigányokká, vagyis romungrókká váltak, és ezt nem szégyelték. Generációkról generációkra örökítették ezt a felfogást, ezt a lelkiséget is, hogy ők magyar cigányok, ide tartoznak, ez a hazájuk, cigányok ugyan, de magyar cigányok. És a muzsikálást és a lakatosságot részesítették elényben. Persze voltak más területeken is munkálkodó romák, de most ha a romungrókat nézzük, akkor ők náluk ugye ez az újpesti cigányságnál a legjobban feltűnő, a szekkovácsok és a muzsikus cigányok, akik igazán itt letelepedtek, és ők és a muzsikusok legtöbb számban, generációról generációra örökítették tehát ezt a tehetséget, és egyre ismertebbek lettek, és akkor elérkezünk a 17. századhoz, amikor már nagyon nagy nevek kerülnek bele a kódexekbe. Még annyit hozzátennék, hogy az erdélyi főúri zenébe, a reneszánsz zenébe, a kájoni kódexbe bekerült két cigánydallam, amit cigányok muzsikáltak, és eredeti cigány nyelv. Tehát ez egy érdekesség, hogy romungrók voltak, muzsikáltak az erdélyi fejedelemség területén, és annyira sikeresen működtek, hogy a kájoni kódexnek két lapja róluk szól. Ez fantasztikusnak tartom.
1: A romungró cigányoknak azért a jellegzetességük, hogy valójában a nyelvüket elfelejtették a mai nap.
0: Ezt szokták mondani. Napig,
1: de akkor ezek szerint, tehát abban az időben...
0: Nem,
1: még...
0: igazából a kárpáti cigány nyelvet beszélték a romungrók, valaki most is beszéli. Nemrég olvastam egy cikkben, hogy egy kutató, aki ezeket a gyökereket kutatta, hogy mit beszélnek a romungró cigányok, egy balassa gyarmati prímástól tanulta meg a kárpáti cigány nyelvet. Uh-huh. És ez 10 vagy 20 éve volt. Vagyis igenis, hogy beszélik. Na most ez család válogatja, hogy adják át egymásnak, hogy ezt mennyire fontosnak tartják, de minden esetre a muzsikusok, akik Magyarországon elismertek, ezt vallják, és ezt tőlük tudom, hogy a kárpáti cigány nyelvet.
1: Igen, így van. Az első cigánybandák megjelenése mikorra tehető?
0: Cinka Panna volt ugye az első cigány zenekari prímás nőként, és fantasztikus az a történet, hogy egy jobbágylányt a Földes úr tanítatott Rozsnyón, és híres neves művészekkel, és hogy mekkora tehetség ütközött itt ki, akkor már megalakult a cigányzenekari ősfelállás a Cinka Pannával. Az ő édesapja, így van, a zenekari felállás, a prímhegedű, a kontrás, a nagybőgés és a cimbalmos, ez a négy. Az ő édesapja Cinka Ferenc és nagybátyja Cinka Sándor elkísérte Rodostólba második Rákóczi Ferencet. És állítólag ők szerezték a Kossuth nótát, nem Cinka Panna és nem Bihari. Na most erről több tanulmány is létezik. Wolli István, aki nagyon-nagyon sokat kutatott, az ő nevét megemlíteném. Érdemes a cikkeit olvasni és kutatni az Arcanum adatbázisban. Ő erre állt rá. Csemer Géza is megemlítette Wolli István nevét. És igenis, tehát Cinka Ferencet tekintik igazán a Kossuth nóta szerzőjének. De menjünk tovább. Barna Mihály volt már egy nagyon, nagyon híres jegyzett udvari zenész, és utána Bihari János, aki a géniusz, a magyar Orfeusz.
1: Itt magyar már Rossini. A 18.-19. század.
0: A 18. század végénél vagyunk. Még megemlítem, ha bandákról kérdezett, a galántai cigányzenészeket. Hát az egy fantasztikus történet, rengeteg anekdotával, mert Gvadányi József karolta föl őket, amikor nyugdíjba vonult, egy huszártiszt generális költő volt, és 10 éven keresztül impresztáriója volt a 18. században a galántai cigányzenészeknek. Neveket, csak keresztneveket említhetünk, Putyú, Sugár, Hiripi, Mikola.
1: Prímás talán.
0: Igen, igen, tehát keresztnevek. De akkor is olyan mértékben, olyan szinten tudtak muzsikálni, hogy udvarokba hívták őket, fejedelmi udvarokba, arisztokrácia ünnepségeire, és ez a Gvadányi József kapott szobrot is, és tényleg elismerést a szülőföldjén Zemplénben, meg is írta ezeket a történeteket versekben. Mi megtudjuk a pöstjéni förödést, amikor a fürdővendégeknek a cigányzenészek bementek a medencébe, és ott muzsikáltak, vagy a fa tetejére kellett felülniük. Volt olyan, hogy egy szánkázásnak leírása, amikor nagy hóba szánkon kellett menet közben muzsikálniuk. De ilyen később is volt természetesen, de a galántaiakat mindenféleképpen megemlíthetjük, és Bihari után alakultak a bandák a verbunkos berobbanásával. Ugye a verbunkos először táncként robbant be.
1: Tulajdonképpen a verbung.
0: A katonatoborzás. Így van. Na most olyan mértékben tökére nemesítette Bihari a verbunkos muzsikát, beletett saját elemeket is, és népdalokat verbunkos stílusban adott elő, hogy kialakult ez a sajátos műfaj, ami később a magyar nóta lett. Verbunkos csárdás. Na most ez a tánczene elkezdett terjedni a népkörében és a polgár és a fejedelmi udvarok körében is. Olyan mértékben, hogy a német tisztek közül, német katonák közül, 42-t agyonütött az osztrák vezetés, mert megbolondultak ettől a muzsikától. Ez szomorú tény, de emberi tragikum, de az, hogy az osztrák katonák közül a katonazenekar nem tudta őket felhevíteni, de amikor Bihari elkezdett muzsikálni a verbunkost az ő előadásában, 42 ember át akart állni magyarnak. És itt már jön a romungróknak az iszonyatos hatása a magyar lelkületre. Magyaroknak érezték magukat, és ezt az iszonyatos magyar nemesi forró vérű érzést beleültették a magyarba. Hát az benne volt a magyarba, csak ki kellett hozni belőle, hogy egymásra találta két tábor, és elszabadult a pokol idézőjelben, vagyis mindenki táncolt, és nagyon-nagyon gyorsan terjedt el. Alakultak bandák, például Pozsonyban, Komáromban, Győrben, Debrecenben. Ezek voltak azok a városok, ahol nagyon nagy hívű bandák létesültek, de ők még maradtak ott. Tehát nem vándoroltak. Bihari már följött Pestre, Biharit már hívták Balatonfüredre, Állítólag ott a Bakonyban Sobri Jóska kiugrott a Bakony sűrű erdejéből, és gyorsan odasúgott neki egy-két dallamot, hogy mit variáljon még a hegedűjén. Tehát a nép ilyeneket talált ki, hogy ez a boszorkányos tudás betyároktól származott, magától az ördögtől származott, ez már Cinkapannánál is jöttek ezek a dolgok. Nem, ez az emberi tehetségből származott, és hogyha megnézzük, hogy 1436 és 1800 között, amikor a csúcsra jutott Bihari, hány év telt el, megtörtént a romungró generációinak az a több száz év már, hogy kitermelte ezt a zenei tudást. Teljes asszimiláció.
1: Hát valami olyan tehetséggel rendelkezett tulajdonképpen Bihari, ami mindenkit megfogott, és akkor ezért is hívjuk őt a cigány Orfeusznak, és valójában ez, tehát nem véletlenül az, hogy ő a 19. század egyik legkiemelkedőbb alakja, én azt gondolom.
0: Igen, igen.
1: És igen?
0: Csak annyit tennék hozzá, hogy 1822-ben, amikor a király egy hatalmas külföldi delegációt fogadott Magyarországon, bemutatták a dudáló magyar parasztot, aki felvonult, a száguldó magyar ménest, és harmadikként, fő attrakcióként Bihari Jánost, a cigányhegedűst. És ez a magyar valóságnak a mintaképe lett, és hány, most eltelt ugye 200 év szinte, és még mindig ugyanez van. Az ország imázs 1822-ben kezdődött, mondhatjuk így, de így van, igaz.
1: Tehát most is tulajdonképpen, hogyha ha külföldit megkérdezzük, hogy akkor mondjon valamit Magyarországról, akkor nyilván a gulyáslevest mondja, a cigányzenét remélhetőleg még mindig ezt mondja legalábbis.
0: Ezt mondja, mert én a saját fülemmel hallottam nemrég.
1: Tehát még mindig benne van akkor a külföldnek a világképében.
0: És a déli bábos hortobágy, igen, ez a harmadik. A száz éves étteremben Sárközi Lajos művész úr muzsikál, de akárki is muzsikál. Elmentem ott este, interjút is csináltam a művészúrral, és meg is nyertük az európai dokumentumfilm pályázatot vele, a fődíjat elhoztuk amatőr kategóriában. Ő mondta ki azt, hogy magyar vagyok, magyar cigány vagyok, magyarul beszélek, magyarul érzek, magyarul álmodok, magyarul szeretek. Fantasztikus interjút adott, és hát ez így le is lett mérve, hogy fődíjat kaptunk. Tehát becsukódik az ajtó, belül világos van, és kiszűrődik a cigányzene. És ahogy mennek el külföldiek, és csak azt hallom sóhajtozva, hogy Hungarian Gypsy Music, Hungarian Gypsy Music, és jajgatnak, és összeteszik a kezüket. Kuriózum a mai napig is. A magyarsághoz ez szervesen hozzátartozik.
1: Egy picit folytassuk a 19. századnál. Ott tartunk most a forradalom időszakában. Mit jelentett a 48-as, 49-es forradalomban
0: ez egy nagyon
1: cigányzenészeknek a jelenléte?
0: Fantasztikus történet. Sírni való, iszonyatos szívfájdító történet. Ahogy a forradalom kitört, nem hívták a cigányzenészeket hadba egy az egybe, hanem Salamon János Kolozsvárról. Ő volt az első prímás és zenekar vezető, aki nyilatkozatot tett a sajtóban, és azt írta, hogy kitört a forradalom, és mi oda tartozunk a magyarok mellé, önként megyünk harcolni a harctérre. Amikor ezt elolvasták a zenésztársai, tömegesen vonultak hadba a cigányzenészek, prímások a zenéjükkel, muzsikájukkal, a zenésztársaikkal együtt, és kőkeményen részt vettek a csatákban. Kálozdi Jancsi, Sági Balog Jancsi, Pityó József, és hát a Sárközi Ferenc, Kossuthnak a hadnagya, aki olyan kitűnően részt vett a csatákban, hogy hadnagyát tette meg, az összes cigányzenekarok karmesterévé tette meg Kossuth. Bemapónál maradt Salamon János, és itt van egy érdekes anekdota. Salamon Jánosékra piros nadrágot és hófehér süveget adtak, díszegyenruhát, mert ők a háttérből biztatták a magyar csapatokat, a magyar katonákat a harcra. És lőtt rájuk az ellenség. Másnap oda mentek tábornokot, tábornok úr, kérem, vegye le rólunk ezt a szép ruhát, mert az ellenség igencsak ránk lövet, mert azt hiszik, hogy generálisok vagyunk. Másnapra már barna, kék, gyalogos egyenruhát kaptak, és persze végigcsinálták a szabadságharcot, rengeteg ütészségért, mert kitüntetést kaptak, van, aki elesett, például Rácz Kisdobost írják az írások, hogy dobolás közben, a csata közben elesett, de volt Nagy Bőgős is, aki elesett. Vannak névtelen hősök, akik elestek, és az a szívfájdító történet, amikor úgy találták meg a harctéren az elesett cigányzenészt, hogy fogta a hegedűjét a kezébe, vagy a klarinétját, vagy a kürtjét, hiszen fúvósokat is be kellett tenni a tábori zenekarokba, átölelve találták meg a testét. Tehát folyt a magyar vér, folyt mindenkinek a vér, ez egy nemzetközi szabadságharc volt. Lengyelektől, horvátokon át, a cigányokig, kisebbségek, de egy haza, egy nagy Magyarország, egy szív, egy lelkület, válogatás nélkül, egy szó nélkül mentek a csatába, és mindent megtettek a magyar szabadságért. Én ezért szeretem március 15-ét, mert sokszínű, a piros-fehér zöld kokárda mögött ott van az a sokszínűség, amit szerintem minden magyar polgárnak illene tudnia.
2: Maradjanak velünk a következő órában is, mert folytatjuk a beszélgetésünket.
3: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallották.

romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott.